A jó barátok 10 év adja, puszi, ahogy a fiad adja. A Taj Mahal, a szákrökő, pirosázva a híváskő. Zongorázó kismacskák, egy délutáni elalvás. Kedvenc lemezed első dala, rajzfilmek bohóc hala. Búcsúzáskor

hogy szeretted, 20 évesen őszhajszál, egy rossz szokás, amit elhagytál. Kispálok a tankcsapdák, át is isként a problémák, az ennyi, amit én adhatok, lekopott a titok.

0: Balatonhegy Rádió, a térség kedvenc rádiója.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
1: Ez reklám volt.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Hallgass minket online
1: lakihegyradio.hu.
2: Most indulnom kell, baby, tudod, hogy vár a meló. Budapest keleti, és ott felvesz majd a író. Gyere, kopi!

0: Balassék kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Indul az új évad a Szigetszentmiklósi Olvasó Sziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Nélio Biedermann Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 ezer példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösségi élményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A Mikor jöttök haza című apás, fiús, sírós, nevetős, egyfelvonásos színdarabot láthat a közönség szeptember 15-én Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A darab egy kertészeti vállalkozást vezető apa és fia kapcsolatát mutatja be 30 év távlatában. 5 évente más élethelyzetben ismerjük meg egymáshoz való viszonyulásukat. Az előadás során egy 15 éves fiúból 3 gyermekes édesapa érik, az édesapából pedig egy önmagával viaskodó, megnyugvást és megbocsátást kereső édesapa. A darabban mindennapok legizgalmasabb kérdéseire reflektálva mutat tükröt a nézőknek. További információkért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Nagy Arina Krisztina festőművész kiállítását nézhetitek meg szeptember 12-től Szigetszentmiklóson, a Fészek Teázóban, melynek címe Egy lélek útja. A Szigetszentmiklósi Városi Galéria szervezésében a Szigetszentmiklós Újvárosi Református Gyülekezet és a Szent Miklós Görögkeleti Egyházközség közös programja, mely a 20. Árszakra Fesztivál része. A kiállítás szeptember 26-áig tekinthető meg. További információkért keressétek a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
1: Késő nyári időre számíthatunk, stabilan termel a paksi atomerőmű. Éjfélig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Kijev biztatónak, Moszkva hasznosnak nevezte az amerikai delegációval az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokat. Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai üzletember, előbb Vladimir Putyin orosz, majd Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel egyeztetett. Az amerikai különmegbízottak remélik, hogy további előrelépést érhetnek el a béketárgyalásokon. Ma temetik a háborús bűnökért és népirtásért elítélt Ratko Mladićot Szerbiában. Az egykori vezérkari főnökért több helyen tartottak megemlékezést a boszniai szerb köztársaságban az elmúlt napokban. Az Európa Tanács szerint egy háborús bűnös dicsőítése jogellenes és sérti az áldozatok emlékét. Ratko Mladić volt a hadsereg vezetője az 1995-ös szrebrenicai népirtás idején, amikor több mint 8000 bosnyák férfit és férfiút mészároltak le. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére. Ezt mondta az M1 híradójának a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügyi megújításhoz szükséges döntésekbe. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszert kell kidolgozni, amely jobban elismeri az egészségügyekben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képesítéseket. Ütemezetten halad a munka a Paks és Dunaszent Benedek között. Csak nem 70 ezer köbméternyi követ építettek már be, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, egy fenékküszöb építése kor a meder mélyülése természetes folyamat. A Duna balpartján jól halad a kikötő építése is, a paksi atomerőmű pedig stabilan termel. A földtörvény és a vadászati törvény megváltoztatását ígérte az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter egy szakmai podcastben. Bóna Szabolcs szerint az egyik legnagyobb problémát a használat és a tulajdon egymástól való elválása okozza, ami miatt jövedelem áramlik ki az ágazatból. Még ma lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az Oktatási Hivatal honlapján találhatók.
0: Időjárás.
1: Marad a napos, száraz idő. A szél továbbra is élénk, időnként erős lesz. Napközben 25-32 fok között alakul a hőmérséklet. Jövő héten tovább melegszik az idő. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet. Majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
0: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Ébredj a Lakihegy Rádióval.
2: Tudj meg mindent arról, amiről a térség és az egész ország.

0: holnap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
2: Hallgass bele!
3: Szép napot kívánok továbbra is minden kedves Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez még mindig a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. Én pedig Somogyi Betty vagyok a mikrofon mögött, és megérkezett vendégem is. Itt van velem Papp László, méghozzá a Sports for Kids tulajdonosa. Mert egy nagyon jó kis izgalmas témáról beszélgetünk. Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt! Üdvözlöm én is a hallgatókat és a nézőket is. Sziasztok!
3: Ingyenes nyílt nap lesz méghozzá Halásztelki sípályán, a Sports for Kids síiskolában tulajdonképpen majd két szombaton is át, szeptember 12-én és 19-én, de még mielőtt azért egy picikét jobban belemennénk így a tulajdonképpen az egész nyílt napnak a programjaiba, kérlek szépen mutasd be nekem, hogy pontosan mióta is vagytok ti Halásztelken, mert nagyon sokan szerintem nem tudják, hogy van ott egyáltalán síiskola. És mit lehet tudni erről a síiskoláról?
4: Igen, Idestova 5 éve működünk itt Halásztelken, és hát minden évben arra törekszünk, hogy minél nagyobb létszámban érjük el itt a térségben lakókat. Mi műanyagpályás sízéssel foglalkozunk, és ezen kívül ugye vannak külföldi havas túráink is, ezek általában mind ilyen családos túrák, és itt a műanyagpályán szeptembertől áprilisig fel tudunk készülni ezekre a túrákra. Ugye már 2,5-3 éves kortól lehet hozzánk hozni a gyerekeket, de természetesen abszolút a legkisebbektől, de hát kortól nemtől függetlenül ugye egész idősebb korokig, tehát vannak ilyen szépkorú vendégeink is, akik erre adják a fejüket, hogy megtanuljanak sízni. És műanyagpályán mi időjárástól függetlenül, ez ugye egy szabadtéri elfoglaltság, és egy egész fél évet lefedve mi tudunk itt folyamatosan működni a hóviszonyoktól függetlenül, és aztán télen, amikor jön a klasszikus havas táboroknak az ideje, akkor decembertől meg március végig, akkor vannak ilyen kihelyezett családi táboraink is, ahol ugyanúgy gyerekeket is és felnőtteket is oktatunk folyamatosan.
3: És ezek vannak itt akár mondjuk Magyarországon így a Mátra környékén, vagy ezek inkább külföldi táborok?
4: Alapvetően külföldi táborok, de mi Magyarországra is szervezünk. Egyébként ráhibáztál, pont a Mátrát nagyon szeretjük, és Mátra Szent Istvánra is szervezünk, akár egy vagy ilyen több napos síeléseket.
3: Egyébként az jó az a pálya, ott már én is.
4: Igen, igen, nagyon kellemes lejtése van, és szeretjük mi is, meg jól kiépített, sok felvonóval, úgyhogy oda is járunk előszeretettel, egy vagy több napos ilyen kis kiruccanásokra, ugye itt akkor napi utazással is meg lehet oldani, akár szállásfoglalás nélkül is, illetve a külföldi túrákon, azok természetesen ilyen ottalvos táborokot, Ausztriát és Olaszországot preferáljuk főleg, mert a családoknak azért ezek azok a távolságok, ami még viszonylag könnyen elérhető, és kisgyerekkel is jól utazható, és azt gondolom, hogy azért elég hóbiztos helyek és jól kiszámíthatóak.
3: Ugye említetted, hogy szezonálisan, tehát ilyen szeptemberben kezdtek általában ugye itt Halásztelken egészen áprilisig, és hogy néznek ki az órák? Vannak csoportos órák, vagy főleg csoportos, de lehet mondjuk akár egyéni oktatást is kérni, illetve mikor vannak, főleg hétvégén, vagy ez hétköznap oktatás?
4: Így van. Nálunk a műanyagpályás nyitvatartás az úgy történik, hogy hétfőn, szerdán, pénteken délutáni időpontokban, és a hétvégén pedig szombaton délelőtt van nyitva a mi síiskolánk, és akkor vannak csoportos foglalkozásaink, heti egy alkalmas, heti két alkalmas, illetve vannak magánórás foglalkozások is, akinek erre van igénye. Szerencsére azért nálunk a csoportos foglalkozások is nagyon jó oktató és tanítvány arányjal zajlanak, tehát milyen 10-12 főnél nem engedünk több gyerkőcöt vagy felnőttet sem egy csoportba, és egy időben ezekkel általában azért kettő edző, kettő oktató foglalkozik, ami azt gondolom, hogy egy igen jó arány, tehát hogy itt a mennyiségen túl a minőséget is nagyon jól tudjuk tartani, és kellő figyelem jut mindenkire, és így jól tudunk differenciálni is alkalmasint. A magánórák nál ugye ez még jobb ez az arány, mert a magánórás alkalmakra oda maximum 4 főt engedünk be. Ez nyilván arányaiban, ha egy fő jön egy magánórára, vagy hogyha 4 fő, akkor ott a költségében változik, mert arányaiban, ha többen vannak, akkor egy kicsit kedvezőbb, de ott is egy időben egy oktató

0: hallgatóval, aki egyedül van, vagy mondjuk másod magával, azért ott dinamikusabb lehet a fejlődés mondjuk, vagy még több figyelem jut egy-egy emberre, de ezek mind-mind szerintem olyan jó arányok, ahol még így szakmailag is nagyon komoly minőségi munkát lehet végezni. Viszonylag rövid idő alatt nagyon magas szintre el lehet juttatni a tanítványokat.
1: Gyorsan meg lehet egyébként tanulni, mert én jártam műanyag pályára például síelni. Hát jó, mondjuk én is kisgyerek voltam, emlékszem, hogy azért az elején úgy szenvedtem, de egyébként élveztem, meg utána nyilván azért szükség van a gyakorlatra, tehát na, az mondjuk mindenhol a kulcs.
0: Így van, alapvetően én is erre helyezném a kulcs szavakat, hogy a kitartás és a gyakorlás, és megnyugtatok mindenkit, hogy mindenki megtanul síelni. Csak valóban kitartónak kell lenni, és gyűjteni kell a kilométereket a lábakban, de abszolút egyénfüggő, tehát, hogy kinek milyen fizikális adottságai vannak, milyen a koordináció, állóképesség, és a többi, tehát ilyen szakmai mélységek, most nem szeretnék bocsátkozni, de hogy alapvetően az a tapasztalat, hogy nálunk ezek az egész pici 3-4-5 éves gyerekek is, ha elvégeznek egy ilyen heti két alkalmas, vagy heti egy alkalmas tanfolyamot, például amik most indulnak majd szeptember végétől, akkor december végére már oda jutunk, hogy az első táborokba készséggel tudnak velünk jönni sízni, az könnyed kis ilyen zöld tanulópályákon, vagy már a komolyabb ilyen kék pályákon. És azért ez egy nagyon nagy könnyedség, hogy már úgy megyünk ki, hogy nem ott kell a nulláról kezdeni, hanem tulajdonképpen szépen jönnek szlalomozva az oktató után, vagy ha valaki elmegy családdal síelni, akkor ugye ott nem az édesanyának, édesapának kell vesződni ezekkel a kezdeti buktatókkal, hanem a gyerek készséggel leköveti az ő nyomukat és tud velük síelni. Azért azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy könnyedség egy szülőnek, vagy
1: hát
0: egy
1: nagyon biztos
0: nagy
1: alapot ad a gyereknek.
0: Igen, és ami a legfontosabb, hogy ad egy biztos alapot, és rengeteg olyan sérülést, meg apró problémaforrást ki lehet ezzel kerülni, ami azért nagy bosszúságot szokott okozni az ilyen mozgástanulásoknál, meg főleg ebben a sízésben, mert amennyire jó és szórakoztató egy oldalt, és egy azt gondolom, hogy csodás környezetben egy zseniális sport, amellett azért rejt némi veszélyt is, és nem árt ezekre odafigyelni, vagy megelőzni ezeket.
1: Hát igen, meg ugye a megfelelő mondjuk védőfelszerelésre is. Tényleg egyébként úgy kell menni hozzátok, hogy már mindenkinek megvan a felszerelése, vagy akár aki mondjuk csak szeretné kipróbálni, akkor lehet bérelni is.
0: Szerencsére mindenre fel vagyunk készülve, úgyhogy teljes hívfelszerelést tudunk biztosítani mindenkinek, és mivel itt vagyunk műanyagon, én mindig azt szoktam mondani, hogy az időjárásnak megfelelően kell öltözni, tehát még nem is kell síruhát sem venni, én egy hosszú öltözetet, tehát egy hosszú jó alsó felsőt, azt indokoltnak tartok, de alapvetően egy egyszerű kis cérnakesztyű, vagy bármilyen egyszerűbb kézre való dolog, ami azért védi a kezüket, az is bőven elég, ez egyébként csak azért indokolt, mert maga ennek a pálya, amin csúszunk, az egy műanyag és guminak a keveréke, tehát hogy nem okoz sérülést, de úgy kell elképzelni, hogyha valaki mondjuk elcsúszna rajta, akkor hasonló élmény, mint mondjuk egy ilyen műfűvön, hogyha csúszik. Tehát maximum egy ilyen bőrpírt okozhat, de a hosszú öltözet az megvéd. És egy egyszerű leggingsbe vagy egy melegítőbe is lehet sízni, és ezen kívül mi a sícipőt, a sílécet, a síbotot, a bukósisakot mindent tudunk biztosítani a pályán. Tehát nem is biztatok arra senkit, hogy mondjuk elsőre, még nincs meg az a szerelem, vagy az az átütő érzés, hogy ezzel valóban szeretne, igen, addig nagyobb költségekbe verje magát.
1: Na térjünk is át akkor egy picit a nyílt napra, mert ugye mondtad, hogy maga az órák majd szeptember végén kezdődnek, viszont lesz ugye két nyílt napotok. Mire lehet itt számítani majd?
0: Hát a nyílt nap tulajdonképpen az ezt készíteni előtt, és ez szolgálná ezt a beiratkozó kedvezményes időszakot, hogy mindenki eljöhessen, és ami fontos, hogy ingyenesen ki tudja próbálni, tehát sem a felszerelésért nem kell fizetni, sem ott az alkalmakért, amin részt vennek, hanem tulajdonképpen kijöhetnek, egy kicsit ismerkedhetnek a környezettel, a pályával, ott az egész millióvel, és konkrétan csúszhatnak is a pályán, oktatók segítségével, tehát mi segítünk a felszerelést kiválasztani, felöltözni, mert azért sem mindegy, ugye, hogy a felszerelést hogy veszünk fel, és hogyan rendezzük el magunkon, és utána pedig itt nem teljes órákról beszélünk, vagy ilyen napi síelésekről, hanem csak bevezető jelleggel, oktatók segítségével, egy-két rávezető, bemelegítő gyakorlat után van lehetőségük néhány csúszásra, hogy kipróbálják, hogy tulajdonképpen hogy is zajlik ez a dolog, és hogyha megvan az a fajta sikerélmény, amit szeretnénk mi ott átadni ez alatt a rövid idő alatt, akkor van lehetőség ott helyben is, és utána akár más formában is, tehát e-mailben, vagy telefonon, vagy bárhogy jelentkezni, hogy beiratkozzanak hozzánk akármelyik csoportos foglalkozásra.
1: Uh-huh. És akkor ide gondolom korosztálytól függetlenül, tehát gyerekek, felnőttek, mindenki mehet.
0: Így van, ugyanúgy korosztálytól függetlenül, gyerekek, felnőttek, bárki jöhet és kipróbálhatja. Abszolút egész nap zajlik nálunk ez az esemény, tehát 12-én és 19-én lesz, és nálunk ez most reggel 8-tól 4 óráig lesz hirdetve, tehát azt gondolom, hogy elég rugalmas és elég nagy ez az időtartam, hogy mindenki a napi programjába be tudja illeszteni. Meg egyébként egy jó szabadidős program is, tehát hogy eljönni egy kicsit a gyerekekkel, ott mozogni a szabad levegőn.
1: Kipróbálni valami újat, akinek még
0: általában
1: új.
0: Igen, nagyon jó hangulatban szokott lenni, és igen, és az újdonság hatása is magával ragadja őket.
1: Valamilyen formában előzetesen kell beregisztrálni, mert az oké, hogy ingyenes, de hogy esetleg azért mégiscsak kalkuláljatok egy létszámmal.
0: Nincs nálunk regisztráció, de örülünk neki, és nagyon szépen köszönjük, ha valaki előre jelentkezik, akár e-mailen, akár üzenetben, ugye a Facebook és Instagram oldalainkon folyamatosan frissülnek az információk, és hirdetünk, és elérhetőek vagyunk mindenhol. Nekünk az egy nagy könnyedség, ha bejelentkeznek előre, illetve lehet, hogy magán is segít vele az ember, mert ha látjuk, hogy az adott időpontra már sokan jelentkező, akkor mi lehet, hogy élünk a javaslattal, hogy akár egy fél órával vagy órával hamarabb vagy később jöjjenek, és akkor nem lehet belőle torlódás, de fel vagyunk készülve, úgyhogy azért elég szép számban, igen, az oktatók jelen állnak majd, hogy ott gördülékenyen folyjon minden.
1: Még így a végére arról beszéljünk, hogy mennyire népszerű szerinted egyébként a síelés, akár egyébként még a snowboardot is ide sorolhatjuk, tehát így a téli sportok Magyarországon, mert hát például, ha a síelést vesszük, egy nagyon jó sport, én is mondjuk már sajnos rég voltam, de tudok síelni, viszont hát tényleg egy elég költséges sport, főleg ha mondjuk már az egész család elmegy.
0: Így van. Én azt gondolom, hogy Magyarországon is az utóbbi időben mind az SMS, tehát a Síoktatók Magyarországi Szövetsége, mint pedig a Magyar Síszövetség is nagyon sokat tesz azért, hogy egyre népszerűbb legyen, és egyre több ember számára elérhetőbb legyen. A síiskolák erre egy nagyon jó lehetőség, tehát itt azt gondolom, hogy arányaiban, vagy árérték arányban is nagyon jó áron elérhető ez a sport, és közel hozható az embereknek. Amikor ez már egy komolyabb költséget jelent, az valóban a havas táborok, és azok a külföldi táborok, ahol azért a szállás és síbérlet árak az utóbbi időben, ez megint egy prémium sportágá tették, de aki éles szemmel figyeli ezeket a túrákat, és megpróbál azért a kedvezményes időszakokban válogatni, még mindig nagyon-nagyon jól elérhető, és ha nem is az olcsó kategóriába tartozó, de egy jó áron elérhető sporthoz juthat, illetve a népszerűsítés a sportágnak az folyamatosan zajlik, különböző akciókkal, és ha azt megjegyezhetem itt, hát nekem is nem titkolt vágyom lenne, hogy akár eljuttatni itt a térségben a közoktatásba, mert azt tudom, hogy illetve hát én is, arról nem beszéltünk az elején, praktizálok, mint testnevelő tanár is, tehát abszolút benne vagyok a közoktatás mindennapjaiban, és látom azokat a pedagógus hiányokat, teremhiányokat, a nehézségeit ennek, és úgy gondolom, hogy akár az úszás, akár egy néptánc mintájára egy ilyen sízés is egy jó alternatíva lenne arra, hogy mondjuk kiszervezett csapatokban, szabadtéren, egész évben lehetne biztosítani a gyerekeknek a mozgását, amivel szerintem egy jó lehetőség lenne a gyerkőcöknek is, a mozgásfejlesztés, az alapvető mozgásfejlesztésükre, és lehet, hogy intézményi szinten is lehetne egy kis könnyedség, hogy ott a pedagógus gárdát könnyítsük ezzel, vagy a hely és terem kihasználást egy picit jobbá tegyük. Úgyhogy látok ebben még több perspektívát, hogy hogyan lehetne még több emberhez eljutatni, és hát ha mondjuk egy ilyen beszélgetés során ez eljut olyan potens vezetőkhöz, ahol ez nyitott kapukat dönget.
1: Igen, mert tényleg egy jó kis sport, meg hát nagyon jó kis állóképességet ad a gyerekeknek, meg hát nem csak a gyerekeknek, hanem tulajdonképpen mindenkinek egy szép környezetben is.
0: Igen.
1: Tehát ingyenes nyílt lap lesz nálatok a halásztelki sípályán szeptember 12-én, illetve szeptember 19-én is reggel 8-tól délután 4-ig, és nincs szükség előzetes regisztráció, de azért jó, hogyha esetleg jelzik, aki szeretne részt venni. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Pap Lászlónak, a Sport for Kids tulajdonosának. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm, hogy itt lehettünk. Sziasztok!
2: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Jó neked! A Vicink tüzétke szeptemberben is bombaakciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
4: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Klímaberendezéseket szereznek be a Szigetszentmiklósi Apróka bölcsödébe. Az intézmény csoportszobáinak klimatizálása jelenleg nem megoldott, ezért a bölcsöde vezetője 3 klímabeszerzését kezdeményezte. A Pest vármegyei kormányhivatal augusztus 4-én helyszíni ellenőrzést tartott az épületben, ahol megállapították, hogy a csoportszobában a hőmérséklet elérte a 30 Celsius fokot. Az ellenőrzés során azt is kifogásolták, hogy a hőérzet csökkentésére használt ventilátorok csatlakoztatási módja veszélyt jelenthet a gyermekek számára. Az intézmény és a polgármester hivatal is árajánlatokat kérde 3 klímaberendezés beszerzésére és felszerelésére. Kövesdi László, a pénzügyi bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a bizottság megszavazta a javaslatot és egyetértett a fejlesztés megvalósításával.
7: Megnézték, hogy mindenképpen szükséges klíma beépítése, mert a gyerekek is 30 fok fölötti hőmérsékletbe azért nem tudnak meglenni, és azt állapították, hogy 3 darab klímával megoldható ez a hűtési módszer, és ehhez 817.000 forintot biztosítunk, ez elegendő az ajánlat szerint ennek a kivitelezésére a klímákkal együtt. Azt nem tudom, milyen gyorsan fognak működni, ez attól függ, hogy a vállalkozó milyen gyorsan vállalja ezt, mert azért most is még azért tele vannak ezek a munkával.
6: Városrendészet erősíthetné Szigetszentmiklós közbiztonságát. Romlott Szigetszentmiklóson a lakók biztonságérzete, erről is tárgyalt a gazdasági bizottság legutóbbi ülésén, amikor a város közbiztonságának megerősítését tekintették át. Tóth Pál a bizottság elnöke rádiónknak elmondta, bár a rendelkezést álló statisztikai adatok nem mutatják a bűncselekmények számának növekedését, a saját tapasztalatok és a lakosságtól érkező visszajelzések alapján mégis úgy látják, hogy romlott a biztonságérzet. A bizottsági elnök szerint a helyzet javításában egy városrendészet kialakítása is segítséget jelenthetne, amely hatékonyabban járulhatna hozzá a közterületek rendjének és a lakosság biztonságérzetének erősítéséhez.
8: Maga az eredeti elképzelés egy ilyen munkaidőhöz kötött városrendészetet vagy közterületfejlesztést képzelt el. Én ugye ezzel szemben azt szeretném, hogy az éjszaki órákban mondjuk 22 órától reggel 6-ig, és a hétvégi órákban, amikor én azt gondolom talán ennek nagyobb fontossága van és nagyobb jelentősége, akkor kellene. Ehhez viszont ugye pénzügyi fedezet kell, megint eljutottunk a fedezethez, 27-re tervezi az előterjesztés, hogy ezt elindítanánk és megvalósítanánk.
6: Ismét elnyerte a Bázisiskola címet a Batthyány Kázmér Gimnázium. Újabb szakmai elismerésben részesült a Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium. Az intézmény ismét elnyerte az Oktatási Hivatal Bázisiskolája címet. Az iskolai már harmadik alkalommal kerülhetett be a kiemelt szakmai közösségbe. A cím olyan intézmények munkáját ismeri el, amelyek szakmai tevékenységükkel, innovatív pedagógiai módszereikkel és jó gyakorlataikkal hozzájárulnak az oktatás folyamatos megújulásához. A bázisiskolák emellett lehetőséget kapnak tapasztalataik és bevált módszereik megosztására, valamint szakmai programok megvalósítására. Az iskola közlése szerint az elismerés a pedagógusok, a diákok és az intézmény teljes közösségének munkáját is visszaigazolja, egyben további szakmai fejlődést ösztönöz.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Folytatódik a Szigetszentmiklósi helytörténeti gyűjtemény előadás sorozata, a Sorsfordító napok. Szeptember 16-án Terror New Yorkban címmel dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense tart előadást a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. 25 éve, 2001. december 11-én történt a World Trade Center ikertornyai elleni terrortámadás. Túlzás nélkül mondható, hogy az esemény megváltoztatta a történelem menetét. Mi történt azon a szörnyű napon, amit több mint 3000 ember életét követelte New Yorkban? Mi lett a következménye? Hogyan változott a világpolitika és hogy hat a mai világunkra? Erről tart előadást dr. Kaiser Ferenc, melynek zárásaként Balog Éva, a múzeum egyik szigetszentmiklósi pártolója meséli el személyes élményeit, azon a napon ugyanis New York utcáit járta és éles szemmel fotózott. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ebben az évben ismét megrendezik a Dunavarsányiak hagyományos szüreti felvonulását és szüreti utcabálját. A településen ezúttal szeptember 19-én szombat délután 1 órától várják az érdeklődőket a Tündérország bölcsödével szembeni füves területen. A felvonulás innen 2-kor indul, és végighalad a Búza utcán, a Vörösmarty utcán, a Sport utcán, a Templom utcán, valamint a Béke utcán. Az első állomáson a Vörös Sándor óvodába járó gyermekek előadás tekintheti meg a közönség, ezután a Will Power Tánc és Sport Egyesület, illetve a Kalamajka Néptánc csoport produkciója következik. A vendégsereg az utolsó fellépés végezetével a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárhoz vonul a Jump Fit Kid bemutatójára. Este pedig Buch Tibor és barátai adnak koncertet Horváth Elemér hegedű művész közreműködésével. 8 órától kezdetét veszi a Szüreti utcabál, ahol Rim Gyuri és a Tűzoltó zenekar gondoskodnak majd a jó hangulatról. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Ez a Süsfel nap a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.
0: Somogyi Bettivel.

0: A legfrissebb közlekedési infokkal kezdjük is a Süss fel napot, az ébresztő műsorunkat. Azt írja az Útinform, hogy élénk jelenleg a forgalom. A főváros felé vezető főbb útvonalakon telítettek a sávok a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán, ott is torlódásra kell készülnötök. Illetve itt a Csepel-szigeten pedig az 51-es úton szokásosan Dunaharaszti elkerülő szakaszán is erős forgalomra kell készülnötök. Meg egyébként a Csepel sziget útjain is, én úgy látom a térképen, hogy elég lassan lehet haladni. Torlódás van a Csepeli útnak a Sziget-Szentmiklósi és Fővárosi szakaszán. Már úgy látom, hogy egyébként bőven a Petőfi Sándor utcától kell egy kis torlódásra készülnötök. De lassú a haladás egyébként a Gerinc úton is Sziget-Szentmiklóson, illetve a gyártelepi Hévát járónál is Szigethalmon élénk a forgalom. Ott is csak lassan tudtok autózni. Jól járható viszont még az M0-ás déli szektora. Erősödik viszont a forgalom a második Rákóczi-Ferenc út Halásztelki és Lakihegyi szakaszán. A fővárosi szakaszon viszont még egész jól lehet közlekedni. Vezessetek óvatosan és várjuk a közlekedési infótokat 0620 95 95 107. Ha valamit megosztanátok velünk, akkor ezt Viberen el tudjátok küldeni. Vigyázzatok magatokra, jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Szép jó reggelt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süss fel nap, az ébresztő műsorunk. Szeptember 7-e van, hétfő reggel. Én pedig Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött. Nézzük is meg, a mai napon egyébként a Reginák ünneplik a névnapjukat. Boldog névnapot kívánunk nektek. Na de milyen évfordulók tartoznak vajon szeptember 7-éhez, és kik a mai szülinaposaink? Ezt nézzük meg egy picikét. Hát ma van egyébként, képzeljétek el, a Brazil Szövetségi Köztársaság nemzeti ünnepe. A 18. század végén indult meg a forradalmi és függetlenségi mozgalmak eredményeként Brazília, elszakadt Portugáliától, véget ért az 1530-ban kezdődött gyarmati uralom. És ma van egyébként első Erzsébet angol uralkodó, ma lenne legalábbis 493 éves, a Tudorház utolsó sarja volt ő. Hozzáfűződik Angliának a virágkora. Aztán 125 évvel ezelőtt nyílt meg, képzeljétek el, a Fészek Művészklub. A fészek, vagyis a festők, építészek, szobrászok, zenészek, énekesek és komédiásoknak a gyűjtőneve. A budapesti Kertész utcában található a klub, nem csupán Magyarország, de egész Európa egyik legrégibb és legjellegzetesebb művészklubja volt. A művészklub neve, hogy említettem, ugye festők, építészek, szobrászok, zenészek, énekesek és komédiások szavak kezdőbetűiből tevődik össze. Az alapító művészek 1901. április 6-án a Deiler kávéházban tartották első rendkívüli közgyűlésüket, ahol Zilahi Gyula színész javaslatára elfogadták a klub nevét, majd 1901. szeptember 7-én pedig birtokba vették örökös székhelyüket a Kertész utcában. Aztán ma lenne 90 éves Buddy Holly, amerikai énekes dalszerző, a rock and rollnak volt ő az úttörője. 1959. február 3-án hunyt el. Aztán ma ünnepli az 53. születésnapját Fullajtár Andrea Jászai Mari díjas színésznő. Isten éltesse. És 50 évvel ezelőtt hunyt el kereken Kétli Anna, szociáldemokrata politikus, a nőmozgalom egyik vezetője volt, a Magyar Forradalmi Tanácsnak az elnöke. Ezen kívül 130 éve rendezték meg Amerikában a legelső hivatalos autóversenyt, ahol elektromos autó nyert, képzeljétek el. A Rhode Islandi Trotting Park egymérföldes ovális lóversenypályáján rendezték meg a legelső hivatalos versenypályán zajló autóversenyt az Egyesült Államokban. A győztes autó a Ryker Electric Motor Company terméke volt. A verseny célja az automobilok bemutatása volt egyébként. Együtt versenyeztek elektromos benzinnel, gázzal és gőzzel hajtott járművek. Összesen egyébként 7 indulója volt a versenynek, ebből 2 volt elektromos hajtású. A győztesen kívül a másikat az Electric Carriage and Wagon Company gyártotta. Aztán 49 éves lett a mai napon Lengyel Tamás, Jászai Mari díjas színész, filmszínész. neki is boldog születésnapot kívánunk. És ma van a Gogül másik születésnapja. A Gogül ugye a jelenleg legnépszerűbb internetes keresőrendszer, viszont azt már többször beszéltük, hogy bizony több születésnapja van, és mindegyik születésnapját ünnepli meglepetésszerűen változó Gogül logókkal. Ezeket láthatják tehát a felhasználók néhány alkalommal. Végezetül pedig 8 évvel ezelőtt hunyt el Burt Reynolds, amerikai színész, ő játszott a Boogie Nights, az Ágyúgolyófutam, a Hátulgombolós Hekus című filmekben. Ezek voltak már a mai évfordulóink, szeptember 7-én hétfő reggel a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Beretka Ádám Boldog akarok lenni című dalával folytatjuk a műsorunkat, aztán pedig jövök is vissza, és megnézzük, hogy milyen témákkal foglalkozunk ma reggel. Tartsatok velünk a folytatásban is!

Beretka Ádámtól szólt a Boldog akarok lenni szeptember 7-én itt a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Én Somogyi Betty vagyok a mikrofon mögött. Szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Na nézzük is meg gyorsan, hogy ezen a mai hétfő reggelen milyen témákkal fogunk foglalkozni. 7 óra után Gere Ági, a Kis Dunamente TDM szervezet vezetője érkezik hozzánk, és most nem térségi programokat hoz nektek, jön majd hozzánk csütörtökön szokásosan, akkor majd a friss programokról beszélgetünk. Most viszont arról lesz szó, hogy maga a Kis Dunamente TDM szervezetről mit kell tudni, a szervezet életéről beszélgetünk majd vele 7 óra után. Aztán 7:30 és 8 óra között megmutatjuk azt a beszélgetést, amelyet Maier Nóra kolléganőnk készített a legutóbbi tököli testületi ülés után, valamint egyébként Tóth Zoltán József felpolgármester úrral arról is szó lesz, hogy a 25 éves városi jubileumi programok melyek lesznek majd. Erről is beszélgetnek Maier Nóráék. Ezt a beszélgetést tehát 7:30 és 8 óra között hozzuk majd nektek. Aztán Mis Nándor múzeumvezető érkezik hozzánk beszámolóval, hiszen a második Csepel-szigeti veterán autós találkozót tartották a hétvégén. Mi nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy milyen volt, egyébként fotókat már láttunk, és azok alapján tényleg elképesztő élmény lehetett. Aztán 8:30 után pedig, ahogy már a Lakihegy Rádió közösségi felületein is olvashattátok, vendégünk lesz Nagy János Szigetszent Miklós polgármestere. Beszélgetünk majd vele arról, hogy hogyan értékeli a közmeghallgatást a városvezető, mi lesz a sétány, tenisz és bisztróval majd a későbbiekben, illetve a Bucka városrész közlekedési koncepciójáról és közbiztonságról is szó lesz majd Szigetszent Miklóson, valamint egyéb aktualitásokról. Ha van kérdésetek, akkor ezt a 0620 95 95 107-es Viber számon megtehetitek, vagy akár egyébként a kihelyezett poszt alatt kommentben is kérdezhettek, ott egyébként már érkeztek is kérdések. Sűrű lesz a mai reggelünk, viszont itt vagyunk veletek délelőtt 10 óráig 0620 95 95 107, tehát ez a Viber számunk, Viberen írjatok, ha bármelyik témánkhoz hozzászólnátok. Egyébként a beszélgetéseket élőben is követhetitek majd a Lakihegy Rádió közösségi felületein videós formában, a YouTube csatornánkon, illetve a Facebook oldalunkon.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
3: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
5: Fotós dekor. Hol is van? Á, ott van. Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
6: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
5: Uramisten!
6: Talán valami baj van.
5: Nincsen.
6: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.
5: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
7: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Szigetszent Miklós, Bajcsi Zsilinszki utca 43/B.
0: Ez reklám volt.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Késő nyári időre számíthatunk. Több halottja és súlyos sebesültje van a Miami-ban történt repülőgép balesetnek. Éjfélig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kijev biztatónak, Moszkva hasznosnak nevezte az amerikai delegációval az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokat. Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai üzletember előbb Vladimir Putyin orosz, majd Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel egyeztetett. Az amerikai különmegbízottak remélik, hogy további előrelépést érhetnek el a béketárgyalásokon. Több halottja és súlyos sebesültje van a Miami-ban történt repülőgép balesetnek. Az egyik csomagküldő szolgálat teherszállító járata a landolást követően nem tudott megállni a leszálló pályán. Túlfutott azon és több járművet elsodort egy közeli parkolóban, majd lángba borult. Legkevesebb 5 halálos áldozat van, 3 embert válságos, 2 pedig súlyos állapotban ápolnak a kórházban. Miami forgalmas nemzetközi repülőterét a baleset után több órára lezárták. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére. Ezt mondta az M1 híradójának a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügyi megújításhoz szükséges döntésekbe. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszert kell kidolgozni, amely jobban elismeri az egészségügyekben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képesítéseket. Ütemezetten halad a munka a Paks és Dunaszent Benedek között. Csak nem 70 ezer köbméternyi követ építettek már be, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, egy fenékküszöb építésekor a meder mélyülése természetes folyamat. A Duna bal partján jól halad a kikötő építése is, a paksi atomerőmű pedig stabilan termel. A földtörvény és a vadászati törvény megváltoztatását ígérte az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter egy szakmai podcastben. Bóna Szabolcs szerint az egyik legnagyobb problémát a használat és a tulajdon egymástól való elválása okozza, ami miatt jövedelem áramlik ki az ágazatból. Még ma lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az Oktatási Hivatal honlapján találhatók.
1: Időjárás.
8: Marad a napos, száraz idő. A szél továbbra is élénk, időnként erős lesz. Napközben 25-32 fok között alakul a hőmérséklet. Jövő héten tovább melegszik az idő. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet. Majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
1: és Somogyi

0: Jönnek a legfrissebb közlekedési információk itt a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Az M0-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bag után a 35-ös kilométernél vadgázolás történt, erre hívja fel a figyelmet az Útinform. Csak a leállósávot zárták le, de az erős forgalom miatt nagyjából 5 kilométeren keresztül torlódnak a járművek. 60-tól Bagig, illetve a pálya fővárosi bevezető szakaszán is erős forgalomra kell készülnötök. Ezen kívül élénk a forgalom a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, valamint a 31-es főúton Maglódnál is lassan tudtok autózni, illetve itt a Csepel-szigeten pedig az 51-es úton Dunaharasztitól kezdve látunk torlódást. Aztán lassú a haladás a gyártelepi Hévát járónál is, illetve Taksony főútján, az 510-es úton is Taksony és Dunaharaszti között jelenleg araszolva tudtok csak autózni. Szintén élénk a forgalom a Csepeli út fővárosi és Szigetszentmiklósi szakaszán, valamint jelenleg lassan tudtok haladni szokásosan a második Rákóczi-Ferenc út Halász-Telki és Lakihegyi szakaszán is. Rendőri jelenlétet egyelőre nem látunk itt a térségünkben, de ha nektek van közlekedéssel kapcsolatos bármilyen infótok, akkor azt várjuk Viberen 0620 95 95 107. Vigyázzatok magatokra, jó utat!
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
4: Ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Süsfel nap, szép napot kívánunk minden hallgatónak, a mikrofonok mögött Somogyi Betti és Bredák Szandi. Hétről hétre vendégünk csütörtökönként Gere Ágnes, és mindig elmondjuk, hogy ő a Kisduna Mente TDM szervezet vezetője. Arról viszont sosem esik szó, legalábbis itt a reggeli műsorunkban külön nem esett még szó, hogy mi az egyáltalán, hogy Kisduna Mente TDM. Nem tudom, például tudjátok-e, én nem olyan régen tudtam meg, hogy a TDM valójában minek a rövidítése. Turisztikai Destináció Management. De hogy ez egészen pontosan mit jelent, na erről beszélgetünk most, Gere Ágival, ő a vendégünk.
5: Desztináció szót talán ezt lehetne talán ebből az egészből kiemelni és megfejteni, hogy ez valójában mit jelent. Ez ugye egy turisztikai fogadó terület. Azonban az, hogy ez egy várost jelent, vagy több települést egymáshoz kapcsolva, vagy akár egy egész több 100 négyzetkilométerre kiterjedő fogadó területet, ez maga igazából a vendég mozgás határozza meg. A Csepel-sziget esetében ugye abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy konkrétan egy jól lehatárolt földrajzi területről beszélünk, tehát értelemszerűen adja magát a desztináció a Kisduna Mente. Tekintettel arra, hogy a térség legfőbb turisztikai fogadóközpontjának Ráckevét tekinthetjük, ezért viszont az összes többi településen mind találunk kisebb látnivalókat, és ez nagyon jól kiegészíti Ráckeve turisztikai kínálatát. Így módon a Kisduna Mente TDM szervezet, az gyakorlatilag a ráckevei Dunága Csepel-sziget földrajzi területét foglalja magában.
4: És akkor most nézzük a másik kisé idegen szót, a menedzsment, bár ezt azért azt gondolom, hogy a legtöbben értik, de hogyan lehet egy, hát sose gondoltam, hogy felteszem valaha ezt a kérdést, de hogy hogyan lehet desztinációt menedzselni, vagy valami ilyesmi?
5: Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy

0: A helyi turisztikai szereplőkkel együttműködve próbáljuk meg versenyképesebbé és vonzóbbá tenni a területet, hogy minél több és adott esetben magasabb költésű turisztikai vendéget tudjunk fogadni, akár jellemzően üzleti célból az egyes térség egy részébe üzleti céllal érkeznek a vendégek, a térség délebbi szakaszára pedig inkább szabadidős pihenő jelleggel. Nagyon fontos a kooperáció és az összefogás, nem csak magukkal a szolgáltatókkal, akik a turizmusban direkt vagy indirekt módon részt vesznek, hanem a köz- és a magánszféra, tehát a helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, és hát a Kisduna esetében nem tudunk elmenni a természetvédelem mellett sem, és itt nem csak a helyi civil természetvédők is körökre, egyesületekre gondolok, hanem magukra, a hatóságokra is, akik ugye az adott természeti értékekért felelnek, tehát bármi, ami a természeti területen fejlesztés, beruházás, ugye erre korábban volt már beszélgetésünk, mindenképpen szükséges az ő engedélyüket és állásfoglalásukat is kikérni és hát megkapni.
1: Nagyon összetett mindezek szerint tehát a Kisdunamentes TDM munkája, és nagyon érdekes, hogy ahogy készültem erre a beszélgetésre, és hát így feltettem magamnak a kérdést, hogy a tevékenység maga az miért is lehet fontos, akkor én olyanokra jutottam, hogy például akár építi a helyi gazdaságot, vagy közösséget teremt, megszüntetheti akár a széttagoltságot, ezekkel így egyet tudsz érteni?
0: Teljes mértékben egyet tudok érteni, és ami még nagyon fontos, hogy a vendég szempontjából mi az, ami látszik. Nagyon fontos egy olyan vendéginformációs szolgáltatás, vagy akár hálózat megléte, ami azt segíti, hogy a vendéghez, aki már ide érkezett, megérkezzen az információ is arról, hogy milyen program lehetőségei, milyen akár vízi eszköz, vagy kerékpárbérlési lehetőségei, vagy bármi olyan gasztronómiai kínálat bemutatása, amivel ugye közvetlen kapcsolatot tudunk teremteni a vendéggel, és ezt a Ráckevei Turinform iroda látja el itt a térségünkben. Üdvözítő volt számomra azt is megtapasztalni, hogy Kiskunlacházán is kiépült egy hasonló információs csomópont. A nagyon frappáns neve a Kavics, ugye a Kiskunlacházi aktív vízi és információs csomópont, azt hiszem,
1: hogy valami
0: ilyesmi. Ugye itt egy olyan helyszínről van szó, ami egyébként a környéken egy abszolút hiánypótló, tehát vízparti vendéglátóhely, csónakház és rendezvényhelyszín is. És ugye az információs csomópont pont ez a lényege, hogy bár szezonálisan működik, ha jól tudom, illetve most van még ugye a bevezető fázis a működésnek, de mindenképpen egy abszolút hiánypótló, mert a Ráckevei Turinform iroda nagyon sok települést lefed információban, de szükséges egy másik olyan csomópont is, amely akár találkozási pontja lehet akár a vízi, akár az aktív kerékpáros turisták számára is.
1: Igen, itt közben utána néztem, és valóban, ahogy mondtad, Kiskunlacházi aktív vízi és információs csomópont, tökéletesen mondtad, vagyis a Kavics, hihetetlen milyen jó kis mozaik szó sikeredett ebből. Sokfelé tudnánk most vinni ezt a beszélgetést, mert most, ahogy így meséltél, nagyon sok minden eszembe jutott, ugye említetted a fejlesztést, a beruházást, ami azért még viszonylag aktuális, hiszen nem olyan régen ért véget egyébként egy beruházás. Erről már nagyon sokat lehetett hallani, de azért egy pár mondatban, hogyha mesélnél róla, mert talán lehet, hogy ezt kevesen tudják, de alapvetően én úgy tudom, hogy a Kisdunamentes TDM szervezet intézte ezt a beruházást pályázat által.
0: Igen.
1: Volt forrás.
0: Viszont ha már destináció menedzsmentről beszélünk, én inkább egy picit ennek a vonatkozásában emelném ki azt, hogy nem csak Szigetszent Miklóson történtek vízi ökoturisztikai beruházások, hanem szerencsére más kisdunaparti település is csatlakozott ehhez a pályázati rendszerhez, sorozathoz. Dunaharasztiban, ugye Szigetszent Miklóson, Kiskunlacházán, Ráckevén, Makádon, Szigetbecsén, ha jól tudom, és talán Dömsödön van olyan vagy már lezajlott, vagy még futó top pluszos ehhez az aktív és vízi turisztikai fejlesztésekhez kapcsolódó beruházás, ami mind azt segíti, hogy az ide érkező vendég egy hálózattal találja szemben magát, tehát ha például Dunaharasztin kenuba ül, akkor ki tud kötni Sziget-Szent Miklóson, ki tud kötni, lehet, hogy Szigetcsépet kihagytam, de talán ott is, Szigethalmon is van megállási lehetőség, és gyakorlatilag, ahogy megyünk lefelé, Tas felé, a Duna vagy a bal, vagy a jobb partján biztosan fog találni olyan kikötési lehetőséget, kiegészítő szolgáltatással, kényelmi szolgáltatásokkal is, tehát mosdóval, vagy vendéglátóhelyjel, ami egy picit a térségben való tartózkodást talán meghosszabbítja a jelenlegi, hát átlagos, kevesebb, mint 2 nappal.
1: Most, ahogy ezt így mondtad, az jutott eszembe, hogy azt jól látom, de ha nem, akkor nyugodtan javíts ki, hogy tulajdonképpen a Kisdunamentet TDM egy olyan jellegű háttértevékenységet végez, amit jó esetben egyébként az ideérkező turista szinte észre sem vesz, de azt észrevenni, ha ez nem működne, tehát a hiányát.
0: Ezt nagyon jól megfogalmaztad. Igen, azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos pontja, viszont van a legtöbb TDM szervezet, akinek a működését volt alkalmam egy picit is megismerni. Felvállaltak olyan feladatot is, amely nem feltétlenül kötelező feladata egy TDM szervezetnek, azonban az adott helyszín, illetve maga a szolgáltatás hiánya generálta azt, hogy akkor legyen egy olyan szervezet, aki ezzel foglalkozik. Ez a mi esetünkben a Sziget-Szent Miklósról induló sétahajó és egyéb hajókirándulások szervezése. Ez az, amiben a lakosság talán, és hát a vendégek direkt módon látják a tevékenységünket. Illetve még talán az, hogy rengeteg féle kiadványt terveztünk, amelyek korábban nem voltak, vagy a már meglévőeket egy picit ráncfelvartuk, és adott esetben egy idegen nyelvi mutációja is elkészült, hiszen fontos azért az, hogy azzal, hogy kinyílt a világ, és ez már egy kicsit ilyen hosszabb távú stratégiai gondolkodásmód, hogy ugye sok az elvándorlás országszerte, azoknak, akiknek külföldön lesz családjuk, később azért hazajárnak, hiszen az itteniekkel tartják a kapcsolatot, ők viszont már egy más kultúrát is adott esetben, bár a gyermekeknek lehet, hogy megtanítják a magyar nyelvet is úgy használják, de fel kell készülnünk arra, hogy a helyi lakosságban is egyre több a külföldiekkel történő vegyes házasság, és ezáltal egy picit szélesedik az a kör, aki esetleg a környéken, mint vagy a férjnek, vagy a feleségnek a lakóhelye egy kicsit jobban megismerni.
1: Képzeljétek el, hogy Ágit egyébként majd fogom még erről jóval bővebben faggatni. A reggeli műsorban most ennyi fért bele, de a Kisdunamente TDM-ről még sok-sok kérdést teszek majd fel Áginak, amikor az enyém lesz majd a mozaik, méghozzá a magazin műsorunk, ez legközelebb szeptember 20-án lesz majd vasárnap délután 2 órakor, 21-én hétfőn este 8-kor meg az ismétlés, úgyhogy majd ott bővebben is tudunk beszélgetni a Kisdunamente TDM-ről, például arról is, hogy 2023-ban elnyerte az előkelő év turisztikai szervezete. Szakmai díjat Gere Ágival, a Kisdunamente TDM szervezet vezetőjével beszélgetni.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthtéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
3: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
4: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
3: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
4: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Városrendészet erősíthetné Sziget-Szentmiklós közbiztonságát. Romlott Sziget-Szentmiklóson a lakók biztonságérzete, erről is tárgyalt a gazdasági bizottság legutóbbi ülésén, amikor a város közbiztonságának megerősítését tekintették át. Tóth Pál a bizottság elnöke rádiónknak elmondta, bár a rendelkezést álló statisztikai adatok nem mutatják a bűncselekmények számának növekedését, a saját tapasztalatok és a lakosságtól érkező visszajelzések alapján mégis úgy látják, hogy romlott a biztonságérzet. A bizottsági elnök szerint a helyzet javításában egy városrendészet kialakítása is segítséget jelenthetne, amely hatékonyabban járulhatna hozzá a közterületek rendjének és a lakosság biztonságérzetének erősítéséhez.
7: Maga az eredeti elképzelés egy ilyen munkaidőhöz kötött városrendészetet vagy közterületfejlesztést képzelt el. Én ugye ezzel szempont azt szeretném, hogy az éjszaki órákban mondjuk 22 órától reggel 6-ig, és a hétvégi órákban, amikor én azt gondolom talán ennek nagyobb fontossága van és nagyobb jelentősége, akkor kellene. Ehhez viszont ugye pénzügyi fedezet kell. Megint eljutottunk a fedezethez. 27-re tervezi az előterjesztés, hogy ezt elindítanánk és megvalósítanánk.
6: A szerződés megszüntetésének körülményeiről tárgyalt a bizottság. A tanösvény bejáratánál található teniszpálya és az ahhoz kapcsolódó vendéglátóegység működtetésére kötött önkormányzati szerződés megszüntetésének körülményeiről tárgyalt a gazdasági bizottság. Az önkormányzat és a Hegema Sport Kft. Között létrejött szerződés december 31-én lejár. A bizottság az ezzel kapcsolatos további lehetőségeket, valamint a szerződés megszűnésének részleteit is megvitatta. Tóth Pál a gazdasági bizottság elnöke rádiónknak elmondta, az ügy kapcsán több problémát is vizsgáltak. Ezek között szerepeltek a bérleti viszonyokkal kapcsolatos kérdések, az engedély nélküli építkezés és az ebből fakadó bontási kötelezettség, továbbá a szabálytalan szennyvíz elvezetés, valamint a lakosságot zavaró zajhatások is.
7: Nagyon sokan jöttek el a lakók részéről, egyik oldal ugye, aki támogatja a parti sétánybüfét további működését, egy másik csoport pedig, aki sérelmezi az ott keletkezett zajt leginkább. Ugye a zajmérési értékekből is, hát ha nem is vita alakult ki, de jogszabályi értelmezés, hogy most 45 decibel lehet az a zaj, ami egy normál csendes szoba, vagy pedig 65 decibel lehet ez a zaj, ebbe is talán a bírósági álláspont sem egységes, mert hogy vannak olyan időszakok, ugye hétvégén rendezvények, amikor ugye 10 óráig nyitva van a parti sétánybüfé és zenét szolgáltat, és ott lakókat zavarja.
6: Elutasította a bizottság a közterületekre és ingatlanokra vonatkozó rendelet hatájának kiterjesztését. A közterületek és ingatlanok rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítását kezdeményezték annak érdekében, hogy javuljon a települési környezet rendezettsége és tisztasága, valamint biztonságosabbá váljon a közút és gyalogos közlekedés. A javaslat a jelenlegi szabályozás területi hatájának kiterjesztését is tartalmazta volna. A rendelet jelenleg a város közigazgatási területén található belterületi ingatlanokra vonatkozik. Gyurcsik József, a Tulajdonosi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a bizottság a rendelet területi hatájának kiterjesztésére vonatkozó javaslatot nem támogatta.
8: Az ingatlan tulajdonosok nem csak az ingatlanok előtt a járdát, az úttesték kellene, hogy karbantartsák, hanem az úttestig tartó fákat, bokrokat, növényeket is nekik kellene karbantartani. Azt gondoljuk, hogy szakmailag a lakosság nincs felkészülve erre, hogy őszelvényezzen fákat, metszen 2,5 méter magasságig, a lombkoronát rendezze az elektromos vezetékek és a közvilágítás mentén, illetőleg a sövény és egyéb más önkormányzat által telepített növényeket gondozza megfelelő módon.
6: Ismét elnyerte a Bázisiskola címet a Batthyány Kázmér Gimnázium. Újabb szakmai elismerésben részesült a Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium. Az intézmény ismét elnyerte az Oktatási Hivatal Bázisiskolája címet. Az iskolai már harmadik alkalommal kerülhetett be a kiemelt szakmai közösségbe. A cím olyan intézmények munkáját ismeri el, amelyek szakmai tevékenységükkel, innovatív pedagógiai módszereikkel és jó gyakorlataikkal hozzájárulnak az oktatás folyamatos megújulásához. A bázisiskolák emellett lehetőséget kapnak tapasztalataik és bevált módszereik megosztására, valamint szakmai programok megvalósítására. Az iskola közlése szerint az elismerés a pedagógusok, a diákok és az intézmény teljes közösségének munkáját is visszaigazolja, egyben további szakmai fejlődést ösztönöz.
5: Sporthíreink.
6: Több edzőmérkőzést is sikerült szeptemberre leszerveznie a BKG Prima Sziget Szent Miklós női kosárcsapatának. Ahogy korábban is hírulattuk, az NB1-es csapat bajba került felkészülési találkozók tekintetében több lemondás miatt, így újra kellett tervezni a programot. Horváth Rihárd vezetőedző elmondta, szeptember 9-én a TFSM másodosztályú csapatával tudnak összecsapni, aztán egy hétre rá Ausztriába utazik a gárda, ahol legalább egy, de reményeik szerint több első osztályú gárdával is megmérkőznek. A szakember azt is hozzátette, az ideális felkészülési tervnek talán nem tudnak a körülmények miatt eleget tenni, de bízik benne, hogy így is jól összeáll a csapat a szeptember végi nyitó hétvégére.
9: Egyelőre kettőt sikerült összehozni, de még tervezünk többet is. A TF-fel fogunk valószínűleg játszani 9-én, a TF-nek a B-s csapatával egész pontosan, illetve 16-a környékén fogunk menni Ausztriába edzőmérkőzésre, vagy mérkőzésekre, azt még egyeztetjük, hogy 1-2 lesz.
5: Időjárás.
6: Hétfőn többnyire derült vagy gyengén felhős napos idő várható, csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, csapadéknak kicsi az esélye. A délnyugati szél időnként megélénkül, reggel 5-14, napközben 27-32 fok lesz.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Szigetszentmiklóson, a Temesvári utcában található Pumpa pályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a Pumpa pályán 3 fellépő látványos bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Indul az új évad a Szigetszentmiklósi Olvasó Sziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Nélio Biedermann Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 ezer példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösségi élményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. egy izgalmas dokumentumfilmet vetítenek Dunaharasztin. A településen idén ősszel lesz először látható az Emlékek a partról című alkotás. A Jakab Gergely által rendezett filmet szeptember 19-én szombat este 6:30-tól adják le a Laffert kúriában. Az Emlékek a partról az egykori halászkertnek és Árpád strandnak állít emléket, miközben bemutatja a ráckevei Duna múltját. Az archív felvételek és tájképek mellett több megszólaló is színesíti a filmet humoros vagy éppen megható történetekkel. A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ami a dunaharasztikultúra.hu felületén lehetséges. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
11: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
11: és Somogyi Bettivel.
12: Na,

0: friss közlekedési információkkal folytatjuk a Süss felnapot, az ébresztő műsorunkat. Két személy autó ütközött össze az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Inárcs térségében. A 35-ös kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás nagyjából 4 kilométeres. Ezen kívül vadgázolás történt az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Bag után a 35-ös kilométernél. Csak a leállósávot zárták le, de az erős forgalom miatt közel 5 kilométeren keresztül torlódnak a járművek. 60-tól Bagig, illetve a pálya fővárosi bevezető szakaszán torlódásra kell készülnötök. Aztán erősödik a reggeli forgalom a fővároshoz vezető főbb útvonalakon. Telítettek a sávok a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglódnál, itt a Csepel-szigeten pedig az 51-es úton. Dunaharasztitól kezdve, pontosabban már lejjebb Taksonytól kezdve élénk forgalomra kell készülnötök. Szigetszentmiklóson torlódás van a Csépi úton is, a Taksony vezérhídhoz közel, illetve a Csépi út elején is végig arra szólva tudtok csak közlekedni. Szintén élénk a forgalom a gyártelepi Hévátjárónál, valamint Tököl főútján, illetve Szigetszentmiklóson a Gerinc úton tudtok még lassan autózni. Vigyázzatok magatokra, jó utat!
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van!
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
0: Ez a Süss felnap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Szép napot kívánunk minden kedves hallgatónak. A mikrofonok mögött Bredák Szandi és Somogyi Betti. Tököl város képviselőtestülete augusztus végén tartotta rendes, nyilvános ülését, így a nyári időszak után. Az ülés után pedig Majernóra kolléganőnk Tóth Zoltán Józseffel, Tököl város polgármesterével beszélte át a főbb napirendi pontokat. Mutatjuk nektek ezt a beszélgetést.
5: Tárgyaltak ivóvízhálózat rekonstrukciós pályázatról, illetve annak benyújtásáról, mekkora beruházást jelenthet összességében Tököl számára ez a pályázat, és ebből mekkora saját forrást kell majd biztosítani az önkormányzatnak.
6: Tököl városának körülbelül 200-250 millió forintot jelent a pályázat értéke, melyet Magyarország kormánya 100%-os támogatással írt ki, tehát nincs szükség önelőre a pályázati induláshoz.
5: A parkerdő utcai vezetékszakaszon ez az előterjesztésben is szerepelt, másfél év alatt 41 meghibásodás történt. Mikor kezdődhet el a csere, ha sikeres lesz a pályázat?
6: A sikeres pályázat esetén véleményem szerint tavasszal megkezdődhetnek a munkálatok.
5: A Pesti úti lakótelep előregedett gerinchálózatának teljes rekonstrukciója is a tervek között szerepel. Ez mikorra valósulhat meg, és mennyire tekinthető biztosnak, hogy ez is bekerül a projektbe, a támogatott projektbe?
6: A Pesti úti lakótelep gerinchálózatának a cseréjét mi szerettük volna szerepeltetni a pályázatban, de a fővárosi vízművek, mint konzorciumi partner, nem tudta beilleszteni a pályázatba a pályázati feltételek miatt, de vállalta, hogy beteszi a következő GFT-ben, és 2028-29-es évben ezt a cserét a visszapótlási keret terhére elvégzi a településen lévő valamennyi tolorzár cseréjével együtt.
5: Másik napirendi pont volt a földgázenergia beszerzési eljárás megindítása. Mennyivel lehet olcsóbb a földgáz a csoportos beszerzésnek köszönhetően Tökölön? Hogyan alakul ez?
6: A tavalyi közbeszerzésben 18%-ot spórolt az önkormányzat, de az idei pályázatban az előrejelzések szerint olyan 5% lehet talán a spórolás, de a cél az, hogy legalább le legyen drágább az ideinél az ár, és ezt azért próbáljuk meg minél hamarabb egész 2030-ig megalapozni.
5: Sok fontosabb napirendi pont között ugyancsak fontos volt. Magántulajdonban lévő 2649/1 helyrajzi szám alatti ingatlan felajánlása önkormányzati tulajdonba. Így szólt a napirendi pont egészen pontosan. Ezen napirend kapcsán nem volt egészen teljes az egyetértés, talán több kérdés is felvetődött. Miért lenne fontos, hogy a jelenleg magántulajdonban lévő ingatlan önkormányzati tulajdonba kerüljön?
6: Ez azért fontos, mert az út alatt vízgerinc húzódik a lakótelepi körvezeték, amelynek önkormányzati tulajdonba kerülése és jogi helyzetének rendezése, a víziközmű megfelelő átadása és üzemeltetése szempontjából is fontos. Ezért az ügy nem csak az ingatlan vagyonszerzésről, hanem a közmű infrastruktúra rendezéséről is szól. Igen, nem volt teljes az egyetértés, de minden képviselőnek joga van igennel vagy nemmel szavazni, vagy esetleg tartózkodni, de minden döntéshez felelősség is tartozik. Ha van konkrét jogi, műszaki vagy gazdasági akadály, azt természetesen meg kell vizsgálni. Ha azonban ilyen érdemi akadály nincs, nehéz megindokolni egy térítésmentes felajánlott új útburkolatú, víziközművet érintő, közel 200 millió forint értékű és mindegy 90 lakás közlekedését biztosító út ingyenes átvételének a visszautasítását.
5: Polgármester úr, milyen szerepe lenne egyébként ennek a területnek a későbbiekben?
6: Ez a terület jelen pillanatban csak a 90 lakásos társasház közlekedését érinti. Hoffmann képviselő kérdésére, hogy mennyílik-e ezen út önkormányzati tulajdonba vételével más területek beépítése, ezt a jegyzőasszony is, és én is maradéktalanul megválaszoltuk, mivel ezen 2649/1-es helyrajzi számú út és a 2649/2-es helyrajzi számú ingatlan, melyen a 90 lakásos társasház épült, ezen ingatlanok a belterületi határ részei. Tehát a szomszédos ingatlanok már kültéri szabályozásba tartoznak, de ezt nem vette figyelembe a képviselőtestület, és nyilván ők így döntöttek. De szorosan összhangban van ez az építkezés egy 36 lakásos társasházzal is a lakótelep elején, melyben ott kialakul egy olyan nettó 650 négyzetméteres önkormányzati tulajdonú ingatlan, amit cserébe kapunk ezért a fejlesztésért.
5: Tárgyaltak még az úszoda vízfelületének használatára és a bérleti szerződés meghosszabbítására vonatkozó kérelemről. Azt tudható, hogy a jelenlegi szolgáltató cég a Zubor BT bérleti szerződése augusztus 31-én lejár, az előterjesztés pedig a szerződés meghosszabbítását és egy új pályázat kiírását is javasolja, illetve javasolta. Milyen döntés született végül?
6: Volt több javaslat, végül a képviselőtestület 2026. december 31-ig meghosszabbította a szerződést a Zubor BT-vel, illetve október 29-i határidővel kiírt egy pályázatot az úszoda vízfelületeinek használatára, mely 2027. január 1-től 2029. augusztus 31-i szerződési határidőtartamra szól.
5: Szó volt még Tökölváros önkormányzata tulajdonában álló gépjármű haszonbérbeadásáról is a Tököl Polgárőr Egyesület részére, valamint ennek kapcsán új gépjármű beszerzésére is szükség lesz. A tervek szerint a jelenleg használt jármű a jövőben a polgárőrök munkáját segítheti, elsősorban a parkerdő rendszeres ellenőrzésében. Azt is biztosan sokan látták már, egyrészt a környékbeli lakosok is, de ugyancsak a közösségi oldalon is azért látható, hogy a Tököli Polgárőr Egyesületnek egy külön csapata alakult ott azon a területen. Mennyire érzik azt, hogy szükség van a polgárőrök jelenlétére a parkerdő területén, polgármester úr?
6: Megszaporodtak a parkerdőben a lopások és az illegális szemét lerakása. A parkerdőben élők Kopis András szervezésének köszönhetően igen nagy számban léptek be a Tököli Polgárőr Egyesületbe, és vállaltak önkéntes feladatot a parkerdő ellenőrzésére. Ezt a képviselőtestület nagy örömmel fogadta, és nyilván így biztosította nekik a járőrautót.
5: Milyen tapasztalatok vannak a polgárőrök jelenlétével kapcsolatban?
6: A polgárőr jelenlét, mint a városban, a közbiztonság védelmében nagy szerepet játszik. Szoros rendőrséggel való együttműködésnek köszönhetően, ami így lesz a parkerdő járőrszolgálat esetében is. A polgárőrök nagyban segítik a rendőrség munkáját, ezáltal megvédve a lakosságot, illetve a városi vagyont, és mindenben szinte rendelkezésre állnak a városban, mindenben segítséget nyújtanak, mint rendezvények alatt, mint forgalom lezárás. Nagyon jó az együttműködés.
5: Az már elhangzott részint, de ezzel párhuzamosan az önkormányzat egy új járművet biztosít a közterület felügyelő munkájához majd. Egyidejűleg ennek beszerzéséről is döntöttek, tehát nem csak arról, hogy a polgárőrök megkapják a már meglévő járművet.
6: Igen, a képviselőtestület döntött egy elektromos gépjármű beszerzéséről, melyet így, amit odaadunk a Polgárőr Egyesületnek, gépjármű, így nem lesz gépjárműve a a közterületfelügyelőknek, és így ezt a elektromos gépjárművet közterületfelügyelők munkáját fogja majd segíteni.
5: Nem szeretnék nagyon ugrálni a témakörökben, talán a korábbi napirendi pont kapcsán illett volna ide a kérdés, de a testületi ülésen elhangzott, illetve sok éve szó van róla, hogy elindulhat a megvalósulás útján a szennyvíztelep kapacitás bővítése. Mi a helyzet most ezzel?
6: Igen, a szennyvíztelep közös tulajdonban van Halászterek, Szigethalom és Tökölnek, így már folyamatban van a tervezés, így augusztus 31-i határidőben elkészülnek a tervek a szennyvíztelep kapacitás bővítésére, mely 7500 köbméterről 9500 köbméterre bővül, és kiegészül egy biomassa erőművel. Itt a tervek elkészítést a Fővárosi Vízművek vállalta magára, és rendelte meg, illetve készítette el már a tervezőkkel.
5: Miből lesz finanszírozva ez a bővítés?
6: Remélhetőleg Magyarország kormánya biztosít forrást a helyreállítási alapból, így Európai Uniós KEU pályázaton keresztül kap finanszírozást a fejlesztés.
5: Lehet, hogy kicsit korai a kérdés, de mikorra várható a telep elkészülése?
6: Mivel ugye itt a helyreállítási alapi pénzeknek a kihelyezése is, illetve ezeknek az elszámolása is nagyon gyorsan kell, hogy véghez menjen a kormány részéről. Így körülbelül egy 2-3 év lehet a telepnek az elkészülése. Ezzel végre rendezhetik a települések a teljes közműhálózat bekötéseiket. Tököl esetében szennyvízhálózati rendszerbe kerülhetnek a meglévő, illetve a kijelölt iparterületek is, valamint ami már korábban kijelölt belterületi ingatlanok fejlesztései is.
0: Idén Tököl jubileumot ünnepel, mert hogy 25 éve város. Mayer Nóra kolléganőnk erről is beszélgetett Tóth Zoltán Józseffel, Tököl város polgármesterével.
5: Tököl 25 éve város. Mit gondol, polgármester úr, mit jelent ez a negyed század a település életében, és polgármesterként személyesen mit jelent önnek az, hogy éppen az ön ciklusa alatt érte el a település ezt a szép kort, illetve a várossá válásának a jubileumi évfordulóját?
6: 25 éve egy városi életében egyszerre tűnhet rövid és hosszú időnek, mégis egy olyan mérföldkő, amelynél érdemes megállnunk egy pillanatra, visszatekintenünk arra, honnan indultunk, és arra is, hogy merre szeretnénk tovább haladni. Tököl várossá válása nem csupán egy cím elnyerését jelentette, egy közösség fejlődésének, megerősödésének és önállóságának fontos állomása volt. Az elmúlt negyed század alatt sok minden változott, fejlődött a település, új otthonok épültek, intézményeink, közterületeink és infrastruktúráink is folyamatosan alakultak, de ami ennél is fontosabb, Tököl megőrizte saját karakterét, hagyományait és azt a közösségi erőt, amelyre a jövőben is építhetünk. Polgármesterként különleges megtiszteltetés és egyben komoly felelősség számomra, hogy éppen ebben a jubileumi évben vezethetem Tökölt. A 25. évforduló ugyanis nem csak az ünneplésről szól, arra is kötelez bennünket, hogy méltók legyünk ahhoz a munkához, amelyet az előttünk járók elvégeztek, és olyan döntéseket hozzunk, amelyekre 25 év múlva is jó szívvel tekintenek vissza az itt élők. Számomra Tököl elsősorban nem épületeket, utakat vagy intézményeket jelent, hanem az itt élő embereket. Egy város akkor sikeres, ha az emberek szeretnek benne élni, biztonságban érzik magukat, büszkék a lakóhelyükre, és érzik, hogy van jövőjük itt. Ezért a jubileumi év számomra egyszerre jelent tiszteletet a múlt iránt, illetve felelősséget a jelenért, és bizakodást a jövőben.
5: Ez is lehetne a beszélgetésünk zárása, de akkor pont nem beszélnénk arról a programról, amely a 25 éves városi rangot ünnepli. Szeptember 26-án jubileumi város nappal is megünneplik ezt a 25 éves évfordulót. Lehet-e már tudni, hogy milyen programok lesznek, milyen elfoglaltságokkal készülnek, és mivel szeretnék emlékezetessé tenni ezt a napot a tököliek, tököli közösségek számára?
6: Úgy alakult a jubileumi rendezvény, ugye köszönhetőleg az előző testületnek. Szeptember 22-e a városnapja, ugye, és ezt a legközelebbi hétvégére szerveztük, így a rendezvényt a szüreti felvonulással egyben rendezzük, mely a szokásokkal ellentétben a vásártéri rovaspályán ér véget, de ugye itt még nincs vége a programoknak, ugye a vásártéren Egész nap gyermekprogramok, ugrálóvár arcfestéssel várják a szervezők a látogatókat. A szüreti felvonulás követően a Vásár téren fellépnek a tököri táncosok, méltóképp lezárják a szüreti felvonulás, különböző sportegyesületek, helyi sportegyesületek tartanak bemutatókat, miközben egész nap folyik a gyermeknap. Az esti órákban 18 órától retropartival készülünk, fellép az Ámokfutók, DJ Dominik, a Happy Gang, a Shy Guys, Péter Sramek, és végül egy szüreti rácbállal zárul a program, ott kint a Vásártéren, egy fedett sátorban. A teljes programistával most folyamatosan plakátokkal jövünk ki. Erre a jubilami városi rendezvényre mindenkit nagy szeretettel várunk, és szeretettel fogadunk kint a Vásártéren.
0: Maján óra kolléganőnk tehát Tóth Zoltán József Feltököl város polgármesterével beszélgetett. Arról volt szó ugye, hogy 25 éve város Tököl, és ez alkalomból milyen programmal várják majd az érdeklődőket, illetve korábban pedig Tököl város megtartotta első nyilvános ülését, így augusztus végén a nyári időszak után, és Maján óra kolléganőnk a polgármester úrral beszélt át a megtárgyalt napirendi pontokat. Ezeket a beszélgetéseket mutattuk meg nektek ebben a fél órában. Maradjatok velünk a folytatásban is. Fél kilenc után vendégünk lesz Nagy János, Szigetszent Miklós város polgármestere. Ha van előzetesen kérdésetek hozzá, akkor az jöhet kommentben is, akár a poszt alatt, ahol ugye bejelentettük, hogy ő lesz ma reggel a vendégünk, vagy a 0620 95 95 107-es Viber számon is jöhetnek a kérdések.
2: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A

0: fehér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
4: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Késő nyári időre számíthatunk, éjfélig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolnék elnevezésű program. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Még ma lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az Oktatási Hivatal honlapján találhatók. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére. Ezt mondta az M1 híradójának a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügyi megújításhoz szükséges döntésekbe. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszert kell kidolgozni, amely jobban elismeri az egészségügyekben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képesítéseket. A földtörvény és a vadászati törvény megváltoztatását ígérte az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter egy szakmai podcastben. Bóna Szabolcs szerint az egyik legnagyobb problémát a használat és a tulajdon egymástól való elválása okozza, ami miatt jövedelem áramlik ki az ágazatból. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolnék elnevezésű program, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt elmondta, hogy felkészítették az első önkénteseket, akik a kórházi betegeket segítik majd. A miniszter úgy fogalmazott, vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. A program kezdeményezője az egykori tüntetésekről fekete ruhás nővérként ismerté vált Sándor Mária. Kijev biztatónak, Moszkva hasznosnak nevezte az amerikai delegációval az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokat. Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja Steve Witkoff és Jared Kushner, amerikai üzletember, előbb Vladimir Putin orosz, majd Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel egyeztetett. Az amerikai különmegbízottak remélik, hogy további előrelépést érhetnek el a béketárgyalásokon. Ma temetik a háborús bűnökért és népirtásért elítélt Ratko Mladićot Szerbiában. Az egykori vezérkari főnökért több helyen tartottak megemlékezést a boszniai szerb köztársaságban az elmúlt napokban. Az Európai Tanács szerint egy háborús bűnös dicsőítése jogellenes és sérti az áldozatok emlékét. Ratko Mladić volt a hadsereg vezetője az 1995-ös szrebrenicai népirtás idején, amikor több mint 8000 bosnyák férfi és fiút mészároltak le.
5: Időjárás.
6: Marad a napos, száraz idő. Napközben 25-32 fok között alakul a hőmérséklet. Jövő héten tovább melegszik az idő. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet.
5: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
4: Süss fel nap Redák Szandival
5: és Somogyi Bekkel.

0: A legfrissebb közlekedési információkkal megyünk tovább. Két személyautó ütközött össze az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Inárcs térségében. A 35-ös kilométernél a belső sávot zárták le, már több mint 5 kilométer, mintegy fél óra is lehet sajnos a plusz menetidő. Aki teheti, Újhartyán és Inárcs között mellékutakon kerüljön, bár valószínűleg most ott is forgalmasabbak lesznek az utak, hiszen sokan arra felé kerülnek. Erős a forgalom a fővárosba vezető útvonalakon itt a Csepel-szigeten, így tehát a második Rákóczi-Ferenc út Lakihegyi szakaszán, illetve a Csepeli temető előtt végig a főváros irányában sajnos dugóra kell készülni, és hát tulajdonképpen mindenhol, úgyhogy most így nem sorolnám fel egyesével, ami viszont igen erős és durva, az az 51-es Taksonyi és Dunaharaszti közötti szakasza, ráadásul ugye itt a Szent Imre út, illetve az 51-es út találkozásánál még beleszól az útépítési munka, és körforgalmat építenek ugyanis, úgyhogy még az is lassítja itt a közlekedést. Kitartást kívánunk mindenkinek, reméljük mindenki időben megérkezik az úti céljára. Úti céljába jó utat mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: 10 perccel járunk reggel 8 óra után. Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süss fel nap, az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok.
0: Tudjátok, mi az a rádió vagyunk, amit nem

0: csak hallgatni, hanem nézni is lehet, bármilyen furcsa, már izzanak a kameráink, és ma is szerintem úgy van, hogy szinte alig fogjuk kikapcsolni.
1: Nagyon,
0: igen, mert hogy vendégeink érkeznek, ugye láttátok már a Facebook oldalunkon, sokan kérdeztetek, és feltesszük majd a kérdéseket. 8:30 után Nagy János Szigetszent Miklós polgármestere a vendégünk. Na de most, családias hangulatú veterán találkozó volt az Ocean Sziget áruház parkolójában, egészen pontosan, ez tegnap volt? Tegnap volt, ugye?
2: Tegnap előtt.
0: Milyen nap van, amíg csak hétfő? Jó. Szóval tegnap előtt, igen, Mis Nándor múzeumvezető, a helytörténeti gyűjtemény és Ádám Jani Emlékház múzeum vezetője, egyébként meg az esemény szervezője a vendégünk. Jó reggelt!
2: Jó reggelt, én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Kicsit ilyen időzavarban, időcsavarban vagyok, szóval szombaton, amikor... ez volt a második, és úgy jöttél be, amikor kérdeztük, hogy milyen volt, hogy nagyon jó volt, és olyan autók, és hú, na adjál belőle nekünk valami életérzést, hogy hogyan is zajlott ez az esemény.
2: Hú, hát nem is tudom igazából, hol kezdjem, mert tényleg élménybeszámolót tartani egy ilyen eseményről azért nehéz, mert sok ember volt, nagyon különböző emberek voltak, de a visszajelzések alapján szinte mindenkitől azt a szót megkaptam valamilyen formában, hogy családias. Uh-huh. És ennek az lehetett az oka, hogy ugye az a parkoló rész, amiben mi voltunk ott az Ocean parkolójában, az azért nem egy olyan nagy terület, tehát egy ilyen 100-110 körüli autó volt ott, és volt lehetőség arra mindenkinek, hogy beszélgessenek egymással.
0: De
2: tehát
0: jó.
2: Ott régi ismerősök, régi barátok találkozhattak, tehát én azt vettem észre, hogy ott ilyen nagyon jó kis beszélgetések alakultak ki. Még olyat is láttam, hogy csereberéltek egymással az emberek, ami azért a cseperes körökben elő tud fordulni, mert hát olyan márkáról beszélünk, amihez már nem létezik alkatrész, szóval...
0: Tehát nem az autókat cserélték el, nyugtass meg, jó, hogy valaki eljött egy kocsit, mással ment haza.
2: Az még szép lett volna, bár az egyik kolléganő mondta, hogy ő ezt támadta, hogy valakit kergettünk utána, hogy az rossz autóval ment haza, és ott maradt a kocsi a parkolóban.
0: Amikor már a munka az agyadra megy, és azzal álmodsz.
2: De ebből is az látszik, hogy egy nagyon-nagyon jó csapat jött össze, úgyhogy ezúton is köszönöm a kollégáknak a segítséget, mert hát így ezzel a jó kis sárgaházi összeszokott csapattal tudott jól megvalósulni ez a rendezvény. Szóval nagyon jó csapat jött össze, ugye több szekcióra lehet úgymond bontani, mert ugye ott voltak a csepelesek, ikaruszosok, akik a nagyvasakkal jöttek, nekik külön tartottunk egy vonulást is reggel, az Átisziget Ipari Parkból, ugye az egykori Csepel autógyárból vonultak át az egész városon keresztül a rendezvény helyszínére, úgyhogy tegnap előtt 9 és 10 között, aki éles szemmel figyelt, vagy mondjuk ott lakik a Bajcsin, vagy a környéken, az láthatta ezeket a gyönyörű nagyvasakat végigvonulni, úgyhogy igazán jó látvány volt, tehát 14 autó vett benne részt, úgyhogy azért ez látványos volt. Hát az egyikük egy D705-ös Kázmér teherautó.
0: Elnézést, bocsánat.
2: Akkor úgy mondom, hogy a piros és vajszínű színezés, nyerges vontató, ami benzint húz maga után, tehát egy ilyen tanker utánfutója van, tehát egy nagyon látványos jármű, messziről meg lehet ismerni, ugye ő is részt vett. Hmm. Meg egy régi Ikarus, a 31-es Ikarus, piros, ugye ezt tudom róla mondani így közelebbről, és nagyon régi, tehát 50-es évekbeli autóbuszról beszélünk, ami az akkori magyar iparnak egy kiemelkedő terméke, úgyhogy így a csepelek azok ott voltak, Ikaruszok ott voltak, és hát rengeteg olyan autó jött el, ami hát nem tudom, igazából mindegyik különleges volt valamilyen szempontból, tehát a legrégebbi autó, ami jelen volt, az egy 1931-es évjáratú Ford A modell, tehát ez az, amire ránéztek, akkor az jut eszetekbe, hogy fú, Chicagóban valami jó kis mafiózó filmben ez mekkora díszlet lehetett volna, illetve hát ugye tényleg aktív résztvevője lehetett ilyen eseményeknek, de voltak még egyéb különlegességek is, például ezt még én se tudtam, bár már olvastam róla, csak nem volt benne az aktív tudásomban, hogy a Trabant, ugye a Trabantot ismerjük mindannyian.
0: A Trabant, igen.
1: Pont igen.
2: A papír Jaguárt és egyéb nevekkel lehet illetni. Tényleg papírból volt a karosszériája. Volt ebből egy olyan kiadás a Trabantból, amit a kelet-német határőrségnél rendszeresítette, Kügelwagen néven. És aki tud németül, az tudhatja, hogy a Kügel az vödröt jelent. Valószínűleg onnan a neve, hogy a vödör lemezanyagából készült egyébként a karosszériája, tehát ez is pont annyira volt erős, és hát abból kettő is eljött. Kicsit más formája van, mint a polgári Trabantnak, meg ugye olívzöld katonai színezés, de tök jól nézett ki, egészen zseniális volt, de hát voltak még ott tök egyéb jó. Különleges járművek is.
0: Hát igen, folyamatosan ezt nézem, mert annyira vicces, ahogy egy úriember egy ilyen kis motoron megy, és itt kommentelt is a helytörténeti gyűjtemény Sziget-Szent Miklós Facebook oldalán látjuk a fotókat, hát ez én voltam, és ugye Font András Zsolt fotóját lehet
2: látni. Igen, sokan megtalálhatják magukat. Hát hatalmas nagy élmény volt. Rengeteg fotó készült egyébként. Ugye pont Font András Zsoltnak a fotóit raktam ki, mert őtőle kaptam meg, legelőször úgymond, de egyébként mi magunk is készítettünk rengeteg fényképet, úgyhogy ma az lesz a feladatom így délelőtt értekezlet után, hogy elkezdem összefésülni azt a irgalmatlan mennyiségű médiaanyagot, ami készült, persze, meg majd a honlapra is föl fogok tenni. A Facebookra én nem szeretek föltenni több ezres fotóválogatást, mert ember legyen a talpán, aki végigbogarásza, de azt majd a honlapon meg lehet nézni. Úgyhogy igyekszem majd sok fényképet kirakni.
1: Voltak visszatérő autók, ha lehet így mondani, akik voltak ugye tavaly, meg gondolom nagyon sok új is volt.
2: Természetesen az a helyzet, hogy én ezt nem is tudom felmérni. Uh-huh. Tehát, hogy ugye 100 plusz embert megjegyezni az autóikkal együtt, az nehéz, tehát hogy próbálom visszaidézni. Majd amikor a táblázatokat összevetjük, hogy ki az, aki végső soron eljött, akkor fogjuk igazán látni, de egyébként én úgy vettem észre, hogy nagyon-nagyon sokan visszatértek, mert már a tavalyi is olyan volt, hogy sokan jól érezték magukat, és illetve, bocsánat, mindenki jól érezte magát, csak ugye mindenki úgy volt vele, hogy fú, ez még egy első rendezvény, hát lássuk meg, mi lesz belőle.
1: Hát ez volt ilyen bevezető.
2: Ugye a tavalyi az tényleg csak egy találkozó volt, nagyon más nem csináltunk, mint hogy a helyet fölparcelláztuk kvázi, hogy az autók oda el tudjanak férni. Idén már azért igyekeztem úgy kialakítani a programot, hogy az autókon kívül is legyen miért érdemes lenni ott maradni, tehát mindenféle kísérő programokkal készültünk.
0: Láttam, hogy volt zene is.
2: A legfontosabb, amit mondanék, és tényleg nagyon-nagyon hálás vagyok nekik azért, amiért ezt végigcsinálták velünk, még a rossz idő ellenére, ugye a nehéz indulás ellenére is, az a hagyományőrző rendőrszázad. Bogdán András alezredes úr igazán kitett magáért, tehát hogy az a jármű mennyiség, amit elhoztak, 6 veteránnal jöttek el, köztük 2 vízágyúval. És ezek közül direkt rákérdeztem, hogy ez vajon az a vízágyú, ami 2006-ban annak idején a TV Székház ostrománál jelen volt, és igen, az. Tehát konkrétan azzal a példánnyal kín voltak, és hát az most már nincsen aktív állományban, persze, tehát tényleg így ilyen hagyományőrző célokra használják, de hát ott volt a klasszikus, a 1002-es Lada rendőrautó, amit mindannyian ismerünk és szeretünk a régi rendszámmal, meg hát még más járművek, és hát ugye ők maguk is hoztak azért egyéb dolgokat, kvázi kiállítást, fegyversimogató, tehát hatástalanított. A rendőrség állományában használt fegyvertípusokból hoztak példányokat, és azokat lehetett simogatni, kézbe venni, meg hát mindenféle, hogy is mondják, ezt nem erőszak eszköz, de ilyen, tehát hogy ilyen fegyelmező eszköz tulajdonképpen, van ennek valami neve, tehát bilincseket hoztak például, és hát az nagyon mókás volt, tehát a gyerekek így jártak oda, így előre nyújtott kézzel, hogy engem is tessék megbilincselni, de hát hogy nagyon szerették a rendőrszázadnak a programját. De hát ezen kívül más kísérő programmal is készültünk, ugye említetted a színpadot, hát itt fergeteges volt, tehát más nem tudok mondani. Kicsit ott, itt is lőttem egyet a vakságba, a semmibe, de és bejött, olyan embereket hívtam el, akik még így a Sárgaház berkein belül ilyen-olyan okoknál fogva még nem annyira voltak jelen. Ugye délelőtt egy DJ párusunk volt, Kámavrák Krisztián és Mr. Skunk, ők ketten jöttek el, őket onnan lehet ismerni, Temesvári Andrást, őket onnan lehet ismerni, hogy a Ráckertet ők vezetik, ők a tulajdonosai, és ők az üzemeltetői a Ráckertnek Ráckevén, ami nagyon jó kis helyén nőtte ki magát, főleg idén-nyáron rengeteg jó programjuk volt, úgyhogy ők jöttek el DJ-zni, hát ők a funk, soul, reggae műfajában tudnak DJ-zni nagyon jól, alapvetően bakelittel nyomják, illetve ugye vinillel, de most hozzánk csak egy digitális megoldással jöttek, utána pedig déltől hát egy fantasztikusan jó feltörekvő Sziget-Szent Miklósi zenész, Kocsis Barna Peti szórakoztatta a közönséget, akit már lehet ismerni, mert van egy zenekara, az Arms of Apollo, és ők a Rocksigeten adtak egy egészen komoly koncertet, és hát már rendes rajongótáboruk van. Ugye a Kocsis Barna Peti az ő énekes frontemberük, és ő most egyedül egy szál gitárral jött el, és így a 70-es, 80-as éveknek a magyar slágereit, magyar és külföldi slágereit játszotta, de valami zseniálisan, tehát hihetetlenül tehetséges rác, nagyon jó hangulatot varázsolt oda a színpadra és a színpad köré, úgyhogy jól sikerült, azt kell, hogy mondanom. De ezen kívül ott volt még Bartos Robi barátunk a Cseppel csapszékkel, ami mindig egy látványosság, tehát ő azt csinálta, hogy vett egy régi Cseppel D344-es teherautót, ugye ez egy katonai teherautó, műhelykocsi volt eredetileg, az oldalát megbontotta, és sörcsapokat telepített bele, úgyhogy az rendesen egy teherautóba oltott kocsma, úgyhogy a söntésnél ott lehet a pultot támasztani, fantasztikusan jó söröket mér, meg persze macifröccsöt, tehát mindent, úgyhogy azért én is tudtam inni a menet közben.
1: Gondoltak az autósokra,
2: hát, végülis egy veterán találkozó.
0: Ha már itt tartunk, Nadi, ezek az autók a saját kerekükön jöttek?
2: Természetesen, mindegyik
0: használható, jár.
2: Így van. Ugye ebben az egész veteránozásban pont ez a pláne, hogy régi autókat úgy életben tartani, hogy azok üzemképesek legyenek. Itt ugye, aki nem veteránozik, az nem feltétlenül van ezzel képben, ugye van ennek egy rendszere.
0: Egy kell egy engedély, nem? Vagy az, hogy még forgalomba lesz, vagy egyáltalán ez forgalomba lehet?
2: Persze, ugyanúgy kell őket műszakiztatni, mint bármilyen más járművet. Ugye ennek vannak különböző fokozatai, van az, aki kap egy próbarendszámot, tehát ezt meg lehet igényelni a közlekedési hatóságtól. És ugye van az oldtimer, ugye ez a másik véglet, ugye sokan jöttek sima rendes mezei rendszámmal, tehát amikor a Trabanton, Warburgon kín van az A-s-B-s rendszám, hát azokat akkor adták ki, amikor én születtem körülbelül, tehát hogy nagyon, azok tényleg régóta forgalomban vannak, és életben tartják őket, és akkor ugye van az oldtimer, ami a muzeális minősítés, az OT rendszám, ez a legenda. Ugye akinek OT rendszáma van, legalábbis papíron, aztán a valóság az mindig mutat érdekes dolgokat, de hogy az OT rendszám tulajdonosai, azok olyan autóval rendelkeznek, ami ízig-vérig, a legapróbb porcikájáig gyári. Tehát ugye itt pont az a lényeg, attól lesz muzeális minősítésű valami, hát ugye múzeum szakmában dolgozom, hogy az eredeti állapotának megfelelő módon van helyreállítva, csak eredeti alkatrészek vannak benne, vagy ha az eredetihez nem lehet hozzájutni, akkor az eredetivel megegyező után gyártott. Úgyhogy, hát igen, ez nagyon érdekes dolog, hogy lehet OT rendszámot adni egy Ikarus 31-es autóbusznak, aminek a műszaki dokumentációja annyira hiányos, és lehet, hogy a maga korában két Ikarus nem is volt egyforma, mert hát mégiscsak az 50-es évekről beszélünk, tehát akkor az autóipar nem egészen úgy működött, mint manapság. Tehát, hogy ezek ilyen érdekes kérdések, de a járműveknek körülbelül a fele, ami tegnap előtt ott volt, azok OT rendszámosak voltak.
0: Ez elképesztő, meg az, hogy azt jól értjük, hogy az ország szinte minden pontjáról jött, tehát tulajdonképpen az országban ennek egy ilyen nagy hagyománya van, és alig várják, hogy legyen bármilyen találkozók mennek, tehát, hogy akár ide, ugye második alkalommal Sziget-Szent Miklós.
2: Én mindig azt szoktam mondani, és sose sértődtek még meg rajta, hogyha azt mondom a veterán autó tulajdonosokra, hogy őrültek, mert ez tényleg az. Tehát,
0: nekik ez szerintem bók.
2: Abszolút, tehát, hogy ők időt, pénzt, energiát, feleséget nem kímélve beleállnak ebbe a történetbe és csinálják. Még ha az ember vesz egy trabit és szabad idejében azt bütykölgeti, az még azt mondom, hogy oké, ezt még én is szívesen megcsinálnám, mert hát ugye, na hát csak egy kis lakásban lakunk, egy szem garázssal, tehát hogy nyilván annak már megvan a kihasználtsága, tehát hogy nekem nem annyira van rá lehetőségem, de ha valaki mondjuk egy kertesben lakik, vagy tud, anyagilag megengedheti magának, hogy béreljen egy plusz garást, és akkor abban ő tudja bütykölgetni ezt az autót, ez nem egy annyira extra dolog, ez csak pénzkérdése tulajdonképpen, meg egy minimális szabadidőé. De amikor az ember vesz egy Csepel teherautót, na akkor mi a helyzet?
0: Az már egy
2: másik kategória.
0: De egyébként, bocsánat, ezt lehet akár befektetésnek is titulálni?
2: Nem, mert ebbe az ember önti a pénzt, de ez sose fog megtérülni.
0: Nem jön vissza.
2: Nem, ez nem olyan. Ez nem is azért csinálja senki. Ez egy drága hobbi, ez egy szerelem. Mert ugye pont a Csepel és az Ikarus, ez két olyan márka, ami már nem létezik. Jó, a Trabant se létezik, meg a Warburg se létezik, mint márka kvázi.
0: Micsoda piaci
1: rész. Gyerekkoromban Trabantban, mert papának volt. És amúgy egész jó élmény volt, én emlékszem rá.
0: Hogy hívják azt a váltót, amikor így oldal?
2: A kormányváltó.
0: A kormányváltó, igen.
1: Kellett váltani.
2: Tehát ugye nem létező gyárak termékeit tartják életbe. De ugye még Trabantból, meg Warburgból, ugye ezek népautók voltak, irgalmatlan mennyiségben gyártottak, tehát a mai napig áll rendelkezésre pótalkatrész, pont emiatt, meg ugye annyira szabványos dolgokat használnak, hogy ezeket viszonylag könnyű pótolni, addig egy Csepel teherautóban, vagy egy Ikarus autóbuszban, ami benne van, ez már nem létezik.
0: Tehát, mondjuk hogy... számomra, ez megint egy másik téma, de számomra ez annyira elképesztő, hogy a mai modern világban, amikor már 3D nyomtatóval fegyvereket nyomtatnak, most csak mondok valamit, hogy ezeket nem lehet úgy reprodukálni, bár mondjuk nyilván nem olyan lesz az értéke, meg nem ugyanaz, csak hogy olyan fura ez.
1: Gyártott.
2: Lehet, mindent lehet, minden pénz meg egyébnek a kérdése, de hogy ugye nem mindig áll rendelkezésre referencia sem. Tehát, hogy oké, rendben van, most mondok valamit, egy Csepel teherautónak a fényszóróját, annak a belső foglalatát, azt az ember csak úgy tudja replikálni, hogyha van már rendelkezésre állóan egy eredeti alkatrész, amiről paramétereket ugye lehet venni, tehát hogy, és akkor se lesz ugyanolyan. Tehát például a 3D nyomtatás az teljesen alkalmatlan autóipari felhasználásra, illetve hát ott is vannak szürke zónák, de sose lesz ugyanolyan, mint ami az eredeti volt.
0: Na, olyan annyira jó, mert így tök felé mehet ez a beszélgetés, meg abszolút, tök érdekes, igen. Amiket mondasz, meg hát minden szabadból tanulunk. Na, de konklúzió, mert mindjárt már véges az adásidőnk, lesz harmadik veterán autó találkozó, illetve itt volt verseny is, nem? Szépségverseny.
2: Szépségverseny csináltunk, így van.
0: Te nyerted meg? Csak vicceltem. Autó szépségverseny.
2: Így van, nem? A kollégák között szerencsére van olyan, aki szebb nálam, úgyhogy biztos, hogy nem én nyertem volna, hogyha magunknak írjuk ki, de nem csinálunk ilyet, autóknak írtuk ki, de végső soron nem is szépségverseny lett belőle. Ugye a jó kis zsűri jött össze, és a zsűri igazából azt díjazta, hogy melyik autó az, ami a legkülönlegesebb, legértékesebb. És hát ugye a szépség az szubjektív. Ugye nem csináltunk kategóriákat, mert annyira eltérő mennyiségekben voltak jelen járművek, hogy nem tudtunk volna a 80 darab személyautó és az 5 darab motorkerékpár között dönteni, tehát hogy az úgy furcsa lett volna. Úgyhogy egy kategória volt. Így viszont az volt a nehézség ebben, hogy valóban az Ikarus autóbusz és a Babetta motorkerékpár között kellett dönteni a zsűrinek. Úgyhogy így tulajdonképpen ez inkább amolyan megtiszteltetés volt, hogy ebben az ember úgy részt vehetett, meg hát ugye mindenki kapott egy matricát, egy sorszámozott matricát, amit meg hát a legtöbben úgy kezeltek, hogy ú, de jó, hát ez annyira jó, ezt emlékbe elteszem, meg volt olyan, aki a végén odajött, hogy esetleg nem kaphatna-e még egyet-kettőt, mert a garázs a falára is tenne ki belőle. Tehát, hogy már önmagában az, hogy kapnak egy matricát, annak annyira örülnek ezek a résztvevő emberek és a veterán tulajdonosok, úgyhogy ezért már megérte csinálni. De hát egyébként, hát most, hogyha lenne még egy műsorsávom, de nézem az órát,
0: de
2: én is.
0: Nem lesz.
2: Önmagában a zsűri is egy különleges csapat volt.
0: Beszélünk
2: úgyhogy,
0: majd még akkor erről.
2: Majd még egyetlen egy fél mondatot annyit mondanék, hogy nagyon-nagyon külön köszönöm a részvételét és a segítségét itt a szomszédban, a rádió mellett nem messze van.
0: Akivel amúgy a tavalyi találkozót a tervezünk egy interjút.
2: Dr. Tóth László barátunknak, a Beaver Tradition műhelynek a tulajdonosa és vezetője, aki nem csak járművekkel volt jelen, de részt vett a zsűriben, és még külön díjat is felajánlott a díjazottaknak. Tehát az ő segítsége nélkül ez így ebben a formában nem valósulhatott volna meg, úgyhogy nagyon köszönöm a hozzájárulását.
0: Hát mi is köszönjük, hogy eljöttél és mindenről beszámolt, de picit olyan, mintha így ott lettünk volna, de egyébként nyilván a legjobb az, hogyha az ember tényleg elmegy, mert hogy lesz akkor jövőre ez így az
2: igazgató. Van jövőre is. Szeptember elején várunk mindenkit szeretettel az Osan parkolójában.
0: Nagyon szépen köszönjük Mis Nándornak, a helytörténeti gyűjtemény és Ádám Jenő Emlékház Múzeum vezetőjének. Helytörténeti gyűjtemény Sziget-Szent Miklós, ezt a Facebook oldalt érdemes nézegetni, illetve nyilván a weboldalt is, mert hogy kerülnek, mint ahogy hallhattátok, friss fotók fel, illetve már most is vannak. Köszönjük szépen!
1: Köszönjük szépen!
2: Köszönöm, hogy itt lehettem!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hoppá, ez nem egy földrengés. Ez te vagy, éhesen! Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a Tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualand területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
2: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
3: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak, erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
4: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
3: Szaladok is, főnök úr.
5: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Nyáron ismét több fejlesztés valósult meg a Taksonyi óvodában. Az intézményben ezúttal elsősorban az energiahatékonyság növelését célzó beruházásokat hajtottak végre. Erről Kreisz Mátyás, az óvodát fenntartó német nemzetiségi önkormányzat elnöke beszélt rádiónknak. A fenntartó az elmúlt évben is jelentős összeget fordított intézményei fejlesztésére. Tavaly csak nem 250 millió forint értékű beruházás valósult meg, ebből mintegy 220 millió forintot az iskola fejlesztésére fordítottak, míg az óvodai beruházások értéke 24-26 millió forint között alakult. A nemzetiségi önkormányzat szerint a fejlesztések azt mutatják, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a fenntartásukban működő oktatási és nevelési intézmények folyamatos korszerűsítésére. Az idei nyári munkálatokkal pedig az óvoda energiahatékonyságát is tovább javították.
8: Az elmúlt 4-5 évben abszolút fókuszban volt az energiahatékonyságnak a fejlesztése, hiszen láttuk azt, hogy a nagyvilágban milyen kihívások elé állít bennünket, legyen szó a Covid okozta válságról, az azt követő energiaválságról, az energiáraknak az emelkedéséről és így tovább. Ezért kiemelten fontosnak tartottuk, hogy energiahatékonyságot növelő beruházások menjenek végbe mind az óvodában, mind az iskolában.
7: Klímaberendezéseket szereznek be a Sziget-Szent Miklósi Apróka bölcsödébe. Az intézmény csoportszobáinak klimatizálása jelenleg nem megoldott, ezért a bölcsöde vezetője 3 klímabeszerzését kezdeményezte. A Pest vármegyei kormányhivatal augusztus 4-én helyszíni ellenőrzést tartott az épületben, ahol megállapították, hogy a csoportszobában a hőmérséklet elérte a 30 Celsius fokot. Az ellenőrzés során azt is kifogásolták, hogy a hőérzet csökkentésére használt ventilátorok csatlakoztatási módja veszélyt jelenthet a gyermekek számára. Az intézmény és a polgármesteri hivatal is árajánlatokat kért be 3 klímaberendezés beszerzésére és felszerelésére. Kövesdi László, a pénzügyi bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a bizottság megszavazta a javaslatot és egyetértett a fejlesztés megvalósításával.
9: Megnézték, hogy mindenképpen szükséges klíma beépítése, mert a gyerekek is 30 fok fölötti hőmérsékletbe azért nem tudnak meglenni, és azt állapították, hogy 3 darab klímával megoldható ez a hűtési módszer, és ehhez 817 ezer forintot biztosítunk. Ez elegendő az ajánlat szerint ennek a kiviteledésére a klímákkal együtt. Azt nem tudom, milyen gyorsan fognak működni, ez attól függ, hogy a vállalkozó milyen gyorsan vállalja ezt, mert azért most is még azért tele vannak ezek a munkával.
7: Megkezdődött a kézilabda pálya teljes felújítása a Sziget-Szent Miklósi Kéktó szabadidőközpontban. A munkálatok első lépéseként elkerítették a területet, a beruházás az Aktív Magyarország program 25 millió forintos támogatásával, valamint a Sziget-Szent Miklósi önkormányzat további 30 millió forintos hozzájárulásával valósul meg. A fejlesztés eredményeként egy korszerű, rekordtámborítású kandeláberekkel megvilágított kézilabda pálya készül. A kivitelezés hivatalos határideje szeptember vége, ugyanakkor a polgármester tájékoztatása szerint kedvező időjárás esetén akár két héten belül is elkészülhet az új pálya.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Kertész Erika és zenekara, valamint az Antal Gábor trió lesznek a Nem Csak Jazz Klub szeptember 18-ai fellépői a Szigetszent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Kertész Erika és zenekara már kétszer is fellépett a Jazz Klub közönsége előtt, most két magyar nyelvű, a Pillanat és a 7 milliárd történet címmel megjelent albumok dalait adják elő. Az Antal Gábor trió egy 2016-ban klasszikus és jazz zenei tanulmányokat folytató zenészekből alakult, sokszorosan díjnyertes csapat. Mára a magyar zenei élet egyik megkerülhetetlen színfoltjává váltak. Eklektikus és innovatív zenéjükben egyaránt felfedezhetők a fusion, a modern mainstream és a smooth jazz hatásai, ahol a rockzene dinamikája a tradicionális zongoratrió hangulatával találkozik. A klasszikus igénnyel megalkotott kompozíciók a spontán improvizációval vegyülve alkotják a zenekar egyedi stílusát. Az est vendége a kiváló énekesnő Dósa Szelina lesz. A Mikor jöttök haza című apás fiús, sírós, nevetős, egyfelvonásos színdarabot láthat a közönség szeptember 15-én Szigetszent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A darab egy kertészeti vállalkozást vezető apa és fia kapcsolatát mutatja be 30 év táblatában. 5 évente más élethelyzetben ismerjük meg egymáshoz való viszonyulásukat. Az előadás során egy 15 éves fiúból 3 gyermekes édesapa érik, az édesapából pedig egy önmagával viaskodó, megnyugvást és megbocsátást kereső édesapa. A darab a mindennapok legizgalmasabb kérdéseire reflektálva mutat tükröt a nézőknek. További információkért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Bredák Szandival
6: és Somogyi Verával.

0: A legfrissebb közlekedési információkkal megyünk tovább. Két személyautó ütközött össze az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Inárcs térségében. A 35-ös kilométernél a belső sávot zárták le, már több mint 5 kilométer, mint egy fél óra is lehet sajnos a plusz menetidő. Aki teheti, Újhartyán és Inárcs között mellékutakon kerüljön, bár valószínűleg most ott is forgalmasabbak lesznek az utak, hiszen sokan arra felé kerülnek. Erős a forgalom a fővárosba vezető útvonalakon itt a Csepel-szigeten, így tehát a második Rákóczi-Ferenc út Lakihegyi szakaszán, illetve a Csepeli temető előtt végig a főváros irányában sajnos dugóra kell készülni, és hát tulajdonképpen mindenhol, úgyhogy most így nem sorolnám fel egyesével, ami viszont igen erős és durva, az az 51-es Taksonyi és Dunaharaszti közötti szakasza, ráadásul ugye itt a Szent Imre út, illetve az 51-es út találkozásánál még beleszól az útépítési munka, és körforgalmat építenek ugyanis, úgyhogy még az is lassítja itt a közlekedést. Kitartást kívánunk mindenkinek, reméljük mindenki időben megérkezik az úti céljára. Úti céljába jó utat mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a süsfelnap az ébresztő műsorunk, a mikrofonok mögött Bredák Szandi.
3: És Somogyi Betti, sziasztok.
0: És továbbra is tudtok minket követni a Lakihegy Rádió Facebook oldalán, illetve a YouTube csatornánkon is videós formában. Nagy János Szigetszent Miklós polgármestere a vendégünk. Jó reggel.
4: Jó reggelt kívánok.
0: Érkeztek már, érkezett már telefonhívásunk az imént, és szeretnénk jelezni a hallgatóinknak, illetve a nézőinknek, hogy arra szeretnénk mindenkit kérni, hogy üzenetben írják meg a kérdéseiket, mert ugye élőben közvetítjük videós formában is az interjút, a beszélgetést, oda viszont a telefonnak a hangját nem tudjuk beadni. Igen. Így, hogyha valaki mondjuk hosszasan kérdez, akkor a nézőink nem fogják hallani, hogy mi a kérdés. Úgyhogy arra szeretnénk mindenkit kérni, és a hallgatónk is, aki az imént hívott minket, hogy a 0620 95 95 107-es Viber számra írják meg a kérdéseket, hogyha még van, mert már kaptunk egyébként túl sok új kérdést, nem is fér bele az adásba.
3: Igen,
0: mert hogy ugye már
3: érkezett egy pár.
0: Igen, a Facebook oldalunkon is kommentben jöttek kérdések. Na, azt beszéltük meg itt polgármester úrral, hogy kezdjük a Szigetszent Miklósi sétány, tenisz és bisztró helyzetét. Erről ugye szó volt a gazdasági bizottság ülésén, a testületi ülésen most nem, de szóba került egyébként az augusztus 31-i közmeghallgatáson is. Ugye itt is járt nálunk is Roland tulajdonos, illetve az üzemeltető, azt az oldalt már múlt héten meghallgattuk, de ugye akkor is jeleztük, hogy nagyon kíváncsiak vagyunk a hivatalos információkra is, úgyhogy most erről kérdeznénk.
4: Akkor én jövök most, ugye?
0: Igen.
4: Köszönöm szépen a lehetőséget. Először is annyiban kiegészíteném az itt elmondottakat, hogy nyilván, tehát az eddigi tapasztalat az, hogy nem lesz idő minden kommentre igen. választ adni, viszont szívesen bevállalom azt, hogy amelyekre nem sikerült itt az élő műsorban választ adni, azokra akkor adok írásban, és akkor közé tehetitek, vagy én fogok hozzáírni, és akkor ez szerintem így meg tudjuk oldani.
0: Ez így korrekt, ez igen, így mert jó. Nagyon sokan kérdeztetek sokféléről, és még egyszer mondom, aki telefonon hív, hogy írja meg nekünk Viberen 0620 95 95.
4: Akkor kezdjük is neki, mert igen. Ugye erre elég rövid időnk van erre az egészre. És először is köszönöm, hogy van lehetőségem nekem is megszólalni. Másodszorban este végig hallgattam azt az interjút, amit készítettetek a múlt héten, és én nem is szeretnék belemenni a személyeskedésbe, hanem a megoldást szeretném megtalálni. Egyébként múlt héten, szombaton az üzemeltetőnek az édesapjával, tehát személyesen is egyeztettünk, illetve fölhívtam őt telefonon, hogy nézzük meg, hogy milyen megoldások vannak, mert szerintem nonsens, hogy ebből is politikát csinálnak, és én úgy gondolom, hogy megoldást kell találni, és nem egymásra mutogatni. Hallottam az interjúban, hogy mondjam, sérelmezték azt, hogy a közmeghallgatáson nem volt külön napirendi pont a bisztrónak helyzete. Ugye ez teljesen egyszerű, ezt nektek is tudni kell műsorvezetőknek, illetve ti is szoktatok interjút készíteni. Azért nem volt napirendi ponton, mert köztudott, hogy a közmeghallgatást, időpontját és a napirendjeit a képviselőtestület még régebben határozza meg a közmeghallgatásoknak, és nyilván akkor mi még nem tudtuk, hogy lesz egy olyan bírósági végzés, amiben eltiltanak tevékenységet, vagy lesz olyan kormányhivatali felszólítás, amiben felszólítják őket, hogy az illegálisan megépített építményeket bontsák le. Ugye ez teljesen friss volt akkor, és ugye többen feltették a kérdést, hogy miért kellett ezt az előterjesztést bevinni. Az előterjesztést egyébként javaslom mindenkinek elolvasni, de ha lesz időm, fel is fogom olvasni, viszonylag rövid, gyorsan felolvasva szerintem mindenki teljes képet fog majd kapni, hiszen mi, mint a területnek az egyik tulajdonosai, ugye olyan esetben, hogyha a bíróságtól érkezik ilyen bírósági végzés, illetve a kormányhivatal is hozott egy felszólítást a bérlővel szemben, ugye mi a területnek a tulajdonosai vagyunk, amit már évtizedek óta egyébként kiadta a területet büfé céljára az önkormányzat, és onnantól kezdve ugye az, aki a büfét kezeli, üzemelteti, ugye onnantól kezdve ugye az ő feladata mindent. Röviden összefoglalva csak annyit mondanék, hogy 2021-ben történt ott változás, vagy 2022-ben ugye az akkori Hegema Sport Kft.-nek a vezetője ugye igényelt hosszabbítási kérelmet az önkormányzattól, arra hivatkozva, hogy a Covid idején ugye visszaesett a gazdasági helyzetük, és képviselőtestület úgy döntött, hogy meghosszabbítja a bérleti szerződést, vagy a bérleti szerződésnek a határidejét 2026. december 31-éig. Majd ezután a Hegema Sport Kft.-t ugye megvásárolta a jelenleg üzemeltető tulajdonos, és korszerűsítette, fejlesztette, amivel nincs is semmi gond, és vagy Sziget-Szentmiklósnak az egyik legjobb helye egyébként maga a bisztró, tehát az sem igaz, hogy nekem nem tetszik, és egy valamit szeretnék kihangsúlyozni, hogy valószínűleg itt hogy nagy hívvel ment bele mindenki ebbe a témába, amikor én azt mondtam a közmeghallgatáson, hogy másik, hogyha ugyanezt akarják létesíteni, tehát koncerteket, sűrűn koncerteket, akkor másik helyet kell keresni. Felajánlottam azt is, hogy segítek másik helyet keresni, hiszen én úgy gondolom, hogy megérdemli Sziget-Szentmiklós, hogy legyen olyan hely, ahova akár a helyi zenészek el tudnak menni, a helyi lakosok el tudnak menni kikapcsolódni. Jelen pillanatban az a terület nem alkalmas arra, hogy ott sűrűn koncertek legyenek. Pont ebből indult ki az egész botrány, hogy 2022 után, amikor elkezdődtek ott a koncertezések, ugye addig nem volt ilyen lakossági panasz, és a koncertezések miatt volt panasz a területre, és akkor elmondom, nem titok, a másik oldalról is kapjuk a hideget, meleget a gazdasági bizottsági ülésen, például meg is voltunk vádolva azzal az egyik lakó részéről, hogy bizony ott a hivatal mutyizik, vagy az önkormányzat mutyizik, mert több száz millió forintos fejlesztésből ugye sokat kapott a bisztró. Tehát minden oldalról mennek a falsinfok, ezért gondoltam, hogy nem árt, hogyha ezt akkor tisztázzuk, ezt a helyzetet. Sem a jegyzőnek, sem a polgármesternek nincs olyan hatásköre, amit az ott lakók kértek. Nekem egyetlen egy olyan lehetőségem volt, hogy amikor kirobbant ez a botrány a koncertek miatt, akkor egyeztettem külön a bisztróval, egyeztettem külön az ott lakókkal, egy konszenzusos döntést szerettem volna, és amikor jöttek az ötlettel, hogy ott koncerteznének, én azt mondtam, hogy támogatom, nyilván a lakók nyugalmát nem sérthetik, viszont szerintem a nyári időszakban a havi egy alkalom az bele tud férni nyilván, hogyha a környezetvédelmi szabályokat betartva történik mindez, mert folyamatosan azt hallgatjuk, hogy környezetvédelmi terület, Natura 2000-es területről van szó, ugye erről volt szó az interjúban is. Visszatérve a közmeghallgatásra, Az első napirendi pont címe a Dunaparti fejlesztések voltak, tehát nem is kellett az egyebek napirendi pontot megvárni, ami pont azért van, hogy az egyéb témákkal kapcsolatban tudjanak kérdezni, vélemény nyilvánítani a lakók, de én, mint a közmeghallgatás levezetője, úgy gondoltam, hogy a Dunaparti fejlesztés címszó alá simán belefér a bisztrónak a helyzete, és örültem is, hogy azzal kapcsolatban egyébként érkeztek kérdések, még ha eléggé sértődött és támadó kérdések is voltak, de úgy voltam vele, hogy talán lehet tisztázni egy-két kérdést, amit így utólag és az interjúból leszűrve úgy gondolom, hogy nem jött át annak az oldalnak, aki például most mindent megtesz, hogy a bisztró megmaradjon, vagy a bisztró tovább tudjon üzemelni hasonló módon. Abban az esetben is ezért kérdeztem így a lakótól, hogy olyan üzemeltetésre gondol, ami a jelenlegi állapot, tehát ebbe benne van a koncert is, koncertezés. Arra mondtam azt, hogy akkor ugye lehet, hogy nem tettem hozzá, hogy Miklóson belül, de nyilván polgármesterként azt mondtam, hogy akkor másik helyen kell egy ilyet üzemeltetni, ahol lehet koncertezni, nem zavarja a lakók nyugalmát, ahol ugyanúgy ez a gasztronómia tud működni, és igen, eléggé rossz az, hogy a Natura 2000 nyilvánítás óta bármihez hozzá akar nyúlni az ember, mindig lepattanunk, mindig problémák vannak ezzel kapcsolatban, ezt is kell tisztázni. Egyébként vasárnap reggel 8:30 a parlamenti képviselőnkkel már a Kisdunán kezdtük a napot, és ott is jeleztem én is, és az ott munkát végző lakók is, hogy a Natura 2000 definíciójával vannak problémák, vannak problémáink, remélem, hogy az ügyben lehet majd a későbbiekben valamit javítatni. A tények és ferdítések, bocsánat, csak én este, amikor meghallgattam ezt az interjút, jegyzeteltem ide a telefonomban.
0: Jó, hát azért hívtunk el, azért vagy itt nyilván.
4: Tehát a tény az, hogy bírósági döntést kaptunk a közelmúltban, illetve érkezett egy kormányhivatali felszólítás. Ez mind ugye a bisztró üzemeltetőjével szemben történt. Nem én indítottam a pert, nem én kértem a kormányhivatalt, ugye ennek volt egy hosszas procedúrája. Amikor megtörtént ez az ott lakók és az üzemeltetők közti, mondjuk azt, hogy nézeteltérés, akkor ugye mi jeleztük a lakóknak, hogy nekünk milyen hatáskörünk van, és ők ugye tovább léptek, törvénynek megfelelően ugye a bíróság elé vitték az ügyet, és a bíróság hozott is egyébként egy határozatot, egy ítéletet. Pont ezért, mert bírósági döntés, kormányhivatali határozat, felszólítás érkezett, nekem, mint polgármesternek, mint a főbérlőnek, tehát a terület tulajdonosának, kötelességem ugye ezt előterjeszteni a képviselőtestület elé, akik a tulajdonosnak a képviselői. És a gazdasági bizottságnak kell javaslatot tenni, hogy miről döntsön a testület. Hallottam, hogy felolvastad Kocsis Éva képviselőnőnek a mondani valóját. Ő ugye első ciklusú képviselő, nagyon szeret posztolgatni, viszont ugye a bizottsági ülésen is elhangzott, hogy a gazdasági bizottságnak kell hoznia egy javaslatot a testület felé, hogy melyik irányba menjen az önkormányzat, mint tulajdonos. Azonnali határral, vagy azonnali hatállyal szerződés megszegése, mert mondjuk ez a bírósági döntés és a kormányhivatali felszólítás alapján ugye a szerződésnek nem megfelelő üzemeltetés történt. Vagy kivárjuk azt, hogy lejár december 31-én. Kocsis Éva például azt is megjegyezte, hogy az üzemeltető által a kormányhivatali felszólítás után érkezett levele nem volt az előterjesztésbe becsatolva. Az egy teljesen más téma. Az arról szólt, hogy ugye hosszabbítási igényt nyújtottak be. Hosszabbítási igényről pedig az önkormányzat nem tud tárgyalni, hiszen a területnek majdnem több, mint a fele, ahol ez elhelyezkedik, pontosabban inkább a teniszpályát érinti, az ugye a KDV Vizignek a tulajdona, nem az önkormányzati terület. Tulajdona. Mindaddig, amíg a KDV Vizik nem nyilatkozza le azt, hogy ők a továbbiakban is odaadnák azt a területet bérbe, mindaddig az önkormányzat nem hozhat olyan határozatot, hogy meghosszabbít egy ilyen szerződést. Tehát ez azért hosszasabb folyamat. Nyilván ugye az, aki ezekről posztol vagy véleményt mond, nem kell tudniuk a helyzetet, vagy nem kell tudni a jogi hátteret.
0: Hát egy képviselőnek ahogy... azért kéne, mert nyilván azért Kocsis Éva, ugye a Miklósért Városvédelmi Egyesület képviselő, ő azt írja, hogy ugye úgy tesz javaslatot a megszüntetésre az előterjesztés, hogy nem tiszta a rendes vagy rendkívüli felmondással
4: pont,
0: tervezi
4: pont
0: ezt.
4: Igen, pont ez a feladata a bizottságnak, hogy dönts el, ez ott el is hangzott. Nem akarok ebbe belemenni, ugye tudjuk, hogy hogyan működik a politika, a hergeljük az embereket és ilyenek. Az nem is érdekel, hogy a politikusok mit posztolnak erről. Ugye nyilván ugye érződött az interjúban is, a bizottsági ülésen való felszólalás, vagy a közmeghallgatáson történt felszólalásban, az, hogy az üzemeltetőnek, hogy mondjam, tehát mi nem egy platformon utazunk, nem egy politikai oldalnak vagyunk a híve, és itt már némi személyeskedést is érzek, és ezúton is kikérem magamnak, hogy nekem bármelyik mutyihoz is közöm lenne, de tényleg nem azért jöttem ide, hogy ilyen személyeskedésbe belemenjek, hanem ahogy említettem, én még akkor ugye fölhívtam az édesapját, azért a tárgyalási képességei teljesen másabbak. Én azt mondtam, hogy nézzük meg, milyen módon lehet megoldani. Ugyanúgy, ahogy 2022-ben, mikor kirobbant ez a balhé, vagy 23 környékén, akkor is ugye behívtam az érintett lakókat,
0: hát
4: akik
0: akkor
4: folyamatosan
0: ugye, akkor is az
4: üzemeltetőt is behívtam.
0: Igen, mert és mi azt az információt kaptuk, nem, hogy ön nem igaz, kapott meghívót, ugye nyilvánosan ki is tette a meghívót.
4: Nem, pont a helyszínen egyeztettük le az időpontot, és az alapján kapták meg a lakók. Erről is egyeztettem az édesapjával.
0: Tehát akkor az nem is igaz, ami akkor kikerült, hogy nem hívtál meg a...
4: Erről is egyeztettem az édesapjával, hiszen ő mondta, hogy igen, sérelmezték azt, hogy ők utolsó nap kapták meg írásban, de jeleztem neki, hogy amikor kint voltunk a helyszínen, náluk ők mondták meg, hogy melyik az időpont, tehát egyeztettünk időpontot, és én az alapján hívtam meg a lakókat. Tehát én nem gondoltam, hogy újra meg kellene őket hívni, amikor mi megbeszéltük, de ezt mi letisztáztuk, tehát és nem is akarok abba belemenni, hogy akkor hogy kinek mi ezzel kapcsolatban véleménye. A pech az volt, hogy ők ugye közzétették egy meghívásos fórumot. Olyan személyek jöttek el erre
0: igen,
4: a fórumra egyébként, hogy nagy balhé volt, akkor ugye megkértem azokat, akik úgy jöttek, hogy nem kaptak meghívást erre a megbeszélésre. Én már akkor is a közös nevezőt kerestem egyébként.
0: Bocsánat, azt nem értem ebben az egészben, hogyha tényleg ilyen van, és már pedig ugye itt is írod az oldaladon, hogy a Pest vármegyei kormányhivatal is jogerősen elutasította a büféépület engedély nélküli bővítésére benyitott fennmaradási kérelmét. Szóval, hogyha tényleg meg ugye sok mindent mondtál itt a bérletről, az engedély nélküli építkezésről, a jogerős bírósági épület,
4: a
0: zajhatás. Igen, csak hogyha ezek tények, és ez
4: nem,
0: tényleg
4: nem,
0: így van.
4: Nem az önkormányzat, nem a polgármester,
0: értem.
4: Nem a hivatal.
0: Csak én a józan parasztésztel gondolkozom, hogy miért hívná fel magára így a figyelmet, hogy akkor ez, bocsánat, de ez...
4: Kicsoda?
0: Hát az üzemeltető vagy a tulajdonos, hogyha ezek tényleg már pedig így vannak, hiszen hivatalos információ, akkor
4: hát
0: tények, hogy...
4: Az előterjesztésben mellékletként el lehet olvasni www.szigetszemiklós.hu és ott a mikrodatra klikkelve az előterjesztés anyaga egyébként fent van, de ha lesz időm, felolvasom szívesen, csak azért, hogy beleférjen a
0: igen, megjönnek kérdések, hogy ne csak ez az egy téma legyen egyébként.
4: Mennem, de szeretném, hogyha ezt tisztázzuk véglegesen.
0: Jó.
4: Én úgy gondolom, hogy tényleg pár lakón kívül mindenki úgy gondolkodik, és én is úgy vélem, annak ellenére, hogy nem vagyok szívesen látott vendég ott.
0: Így érzed?
4: Hogy én, nekem tetszik az a hely, van ilyenre szükség, és azt is hallottam, hogy itt értetlenkedtek, hogy akarja az önkormányzat ugye megpályáztatni.
0: Igen,
4: azt,
0: ha hogyha
4: ilyen olyan
0: problémák
4: vannak. Itt az egész, mondom, abból indult ki, hogy a koncertek túlhangosak voltak, és őszinte leszek. Én az idei évben már azt hittem, hogy megtörtént a megállapodás a lakók és az üzemeltető között, mert nem érkezett nagyon sokáig panasz, úgyhogy én hátradőlve voltam ezzel a témával kapcsolatban. Én tényleg meg voltam győződve arról, és ugye sajnos ugye atombombaként jött ismételten ez a helyzet, mikor a bírósági végzés megvolt, és a kormányhivatalnak a levele megjött egyébként ezzel kapcsolatban. Bérleti díjjal kapcsolatban ott is tisztázok az egészet, mert gazdasági bizottsági ülésen a politikusok próbáltak fogást találni azon, hogy én eddig miért nem vettem észre, hogy az önkormányzat ugye tulajdonképpen többet fizet a KDV Viziknek a bérlésért, a területért, mint amit kap az üzemeltetőtől. Csak azt felejtette el a tisztelt bizottság, meg a tisztelt képviselők, akik ezen próbáltak lovagolni, hogy a hosszabbítás után, mikor mi ugye láttuk, hogy milyen szerződések köttetődtek annak idején, akkor bevittük, hogy a bérleti díjjal kezdjünk valamit, mert nonsense, hogy tulajdonképpen még mi fizetjük közpénzből, hogy ez történjen. És pont a gazdasági bizottság hozott olyan döntést, hogy ne nyúljunk jelen pillanatban a bérleti szerződéshez, az összeghez, a bérleti díjhoz, hanem úgy is lejár 2026. december 31-én a szerződés, és majd akkor vizsgáljuk felül, hogy mennyiért lehet majd bérbeadni a területet, és majd akkor hozzunk olyan döntést, hogy infláció követő legyen az a pénzösszeg, amiért majd bérli az üzemeltető. Tehát itt pont, hogy a bizottság hozott olyan döntést, tehát az is egy gyöngyból volt.
0: Igen, bocsánat, csak már kicsúsztunk itt a műsoridőből. Folytatjuk, igen. Meg rengetegen kérdezik a buckai közlekedési koncepciót, ami szintén ugye téma volt, méghozzá, igen, azt hiszem az a testület, én már összezavarodtam, vagy a közmeghallgatáson, testületi ülésen. Szóval folytatjuk, jó, a következő fél órában is Nagy János Szigetszent Miklós polgármester a vendégünk, és ahogy ígérte, amikre most adásban nem tudunk válaszolni, igyekszik akkor arra majd valamilyen formában így akár általunk is válaszolni. 0-20-95-95-107, ide jön egyébként a sok-sok kérdés Viberen, folytatjuk a beszélgetést.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Fogászati ellátás stresszmentesen.
6: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
5: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
6: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
5: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
6: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
5: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
6: www.sarokvilla.hu.
5: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
7: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válaszd gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
8: Töltődj fel Ráckevén. A kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez. Élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
2: Ez reklám volt.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Késő nyári időre számíthatunk, éjfélig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolnék elnevezésű program. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Még ma lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az Oktatási Hivatal honlapján találhatók. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére. Ezt mondta az M1 híradójának a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügyi megújításhoz szükséges döntésekbe. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszert kell kidolgozni, amely jobban elismeri az egészségügyekben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képesítéseket. A földtörvény és a vadászati törvény megváltoztatását ígérte az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter egy szakmai podcastben. Bóna Szabolcs szerint az egyik legnagyobb problémát a használat és a tulajdon egymástól való elválása okozza, ami miatt jövedelem áramlik ki az ágazatból. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolnék elnevezésű program, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy felkészítették az első önkénteseket, akik a kórházi betegeket segítik majd. A miniszter úgy fogalmazott, vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. A program kezdeményezője az egykori tüntetésekről fekete ruhás nővérként ismerté vált Sándor Mária. Kijev biztatónak, Moszkva hasznosnak nevezte az amerikai delegációval az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokat. Donald Trump amerikai elnök különmegbizottja Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai üzletember, előbb Vladimir Putyin orosz, majd Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel egyeztetett. Az amerikai különmegbizottak remélik, hogy további előrelépést érhetnek el a béketárgyalásokon. Ma temetik a háborús bűnökért és népirtásért elítélt Ratko Mladićot Szerbiában. Az egykori vezérkari főnökért több helyen tartottak megemlékezést a boszniai szerb köztársaságban az elmúlt napokban. Az Európai Tanács szerint egy háborús bűnös dicsőítése jogellenes és sérti az áldozatok emlékét. Ratko Mladić volt a hadsereg vezetője az

0: Közlekedési információkkal folytatjuk a süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat. Az Útinform azt írja, hogy a korábban baleset miatt az M5-ös autópályán még mindig torlódik a forgalom, mert hogy két személyautó ment egymásnak az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Inárcs térségében, a 35-ös kilométernél a belső sávot zárták le, körülbelül 5 kilométeres a torlódás, még mindig nagyjából fél óra lehet a plusz menetidő, aki teheti, inkább Újhartyán és Inárcs között mellékutakon kerüljön, bár gondoljuk, hogy ott sem. Ott sincs most túlzottan jó helyzet. Aztán erős a forgalom még a főváros felé vezető főbb útvonalon, telítettek a sávok a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglódnál, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán, ahol ráadásul, ha már 51-es, akkor tudjátok, ott a Szent Imre út és az 51-es találkozásánál épül a körforgalom, ez is beleszól ott a közlekedésben. Trafit is látunk, méghozzá Dunavarsányban, a nagyjából a Naprózsa utca környékén, illetve ezen kívül máshol most jelenleg sebességmérést nem látunk, torlódást viszont annál inkább, tulajdonképpen itt a Csepel-szigetről, hogyha szeretnétek bejutni a fővárosba, akkor mindenhol nagyon erős forgalomra kell készülni. Mindenkinek kitartást és jó utat kívánunk.
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
0: Nem is húzzuk az időt, folytatjuk a beszélgetést Nagy Jánossal, Sziget-Szent Miklós polgármesterével. Belefolytottuk a szót, ugye továbbra is a sétány

0: és bisztró volt a téma, úgyhogy innen lehet folytatni.
1: Megpróbálom rövidebben folytatni a történetet, hogy legyen idő a kommentelők kérdéseire is, de ahogy mondtam, akkor megkapom a kérdéseket természetesen írásban, akkor válaszolok, és ha azt közzé teszitek, megköszönöm. Illetve egy javaslat, hogy ilyen esetben akkor legyen lehetőségem nekem is egy podcastre, kívülről már láttam a stúdiót, illetve
0: adáson
1: láttam
0: kívül már meghívtunk,
1: igen, képviselők voltak már ott.
0: Igen, tehát van egy podcast stúdiónk, ahol ugye kicsit korlátlanabbul lehet beszélni, nincs adás, majd van adásidő, de nem ennyire szűkös, úgyhogy szeretettel várjuk
2: kicsit
0: majd
2: hosszabb idő lehet,
1: na,
2: igen.
1: Tehát folytatva a történetet, a bizottságnak kell hozni egy olyan javaslatot, amiről majd a képviselőtestület dönt, és itt ugye igazából tényleg az a faramuci helyzet van, hogy a bérleti szerződés felmondása. Tehát azt kell mérlegelniük, hogy ezek a helyzetek, tehát a bírósági végzés és a kormányhivatali felszólítás miatt, tehát mérlegelnie kell a bizottságnak, hogy melyik irányba megy, az azonnali hatállyal, vagy megvárni a szerződés lejártát. Ez nagyjából egyébként teljesen egy időpont.
0: Ezt akartam mondani, hogy
1: ezért is mennék én abba az irányba bele, és tárgyaltunk erről az üzemeltető édesapjával, hogy milyen módon tudnánk megoldani azt, hogy teljesen legálisan tudjon működni az egész, illetve ugye nyilván én már ebben nem fogok beleavatkozni, mert én az ott lakóktól azt kapom meg, hogy engem lefizettek az üzemeltetők, az üzemeltetőtől azt kapom meg, hogy én a haverjaimat akarom odarakni, tehát ez egyébként tök képtelenség, mert nem én döntöm el, hogy ki fogja bérelni, hanem aki megnyeri a pályázatot, és köztudott, hogy nálunk fideszes többség van, tehát nem tudok érvényesülni ilyen téren sem, ráadásul hozzám senki nem fordult, főleg a baráti köreim közül, hogy szeretnék azt csinálni. És kicsit védve a bisztrót is szeretnék hozzászólni. Amikor ugye ott azok a konténer büfé elemek kikerültek, akkor is egyeztettünk az üzemeltetővel, pontosabban az édesapjával biztos, hiszen mondtam, hogy nehogy balhé legyen abból, hogy mondjuk építési engedély köteles egy olyan konténernek az elhelyezése. Nézzük meg, hogy kell-e engedély, tehát hogy minden rendben legyen, és akkor ugye utána járva megállapításra került, hogy ahhoz nem kell engedély. Tehát ezt szerintem tökéletesen elmondta az üzemeltető is ezen a rádiós interjún. A kormányhivatali határozatban pedig ugye olyan épületrészekről van szó, amit le kell bontaniuk, és erre van, most nem tudom, 150 vagy 180 nap határidejük, tehát ha még azt is kiszámoljuk, még akkor is a bérleti szerződés lejárt a nagyjából a határidő, és azért zárójelben megjegyezném, hogy annak idején, mikor évtizedekkel ezelőtt ugye az önkormányzat kitalálta, hogy azon a területen nem lenne rossz egy büfé, és ezért kiadja bérbe, az a akkori bérleti szerződésben benne volt, hogy a bérleti díj lejárta után az eredeti állapotot kell az üzemeltetőnek visszaállítania.
0: Bérleti szerződés lejárta után.
1: Viszont jelen pillanatban, és én is azt mondom, hogy meg kell nézni, felül kell vizsgálnunk azt, hogy például abban az esetben, hogyha a KDV vízig nem járul hozzá, hogy az ő területén ott bármi történjen, magyarul nem adja bérbe a területet, akkor mindenképp meg kell nézni, hogy melyek azok az érintett területek, ami jelen pillanatban mondjuk a bisztrót érinti. A hétvégi egyeztetésen beszéltünk erről is, illetve tisztáztuk a szennyvíz és a vezetékes víznek a helyzetét is. Tény, hogy az előző tulajdonos, de az önkormányzat a Hegema Sport Kft-vel van szerződésbe. Tény, hogy az előző tulajdonos a Kft-nek ugye illegálisan kötött be, és azt egyébként, mikor ugye ez kiderült, elindult a folyamat, tulajdonképpen mondhatom azt, hogy legalizálásra került ez a rákötés meg bekötés ezzel kapcsolatban. Számomra egyébként akkor lett világos, amikor a TDM ugye csinálta ezt a
0: Felújítást?
1: Hát felújítást, igen, amikor ugye oda a közösségi mosdó került, és oda is kellett ugye csatornát kiépíteni, telepíteni. Mi hétvégén megállapodtunk abban, hogy megnézzük, hogy hogyan tudnánk a teljeset úgy rendbe tenni, hogy senki ne tudjon abba belekötni, hogy ott most a működéssel kapcsolatos dolgok hogyan történnek. Egyébként mind attól a lakótól, akin keresztül oda van kötve, mind pedig az üzemeltető apukájától megtudtam, hogy a büntetést is kifizették rá, tehát külön órásítva lett, tehát azt a részt azt természetesen rendezték, ahogy ez a probléma ugye kiderült.
0: Mehetünk másik témára, vagy még van?
1: Még gyorsan összefoglalom.
0: Jó.
1: A helyzet a következő, ugye a 2022-es vagy 2022 környékén lévő nagy balhé miatt ugye nagyon sokan ide-oda írogattak, stb. Így a KDV Vízig már akkor ugye felszólított bennünket, hogy azt a területet, mint parkolót szüntessük meg. Nem járulnak hozzá, hogy azon a területen. Tehát még vonzott magával még nagyobb gondot, problémát. Jelen pillanatban azt fogjuk megnézni, hogy milyen módon lehet ott a jövőben, illetve a jelen pillanatban legálisan üzemeltetni ott olyan helyet, ahova az emberek ki tudnak ülni, enni tudnak, inni tudnak, például egy kávét, vagy teát, stb.
0: Akár az is lehet, hogy aki most a tulajdonos vele, ha sikerül konszenzusra jutni? Vagy hát nyilván akkor
1: ugye,
0: ez meg lesz
1: pályáztatva. December 31-ig ők az üzemeltetők, és azt kell megnézni, jelen pillanatban testület nem hozhat olyan döntést, hogy a jelenlegi szerződést meghosszabbítja, hiszen nincs a KDV Víziktől birtokunkban semmi olyan nyilatkozat, hogy a KDV Vízig az ő részét, tehát tulajdonképpen a területnek egy nagy része, de ami a jó hír a rosszban, hogy inkább a teniszpályát érinti, ott előfordulhat, hogy a KDV Vízig azt fogja mondani, hogy ők már nem akarják ezt a területet továbbiak bérbe adni.
0: Igen, egyébként 2022 volt az év, amikor gazdát cserélt itt a KFT üzemeltetése, csak hogy mondom, igen?
1: Igen.
0: 2022-ről
1: annyi csak, hogyha egy picit, tehát jobban lett volna törekedés a konszenzusra. Mert itt,
0: mi úgy tudjuk nekünk, hogy azt nyilatkozta a kis Roland, hogy volt.
1: A lakókkal nekem volt erről vitám. Nem csak az ottani lakókkal, hanem a város különböző pontjáról. Nagyon jó barátaimmal is vitatkoztam, mert ők is elhitték azt, hogy én akarom minden áron megszüntetni. Annak idején már volt aláírásgyűjtés tulajdonképpen ellenem ezzel kapcsolatban, mert ezt híresztelték. Nem. Tehát nem én irányítom a bíróságot, nem én irányítom a kormányhivatalt. Én azt szeretném, hogy legyen egy ilyen hely, de a lakókat se zavarják. Amikor ugye az egész probléma onnan adódott,
0: bocsáss meg,
1: hogy
0: csak
1: nagyon sűrűn
0: másik témát
1: volt
0: is
1: elején ez a zajos rendezvény, ami ugye a lakók nyugalmát zavarta. Ott talán, hogyha picit mind a kettő fél visszafogottabb, és én meg tudom érteni a lakosságot is egyébként, de én a másik félt is, és én ezért mondom, hogy nézzük meg, milyen koncert, és hogyha viszont fontos az, hogy sűrűn legyen koncertezés, akkor
0: egy másik helyet?
1: Tényleg,
0: de Miklóson belül?
1: Hát nyilván, én azt szeretném, hiszen Miklóson tulajdonképpen minden vállalkozó, aki ilyenbe kezd bele, az becsődöl. Régebben ugye azért, mert jött a maffia védelmi pénzért, és nagyon sok ember, akivel én tárgyalok, mert próbálom nekik mondani, hogy nyissanak már egy olyan helyet, stb. Ugye még ez a régi beidegződés megvan a vállalkozókban, hogy a védelmi pénz miatt ők nem mernek ilyet nyitni. Tehát még egyszer mondom, nem tudom, hogy a héten milyen döntés lesz a gazdasági bizottság tagjai között. Zárt ülés lesz. Viszont én ugye ezeket az információkat továbbítottam, hiszen a héten nem leszek itthon.
0: Igen.
1: És bízom benne, hogy ezek alapján, amit megbeszéltünk az üzemeltető édesapjával is, abba az irányba ugye tudjuk működtetni a helyet, és meg tudjuk úgy menteni, hogy a későbbiekben ez nem fog az ott élőknek problémát okozni, és itt a mérésekkel kapcsolatban is
0: ebben
1: komoly
0: félreértések
1: vannak.
0: Ebben most nem menjünk bele. Csak azért nem menjünk bele, mert még van más témánk, és mindenképpen kéne róla beszélni. Egyébként olvashatunk, ugye te is az oldaladon osztottál meg
1: egyetlen utolsó mondat, hogy abban a rádió interjúban, amit itt tartottatok, hogy pont a lényeg nem hangzott el, a bírósági végzés és a kormányhivatalnak a felszólítása, és a miértjei, az okai. Most vagyunk egy helyzetben, ezt igyekszünk megoldani, és én nagyon örülök, hogy az üzemeltető édesapja is amellett van, hogy közösen meg tudjuk oldani. Nyilván én leszek a legboldogabb, mert nem ártani akarok, hanem az élni és élni hagyni elv mentén működni. És akkor most legyenek a kommentelők kérdéseim, mert nyilván...
0: Hát mindegyik nem fér bele, de van egy sokor, igen, meg ugye aki most csatlakozott, megígérte polgármester úr, hogy mi elküldjük neki összegezve a kérdéseket, arra ő fog írásban válaszolni, amit meg mi majd megosztunk a közösség oldalon, meg hát ugye nyilvánvalóan majd lesz egy hosszabb beszélgetésünk is, mert tényleg most nem fér bele sok minden. Nagyon sokan a buckai közlekedési koncepcióról kérdeznek, például Csaba is erről kérdez, szeretne erről az évek óta halasztódó buckai közlekedési koncepcióról kérdezni, de volt itt olyan, aki például szintén a Buckában, a Borz utcában, mikor várható az út szélesítése. Csaba, gyorsan mondom, hogy Bucka busz, öreg, elhasznált, túlterhelt, sőt azt hiszem, hogy talán Kácsor Andrea, Perticsné Kácsor Andrea, térségünk parlamenti képviselője is megosztotta, hogy az iskola elkezdésekor is voltak gondok itt a buszközlekedéssel. Nem nagy busz, hanem kis busz, igen, ne legyen újabb baleset. Szóval, hogy ilyen témakör, ezt nézzük át. Buckai közlekedési koncepció.
1: Jó, bocsánat, mert ugye időszűkében vagyunk. Tehát a buckai közlekedési koncepcióról régóta döntött a képviselőtestület, és voltak olyan évek, ahol mondjuk az éves költségvetésből vette le a képviselőtestület többsége az arra szánt keretösszeget. Ugye az idei évben volt az első olyan év, amikor maradt rá keretösszeg. Nyilván nem annyi, amennyit mi beterveztünk, mert még a maradék összeget ugye más célra költötte el a képviselőtestület többsége, vagy olyan döntést hozott. Az idei évben mondhatjuk azt, hogy nulladik ütemként, ugye, ha minden jól megy, én szerettem volna, ha már augusztusban ennek látjuk a nyomát, de sajnos ilyen bürokratikus rendszerben lassabban működik a dolog, de jelen pillanatban a nulladik lépés az, hogy a Csépi úton, a Műút és a Gyökér utca közti szakasznál villanyoszlopok áthelyezésre kerülnek, és ott a Katvednél pedig a kerítés kijebb kerül, ezáltal ugye szélesebb lesz ott is majd a Csépi út, és a közlekedés biztonság miatt muszáj ezt az első lépést megtenni. Ha a jövő évben nem fogja leszavazni a képviselőtestület többsége a buckai közlekedési koncepció következő etapjára költendő pénzt, akkor a jövő évben már be tudjuk vezetni az egyirányosítást, és említetted, hogy valamelyik platformon valaki a Borz utca felől érdeklődött, ugye az abban az etapban, abban az ütemben lesz, tehát ott a Borz utcának,
0: a szélesítése,
1: ami szintén évekig tartotta a kisajátítási eljárása.
0: Az ott lakókkal.
1: Igen, erről volt. Nem tudom, mennyire emlékeztek.
0: Én emlékszem, mert hogy arra aktuális lakom, téma úgy, hogy emlékszem.
1: Volt. Beszéltünk is róla, tehát annak az etapnak a része a Borz utca szélesítése is, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az idei évben végre nem nullázták le erre a
0: de bocsánat, de ez értetlenül állok ezelőtt, hát miért akarnák, ráadásul úgy, hogy
1: szerintem ott... Nem menjünk bele, mert időszűkében van. Jó, a következő kérdés, vagy nem okay. Tudom, erre mindjárt megadtam a választ.
0: Igen, szerintem igen. Valaki azt kérdezi, Anita, a gyári úti felüljáró megépítéséhez magánszemélyektől elvett telkeket 25 év eltelte után, több millió hitegetés után, mikor fizetik ki a telkeket a magánszemélyeknek? Nyilván az érintettek tudják, miről van szó.
1: Jó, először is ugye nem lett elvéve a telek, hanem oda beletúzva az úgynevezett piros vonal, az azt jelenti, hogy annak idején, mikor ugye betervezték a felüljárót, akkor ugye voltak olyan területek, ami magántulajdonban lévő területek, amire azt mondta az állam, hogy az nekik kell, mert a felüljáró megépítéséhez például a gyári utat, ugye a Tököli útra szeretnék bevezetni. Megkaptuk a levelet a tisztelt lakótól, vagy tulajdonostól, illetve az ügyvédjétől, mi továbbítottuk ezt a minisztériumnak, hiszen a kormányzat akarja azt a területet kisajátítani, ezért most az ő állásfoglalásukat várjuk, hogy mi van ebben az esetben, mert hogyha ők másmilyen módon akarják megoldani a műúti kereszteződés csomópontot, akkor viszont ezt a foglalást le kell vennünk, mert bocsánat, nem
0: csak jeleztem neked, hogy 25 van, és azt mondtad 25-ig, jó, vagy így gondoltam, hogy nagy elkés.
1: Tehát ezt nekünk le kell venni, de hogyha most levesszük, és a minisztérium meg bejelenti mondjuk jövőre, hogy elkezdik ezt a munkálatot, akkor azzal akadályoztuk. Tehát a jelen pillanatban mi most a minisztériumtól várjuk a válaszlevelet ezzel kapcsolatban, hogy levehetjük, vagy továbbiakban is igényt tartanak rá, ha pedig igényt tartanak rá, akkor fizessék ki, mert ugye a tulajdonos sem értékesíteni nem tudta a területet, sem beruházni nem tudott.
0: Én hallom egyébként a hallgatóinak a gondolatát, ugye nagyon sokszor kifogásolják ezt, hogy igen, mindig terv van, mindig várunk, mindig másra várunk.
1: Még egyszer mondom, az állami beruházás, és emlékezzünk vissza, hogy 15 éve ígérgették ott a felüljárót, tehát most már értem, hogy már türelmetlenek az emberek, de én azt látom, hogy az új kormány, és az új kormány ugye akcióképes és tetrekész, illetve én nagyon boldog vagyok, hogy le lett cserélve a parlamenti képviselő, mert végre olyan parlamenti képviselőnk van, akivel lehet egyeztetni, aki megmozdul azért, hogy a helyi érdekek működjenek, és nem csak beszél a környékről.
0: Egyébként fogadórákat esetben is tart, még vannak rá.
1: És akkor itt egy picit hagyd térjek arra ki, mert az egyik kommentelő írt olyat, hogy hát az önkormányzat feladata lenne ugye a Kisdunán ezt meg azt csinálni. Nincs ilyen egyébként. Egy helyen van önkormányzati tulajdonú terület, és azt is leszavazta a képviselőtestület az idei éves költségvetési tervnél. Ez az úgynevezett Pipacsliget pilot projekt. Ezt több mint két éve intézzük. Folyamatosan ugye engedélyeztetni kellett, különböző vizsgálatok voltak, és az idei évben megkaptuk az engedélyt ugye szeptember 1-től október 15-ig a munkálatokra. A képviselőtestület többsége úgy döntött, hogy azt a pénzt inkább más célra költeni el, ezért én úgy döntöttem az ottani lakókkal, hogy közösségi összefogással elkezdjük azt a munkálatot, amit kétkezőleg lehet. Pont vasárnap az elején említettem, hogy a parlamenti képviselőnk vasárnap reggel 8 óra 30-kor már kint volt, ott is egyeztettünk, beszélgetett a lakókkal erről, lakók is elmondták, hogy a Natura 2000 definíciójával van gond. Én is vázoltam, hogy milyen eljárási procedúrák voltak, hogy eljussunk odáig, ahol most vagyunk, és amennyiben lehetséges, mondjuk egy szeptemberben lesz ugye a parlamentben a költségvetésnek a módosítása. Tudom, hogy üres kasszát hagytak az elődök maguk után, és hogy most nagyon, tehát minden gombot újra kell majd varni, de ha adott esetben van lehetőség idézőjelesen fillérekre, akkor próbáljon már érvelni az RSD mellett, hiszen ez azért pilot projekt, mert ennek a procedúrának az alapján a nem önkormányzati területeken, tehát a teljes miklósi partszakaszon meg tudnánk oldani ezt a folyamatot, karban tudnánk tartani. Nekem az elképzelésem már ki is alakult, hogy hogyan működne ez a karbantartási terv, és akkor a teljes szakaszon. Tehát az elmúlt években folyamatosan azon dolgoztunk, és ezúton köszönöm annak a civil lakónak, aki nagyon sokat segítette ebben, hogy a különböző hatóságokhoz, DIMPI, KDV, vízi, katasztrófavédelem, kormányhivatal, és még sorolhatnám, egyeztettünk, különböző vizsgálatok volt. A védett növényeknek megvan a GPS koordinátájuk, amikhez nem nyúlhatunk, de bízom benne, hogy lesz lehetőségem akár egy podcast formájában, vagy akár majd
0: lesz,
1: itt arról is tájékoztatni, adni, hogy meddig jutottunk a közösségi munkával.
0: Jó, lecsófőző.
1: Már másnap, tehát voltak olyan jó indulatú emberek, akik már másnapra kiküldték az ellenőröket, de jelentem, és örömmel jelentem, ahogyan említettem a beszámolóimban is, hogy minden engedélyünk megvan, és minden törvényesen csinálunk, tehát vizsgálatok megállapították, hogy mindent úgy csinálunk, ahogy az előírás van.
0: Közben Anita írja még ugye a gyári úti felüljáró megépítéses témában, hogy de elvették a telket, de egyébként köszöni, hogy feltettük a kérdést. Ennyit ír. Még ír valamit, de már sajnos nem fog beleférni az adás időbe, de továbbítjuk.
1: Na, én részemről, ha elvették a telket,
0: eladhatatlanná tették, építési korlátozás van.
1: Erről beszéltem, és most az építési korlátot akkor tudjuk leszedni, a minisztérium azt nyilatkozza, hogy nem kívánnak a területtel foglalkozni, mert ugye miattuk kellett ezt betennünk, ugye az akkori kormányzat, és mivel érthető a tulajdonosnak a félelme és a kérdése, és tényleg már több éve úgy van a terület, tehát teljesen jogos a kérdése, ahogy megkapjuk a minisztertől a választ, akkor ugye tájékoztatjuk majd a tulajdonost is.
0: Jó, egy nagyon rövid, de egy laza téma, lecsófőző idén is lesz.
1: Szeptember 19-én mindenkit sok szeretettel vár az egységben a mi városunkért közérdeki közéleti egyesület, mindig azt mondom, különböző értjük, programok, igen. És azoknak a fiataloknak, akik ugye nagyon szeretnek Divina Magina koncertre járni, nekik az a jó hírem, hogy a Divina ott is koncertezni fog, ott nincs 45 decibeles értékhatár a bíróság részéről sem, tehát aki csak a koncertre kíváncsi, őket is sok szeretettel várjuk, illetve ugye ez egy családi nap lesz, és egyben lecsófőző verseny, híres színész lesz az egyik zsűri tagunk, illetve Kelet-Magyarországról hívtam meg polgármestert, jegyzőt, alpolgármestert, sőt, majd egy komplett képviselőtestület is itt lesz majd, akik segítenek nekünk, de vendégek is lesznek, és különböző program gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt, úgyhogy szeptember 19-én mindenkit sok szeretettel várunk.
0: Beszélünk majd erről még bővebben. Így köszönjük szépen Nagy Jánosnak, Szigetszent Miklósváros polgármesterének, akinek pedig hiányérzete van, ne legyen. Minden kérdést külön elküldünk polgármester úrnak, aki fog rá válaszolni, és eljuttatjuk majd hozzátok. Köszönjük szépen.
2: Köszönjük.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
5: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
6: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika, láss többet a világból!
3: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Városrendészet erősíthetné Szigetszent Miklós közbiztonságát. Romlott Szigetszent Miklóson a lakók biztonságérzete, erről is tárgyalt a gazdasági bizottság legutóbbi ülésén, amikor a város közbiztonságának megerősítését tekintették át. Tóth Pál a bizottság elnöke rádiónknak elmondta, bár a rendelkezést álló statisztikai adatok nem mutatják a bűncselekmények számának növekedését, a saját tapasztalatok és a lakosságtól érkező visszajelzések alapján mégis úgy látják, hogy romlott a biztonságérzet. A bizottság elnök szerint a helyzet javításában egy városrendészet kialakítása megújítása is segítséget jelenthetne, amely hatékonyabban járulhatna hozzá a közterületek rendjének és a lakosság biztonságérzetének erősítéséhez.
2: Maga az eredeti elképzelés egy ilyen munkaidőhöz kötött városrendészetet vagy közterületfejlesztést képzelt el. Én ugye ezzel szempont azt szeretném, hogy az éjszakai órákban mondjuk 22 órától reggel 6-ig, és a hétvégi órákban, amikor én azt gondolom talán ennek nagyobb fontossága van és nagyobb jelentősége, akkor kellene. Ehhez viszont ugye pénzügyi fedezet kell. Megint eljutottunk a fedezethez. 27-re tervezi az előterjesztés, hogy ezt elindítanánk és megvalósítanánk.
8: Gyorsabb és hatékonyabb reagálást tenne lehetővé egy várostendészet kialakítása Sziget-Szentmiklóson. Tóth Pál hozzátette, a kezdeményezés megvalósításának pénzügyi feltételeit még meg kell vizsgálni, hiszen a feladatok ellátása jelentős költséggel járna. Kiemelten a szükséges fejlesztésekkel és megfelelő rendszer kialakításával a rendőrség is gyorsabban értesülhetne az esetleges problémákról, így szükség esetén azonnal be tudna avatkozni.
2: Maga az előterjesztés leírta, hogy fejenként egy 10 millió forintos költséggel kell számolni, munkaruha, bérköltség, sőt egy szolgálati jármű is, de most viszonylag könnyű számolással 14 főnél, mondjuk a 14 főből lenne talán 6 fő, aki a kamerarendszereket figyelni, mert hogy ugye egy kamerarendszer is kiépítésre került, de nem volt eddig úgy használva, mint ahogy talán a mai 21. századi lehetőség, hogy egy azonnali riasztással. Tehát, ha érzékeli ott a kamera mögött ülő, akkor rögtön tud az irodába két embernek szólni a városrendészetről, akik ki is tudnak menni.
8: Véradás lesz Halásztelken. Szeptember 10-én csütörtökön délután 14:30 és este 6 óra között a Szent László téren található Márai Sándor közművelődési intézményben várják majd az életmentő donorokat. A Magyar Vöröskereszt arra szólítja fel a lakosságot, hogy a véradás napján fogyasszanak legalább 2 liter folyadékot és vigyék el a TAI lakcím és személyi igazolványukat. Bővebb információk Halásztelekváros hivatalos közösségi oldalán, valamint a véradás.hu honlapon olvashatók. Megújult környezetben kezdik az új nevelési évet a csepeli óvodák. A nyári időszakban több intézményben is karbantartási és felújítási munkákat végeztek, emellett folytatódott az óvodák klimatizálása is. A fejlesztések között kiemelkedik az Aprajafalva tagóvoda régi épületének teljes körű felújítása, így a gyermekek már korszerűbb körülmények között kezdhetik meg az új nevelési évet. Az önkormányzat közlése szerint az óvodákban dolgozók megbecsülésére is kiemelt figyelmet fordítanak. Az elmúlt években jelentős lépések történtek az óvodapedagógusok bérrendezése érdekében, a következő időszakban pedig a további munkatársak béremelésének lehetőségét is vizsgálják. Borbély Lénárd a tanévnyitón arról beszélt, az önkormányzat lehetőségeihez mérten mindent megtesz azért, hogy a csepeli óvodák megfelelő feltételek mellett működhessenek.
7: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: A programokhoz jó szórakozást kívánunk. Egy izgalmas dokumentumfilmet vetítenek Dunaharasztin. A településen idén ősszel lesz először látható az Emlékek a partról című alkotás. A Jakab Gergely által rendezett filmet szeptember 19-én szombat este 19:30-tól adják le a Laffert kúriában. Az Emlékek a partról az egykori halászkertnek és Árpád strandnak állít emléket, miközben bemutatja a ráckevei Duna múltját. Az archív felvételek és tájképek mellett több megszólaló is színesíti a filmet humoros vagy éppen megható történetekkel. A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ami a dunaharasztikultúra.hu felületén lehetséges. 18. alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a halásztelki mesenapokat, mely kulturális örökség kategóriában bekerült a települési értéktárba. Idén rajzkiállítás, népi játszótér, bocskai akadályverseny, radecki hangszerkészítő és etnoszánt hangszersimogató program, pandani fejlesztőjátékok, pitypang mesesátor, kézműves foglalkozás, vásár és arcfestés várja az érdeklődőket. A nap folyamán többször lesz szabad a színpad, ahol a bátrak előadhatják saját produkciójukat. Szombaton Paja Bea és Lisztes Jenő gyermekkoncertjét is láthatjátok, de lesz többek között táncház is. További részletekért keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény Facebook oldalát. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok.
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
3: Süss fel nap Redák Szandival
7: és Somogyi Be.

0: Közlekedési információkkal folytatjuk a süsfel napot, az ébresztő műsorunkat. Az Útinform azt írja, hogy a korábban baleset miatt az M5-ös autópályán még mindig torlódik a forgalom, mert hogy két személyautó ment egymásnak az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Inárcs térségében, a 35-ös kilométernél a belső sávot zárták le, körülbelül 5 kilométeres a torlódás, még mindig nagyjából fél óra lehet a plusz menetidő, aki teheti, inkább Újhartyán és Inárcs között mellékutakon kerüljön, bár gondoljuk, hogy ott sem. Ott sincs most túlzottan jó helyzet. Aztán erős a forgalom még a főváros felé vezető főbb útvonalon, telítettek a sávok a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglódnál, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán, ahol ráadásul, ha már 51-es, akkor tudjátok, ott a Szent Imre út és az 51-es találkozásánál épül a körforgalom, ez is beleszól ott a közlekedésben. Trafit is látunk, méghozzá Dunavarsányban, nagyjából a Naprózsa utca környékén, illetve ezen kívül máshol most jelenleg sebességmérést nem látunk, torlódást viszont annál inkább, tulajdonképpen itt a Csepel-szigetről, hogyha szeretnétek bejutni a fővárosba, akkor mindenhol nagyon erős forgalomra kell készülni. Mindenkinek kitartást és jó utat kívánunk!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: 3 perccel járunk, 3:40 után. Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez továbbra is a süsfel nap, az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betti, sziasztok.
0: Továbbra is azokhoz szólunk, csak annyira, hogy akik nem kaptak választ, ugye az előző órában Nagy János Sziget-Szent Miklós város polgármestere volt a vendégünk. Összegyűjtjük a kérdést, elküldjük a polgármester úrnak, ő válaszolni fog rá, azt nekünk visszaküld, és akkor majd egy Facebook posztban, vagy valamilyen módon eljuttatjuk majd a kérdezőknek, úgyhogy ezt meg tudjuk ígérni. Na, de egy picit más téma így a végére, mert hogy nagyon felhívják a figyelmet arra, hogy nagyon komoly veszély lehet, hogyha lódarazsakkal találkozunk, ugye lódarázsról
3: van szó. Lódarázs, igen, bár egyébként ez most pont lódarázs, de nekem a sima darázs is baromira olyan, hogy így hát ijesztő, úgy félek tőlük, hogy hát nyilván nem örülnék, ha megcsípne. A lódarázs mondjuk, igen, durvább.
0: Igen, most hétvégén voltam két barátnőmmel hosszú órákon át, és olyan érdekes ez, hogy hát így, ahogy idősödünk, tehát már nem arról beszélgetünk, hogy ki hozza, nem tudom, a fehérbort, ki a vöröset, hanem arról, hogy van-e macska, támad-e, allergiás vagyok rá, és van-e darás sok, mert ha van, akkor viszek epipent, tehát hogy nagyjából így erről szól, hogy allergiás az egyik barátom
3: mert
0: a darázscsípésre. Nem, Kispesten voltunk, ott volt két macska, csak mondom, tehát, hogy...
3: Volt, én is bajban lettem volna, igen, az allergiám.
0: Ráadásul egy viszonylag kisebb lakásban bent.
3: Akkor főleg,
0: hogy,
3: igen.
0: Na, úgyhogy igen, így, ahogy az ember öregszik, kicsit megváltozik a barátnős csacsogás előtti beszélgetés, hogy miről beszélgetünk. Na, de vissza a lódarazsakhoz. Az Ipolyvölgyi különleges mentők osztották meg a Facebook oldalon, hogy több alkalommal is lódarazsak támadták meg a kirándulókat az elmúlt napokban, és az országos kéktúra útvonaláról elérhető prónai kilátónál is. Sőt, a kilátóhoz konkrétan beköltöztek ezek a lódarazsak, és hát több esetben konkrétan a mentőket kellett hívni a támadások következtében. És azt írják, hogy a lódarazsak csípése azon túl, hogy rendkívül fájdalmas, igen súlyos, esetenként akár percek alatt kialakuló életveszélyes állapot, ugye ez az anafilaxiás sokot is előidézhet. A darazsak a kilátó második szintjén található padba fészkelték be magukat, és a fészek kiárata a második szint alatti részen van. Amit a lódarazsakról tudni érdemes, azt írják, a nyár végén és ősz elején érik el a kolóniák a maximális méretüket, tehát az most van. Így ilyenkor a legaktívabbak. Bár alapvetően hasznos tagjai az erdei ökoszisztémának, egyébként szerintem, amikor éppen hadonászod, akkor nem erre gondolsz, hogy
3: de legalább hasznos, hanem hasznos, hogy ilyen túl. Hasznos, megcsíped, de azért nagyon hasznos, igen. Hát ott akkor nem erre gondolsz.
0: Ráadásul, hogyha fészkük védelmében ők rendkívül agresszívvá válhatnak, a méhekkel ellentétben fullánkjukat nem veszítik el, így egy egyet többször is képes megcsípni. Ugye a méhekről tudjuk, hogy ő egyszer, hát ők nem. Na de hogy mégis, ha a közelükbe kerülünk, akkor mit csináljunk és mit ne csináljunk. Ne hadonászunk, ne csapkodjunk. A gyors mozdulatok támadásra ingerlik őket. Hát mondjuk ez a tipikus, tudod, ez a medvét látsz, nyugodj meg, köszi.
3: De ez ugyanúgy, tehát, hogy így... mondjuk kóbor kutyát látsz, mert nem is biztos, hogy kóbor kutya, csak mondjuk elszökött egy kutya, ott sem tudhatod, ott is azt mondják, hogy ne tegyél hirtelen mozdulatot, feltétlen ne hadonálsz, mert ugye nem ismered azt a kutyát, lehet, hogy egy picikét agresszívabban reagál egy-egy olyan mozdulatra, tehát ez valahol egyébként szinte minden állatra igaz, majdnem mindenre, akivel így mondjuk találkozol, akár erdőben, akár az utcán.
0: Igen, csak tudod, ez a tipikus, ez a nyugodj meg, vagy nem tudom, tehát nem egyszerű, nem egyszerű.
3: Hát nem.
0: Lassú, nyugodt mozdulatokkal távolodjunk el tőlük, ne tartsuk magunknál nyitott édes ételt vagy italt, ha csípés szokatlan tünetekkel jár, rekedtség, gombócérzet a torokban, egész testet érintő csalánkiütés, azonnal hívjunk segítséget. Hát így, hogy ezt elolvastam, még ha nem is lenne, tuti produkálnám ezeket a tüneteket.
3: Igen, így bebeszéled magadnak. Igen.
0: Igen, igen. Egyébként, ha már itt tartunk, akkor szóljunk egy kicsit a mentők mellett is, mert hogy az Ipoly-völgyi különleges mentők attól különlegesek, hogy a mentéshez speciális eszközöket, módszereket használnak, önkéntesek dolgoznak, az év minden napján készen állnak, hogy mentsék a bajba jutott embereket, állatokat, akár magasban, mélyben, nehéz terepen, vizen, tűzön egyaránt, lehet egyébként őket akár támogatni is. Az Ipoly-völgyi különleges mentőkről van szó, hát elképesztő, már csak alapvetően a mentők, de hogy ők még ráadásul speciális eszközöket is használnak meg, tényleg földön, vízen, levegőben mentenek, azért az egészen elképesztő. Na, de a lényeg az, hogy egyébként van olyan kommentelő, aki írta, hogy ő hetekkel ezelőtt a kilátón elhelyezett laminált lapra ráírta, hogy ott vannak a padban. Úgyhogy ő így felhívta erre a figyelmet, ott ugye lehet is látni egy képet. Mondjuk én elsőre nem biztos, hogy észrevenném őket, ahogy oda befészkelték magukat. De
3: hát igen, mert esetre... olyan picibe látszanak így, de ugye hát ez egy fából készült kilátó, azért megvan az esélye ilyenkor, hogy úgy bekuckóznak ezek a darazsak. Meg a teljesen, tehát nem kell lódarázsnak lennie. A sima darázsfészek sem annyira jó lenne, hogy ott lenne, tehát, de mondjuk a lódarazsak tényleg, ők azért agresszívabban reagálnak mindenre.
0: Igen, meg ugye a különbség az, hogy nekik most van itt a szezon, hát ha már mondhatom így.
3: Pedig én már kezdtem örülni ilyen szempontból.
0: Hát bocsi, hogy így ide ne menjetek kirándulni mostanában.
3: Nem, most nem
0: majd tervezik. Október után, mert azt írják, hogy az augusztustól októberig van a kolónia maximális mérete. Jó, úgyhogy erre figyeljetek oda, viszont kiránduljatok sokat, akár itt a Csepel-szigeten és a térségünkben, mert azért itt is van bőven rá lehetőség. 6 perc múlva 10 óra van. Visszakaptuk Kareszt? Még nem kaptuk vissza, ugye? Mert ő hosszabb időre ment
3: pihenni. Nem, most hosszabb időre pihenni ment. Igen, úgyhogy még most Szendi Hajni jön majd 10 órától.
0: Igen, mi pedig holnap érkezünk. Szép napot mindenkinek. Az mai interjúkat, ugye Misnándi múzeumvezető volt a vendégünk, illetve Nagy János polgármester Szigetszent Miklósról, vissza tudjátok nézni, hallgatni a Lakihegy Rádió Facebook oldalán, YouTube csatornáján. Holnap jövünk.
3: Sziasztok!

0: Csakijegy Rádió. Helyben vagyunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válasz gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
5: Gyere el a Borbély tüzép telepére és szerezd be száraz, hasított tüzifádat tölgyből vagy akácból és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tüzép Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620-342-5392-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Késő nyári időre számíthatunk. Ma kezdődik az országgyűlés őszi rendes ülésszaka. Vulkán kitörés miatt megbénult a légi közlekedés Indonéziában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma kezdődik az országgyűlés őszi rendes ülésszaka. Az ülés 13 órakor a miniszterelnök felszólalásával indul, majd az interpellációk és az azonnali kérdések és válaszok után a képviselők egyebek mellett megkezdik a vitát a vármegye és a főispán elnevezésről. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében visszatérhet a megye és a kormány megbízott kifejezés. Emellett vitáznak a miniszterelnök illetményéről is. A most kezdődő és december 15-ig tart a őszi ülésszak törvényalkotási programjában 83 előterjesztés szerepel. Idén összesen több mint 700 kilométernyi fő- és mellékúton történtek útfelújítások, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejelentette azt is, hogy még ebben a hónapban hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota, hangsúlyozta. A több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelésű úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek. Az országos utak csak nem fele azonnali, teljes körű felújításra szorul. A földtörvény és a vadászati törvény megváltoztatását ígérte az agrárminiszter. Bóna Szabolcs egy podcastben arról beszélt, jelentős probléma, hogy a használat és a tulajdon elválik egymástól, így a támogatásokon és a földbérleti díjakon keresztül jövedelem áramlik ki az ágazatból. A tárca vezető hozzátette, a fiatalok termőföldhöz jutásához, a talajjavításhoz vagy az öntözési rendszerek kialakításához szükség van ezekre a forrásokra. Több civil halálát okozták az újabb ukrán dróntámadások. Belgorod megyében egy autóban ülő férfi és egy nő, az elcsatolt Szevasztopolban pedig egy 15 éves lány halt meg légi csapásokban, közölte a moszkvai védelmi tárca. Beszámoltak arról is, hogy az orosz hadsereg kikötőket és hajókat támadott az ukrajnai Odessa megyében. Egy haditechnikával megrakott hajóra, egy járőrhajóra és egy rakodó komplexumra is csapást mértek. 8 indonéziai repülőtér köztük a főváros két légi kikötőjének működését bénította meg az Anak Krakatau vulkán kitörése. Csak nem 1600 járatot, köztük több mint 950 nemzetközi járatot töröltek, vagy irányítottak más repterekre. A hatóságok azt tanácsolták a lakosságnak, hogy hamuhullás miatt viseljenek maszkot és szemvédőt, és csökkentsék a szabadtéri tevékenységeket. Jakartában és Lampung tartományban az iskolák távoktatásra álltak át.
0: Időjárás.
6: A hét első felében folytatódik a túlnyomóan napos, száraz idő, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Napközben 25-34, késő este 14-21 fok várható.
0: Még több hír egy helyen.
1: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni.
7: Ez a Laki Hegy Rádió, nagyon-nagyon kellemes, szép hétfő délelőttöt kívánok nektek, és természetesen jó utat, hogyha valaki A pontból B pontba akar eljutni, annak jó hír, hogy a reggeli csúcson már javában túl vagyunk, tehát alapvetően jól járhatók a környék útjai, legyen szó az M0-ásról, aztán az 5101-es vagy az 5102-es útról, Tökölben, Szigethalmon, Taksonyban, Dunaharasztiban, Sziget-Szentmiklóson, Lakihegyen is alapvetően jól járhatóak az utak, van egy-két rövid szakasz, ahol több az autó, de természetesen lehet haladni. Hát lehetséges, hogy sokan még fáradtak a reggeli ébredés után, vagy éppen a hétvégén nem pihenték ki magukat, hogy valaki úgy érzi, hogy kicsit fáradtabb, mint szokott, akkor inkább tartson nagyobb követési távolságot, és figyeljen jobban a szokásosnál, mert hogyha az ember fárad, bizony-bizony tompulnak a reflexei.
0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
0: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
7: Sziasztok, kellemes szép hétkezdést kívánok, ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk itt a 107 egészen, szeptember 7-e van, Isten értesse a királynőket, azaz természetesen a reginákat, hiszen ez a név ezt jelenti. Természetesen szó lesz a reginákról is, de hamarosan a járás felvételhez járulunk hozzá, mert hogy a parkerdő ellenőrzését segítik a polgárőrök új járművével, hogy pontosan hogyan is történik ez Tökölön, mindjárt elmondom.
8: Someone needs to wrap off the top.

Ez a Laki Hegy Rádió, kellemes napot kívánok nektek, Szendi Hajni vagyok, irány Tököl. A Tököli Polgárőr Egyesület kapja meg az önkormányzat közterület felügyelőjének jelenlegi gépjárművét. Tóth Zoltán József polgármester azt mondta, elsősorban a parkerdő rendszeres ellenőrzését segítik majd, ahol a polgárőrök már jelenleg is járőrszolgálatot teljesítenek. A döntést az indokolja, hogy az utóbbi időszakban megszaporodtak a parkerdőben a lopások és az illegális hulladéklerakások. Az önkéntesek a rendőrséggel együttműködve eddig is nagyban hozzájárultak a közbiztonság védelméhez, a városi vagyon megóvásához. Mivel a közterület felügyelő így gépjármű nélkül maradna, a képviselő testület egy új elektromos jármű beszerzéséről is döntött a legutóbbi ülésén, amely a felügyelet munkáját segíti. Beszámoló részletek a lakihegyradio.hu-n.

Ez a Laki Hegy Rádió, tartalmas szórakozást kívánok. Megkezdődött a kézilabdapálya teljes felújítása a Szigetszentmiklósi Kéktó szabadidőközpontban. A munkálatok első lépéseként elkerítették a területet, a beruházás az Aktív Magyarország program 25 millió forintos támogatásával, valamint a Szigetszentmiklósi önkormányzat további 30 millió forintos támogatásával valósul meg. A fejlesztés eredményeként egy korszerű, rekordtámborítású kandelláberekkel megvilágított kézilabdapálya készül el. A kivitelezés hivatalos határideje szeptember vége, a polgármester tájékoztatása szerint kedvező körülmények között azért még ez a határidő le is rövidülhet, akár két hétre is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
3: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
2: Uramisten!
3: Talán valami baj van.
2: Nincsen.
3: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
2: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszky utca 43/B.
5: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébet a tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
0: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Kivizsgálták a vitatott kapu áthelyezésének körülményeit. A Budapest főváros 21. kerület Csepel önkormányzatának jegyzője június 1-én levélbe jelezte a Sziget-Szent Miklós hivatalnak, hogy a Sziget-Szent Miklós Csepel határában található kapu elhelyezéséhez a csepeli önkormányzat nem adott hozzájárulást, ezért annak elbontását kérvényezte. Sziget-Szent Miklós önkormányzata válaszában jelezte, hogy kivizsgálja a kapu létesítésének körülményeit és megkeresi az ezzel kapcsolatos fellelhető dokumentumokat. Egyben azt kérte, hogy a vizsgálat lezárásáig ne bontsák el a kaput. Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke rádiónknak elmondta, az ülésen több érintett lakó is megjelent, és egy levelet is benyújtottak a bizottság tagjainak. A bizottság elfogadta azt a javaslatot, miszerint a lakók saját költségükön áthelyezik a kaput.
8: Én értem az ott lakókat, hogy ők azt szeretnék, hogy továbbra se lehessen ott átközlekedni, mert azt mondják, hogy ugye a tolvajok és a besúranok miatt nekik ez egy plusz biztonságérzetet ad, és ha bárki arra közlekedik, akkor csak szóljon és szívesen kinyitják a kerékpárral, de ha nincs nyitva, akkor viszont egy nagyon nagy plusz kört jelent, aki ide téved, akár gyalogosan, kerékpárosan, egyébként pedig tényleg egy nagyon szép területe a városnak. Aki járt arra, én azt gondolom, hogy a Dunaparti részét kifejezetten nagyon szépen rendbe tartják az ott lakók.
7: Ismét elnyerte a bázisiskola címet a Battyányi Kázmér Gimnázium. Újabb szakmai elismerésben részesült a Sziget-Szent Miklósi Battyányi Kázmér Gimnázium. Az intézmény ismét elnyerte az oktatási hivatal bázisiskolája címet. Az iskolai már harmadik alkalommal kerülhetett be a kiemelt szakmai közösségbe. A cím olyan intézmények munkáját ismeri el, amelyek szakmai tevékenységükkel, innovatív pedagógiai módszereikkel és jó gyakorlataikkal hozzájárulnak az oktatás folyamatos megújulásához. A bázisiskolák emellett lehetőséget kapnak tapasztalataik és bevált módszereik megosztására, valamint szakmai programok megvalósítására. Az iskola közlése szerint az elismerés a pedagógusok, a diákok és az intézmény teljes közösségének munkáját is visszaigazolja, egyben további szakmai fejlődést ösztönöz. Már Dunaharasztin is lehet spanyolul tanulni. A Tinglish Oktatási Központ szeptembertől újra kezdő spanyol tanfolyamot indít. A nyelviskola keddenként este 6 órától várja a jelentkezőket kis létszámú foglalkozásokkal. Az érdeklődők lendületes beszédközpontú tanórákon vehetnek részt anyanyelvi oktatók vezetésével. Regisztrációra az intézmény hivatalos telefonszámán és e-mail címén keresztül van lehetőség. További információk a www.tinglish.hu weboldalon olvashatók. Ősszel sem szünetelnek a munkálatok Dunavarsány közterületein. Szeptember első hetében több kiemelt feladatot lát el a Városgazdálkodási Kft. A szakemberek folytatják az 51-es út, illetve az arra vezető Nyárfás utcai lejáró gajazását. Sor kerül továbbá a játszóterek karbantartására, valamint az egészségház lépcsőjének javítására. Az önkormányzat ezúttal is arra kéri a lakosságot, hogy az érintett területeken fokozott figyelemmel közlekedjenek. További információk a www.dvvg.hu weboldalon érhetők el.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ebben az évben ismét megrendezik a dunavarsányiak hagyományos szüreti felvonulását és szüreti utcabálját. A településen ezúttal szeptember 19-én szombat délután 1 órától várják az érdeklődőket a Tündérország bölcsödével szembeni füves területen. A felvonulás innen 2-kor indul, és végighalad a Búza utcán, a Vörösmarty utcán, a Sport utcán, a Templom utcán, valamint a Béke utcán. Az első állomáson a Vörös Sándor óvodába járó gyermekek előadását tekintheti meg a közönség, ezután a Will Power Tánc és Sport Egyesület, illetve a Kalamajka Néptánc csoport produkciója következik. A vendégsereg az utolsó fellépés végezetével a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárhoz vonul a Jump Fit Kid bemutatójára. Este pedig Buch Tibor és barátai adnak koncertet Horváth Elemér hegedű művész közreműködésével. 8 órától kezdetét veszi a Szüreti utcabál, ahol Rim Gyuri és a Tűzoltó zenekar gondoskodnak majd a jó hangulatról. 18. alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a halásztelki mesenapokat, mely kulturális örökség kategóriában bekerült a települési értéktárba. Idén rajzkiállítás, népi játszótér, bocskai akadályverseny, radecki hangszerkészítő és etnoszánt hangszersimogató program, pandani fejlesztőjátékok, pitypang mesesátor, kézműves foglalkozás, vásár és arcfestés várja az érdeklődőket. A nap folyamán többször lesz szabad a színpad, ahol a bátrak előadhatják saját produkciójukat. Szombaton Paja Bea és Lisztes Jenő gyermekkoncertjét is láthatjátok, de lesz többek között táncház is. További részletekért keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény Facebook oldalát. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Szeptember 7-e van, ne felejtsük el, hogy ma a Reginákat köszönhetjük névnapjuk alkalmából. Egy női névről van szó, latin eredetű, és csodálatosan szép a jelentés. Azt jelenti a Regina, hogy királynő, király. A keresztény névadásban Máriára, a mennyek királynőjére utal a név. Olasz és román megfelelője is van, azonos írásképpel, jelentéssel. Rokon neve pedig a Gina. A 90-es években gyakori név volt Magyarországon a Regina, 2000-es években is sok baba kapta ezt, a 51-52. Leggyakoribb női név volt. A Reginák április 24-én is ünnepelhetnek. Isten éltesse a Reginákat, például Dukai Regina énekesnőt, vagy Regina Hall amerikai színésznőt.

Szendi Hajni vagyok, következik a kalendárium. Szeptember 7-e van, Isten éltesse a Reginákat, rajtuk kívül az Admirák, a Begóniák, a Dumáták, a Dusánok, a Dusánkák, az Istvánok, az Ivorok, a Kósák, a Lélek, a Mábelek, a Mabellák, a Márkusok, a Menyhértek, a Psziék, a Reák, a Regék és a Stefánok is ünnepelhetnek. Nézzünk egy-két eseményt szeptember 7-éhez kapcsolódóan. 1566-ban a Szigetvár török ostromában a döntőrohamok napjai indultak el. Másnapra a vár tarthatatlan helyzetbe került, Zrínyi Miklós horvátbán maradék katonái élén kirohamva, a védők nagy részével együtt hősi halált halt, ugye a szigetvári veszedelemről kiváló regény is készült. Ezen a napon végezték ki a kassai vértanokat 1619-ben. Két jezsuita pap és egy volt jezsuita diák, esztergomi kanonok, Pázmány Péter közeli ismerőseinek közös elnevezése a kassai vértanok. Brazília függetlenné vált Portugáliától, ez 1822-ben történt. Giuseppe Garibaldi csapatai bevonultak Nápolyba 1860-ban, és megdöntötték a két szicíliai királyságon. Véget ért a boxerlázadás Kínában, és aláírták a pekingi egyezményt, mindez 1901-ben történt, és hát, hogy 1900-ban volt az eleje a boxerlázadásnak. A külföldiek egyre erősödő hatalma és a terjedő kereszténység ellen léptek így fel. Budapesten a Kertész utcában megnyílt a Fészek Klub, Magyarország és Európa egyik legjellegzetesebb művészklubja 1901-ben. Szegeden elkezdődött a honvédtéri református templom építés 1941-ben, 44-re készült el, ikonikus az épület, ha Szeged belvárosában lejárunk, akkor nyilvánvalóan ezt látni fogjuk. Románia hivatalosan hadat üzent Magyarországnak, ez 1944-ben volt, Etiópia megszakította a diplomáciai kapcsolatát Szomáliával 1977-ben, magyarországi útja során II. János Pál pápa Győrbe és Pannonhalmára látogatott 1996-ban, 2011-ben pedig megtörtént a jaroszlavi légikatasztrófa. A balesetben a kontinentális jégkorongligában résztvevő Lokomotyiv Jaroszlav az edzőit és minden felnőtt játékosát elvesztette.

0: Szendi Hajni vagyok, mondom, hogy alakul a hét időjárása. Ugye a mai nap még nyárias meleget hozott, és hát a holnapi nap sem lesz kivétel. Kedden is marad a nyárias jellegű idő, sok-sok napsütéssel. A csapadék kialakulására kicsi az esély. A délnyugati szél időnként megélénkülhet, kedden 27-32 fok között alakulnak a maximumok. Szerdán a hét legmelegebb napja jön majd, napközben sok napsütéssel, a hőmérséklet pedig a 29-34 fokig is emelkedhet. Késő azonban egy hideg front közelíti meg az országot, ezt már várjuk, és emiatt megnövekszik a felhőzet, záporzivatar, eső is kialakulhat a hét közepén. A szél délnyugati irányból északnyugatira fordulhat, és meg is erősödik. Csütörtökön a hideg front átvonulása után jelentősen visszaesik végre a hőmérséklet. Sok napsütésre készülhetünk, de az észak-északnyugati szél is megélénkül. Csütörtökön délután már csak 22-27 fok lesz. Szeptember 11-én pénteken úgy néz ki, hogy mérsékeltebb, kellemesebb hőmérsékletű idő következik, ami a hétvégén is kitart.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
5: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válaszd gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internet csomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
6: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
1: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Késő nyári időre számíthatunk, a miniszterelnök illetményéről is szó lesz ma az országgyűlési ülésen. 8 indonéziai repülőtér működését bénította meg az Anakkrataú vulkán kitörése. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma kezdődik az országgyűlés őszi rendes ülésszaka. Az ülés 13 órakor a miniszterelnök felszólalásával indul, majd az interpellációk és az azonnali kérdések és válaszok után a képviselők egyebek mellett megkezdik a vitát a vármegye és a főispán elnevezésről. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében visszatérhet a megye és a kormány megbízott kifejezés. Emellett vitáznak a miniszterelnök illetményéről is. A javaslat szerint, ha a kormányfő nem képviselő, képviselő, akkor tiszteletdíja bruttó 3,8 millió forint lehet. Ha képviselő is és megkapja az ezért járó illetményét, akkor a miniszterelnöki fizetését 2,5 millió forintba állapítják meg. A most kezdődő és december 15-ig tartó őszi ülésszak törvényalkotási programjában 83 előterjesztés szerepel. Idén összesen több mint 700 kilométernyi fő- és mellékúton történtek útfelújítások, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejelentette azt is, hogy még ebben a hónapban hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota, hangsúlyozta. A több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelésű úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek. Az országos utak csaknem fele azonnali, teljes körű felújításra szorul. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolok elnevezésű program, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt elmondta, hogy felkészítették az első önkénteseket, akik a kórházi betegeket segítik majd. A miniszter úgy fogalmazott: vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyulás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. 8 indonéziai repülőtér köztük a főváros két légi kikötőjének működését bénította meg az Anak Krakatau vulkán kitörése. A hamufelhő a tűzhányó Szumátra felüli oldalán 15 ezer méteres magasságot ért el. Csaknem 1600 járatot, köztük több mint 950 nemzetközi járatot töröltek, vagy irányítottak más repterekre. A törlések csaknem 270 ezer utast érintenek. A hatóságok azt tanácsolták a lakosságnak, hogy hamuhullás miatt viseljenek maszkot és szemvédőt, és csökkentsék a szabadtéri tevékenységeket. Jakartában és Lampung tartományban az iskolák távoktatásra álltak át.
7: Időjárás.
8: A hét első felében folytatódik a túlnyomóan napos, száraz idő. A szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Napközben 25-34, késő este 14-21 fok várható.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
7: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni.
0: Ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk a 107 egészen, és hát most azokhoz szólok, akik nem szeretnének, vagy nem tudnak helyben maradni, ugye nagyon-nagyon sokan végeznek olyan munkát, hogy jönniük, menniük kell, és hát természetesen nagyon fontos, hogy ezt jól járható utakon tegyük. Nos, ebben az időszakban már jelentősen kisebb a forgalomvétel körzetünkben, mint a reggeli órákban volt, illetve ami délután várható. Összességében elmondható, hogy a nagyobb csomópontoknál sincsen jelentő fennakadás, és hát az autók szépen tudnak haladni a menetirányuknak megfelelő irányba, legyen szó az M0-ás érintett szakaszáról, de rendben vannak az utak Sziget-Szent Miklóson, Dunaharasztiban, Tökölön, Szigethalmon is. Vannak kisebb útszakaszok, ahol esetleg várható, hogy fölgyűlnek az autók a következő időszakban, például Sziget-Szent Miklóson, a Bajcsi-Zsilinszky utcán. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok a Lakihegy Rádióval.
7: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
7: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk a 107 egészen. Klímaberendezéseket szereznek be a Sziget-Szent Miklósi Apróka bölcsődébe. Hamarosan erről is szó lesz, illetve arról, hogy városrendészet erősíthetné Sziget-Szent Miklós közbiztonságát. De beszélek arról is, hogy melyek azok a kutyák, akiknek nem kell most már póráz közterületen. Főzünk egyet Friedrich Antal séffel, és visszautazunk az időben a 2011-es jaroszlavi légi katasztrófához.

Ez a Laki Hegy Rádió, ez 107 egészen kellemes napot kívánok, szép hetet nektek, Szendi Hajni vagyok. Klímaberendezéseket szereznek be a Sziget-Szentmiklósi Apróka bölcsődébe, nem lesz tehát most már meleg a gyerekeknek. Az intézmény csoport szobáinak klimatizálása jelenleg nincs megoldva, ezért a bölcsőde vezetője három klíma beszerzését kezdeményezte. A Pestvár megyei kormányhivatal helyszíni ellenőrzést is tartott az épületben, és hát kiderült, hogy bizony a csoport szobákban a hőmérséklet a 30 fokot is elérte. Az ellenőrzés során azt is kifogásolták, hogy a hőérzet csökkentésére használt ventilátorok a gyerekek számára veszélyt jelenthetnek, pörög, forog, belenyúlhatnak, sorolhatnánk. Az intézmény és a polgármesteri hivatal is árajánlatokat kért be három klímaberendezés beszerzésére és felszerelésére. Kövesdi László, a pénzügyi bizottság elnöke nyilatkozott a Lakihegy Rádiónak, és azt mondta, hogy a bizottság megszavazta a javaslatot, egyetértettek arról, hogy a fejlesztést meg kell valósítani, reméljük minél hamarabb ezek az eszközök beszerzésre is tudnak kerülni.

Ez a Laki Hely Rádió, ez 107 egészen. Városrendészet erősíthetné Sziget-Szent Miklós közbiztonságát. Ezzel kapcsolatban egyébként hírek, pontos információk a Laki Hely Rádió oldalán is olvashatóak, de én is mondok egy-két infót. Romlott Sziget-Szent Miklóson a lakók biztonság érzete. Erről tárgyalt a napokban a gazdasági bizottság, amikor is a város közbiztonságának megerősítését tekintették át. Tóth Pál, a bizottság elnöke azt mondta rádiónknak, hogy bár rendelkezésre állnak statisztikai adatok, amelyek nem mutatják a törvények számának törvénytelen dolgok számának növekedését, de a saját tapasztalatok, a lakosságtól érkező visszajelzések alapján mégis úgy látják, hogy a biztonságérzet romlott. A bizottsági elnök szerint a helyzet javításában egy városrendészet kialakítása is segítséget jelenthet, amelyen nagyban hozzájárulhatnak közterületek rendjének és a lakosság biztonságérzetének megerősítéséhez. A kezdeményezés megvalósításának pénzügyi feltételeit még meg kell vizsgálni, mert hogy a feladatok ellátása nyilván jelentős költségekkel járna. Azt is elmondta, hogy a szükséges fejlesztésekkel, megfelelő rendszer kialakításával a rendőrség gyorsabban értesülhet majd az esetleges problémákról, és szükség esetén rögtön be tudnak avatkozni. Ha lesz fejlemény az ügyben, elmondjuk itt a Laki Hely Rádióban. All the times that you ain't on my parade, and all the clubs you get in using my name.

0: Grillezés közben is titeket hallgatunk.
1: Sziasztok, egy vidám dalt küldenék a barátomnak.
2: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
3: Lucky Egy Rádió, FM 107.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
6: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
5: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
6: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
5: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
6: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
5: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
7: Engedj a csábításnak.
8: A Ráckevei Aqualand termális élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szaunaestre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élménnyé varázsolják a szaunázást. A szaunaprogramok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információ jókért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
7: Wow, Aqualand.
5: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
4: Ez reklám volt.
9: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A szerződés megszüntetésének körülményeiről tárgyalt a bizottság. A tanösvény bejáratánál található teniszpálya és az ahhoz kapcsolódó vendéglátóegység működtetésére kötött önkormányzati szerződés megszüntetésének körülményeiről tárgyalt a gazdasági bizottság. Az önkormányzat és a Hegema Sport Kft. Között létrejött szerződés december 31-én lejár. A bizottság az ezzel kapcsolatos további lehetőségeket, valamint a szerződés megszűnésének részleteit is megvitatta. Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke rádiónknak elmondta, az ügy kapcsán több problémát is vizsgáltak. Ezek között szerepeltek a bérleti viszonyokkal kapcsolatos kérdések, az engedély nélküli építkezés és az ebből fakadó bontási kötelezettség, továbbá a szabálytalan szennyvíz elvezetés, valamint a lakosságot zavaró zajhatások is.
11: Nagyon sokan jöttek el a lakók részéről, egyik oldal ugye, aki támogatja a parti sétánybüfé további működését, egy másik csoport pedig, aki sérelmezi az ott keletkezett zajt leginkább. Ugye a zajmérési értékekből is, hát ha nem is vita alakult ki, de jogszabályi értelmezés, hogy most 45 decibel lehet az a zaj, ami egy normál csendes szoba, vagy pedig 65 decibel lehet ez a zaj, ebben is talán a bírósági álláspont sem egységes, mert hogy vannak olyan időszakok, ugye hétvégén rendezvények, amikor ugye 10 óráig nyitva van a parti sétány büfé és zenét szolgáltat, és ott lakókat zavarja.
10: Kerekasztal beszélgetésen tisztáznák a vitás kérdéseket. Tóth Pál hozzátette, egy kerekasztal beszélgetés keretében vitatná meg az érintettekkel a tanösvény bejáratánál található teniszpálya és vendéglátó egység ügyét a gazdasági bizottság. Javaslatuk szerint nem sokára összeülnek az érintettekkel, és egy közös megbeszélés keretében áttekintik a felmerült kérdéseket. Kiemelte, a cél, hogy minden nyitott és vitás kérdést tisztázzanak, és közösen találjanak megoldást az ügyben.
11: Kerekasztal beszélgetésre a hivatallal a bizottság szigorúan zárt körbe szeretne leülni, ahol már az érintett lakók se pró, se kontra nincsenek jelen. Ugye mondtam is, hogy maga ez az egy napi rendi pont másfél órát vett el a bizottság munkájából, és a következő bizottsági ülésen szeptember közepén szeretnénk ebbe döntést hozni. Azért is ugye a bérleti szerződés december végében lejár, időben vagyunk még minden szempontból, hogy ezeket tisztázzuk, és akkor a jövő hét folyamán össze fog ülni a bizottság a hivatala, hogy ezeket a részleteket pontosan tisztázzuk.
10: Megjelent Dunavarsány 1-es és 2-es házi gyermekorvosi körzetének őszelei beosztása. Szeptember első felében minden hétköznap nyitva vannak a rendelők. Dr. Hegedűs Katalin és Dr. Magyar Tibor közös praxisában hétfőnként és csütörtökönként hét, délelőtt 11-től délután 2-ig, keddenként és szerdánként pedig reggel 7-től 10-ig tart a betegellátás. Dr. Kárdási Judit a következő hét elején és végén jellemzően délelőtt rendel, a hét közepén viszont délután. A doktornőhöz tartozó egyes körzetben kedden és csütörtökön vannak konzultációk, míg a kettes körzetben a doktor úr péntekenként várja egészségügyi tanácsadást a pácienseket. További tudnivalók a település hivatalos Facebook és weboldalain olvashatók.
9: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu Programajánló.
12: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 18. alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a halásztelki mesenapokat, mely kulturális örökség kategóriában bekerült a települési értéktárba. Idén rajzkiállítás, népi játszótér, bocskai akadályverseny, radecki hangszerkészítő és etnoszent hangszersimogató program, pandani fejlesztőjátékok, pitypang mesesátor, kézműves foglalkozás, vásár és arcfestés várja az érdeklődőket. A nap folyamán többször lesz szabad a színpad, ahol a bátrak előadhatják saját produkciójukat. Szombaton Paja Bea és Lisztes Jenő gyermekkoncertjét is láthatjátok, de lesz többek között táncház is. További részletekért keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény Facebook oldalát. A nagy sikerű tavaszi alkalom után ősszel ismét bolhapiacot rendeznek Dunavarsányban. Szeptember 26-án izgalmas lesz a hétvégi bevásárlás. Az érdeklődőket reggel 8 órától várják majd a Petőfi téren, ahol nem csak vásárolgathatnak, hanem saját feleslegessé vált holmiaikat is eladhatják. A bolhapiacra látogatók a ruhadarabok mellett játékokat, műszaki cikkeket, valamint kézműves és dísztárgyakat találhatnak. Asztalt bérelni a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár hivatalos elérhetőségeink keresztül lehet. További tudnivalók az intézmény Facebook és weboldalain olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
4: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Volt alkalmam már többször vakvezető kutyákkal találkozni, és a gazdáikkal csodálatos az az összhang, ami közöttük van, és hát jó hír, most már póráz nélkül is sétáltathatók a segítő kutyák, mert hogy a vakvezető mozgáskorlátozott személysegítő, hangotjelző, rohamjelző és személysegítő típusú segítő kutya mostantól vezethető póráz nélkül is, hogyha rajta világosan felismerhető a kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti megkülönböztető jelzés. Póráz nélkül is sétáltathatók tehát most már, és ez megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint a segítő kutyák a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségét, önálló életvitelének elősegítését előmozdító speciálisan képzett állatok. Ezért már jelenleg is több területen, így az üzletekbe történő belépés vagy a tömegközlekedés tekintetében eltérő szabályok vonatkoznak rájuk. Az állatok jólétére tekintettel és a gazdáikkal folytatott együttműködés javítása érdekében indokolt könnyíteni azokon a feltételeken, amelyek meghatározzák, hogyan lehet vezetni a kutyákat köztereken. A vonatkozó szabályok alapján belterület közterületén, kivéve a kutyafuttatók területén, kutyát csak pórázon lehet vezetni. Közterületen csak olyan személy vezetheti a kutyát, aki képes az irányításra, kezelésre, fékentartásra. Milyen sokan nem tartják ezt bezárójelbe zárva. A kormányrendelet alapján a vakvezető, mozgáskorlátozott, személysegítő, hangotjelző, rohamjelző, személysegítő típusú segítőkutya vezethető most már póráz nélkül, de fontos, hogy a megkülönböztető jelzés legyen rajta.

0: Ma már nincs lehetetlen, ha kitalálunk egy ételt, mert valahol hallottuk, akkor elmegyünk az internetre, és biztos megtaláljuk, hogy ezt hogyan kell elkészíteni, de én azt gondolom, hogy érdemes nem keresgélni, hanem rákattintani az Anti-Séf, az Amatőr Facebook oldalára, mert hogy ott a legkülönfélébb receptekkel találkozhatunk. Most például folytatjuk az utunkat a földközi tenger partján, Algériában, és saksukát fogunk csinálni. Erről is nagyon sokat hallottunk már, de talán nem gondolnánk, hogy honnan ered. Szia, Anti!
1: Szia, Hajné, köszöntöm a hallgatókat is. Nem tudom, hogy ki mennyire ismeri a saksukát. Ez hasonlít a lecsóhoz, csak az izraeli változata, amiben cukkini, paradicsom, padlizsán van, és a saksukát, ha összefőzték egy paradicsomos alappal, akkor középre, vagy attól függ mekkora terület, különböző szépen elosztva tojásokat ütnek, és még besütik a sütőbe. Ez a
0: milyen jó, izraeli... hogy besütik amúgy.
1: Igen.
0: Ötlet.
1: És én ezt készítettem, és ettem is több helyen is, és nagyon nagy, nekem ízlik, ez egy tök jó kitalált étel.
0: De egyébként tényleg majdnem ugyanez, mint a rendes lecsó, csak más a fűszerezés? Megbesütjük?
1: Csak más, csak így van, csak ez a keleti fűszerek sokkal dominánsabbak benne, abszolút mértékben. És amikor én Algériát tanulmányoztam, akkor kiderült, hogy hát a saksukát azt itt erről a részről indították útjára, és innen indult, és érkezett meg később Izraelbe is, de a Tunéziába, Algériába, Marokkóból indult el maga a saksuka, no. És itt még nem az volt a saksuka, mint ami megérkezett Izraelbe, hanem egy teljesen más alapból, mert egy csípős bárányhúsos ragúból készítettek el, amiben többek között harissa is van. A harisszáról annyit kell tudni mindenképpen, hogy egy nagyon autentikus, levédett, meg UNESCO által elismert csípős krém, ez harissa krém is lehet, meg por is lehet, ez egy paprika krém, tehát abszolút mértékben. Úgy, mint nálunk is a piros paprika, vagy a fűszer paprika, náluk ugyanez a harissa, az kőbe van vésve. Miközben van persze piros paprikáig, fűszer paprikáig. Visszatérve a saksukára, elméletileg maga a neve is egy M saksukának nevezik, és innen volt gyanús, hogy valami nem állt össze, és tényleg azért, és nem az a csicsás éttermi étel ez. Ez az olyan nagyon egybe van, egy ilyen egy tál étel abszolút mértékben, és nekem ez a bárányhúsos verzió nagyon felkeltette az érdeklődésemet, mert ezen a bárányhúsos ragúban többek között csicseri, borsó, paradicsom és különböző fűszerekkel meg van bolondítva ez az ettál étel. És nincs benne sem cukkini, sem padlizsán, hanem egy kimondottan egy csicseri, borsos, húsos ragú az egész. Nem tudom, hogy mitől változott, meg még egy kis kutatás hátra van ez ügyben. Minden esetben a receptben van egy olyan lehetőség, hogyha valaki szeretne cukkini, csárgarépát, vagy ami zöldséget belerakni, rakhat, de anélkül is tökéletesen működik, de kimondottan Algériában készített ezt a lapos, egyszerű kenyeret ajánlják hozzá, sült kenyeret, ami szinte kovásztalan, és azzal van tálalva, úgyhogy abszolút mértel, ez egy
0: ezt betolnám ezt a kaját most. Most, hogy mondod, pedig két napja főztem lecsót, de ez így nagyon bejön.
1: Örülök neki. És mondom, tehát olyan finom ízesítők vannak benne, hogy döbbenetes. Nekem az egyik kedvencem a kömény, a magyar kömény is nagyon-nagyon jó bele.
0: Jó, de mindig belerakod ezt a hónajszagú ízét ezekbe a kajákba, a római kömény, tudom, hogy te szereted.
1: De most nincs római kömény, ebben a magyar kömény van belerakva direkt, hogy ez ne legyen probléma ezzel. Úgyhogy igen, és nagyon jó a magyar kömény természetesen, abszolút.
0: És egy csomó minden
1: berakom. Kell egy kis idő, amíg elkészül, húsmentesen is tökéletesen működik.
0: Saksuka.
1: Így van.
0: Jó a neve is. Na, legközelebb lezárjuk akkor az algériai utazásunkat. Anti, köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen. FM 100
2: Lakihegy Rádió.

0: megkérdeznek, mondd el te is. A Laki Hegy Rádiót hallgatod.
1: Azt szokták mondani, hogy az egyik legbiztonságosabb, sőt a legbiztonságosabb közlekedési eszköz ugye a repülő gép használata, ha repülünk, sokkal kisebb eséllyel esik bajunk, mint ha mondjuk autóba szállunk. Minden esetre most visszautazunk az időben 2011-be, amikor is szeptember 7-én helyi idő szerint 16 óra 2 perckor megtörtént a jaroszlavi légi katasztrófa Oroszországban. A balesetben a kontinentális jégkorongligában résztvevő Lokomotyiv Jaroszlav az edzőit és minden felnőtt játékosát elvesztette. A JAK 42D típusú utasszállító repülőgép felszállás után nem sokkal ketté tört és kigyulladt a repülőtértől 2,5 kilométerre. A szemtanúk szerint a gép 400 méterrel túlgurult a felszálló pályán, és csak akkor volt képes magasba emelkedni. De a magassága nem volt elegendő, ezért egy 91 méter magas helyzetjelző toronynak ütközött, kigyulladt, majd az egyik fele a Tunuszonszka, más források szerint a Volga folyóba, a másik a szárazföldre zuhant. A fedélzeten tartózkodtak a Lokomotyiv Jaroszlav játékosai és edzői. A 37 utas és 8 főnyi személyzet közül 2-en túlélték ezt a nem mindennapi balesetet, mindkettőjüket válságos állapotban szállítottak kórházba. Galimov szeptember 12-én meghalt. A csapat Fehér Oroszországban Minszbe tartott, ahol meccsük lett volna a 2011-12-es idény első fordulójában. A klub elnöke szerint sérültjük nem volt, így a minszki mérkőzésre az összes felnőtt játékos elindult, és az ifjúsági csapat 4 tagja is. A nyilvánosságra került, de hivatalosan nem megerősített információk szerint elképzelhető, hogy a repülőgép balesetét a felszállás közben ki nem engedett parkolófék okozta. A JAK 42 rögzített parkolófékkel kezdte meg a felszállást. A pilóták felszállás közben engedték ki a féket, majd megpróbálták korrigálni a sebességgyűjtést. A gép a kifutópályán túlszaladt, 400 métert a füves talajon tett meg, majd ezt követően kezdett emelkedni. Eközben az alacsonyan emelkedő gép vélhetően az antennának ütközött. Egyébként feltehetően a másodpilóta volt az, aki hibázott, Igor Zseveljov. Állítólag ő okozta a szerencsétlenséget. Több lap arról írt, hogy a felszállás közben a másodpilóta lába végig a féken volt, és ezért a repülőgép nem tudta elérni a felszálláshoz szükséges sebességet. Aztán jött a hivatalos vizsgálat. 2011. november 2-án ismertették az orosz légiügyi vizsgálat jelentését. Több más szerencsétlen körülmény mellett elsősorban emberi hibát állapítottak meg, és itt is kijött a benyomott félpedál.

0: vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jött egy üzenet, meghallgatom.
3: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
2: Pölöskei, a családi szörp.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dexketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
8: Fogászati ellátás stresszmentesen.
9: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
8: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
9: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
8: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
9: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
8: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
9: www.sarokvilla.hu.
8: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
10: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620-342-5392-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
11: Marad a túlnyomóan napos, száraz idő. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. Lavina sodort el hegymászókat a Kaukázus északi részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok, a következő három hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. Az osztálykirándulások háromnapos turnusai több mint 40 különféle programot biztosítanak, jelképes mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetése mellett. Az őszi tábori szezon egyik újdonsága a rendőrségi járműpark, amelyben korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket ismerhetnek meg a táborozók. Decemberben az Erzsébet karácsony háromnapos turnusaiban kapcsolódhatnak ki a diákok, a téli táborozásra az iskolák várhatóan októbertől jelentkezhetnek. A www.erzsébettáborok.hu weboldalról elérhető e-tábor plusz online felületen. Idén összesen több mint 700 kilométernyi fő- és mellékúton történtek útfelújítások, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejelentette azt is, hogy még ebben a hónapban hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Hangsúlyozta, a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelésű úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek, az országos utak csak nem fele azonnali, teljes körű felújításra szorul. Három nap alatt 1,5 milliárd forintról érkezett nyugta adat az adóhatósághoz. A kézi papíralapú nyugtatömböt használók szeptember 1-e óta kötelesek online is rögzíteni forgalmukat. Az első napokban 20 ezer vállalkozás 424 ezer nyugta adatát küldte be. A kötelezettség teljesítésére a pénztárgép portálon és az e-pénztárgép applikációban van lehetőség. Az esetleges mulasztások miatt az év végéig még nem szab ki bírságot a NAV. Az elsődleges cél az, hogy a vállalkozások megtalálják a működésükhöz legjobban passzoló adatszolgáltatási módot. Lavina sodort el hegymászókat a Kaukázus északi részén. Az oroszországi Kabard és Balkárföldön lévő területen egy 33 fős hegymászó csapatra zúdult a hógörgeteg, 11-en meghaltak, 6-an megsérültek, további 6 embert keresnek, 10 embert sikerült épségben kimenteni. Világszerte évente 7 millió ember halálát okozza a légszennyezés. Európában hiába javult a levegő minőség az elmúlt évtizedekben, a hazai városok közül csak Sopron felel meg a WHO ajánlásainak. A többi vizsgált település a felsorolás szennyezettebb felében szerepel. Itthon főként a kisméretű részecskék és az ózon okoz problémát.
0: Időjárás.
11: Marad a túlnyomóan napos, száraz idő. A szél továbbra is élénk, időnként erős lesz. Napközben 25-32 fok várható, nyugaton lesz melegebb. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
12: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
0: Még több hír egy helyen.
7: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
7: A mikrofonnál Szendi Hajni.
13: Ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk itt a 107 egészen, már is közlekedünk. A szokásos helyen kint van a mérőautó, trafipaxot jelentettek az 51-101-es útnál, ugye az M0 felhajtójánál a Csepeni pihenőhely közelében. Aztán egyre több az autó, és ezért lépésben lehet haladni Halásztelken a Kossuth-Lajos utcán. Szintén trafipaxot találunk a Bercsényi utcában, a Csepeli úttól nem messze, erre is készülni kell, illetve több helyen útfelújítás sok is vannak, például a Petőfi Sándor utcán Tököl térségében, illetve mindemellett láttam még egy útfelújítást, egészen pontosan a második Rákóczi-Ferenc úton építési munkák zajlanak, éppen ezért hosszabb a menetidő, erre kell készülni. Összességében elmondható, hogy szépen nyugodtan lehet közlekedni vételkörzetünkben, azonban pár perccel ezelőtt balesetet jelentettek az Állomás utcán Tököl térségében, érdemes azt a szakaszt elkerülni.
0: Lakihegy Rádió.
7: Helyben vagyunk.
0: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
7: 0620 95 95 107.
13: Ez a Lakihegy Rádió, a 107 egészen szeptember 7-e van ma. Reginák ünnepelnek, holnap jönnek az Adrienek és a Máriák, szerdán az Ádámok, csütörtökön a Hunorok a Nikolettekkel, pénteken a Teodórák, szombaton a Máriák, vasárnap pedig a Kornélok. Jó, hogy így végig szaladtunk egy picit, mert ha valakinek van olyan ismerőse, rokon a barátja, aki ezen nevek valamelyikét viseli, legalább eszébe jut, hogy húha, köszönteni kell. No, hát megyünk tovább itt a Lakihegy Rádióban, remélem jól telik a napotok, hamarosan majd arról lesz nálunk szó, hogy háromnapos programsorozat várja látogatókat a Tököli búcsúban, hogy mikor, hogyan, miképpen erről is fogok beszélni, illetve arról, hogy kivizsgálták a vitatott kapu áthelyezésének körülményeit Sziget-Szent Miklóson.

Kivizsgálták a vitatott kapu áthelyezésének körülményeit Sziget-Szentmiklóson. A Budapest főváros 21. kerület Csepel önkormányzatának jegyzője még június 1-én levélben jelezte a Sziget-Szentmiklósi hivatalnak, hogy a Sziget-Szentmiklós Csepel határában található kapu elhelyezéséhez a csepeli önkormányzat nem adott hozzájárulást, ezért annak elbontását kérte. Sziget-Szentmiklós önkormányzata válaszolt és jelezte, hogy kivizsgálja a kapu létesítésének körülményeit, és meg is fogja keresni az ezzel kapcsolatos fellelhető dokumentumokat. Egyben azt is kérte, hogy a vizsgálat lezárásáig ne bontsák el a kaput. Nos, Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke nyilatkozott a Lakihegy rádiónak, és azt mondta, az ülésen több érintett lakó is megjelent, és egy levelet is benyújtottak a bizottság tagjainak. Azok elfogadták azt a javaslatot, miszerint a lakók saját költségén áthelyezik a kaput.

Megrendezték a tököli búcsút, amely közel 300 éves hagyományra tekint vissza, mert hogy írásos emlékek szerint Tökölön már 1734-ben is tartottak búcsút, amely hagyományosan szeptember 8-ához Kisboldogasszony ünnepéhez kapcsolódik, ami úgy egyébként holnap lesz. A látogatókat szeptember 4-én, 5-én és 6-án várták a tököli sportpályán. A háromnapos rendezvény mindhárom estén zenei programokkal is készültek. DJ Matthew, Jontik diszkója szórakoztatta a közönséget, szombaton a Rokonok zenekar lépett fel, vasárnap pedig a Benetton Band várta a közönséget. A programok ingyenesek voltak.

0: van, és csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió a kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Jó neked! A Vicink tüzépke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
5: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban!

0: 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten!
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsy-Zsilinszky utca 43/B.
4: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Elutasította a bizottság a közterületekre és ingatlanokra vonatkozó rendelet hatájának kiterjesztését. A közterületek és ingatlanok rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítását kezdeményezték annak érdekében, hogy javuljon a települési környezet rendezettsége és tisztasága, valamint biztonságosabbá váljon a közúti és gyalogos közlekedés. A javaslat a jelenlegi szabályozás területi hatájának kiterjesztését is tartalmazta volna. A rendelet jelenleg a város közigazgatási területén található belterületi ingatlanokra vonatkozik. Gyurcsik József, a tulajdonos és környezetvédelmi bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a bizottság a rendelet területi hatájának kiterjesztésére vonatkozó javaslatot nem támogatta.
7: Az ingatlan tulajdonosok nem csak az ingatlanok előtt a járdát, az úttesték kellene, hogy karbantartsák, hanem az úttestig tartó fákat, bokrokat, növényeket is nekik kellene karbantartani. Azt gondoljuk, hogy szakmailag a lakosság nincs felkészülve erre, hogy űrszelvényezzen fákat, metszen 2,5 méter magasságig, a lombkoronát rendezze az elektromos vezetékek és a közvilágítás mentén, illetőleg a sövény és egyéb más önkormányzat által telepített növényeket gondozza megfelelő módon.
6: Az önkormányzat feladatának tartja a területek gondozását. Gyurcsik József szerint a művelés alól kivont zárt kerti és külterületi ingatlanok gondozása elsősorban nem a lakók feladata, hanem a városvezetésnek és az önkormányzatnak kell megoldania ezt a feladatot. Kiemelte, ezért is döntött úgy a bizottság, hogy nem támogatja az előterjesztést.
7: Lehet azt mondani, hogy ez egy extrém kitétel volt, de a rendelet ebben a formájában lehetőséget ad arra, hogy a ingatlannal határos önkormányzati területeket az ingatlan tulajdonos gondozza. Én azt gondolom, hogy a városnak pontosan az ellenkező irányba kéne menni. Az egységes városkép a kulturált növényzet kialakítása mentén szakszerű ápolással, szakszerű telepítéssel, ez a város feladata. A város feladata a városlakók adójából gazdálkodva.
6: Ősszel ismét érdekes rendezvények várják a Laffert kúriába látogatókat. A Dunaharasztin található kulturális központban szeptemberben sem lesz hiány izgalmas foglalkozásokból és koncertekből. Kőszegi Zsolt rádiónknak elmondta, hogy a Hentben a kertben néven új program sorozat indul Víg Levente vezetésével. Az intézmény program szervezője hozzátette, ebben a hónapban is folytatódik a Baktai Indián Klub, amelynek témája ezúttal India lesz.
8: 12-én szombaton egy új kezdeményezés indul a Laffer kúriában, mégpedig a Hentben a kertben program lesz, ahol is Víg Levente lev is. Egy ilyen meditációs hangulatteremtés lesz a kertben, tehát ez is egy ingyenes program. Most még per pillanat megnézzük, hogy hogyan működik minden, és az a tervünk Levissel, hogy megpróbálunk különböző workshopokat hozzákötni, tehát hogy nem csak a zene, hanem a Hentben szellemiségéhez kapcsolódó bármi más pszichológiai, vagy éppen légzéstechnikai workshopot, vagy valami ilyesmit hozzácsatolunk, és akkor így még izgalmasabb és még érdekesebb tud lenni.
5: Még több hír egy helyen.
4: Lakihegyradio.hu. Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Tüdőszűrésre várják a Sziget-Szent Miklósiakat augusztus 24-e és szeptember 30-a között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Hétfőn és szerdán 12 és 18 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között lehet menni a vizsgálatra. Vigyétek magatokkal a személyi igazolványotokat, a TB kártyátokat, valamint ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást. A cifraszűrrel ismerkedhettek meg Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában augusztus 15-től nyíló kiállításon. A cifraszűr a magyar népviselet egyik legősibb hungarikumnak számító darabja. Ez a vastag gyapjú posztóból készült köpeny nem csupán egy ruhadarab volt, hanem a legények rangja, vagyona és büszkesége. Még egy szólásunk is ered innen, a kitették a szűrét kifejezés egyértelműen a szakítást vagy a közösségből való kitaszítást jelenti. Ha ugyanis egy legény rossz fát tett a tűzre a falu közösségében, vagy a lányos háznál, a szűrét látványosan kitették az ajtó elé, vagy az udvarra, jelezve, hogy többé nincs ott keresnivalója. Még többet megtudhattok erről a hungarikumról a kiállítás keretein belül, amit szeptember 13-áig nézhettek meg. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
4: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

tartalmas szórakozást kívánok, Szendi Hajni vagyok. Kitekintünk, jön a világhíradó. Egy ismert indie rock együttes tagját, várandós feleségét, 3 éves kisgyermeküket és a bejárónőt is lelőtték Mexikóban. Egy mexikói zenész, feleség, gyerek, babysitter, a család kutyája is meghalt Mexikóváros közelében. A bűncselekmény egy előkelő környéken történt, már 2 férfit őrizetbe vettek. Jonathan Melendez a Mexikóban népszerű indie rock együttes a Camillo Septimo 38 éves billentyűse is az áldozatok között van. 4 hónapos volt a felesége, 4 hónapos terhes, 35 éves, 21 éves a babysitter. 2 áldozatot összekötözött kézzel találtak meg. A hatóság úgy véli, hogy a gyilkosságok este történtek, 2 férfit le is tartóztattak az eset kapcsán. Az ügyészség közlése szerint Melendez egyik ismerőse követhette el a gyilkosságot. Egy másik férfit is hozzákötöttek a bűncselekményhez. Jelenleg a vizsgálatok zajlanak, hogy mi volt az ok, ami miatt ez a tragédia megtörtént, egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A becslések szerint 1,1 millió gyermek számolt be arról, hogy mesterséges intelligencia által generált szexuális tartalmú képek vagy videók keletkeztek róluk. A UNICEF most közzétett jelentése szerint 21 országban mintegy 20 millió gyerek vált szexuális kizsákmányolás vagy bántalmazás áldozatává digitális platformokon egyetlen év leforgás alatt. Az esetek többsége közösségi média platformokon történt. Az ENSZ gyermekjogi szervezete szerint Afrikában, Ázsiában, Latin-Amerikában és Kelet-Európában élő 12-17 éves gyermekeknek több mint 1/5 tapasztalt már szexuális bántalmazást vagy kizsákmányolást az online platformokon a felmérés előtti 1 évben. A résztvevő országokban körülbelül 15 millió gyermek került kapcsolatba nem kívánt szexuális tartalommal, 9 milliót kényszerítettek szexuális tartalmú beszélgetésekre vagy képek megosztására, 4 millióról pedig beleegyezésük nélkül osztottak meg ilyen képeket. A UNICEF megállapítása szerint világszerte több 10 millióra rúg azoknak a gyerekeknek a száma, akik ilyen visszaéléseknek lettek kitéve. A kutatás 2020 és 2025 között végzett országosan reprezentatív felméréseken alapult, amelyekben mintegy 21 ezer internethasználó gyerek vett részt a 21 országból. A Ryanair a repjegyárak drágulását vetítette elő, jelentősen drágulhat a repülőjegyek ára Európában, több légitársaság pedig csődbe mehet, ha az olajára nem csökken, ezt a Ryanair közölte. Az ír fapados légitársaság 216 millióról 214 millióra csökkentette az utasszámra vonatkozó várakozásait a 2027. március 31-ig terjedő időszakra, hogy csökkentse a kitettségét az olajár miatti veszteségeknek a holt szezonban. A cég becslése szerint november és március között nem várható emelkedés az utasszámban az ezt megelőző évek hasonló időszakához képest. Ha 2027 nyarán is hasonlóan magas marad az olajár, akkor a rövidtávú európai járatok árai ennek tükrében emelkedni fognak. A kevésbé jól fedezett légitársaságoknak nehezen tudják majd fenntartani a kapacitásaikat, vagy túlélni a következő telet, fogalmaztak. A Ryanair ezzel együtt a nyári, áprilistól októberig tartó időszakra 5%-os növekedést vár az utasszámra, 138 millióról 145 millióra fog emelkedni szerintük az utazók száma. Partra szállt Pattaján a USS Abraham Lincoln amerikai repülőgép hordozó, csaknem 5000 fős legénysége rendkívül hosszú 250 napig tartó tengeri szolgálat után kötöttek ki. 5000 katonáról van szó, Tájföld volt a célpont. A matrózok első útja azonban nem a város híres éjszakai szórakozó helyeihez, hanem a bevásárlóközpontba vezetett. A BBC beszámolója szerint a tengerészek a frissen vásárolt holmiaikkal a Hard Rock Hotel környékén töltötték az első órákat a szárazföldön, miután hosszú időn át egy szűk, szürke hadihajón élték mindennapjaikat a Kalifornia felé tartó hajón. Pattaja éjszakai élete később már több tengerészt is magával ragadott. A város híres Walking Street sétányának bejáratánál hatalmas kivilágított felirat üdvözölte az amerikai repülőgép hordozó legénységét. A helyi turizmus szereplői különösen várták az amerikai katonákat, hiszen a Közel-Keleten zajló konfliktus miatt a város turistaforgalma visszaesett, amint egy 9 hónapnyi tengeri szolgálat alatt felhalmozott fizetésük miatt a matrózok pedig jelentősen költöttek a keretükből. Ez volt a világhíradó.

Szendi Hajné vagyok, moziba megyünk. Mindig csütörtökön érkeznek az újdonságok a hazai filmszínházakban. Így lesz ez. Szeptember 10-én is debütál majd az El Camino, a Hóp remény, az Átkozott boszorkák 2, illetve az Élet futár című film. És na nézzük, melyikről mit kell tudni. Francia-belga koprodukcióban készült ez az El Camino, Találd meg az utad című filmdráma. Egy nőről szól, aki próbál megbékélni a hibáival, és egy tinédzserről, aki képtelen kordában tartani a haragját. Mindkettőjük számára eljött az a pont, hogy addig életük nem mehet így tovább. Így együtt elindulnak az El Camino-ra, körülbelül 800 kilométeres zarándoklatra. Útjuk a szembenézés és a gyógyulás közös tervévé válik. Debütál a Hope remény című dél-koreai filmdráma is. A Hope nevű eldugott kikötőváros határában szokatlan pusztítás nyomait fedezik fel a lakók. Hamarosan kiderül, hogy a rombolásért és a lemészárolt háziállatokért nem egy ragadozó, és nem is emberek a felelősek, hanem eddig soha nem látott rejtélyes lények. Hogy honnan jönnek, miért pont ide, és mik a szándékaik, senki sem tudja. A helyi rendőrös parancsnoka és társai megpróbálnak rájönni a miértekre, miközben hol üldözőként, hol üldözöttként kénytelenek újra és újra megküzdeni a jövevényekkel. Sokan várták, és itt van az Átkozott boszorkák második része Nicole Kidmannel és Sandra Bullockkal. Boszorkányok rögtön nyilvánvaló, hogy bűbájosak, persze átkozottak, de nagyon. A felmenőik évszázadok óta közeli kapcsolatban állnak a nem e világi tudományokkal, és a két egymástól nagyon különböző, mégis összetartó lánytestvér két bolondos nagynénit neveli egy ódon, titkokkal teli házban. Minden tulajdonképpen igézetről, varázslatról szól, nem lehet férfi az életükben viszont, mert akit megszeretnek, az meghal. Ők viszont nem nyugszanak bele a sorsukba, boszorkányok az igaz, és amerre lépnek, varázslat veszi körül őket, de azért van valami, ami nagyon hiányzik az életükből, ez pedig a szerelem, és ők mindenféle mágiára hajlandóak érte, erről szól az Átkozott boszorkák második része. És végül, de nem utolsó sorban, debütál az Életfutár című ausztrál, angol, amerikai akciószriller, és Hank Melonnak, a csúcskategóriás futárnak 3 órája van, hogy egy szervet elszállítson. A cél, hogy megmentsen egy 7 éves kislányt, akinek azonnali transzplantációra van szüksége. A látszólag egyszerű küldetés azonban gyorsan halálossá válik, mivel egy hírhedt bűnszervezet vezetője szintén igényt tart erre a szervre, és nem hajlandó tágítani. Hankedben Bishop, akit egyébként a filmben Owen Wilson játszik, az orvosi futár is elkíséri az útra, aki Hanknek nem éppen a kedvence, de azért együtt vágnak útnak. Erről szól az Életfutár. A filmekhez jó szórakozást kívánok!

0: Belenézünk egy picit a pénztárcánkba, hiszen elérhetővé váltak a 2026-os dátummal nyomtatott magyar ezresek. A papírpénzek a megszokottak szerinti küllemmel, ám aktuális dátummal, illetve aláírásokkal jelentek meg. Az idei bankon Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank 22. elnöke, Banai Péter Benő, a Magyar Nemzeti Bank elemzésekért, pénzforgalomért és jegybanki programokért felelős alelnöke, és Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és devizatartalék kezelésért felelős alelnökének aláírása szerepel. A kék színű ezresen Mátyás király portréja és a visegrádi palota reneszánsz szökőkútja, a Herkules kút látható. A hossza 154 mm, a szélessége 70. A bankjegyek több biztonsági elemet is tartalmaznak, így az 1000 forintos is. A fény felé tartva vízjel és biztonsági szár rajzolódik ki a papíron, a színe mozgatással pedig váltja a színét. Vonalai irizálnak, és rejtett képek is megjelennek, ha mozgatjuk. A bankjegyek mintázatát reneszánsz motívumok keretezik. A Magyar Pénzverő ZRT-nél a hajtatlan bankjegyeket és mintabankjegyeket meg is lehet vásárolni. Egyébként a bankjegy ára bruttó 4900 forint, a mintabankjegy ára pedig 6900. A jegybank pénzverője a hivatalos fizetőeszközökön kívül rendszeresen jelentett meg emlékpénzeket és emlékérméket is. A legutóbbiak egyike az 5000 forintos névértékű, a Magyar Nemzeti Bank a Labdarúgó Szövetség 125. évfordulója alkalmából kiadott sorozat volt, valamint a Nagy Szeng, Széchenyi Kastély műemléki együttes nemzeti emlékhely nevet viselve.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál, a stresszmentes fogászat.
4: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika, láss többet a világból!
5: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázskezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
1: Ez reklám volt!
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Marad a túlnyomóan napos, száraz idő. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik az országgyűlés őszi rendes ülésszaka. Lavina sodort el hegymászókat a Kaukázus északi részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés őszi rendes ülésszaka. December 15-éig a törvényalkotási programban 83 előterjesztés szerepel. A mai ülésnapon a képviselők egyebek mellett megkezdik a vitát a vármegye és főispán elnevezésről. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében visszatérhet a megye és a kormány megbízott kifejezés. Megvitatják a miniszterelnök illetményét. Emellett sürgős eljárásban tárgyalják a Tisza módosítását, amely a házszabályt hozzáigazítaná a költségvetési tanács megváltozott hatásköréhez. A testület a büdzsé tervezetet hozzájárulás helyett már csupán véleményezheti abból a szempontból, hogy az megfelele az államadósság szabálynak. elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok, a következő 3 hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. Az osztálykirándulások 3 napos turnusai több mint 40 különféle programot biztosítanak, jelképes mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetése mellett. Decemberben az Erzsébet karácsony 3 napos turnusaiban kapcsolódhatnak ki a diákok, a téli táborozásra az iskolák várhatóan októbertől jelentkezhetnek. A www.erzsébettáborok.hu weboldalról elérhető e-tábor plusz online felületen. 3 nap alatt 1,5 milliárd forintról érkezett nyugta adat az adóhatósághoz. A kézi papíralapú nyugtatömböt használók szeptember 1-e óta kötelesek online is rögzíteni forgalmukat. Az első napokban 20 ezer vállalkozás 424 ezer nyugta adatát küldte be. A kötelezettség teljesítésére a pénztárgép portálon és az e-pénztárgép applikációban van lehetőség. Az esetleges mulasztások miatt az év végéig még nem szab ki bírságot a NAV. Az elsődleges cél az, hogy a vállalkozások megtalálják a működésükhöz legjobban passzoló adatszolgáltatási módot. Lavina sodort el hegymászókat a Kaukázus északi részén. Az oroszországi Kabard és Balkár földön lévő területen egy 33 fős hegymászó csapatra zúdult a hógörgeteg, 11-en meghaltak, 6-an megsérültek, további 6 embert keresnek, 10 embert sikerült épségben kimenteni. Világszerte évente 7 millió ember halálát okozza a légszennyezés. Európában hiába javult a levegőminőség az elmúlt évtizedekben, a hazai városok közül csak Sopron felel meg a WHO ajánlásainak. A többi vizsgált település a felsorolás szennyezettebb felében szerepel. Itthon főként a kisméretű részecskék és az ózon okoz problémát.
6: Időjárás.
7: Marad a túlnyomóan napos, száraz idő. Napközben 25-32 fok várható, nyugaton lesz melegebb. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
6: Még több hír egy helyen.
1: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni.
0: További kellemes szép napot, jó hétkezdést kívánok! Ez a Lakihegy Rádió, és már is közlekedünk. Én Szendi Hajni vagyok. Ebéd után azért csendesebb a forgalom, még messze van a délutáni csúcs. Ez jól látszik az útjainkon, és hiszen sokkal kevesebb ilyenkor az a szakasz, ahol feltorlódnak az autók. Áttették a rendőrök a trafipaxot egy kicsit más helyre. Maradtak az 51-101-esen, csak eddig ugye az M0-a felhajtójánál voltak, most pedig inkább a lehajtó az 5102-es környékén kell őket, hát nem keresni, de látni fogjuk, hogy ott vannak. Építési munkák zajlanak a második Rákóczi-Ferenc úton, ennek megfelelően válasszunk menetidőt. Feltorlódtak az autók, de azért lehet haladni Halásztelken az Erkel-Ferenc utcában, igaz, csak lépésben. Minden mellett a környék útjai egyébként teljesen tiszták, jól járhatóak, az M0-ás is, ez az igaz, tehát jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok a Lakihegy Rádióval.
6: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
6: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Ki hogy van, remélem mindenkinek jól indult a hét, és azt is remélem, hogy együtt rádiózzunk itt a Lakihegy Rádióban a 107 egészen. Sziasztok, én Szendi Hajni vagyok. Kérdések övezzik a további működést a tanösvény bejáratához. Látogatunk el hamarosan itt a Lakihegy Rádióban, ezt követően pedig szemezgetek egy picit a szeptemberi Laffert Kúria programjai között.

teniszpálya és az ahhoz kapcsolódó vendéglátóegység működtetésére kötött önkormányzati szerződés megszüntetésének körülményeiről tárgyalt ugyanis a gazdasági bizottság. Az önkormányzat és a Hegema Sport Kft. Között létrejött szerződés lejár december végén, 31-én. A bizottság az ezzel kapcsolatos további beállításokat, valamint a szerződés megszűnésének részleteit is megvitatta. Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke, a Lakihely Rádiónak elmondta, hogy az ügy kapcsán több problémát is vizsgáltak. Ezek között szerepeltek a bérleti viszonyokkal kapcsolatos kérdések, az engedély nélküli építkezés és az ebből fakadó bontási kötelezettség, továbbá a szabálytalan szennyvíz elvezetés, valamint a lakossági zavaró zajhatások is. Tóth Pál hozzátette, egy kerekasztal beszélgetés keretében vitatná meg az érintettekkel a tanösvény bejáratánál található teniszpálya és vendéglátóegység ügyét a gazdasági bizottság. Javaslataik szerint a héten összeülnek az érintettekkel, közös megbeszélést tartanak.

További kellemes szép napot kívánok nektek, Szendi Hajni vagyok. Szeptember 12-én egy különleges program indul el. Ősszel ismét érdekes rendezvények várják az érdeklődőket Dunaharasztiban, a Lafert Kúriában. A kulturális központban nem lesz hiány izgalmas foglalkozásokból, koncertekből. Kőszegi Zsolt nyilatkozott rádiónknak, és azt mondta, hogy 12-én egy új programsorozat indul majd, a Handpen a kertben. Vig Levent, az intézmény vezetője hozzátette, hogy szeptemberben is folytatódik a Baktai Indián Klub, melynek témája az India lesz majd. I hear

0: Az interneten is hallgatlak titeket.
1: Hiattatok a kedvenc zenéimet.
0: A Gyári után jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén. Kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
4: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válaszd gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapd le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
5: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
6: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
5: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent. A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
6: Már megyek is, főnök úr. Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
2: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Megkezdődött a kézilabdapálya teljes felújítása a Szigetszentmiklósi Kéktó szabadidőközpontban. A munkálatok első lépéseként elkerítették a területet, a beruházás az Aktív Magyarország program 25 millió forintos támogatásával, valamint a Szigetszentmiklósi önkormányzat további 30 millió forintos hozzájárulásával valósul meg. A fejlesztés eredményeként egy korszerű, rekordtámborítású kandeláberekkel megvilágított kézilabdapálya készül. A kivitelezés hivatalos határideje szeptember vége, ugyanakkor a polgármester tájékoztatása szerint kedvező időjárás esetén akár 2 héten belül is elkészülhet az új pálya. Korszerű főzőkonyhát és gazdaházat adtak át gyálon. A modern technológiával felszerelt létesítmény naponta mintegy 3500 adag étel elkészítésére alkalmas, így jelentős fejlesztést jelent a város közétkeztetésében. A beruházás összesen mintegy 1,9 milliárd forintból valósult meg. A főzőkonyha kialakításához 800 millió forint Európai Uniós támogatás állt rendelkezésre, a fennmaradó összeget Gyálváros önkormányzata saját forrásból biztosította. Az új létesítmény elsősorban a gyári családokat szolgálja, és korszerű, biztonságos körülményeket teremt a gyermekek, az idősek, valamint az intézmények ellátottainak étkeztetéséhez. Megőriznék és fejlesztenék a Nádasdy mozi értékeit. A Nádasdy mozi jövője is téma volt Szigetszentmiklósváros Kulturális Oktatási és Sportbizottságának ülésén. A jelentős hagyományokkal rendelkező Nádasdy Filmszínház a nehézségek ellenére jelenleg is működik, üzemeltetését továbbra is a Nádasdy család végzi. A mozi az elmúlt években elsősorban magyar és artfilmek vetítésére szakosodott. Ezzel pedig fontos kulturális lehetőséget biztosít Szigetszentmiklós és a térség közönsége számára. A filmszínház további sorsa különösen aktuálissá vált az intézményt korábban vezető idősebb Nádasdy András közelmúltbeli halála után. Orosz László, a Kulturális Oktatási és Sportbizottság elnöke rádiónak elmondta, a Nádasdy mozi a város egyik fontos értéke. A bizottsági ülésen ezért szakmai egyeztetés kezdődött arról, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre ahhoz, hogy ezt az értéket a jövőben is megőrizzék, tovább vigyék és fejlesszék.
9: Határozatot nem hoztunk, véleményeket cseréltünk, egy csomó dologban egyet tudtunk érteni, ami nagyon ritka mostanában a testületnél, és további lépéseket teszünk, át kell gondolni a hivatalnak, át kell gondolni a város művelődési vezetésének, hogy mit tudnánk vele csinálni, hogy tudnánk csinálni, tárgyalni kell az új tulajdonosokkal, meg kell őket kérdezni, hogy ők mit szeretnének, hogy szeretnék, és hogy tudnánk közösen egy felvirágzó művelődési központot kialakítani ott a környéken.
8: Ismét elnyerte a bázisiskola címet a Batthyány Kázmér Gimnázium. Újabb szakmai elismerésben részesült a Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium. Az intézmény ismét elnyerte az oktatási hivatal bázisiskolája címet. Az iskolai már harmadik alkalommal kerülhetett be a kiemelt szakmai közösségbe. A cím olyan intézmények munkáját ismeri el, amelyek szakmai tevékenységükkel, innovatív pedagógiai módszereikkel és jó gyakorlataikkal hozzájárulnak az oktatás folyamatos megújulásához. A bázisiskolák emellett lehetőséget kapnak tapasztalataik és bevált módszereik megosztására, valamint szakmai programok megvalósítására. Az iskola közlése szerint az elismerés a pedagógusok, a diákok és az intézmény teljes közösségének munkáját is visszaigazolja, egyben további szakmai fejlődést ösztönöz.
7: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Amikor ketten voltunk című ingyenes koncert lesz Dunaharasztin. Szeptember 10-én csütörtökön este 6 órától egy különleges produkcióra invitálják a Városi Könyvtárba látogatókat. A közönség Kollár Klemenc László és Mákó Kató közös fellépését tekintheti meg, melynek témája a szerelem. A zenészek elsősorban a kamarazenekar szívfájdalomról és női-férfi szerepekről szóló slágereivel készülnek. A program előzetes regisztrációhoz kötött, amire személy a könyvtár nyitva tartási idejében van lehetőség. További információk az intézmény hivatalos felületein elérhetők. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagossi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-éig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes az önkormányzat hivatalos felületein olvasható. Egy különleges előadás várja a Dunaharasztira látogatókat. Szeptember 17-én csütörtökön este 6 órától az Aranyszamár Színház lép fel a Városi Könyvtárban. A közönség Tóth Krisztina, a Lány, aki nem beszélt című művének feldolgozását tekintheti meg Markó Róbert rendezésében. A produkció elsősorban 11-től 99 éves korig szól. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ami személyesen a könyvtár nyitvatartási idejében lehetséges. A programról további tudnivalók az intézmény hivatalos Facebook és weboldalán találhatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Eljött az ideje, hogy jót szórakozzunk, mert hogy díjazták ebben az évben, és a leghülyébb kutatásokat átadták az Ig Nobel-díj 2026-ot. Zürichben egyébként, ugye ez a Nobel-díjak paródiája. Elsőre viccesnek ható, de mégis elgondolkodtató és nem tudományos érték nélküli kiemelkedő kutatásoknak jár ez a díj. Nos, biomechanikai kategóriában az elismerést az az ember kapta, aki a csókolózás pontosított definícióját fogalmazta meg, jegesmedvék emberek esetében. Pontosan ez lett a definíció, száj és száj közötti kapcsolattal történő, nem konfliktusos jellegű interakció az ajkak és a szájrészek irányított kölcsönhatásával és étel átadás nélkül. Szóval valaki csókolózik, jusson eszébe ez. Gazdasági Ig Nobel-díjjal ismerték el Paul Pfiff, Daniel Ostankato, Stefania Coll és Rodolfo Mendoza Dinton munkásságát, akik arra gyűjtöttek bizonyítékot, hogy a jómódú emberek nagyobb eséllyel vesznek el édességet gyerekek csoki tartalékából, emellett egyéb etikátlan viselkedésre is hajlamosabbak. A kémiai kutatások terén is egy csoport kapta meg tulajdonképpen ezt a díjat, akik azt fedezték fel, hogy az eleven szülő csótányok által termelt tejfehérje háromszor annyi energiát tartalmaz, mint a tehenek által előállított tejprotein. Az orvosi Ig Nobelt 2026-ban Uno Tokuji kapta, aki az orrfújás aerodinamikáját kutatta. A kutató légáramlás mérővel mérte az orrfújás sebességét, a kiáramló levegő térfogatát és sebességét külön-külön egyes orrjukak esetén. Biológiai kutatásért is egy csoport kapott elismerést, akik arra igyekeztek fényderíteni, hogyan befolyásolja a mérges kígyók marási hajlandóságát, ha különböző hőmérsékleten és napszakban lépnek rá, enyhén különböző részeikre. Nem akarom elképzelni ezt, hogy hogyan is mintázták le. Az Ig Nobel-díj műszaki kategóriájában is többen győzedelmeskedtek az a csoport, akik úttörő kutatásokat folytattak annak érdekében, hogy a szúnyogok vérszívó ormánykáját fel lehessen használni nagy felbontású 3D nyomtatásnál. Díjat kapott még a szaglás kutatásának terén is egy csoport, akik arra gyűjtöttek bizonyítékot, hogy a szülők csodálatosnak érzik kisbabájuk illatát, de a tinédzser gyermekükét már korán sem. Béke Ig Nobel-díjat adnak a dokumentálásának adtak ma, hogy nagyra értékeljük azokat a barátainkat, akik undokkal viselkednek olyanokkal, akiket nem kedvelünk. Hát akik erre rájöttek, az szintén egy ilyen kutatócsoport volt, meg is kapták a díjukat. Beható elméleti és kísérleti kutatást folytattak a visszaverődésmentes piszoár kifejlesztése érdekében azok, akik idén a fizika terén alkottak, Ig Nobel-díjat kaptak. A talajkutatás terén is kitüntették a kutatókat, egy csoport 1001 forma alsónadrágot ásott el a földbe 2 hónapra a világ 25 különböző országában, és ebből szerették volna a talaj minőségét megállapítani, amire a bevett tudományos módszer egyébként teafiltereket szokott használni. Azt ássák el. A kutatók ezt a módszert szerették volna pontosítani úgy, hogy a filtereket lecserélték fehér neműre. Hát szerintem csak jót akartak utazni, tanulmányi pénzből. Hát nem is tudom, gratulálunk a díjazottaknak. Jay.

0: FM 107.
1: Lakihegy Rádió.
2: Jön nálunk a kalóriadó, ma is Pallagi Alexandra dietetikussal. Szia, Szandi!
3: Szia, Hajni! Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat!
2: Egy korábbi adásban beszélgettünk már arról, hogy tele van az internet divat diétákkal, és a divat diétákat annyira nem szeretik a dietetikusok, hiszen ezek rövid távon nagy sikereket ígérnek, hiányállapotokat okoznak, és hát a jojó effektus erőteljesen ott van velük. Hogyha a fehérje bevitelt egy kicsit a diétákhoz kapcsoljuk, akkor ha valaki mondjuk úgy táplálkozik, hogy minden szénhidrátot kizár, és csak fehérjét eszik neki zöldséggel, akkor ennek lehet mondjuk hátránya, mert hogy túl sok fehérjét visz be a szervezetében?
3: Igen, mindenképpen lehet. Ugye a túlzott fehérjebevitel az arra hajlamosakban ronthatja a vessék működését. Akkor a nagy állati eredetű fehérjebevitelnek kálciumürítő hatása van, ami kedvezőtlenül tud hatni a csontjainkra. Akkor a fehérjék anyagcsere termékei a lebontás során fel tudnak halmozódni, ezért szintén fokozódik bizonyos betegségekre való hajlam, mint a köszvény, ízületi megbetegedések, tehát ilyen reumatikus megbetegedések, és egyébként a túl magas fehérjebevitel az autoimmun betegségek kialakulásának esélyét is okozhatja.
2: És mi a helyzet ennek az ellenkezőjével, tehát hogyha kevés fehérjét viszünk be?
3: Igen, annak is vannak természetesen hátrányai, hogyha túl alacsony a fehérjebevitelünk, hogy alapvetően az izmaink működése csökken, hogyha nem viszünk be kellő mennyiségű fehérjét, ugyanis a szervezetünk a fehérjét kezdi el leghamarabb lebontani, tehát az izmokat fogja bontani. Izomsorvadást okozhat, hogyha nem viszünk be kellő mennyiségű fehérjét, sőt a gyerekeknél növekedési zavarokat is okoz, hogyha nem figyelünk az ő fehérjebevitelünkre. És egyébként, amit még hozzátennék, hogyha kihagyjuk a fehérjéket, akkor ugye az okos tányérunk nem lehet annyira megfelelő összetételű, hiányzik a fehérje forrás, eszünk valamilyen köretett szénhidrátot zöldségekkel, akkor gyorsan meg fogunk éhezni, hiszen a fehérjéknek nincs ott a lassító hatásuk.
2: A legtöbben viszont szerintem nem is annyira fehérjére figyelnek, hogyha elkezdenek diétázni, hanem a szénhidrátra, és azt mondják, hogy mától nem eszek krumplit, kenyeret, tésztát, nukú, nincs, kész. Aki ilyet mond nekem, én állandóan mondom, hogy ez szerintem nem jó. Tehát legalább reggel egy kis teljes kiörlésű kenyérrel támogassuk már meg a szervezetünket, hogy túlélje a napon, de nyilván ezt te szakmai szemmel egészen más, hogy tudod elmagyarázni, mint én. Tehát jó-e az, hogyha a szénhidrát szegény diétát választ valaki?
3: Igen, itt akkor arra válaszolnék először, hogy miért kell a szénhidrát, és akkor utána elmondom, hogy milyen kockázatai lehetnek a szénhidrát szegény étrendnek. Tehát alapvetően a szervezetünk elsődleges energiaforrásai a szénhidrátok, és itt a szervezetünk tudja. Tehát ha nem viszünk be kellő mennyiségű szénhidrátot, akkor a nasi utáni vágy fokozódik, hiszen a szervezetünk azt is tudja, hogy leggyorsabban a cukor által jut szénhidráthoz, és ilyenkor nem egy görög salátát kívánunk meg, hanem csokit, kekszet, nasit, ropit, és így kaparjuk a falat egy kis nasiért. Igen. Tehát, hogy ezért sem jó, hogyha kihagyjuk a szénhidrátokat, a normál szénhidrát forrásokat, mint egy kenyér, rizs, krumpli, egyebek, mert valamiből be fogjuk vinni. Hogyha annyira ellenállóak vagyunk, hogy semmiből nem akarunk szénhidrátot bevinni, és tudjuk is ezt tartani, akkor ugye szóba jöhet az, hogy milyen hátrányai vannak ennek. Alapvetően vannak olyan sejtek a szervezetünkben, amelyek energiaforrásként csupán a glükózt képesek felhasználni, és ezeknek a sejteknek a funkciója tartós, nagyfokú glükóz megvonás esetén sérülni fog. Akkor az alacsony szénhidrátbevitel alacsony vércukorszintet okoz, aminek a tünetei lehetnek fejfájás, szédülés, rossz közérzet, csökkent fizikai, szellemi teljesítőképesség, hangulatingadozásokkal is számolnunk kell, mivel a szénhidrátok fontos szerepet játszanak a szerotonin termelésben, ezért van az biztos vagyok benne, hogy aki már követett nagyon extrém divat diétát, hogy tapasztalta, hogy az első pár napban saját magát nem bírja elviselni, annyira ingadozik a hangulata. Igen. Akkor meg kell említeni azt, hogy az alacsony szénhidrátbevitel alacsony rostbevitellel párosul, ami aztán székrekedést okozhat, és nőknél a szénhidrátbevitel drasztikus csökkenése negatívan befolyásolja a nemi hormonok termelődését is, tehát számos hátránya lehet ennek.
2: Tehát azt gondolom, hogy ha az ember szeretne fogyni, akkor kerülje a divatdiétákat, mert hogy ezek szélsőségesek, hanem valóban egy életmódváltást kell létrehozni, és lehet, hogy egy hét alatt nem fogunk 2-3 kilótól megszabadulni, csak egy hónap alatt, de az eredmény akár tartós és egészséges is lehet. Hogy hogyan kell ennek neki kezdeni, szerintem ezt majd egy következő adásban fogjuk kivesézni, mert hogy szerintem rengeteg mindenre oda kell figyelni, hogy egészségesen érjük el a kívánt súlyunkat, meg az energiaszintünket. Szandi, köszönöm szépen!
3: Én is köszönöm.

0: közterek. Lakihegy Rádió, FM 107.
1: A méz nem csak édes, nem csak finom, hanem bizony-bizony azért rengeteg előnye is van. Van olyan méz, ami, hogyha nagyon-nagyon köhögünk, akkor enyhítheti a köhögésünket, de van, amely úgy unblock az egész szervezetünk ellenálló képességét javítja. Nos, vannak olyan mézek, amelyeket bevethetünk, tehát ha nem vagyunk túl jó bőrben. Rögtön itt van a hásméz, amely a légúti panaszok tulajdonképpen klasszikusa, évszázadok óta torokfájás és a köhögés elleni házi praktikák egyik alapanyaga. Erőteljes, mentolos, balzsamos illata és íze nem véletlen. A hásvirág illó olajtartalma köszön vissza benne, ami melegítő teával kombinálva sokak szerint enyhíti a torok irritációját. A nyugtató hatás miatt esti fogyasztásra is remek választás, egy csésze forró citromos vízbe belekanalazhatjuk, és ez jót tesz nekünk, például jobbat alszunk. De ne felejtkezzünk el a gesztenyemézről sem, hogy ezt ritkán látjuk, pedig van. Ez nagyon-nagyon sötét méz, és hát tulajdonképpen tele van ásványi anyaggal, kesernyés az íze. A méhészeti szakirodalom szerint ez a fajta a legmagasabb polifenol tartalmú mézek közé sorolható, ami hozzájárulhat a sejtek oxidatív stressz elleni védelméhez. Nem véletlen, hogy sokan kúraszerűen fogyasztják az őszi hónapokban. Pohánka, azaz tatárka méz, ez a kevésbé ismerős méz is jót tesz nekünk. A nemzetközi kutatások szerint kiemelkedő antioxidáns kapacitással bír, sötét, intenzív ízű méz, amelyet gyakran hasonlítanak melasszhoz vagy málnaszörphöz. A vastartalma miatt vashiányos állapotokban is szívesen ajánlják, torokfájás esetén pedig a sűrű állaga miatt kiváló, mert hogy bevonja a nyálkahártyát. Egyébként sokan mondják, minél sötétebb egy méz, annál magasabb az antioxidáns tartalma. Ez az egyszerű szabály egyébként sokat segít a boltban, hogyha vásárolni szeretnénk. Tartsuk ezt szem elől. Minél sötétebb, annál magasabb, tehát a, mondjuk így a gyógyító ereje. Erdei méz, a propolisz közeli rokon, ezt se felejtsük el, valójában nem egyetlen növényről, hanem vegyes forrásból, gyakran manaharmatból és lomberdők nedveiből származik. Ez adja jellegzetes kissé gyantás balzsamos ízét. Sokan azért szeretik, mert hogy erősíti az immunrendszert, az összetétele pedig a propoliszéhoz hasonló. Itt a levendula méz is, hát mondjuk azt a nyugalom méze, világos, krémes állagú, finom virágos aromával, köhögés ellen szokták javalni, de a levendula illóolaj tartalma miatt nyugtató a hatása, ezért, hogyha este elalvás előtt fogyasztunk belőle egy kicsit, akkor mindenféleképpen jobban fogunk aludni. Ne felejtkezzünk el a legnépszerűbb mézfajtát közül, az akácmézről sem. Ez a legenyhébb, de nem hatástalan méz, Magyarország legnépszerűbb méz fajtája. Világos, folyékony, kevés pollen tartalmaz, ezért az allergiások is szeretik. Gyógyhatása visszafogottabb, mint a sötétebb fajtáké, viszont könnyen emészthető, gyomorra kifejezetten kímélő, tehát a krónikus gyomorpanaszok esetén sokan ezt választják a hásméz vagy a gesztenyeméz helyett. Itt van még a repceméz, vagy a napraforgó méz is, ezek elsősorban édesítőszerként népszerűek, a gyógyhatásuk enyhébb, gyorsan kristályosodó szerkezetük miatt inkább a mindennapi étrend részre, bár a repcemézet refluxra is szokták egyébként ajánlani. Fontos viszont szem előtt tartani, hogy hiába egészségesek és sok mindenben segítenek a méz fajtánk, egyik méz fajta sem helyettesíti az orvosi ellátást tartós vagy súlyos tünetek esetén. A méz inkább kiegészítő, kényelmi eszköz lehet a szervezetünk támogatásában.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
4: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
3: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
4: Új építési csarnokunkban tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
3: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozonviszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
4: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
3: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
5: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban!

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Jó neked! A Vicink tüzétke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10 000

0: 2390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50 000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
1: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
2: Ez reklám volt.
3: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Felújított környezetben kezdik az új tanévet a Kardos iskola diákjai. Jelentős felújítási munkálatok zajlottak a nyári szünetben a Sziget-Szentmiklósi Kardos István általános iskola és gimnáziumban. A beruházás során megújult a többi között az aula, négy tanterem, a kiskondi, valamint az öltözők egy része. A munkálatok részeként korszerűsítették az iskola fűtési rendszerét és elektromos hálózatát is. A felújított tantermekbe folyamatosan érkeznek az új bútorok. Az intézmény tájékoztatása szerint szeptembertől a diákokat már korszerűbb és megújult környezet várja. A fejlesztéshez a tankerület nyújtott támogatást. Elutasította a bizottság a közterületekre és ingatlanokra vonatkozó rendelet hatájának kiterjesztését. A közterületek és ingatlanok rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítását kezdeményezték annak érdekében, hogy javuljon a települési környezet rendezettsége és tisztasága, valamint biztonságosabbá váljon a közút és gyalogos közlekedés. A javaslat a jelenlegi szabályozás területi hatájának kiterjesztését is tartalmazta volna. A rendelet jelenleg a város közigazgatási területén található belterület ingatlanokra vonatkozik. Gyurcsik József, a Tulajdonosi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a bizottság a rendelet területi hatájának kiterjesztésére vonatkozó javaslatot nem támogatta.
5: Az ingatlan tulajdonosok nem csak az ingatlanok előtt a járdát, az úttesték kellene, hogy karban tartsák, hanem az úttestig tartó fákat, bokrokat, növényeket is nekik kellene karban tartani. Azt gondoljuk, hogy szakmailag a lakosság nincs felkészülve erre, hogy űrszelvényezzen fákat, metszen 2,5 méter magasságig, a lombkolonát rendezze az elektromos vezetékek és a közvilágítás mentén, illetőleg a sövény és egyéb más önkormányzat által telepített növényeket gondozza megfelelő módon.
4: Kivizsgálták a vitatott kapu áthelyezésének körülményeit. A Budapest főváros 21. kerület Csepel önkormányzatának jegyzője június 1-i levélben jelezte a Sziget-Szentmiklósi hivatalnak, hogy a Sziget-Szentmiklós Csepel határában található kapu elhelyezéséhez a csepeli önkormányzat nem adott hozzájárulást, ezért annak elbontását kérvényezte. Sziget-Szentmiklós önkormányzata válaszában jelezte, hogy kivizsgálja a kapu létesítésének körülményeit és megkeresi az ezzel kapcsolatos fellelhető dokumentumokat. Egyben azt kérte, hogy a vizsgálat lezárásáig ne bontsák el a kaput. Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke rádiónknak elmondta, az ülésen több érintett lakó is megjelent, és egy levelet is benyújtottak a bizottság tagjainak. A bizottság elfogadta azt a javaslatot, miszerint a lakók saját költségükön áthelyezik a kaput.
6: Én értem az ott lakókat, hogy ők azt szeretnék, hogy továbbra se lehessen ott átközlekedni, mert azt mondják, hogy ugye a tolvajok és a besúranok miatt nekik ez egy plusz biztonságérzetet ad, és ha bárki arra közlekedik, akkor csak szóljon és szívesen kinyitják a kerékpára, de ha nincs nyitva, akkor viszont egy nagyon nagy plusz kört jelent, aki ide téved, akár gyalogosan, kerékpárosan, egyébként pedig tényleg egy nagyon szép területe a városnak. Aki járt arra, én azt gondolom, hogy a Dunaparti részét kifejezetten nagyon szépen rendbe tartják az ott lakók.
4: Korszerű főzőkonyhát és gazdaházat adtak át gyáron. A modern technológiával felszerelt létesítmény naponta mintegy 3500 adag étel elkészítésére alkalmas, így jelentős fejlesztést jelent a város közétkeztetésében. A beruházás összesen mintegy 1,9 milliárd forintból valósult meg. A főzőkonyka kialakításához 800 millió forint Európai Uniós támogatás állt rendelkezésre. A fennmaradó összeget Gyálváros önkormányzata saját forrásból biztosította. Az új létesítmény elsősorban a gyári családokat szolgálja, és korszerű, biztonságos körülményeket teremt a gyermekek, az idősek, valamint az intézmények ellátottainak étkeztetéséhez. Ismét elnyerte a bázisiskola címet a Batthyány Kázmér Gimnázium. Újabb szakmai elismerésben részesült a Sziget-Szentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium. Az intézmény ismét elnyerte az oktatási hivatal bázisiskolája címet. Az iskolai már harmadik alkalommal kerülhetett be a kiemelt szakmai közösségbe. A cím olyan intézmények munkáját ismeri el, amelyek szakmai

0: tevékenységükkel, innovatív pedagógiai módszereikkel és jó gyakorlataikkal hozzájárulnak az oktatás folyamatos megújulásához. A bázisiskolák emellett lehetőséget kapnak tapasztalataik és bevált módszereik megosztására, valamint szakmai programok megvalósítására. Az iskola közlése szerint az elismerés a pedagógusok, a diákok és az intézmény teljes közösségének munkáját is visszaigazolja, egyben további szakmai fejlődést ösztönöz. Több edzőmérkőzést is sikerült szeptemberre leszerveznie a BKG Prima Sziget Szent Miklós női kosárcsapatának. Ahogy korábban is hírulattuk, az NB1-es csapat bajba került felkészülési találkozók tekintetében több lemondás miatt, így újra kellett tervezni a programot. Horváth Richárd vezetőedző elmondta, szeptember 9-én a TFSM másodosztályú csapatával tudnak összecsapni, aztán egy hétre rá Ausztriába utazik a gárda, ahol legalább egy, de reményeik szerint több első osztályú gárdával is megmérkőznek. A szakember azt is hozzátette, az ideális felkészülési tervnek talán nem tudnak a körülmények miatt eleget tenni, de bízik benne, hogy így is jól összeáll a csapat a szeptember végi nyitó hétvégére.
1: Egyelőre kettőt sikerült összehozni, de még tervezünk többet is. A TF-fel fogunk valószínűleg játszani 9-én, a TF-nek a B-s csapatával egész pontosan, illetve 16-a környékén fogunk menni Ausztriába edzőmérkőzésre, vagy mérkőzésekre, azt még egyeztetjük, hogy egy vagy kettőre.
0: Időjárás. Hétfőn többnyire derült vagy gyengén felhős napos idő várható, csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, csapadéknak kicsi az esélye. A délnyugati szél időnként megélénkül, reggel 5-14, napközben 27-32 fok lesz.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
3: A mikrofonnál Szendi Hajné.
4: Ez a Laki Hegy Rádió, további kellemes szép napot kívánok, én Szendi Hajni vagyok, teljesen jól járhatók az útjaink, de azért 3-4 fele már mindenféleképpen hosszabb menetidőre kell készülnötök, hiszen az iskola, óvoda vége miatt, illetve hát ugye sokan ugye 3-4 fele pont, hogy érjenek a gyerekért iskolába, óvodába, leteszik a lantot a munkahelyen, szóval ez már a forgalomban is látszódni fog szépen lassan Laki Hegy és Csepel-sziget térségében. Laki Hegyről Sziget-Szent Miklós központja felé sűrűbb forgalom várható. A Csepeli út és a Masányi Károly út környékén is jelentősen megnőhet a forgalom. Már most vannak olyan szakaszok, ahol több az autó, de természetesen még lehet haladni, tehát dugók nincsenek. A Sziget-Szent Miklósi M0-ás csomópont környékén érzékeny lehet a forgalom növekedés, tehát ott azon a részen délután is várható kisebb fajta dugó. Én türelmet, megértést kívánok majd a dugóval tarkított délutáni órákban is, és hát van a stressz ellen egy ellenszerünk. A Lakihegy Rádió, érdemes minket hallgatni.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107. Ez a Lakihegy Rádió, kellemes szép hétfőt kívánok nektek, Szendi Hajni vagyok, hamarosan programok következnek nálunk, aztán pedig Molnár Enikőről is szó lesz, aki hihetetlen eredményt ért el, mint lovas. Minden mellett arról is fogok szólni, hogy miért nem jó állítólag, ha a zuhany alatt mossuk le az arcunkat, és felvesszük a harcot a rozsdás lábasok ellen, szódabikarbónával és krumplihéjjal.

Imádom a lovakat, gyönyörű szép, ahogy lovagolnak velük, mondjuk a vadlovakat szeretem a legjobban nézni, minden esetre most a nemzeti viadalról lesz szó, mert hogy élen végeztek a magyarok a nemzeti viadalon. Kiemelkedő nemzetközi sikert ért el Molnár Renikő, a halásztelki Hunyadi Mátyás általános iskola, gimnázium és alapfokú művészeti iskola 9. B-osztályos tanulója. A fiatal díjugrató a magyar válogatott tagjaként vett részt a Nemzetek Viadala és Tanintézetek bajnokságán Franciaországban. A magyar csapat a megmérettetésen részt vett 12 ország közül. Az első helyen végzett, Molnár Renikő teljesítményével sikerült elérni a válogatott sikerét. Az iskola közössége szerint a kiemelkedő eredmény a fiatal sportoló kitartását, fegyelmét és hát a lovával kialakított összhang miatt jöhetett létre. Szívből gratulálunk!

Ez a Laki Hegy Rádió, ahogy ígértem, folytatjuk programokkal. Indul az új évad a Sziget-Szentmiklósi Olvasósziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Lázár című regényről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Sziget-Szentmiklóson a Temesvári utcában található Pumpa pályára. Pénteken 17 órakor ugye közös bemelegítés lesz, aztán profi BMX kerékpárosok mutatják be, mit tudnak, akikkel beszélgetni lehet. Másnap szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa kupát, amire még várják a jelentkezőket. Mire vége lesz ennek a rendezvénynek, addigra megtanulom kimondani. Tényleg szól erre a Sziget Pumpa kupába, mindig belakad a nyelvem. Szeptember 15-én indul újra a Baba Mama Klub őszévad a Sziget-Szentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Keddenként várják majd a babákat és a mamákat. Vers és novellaíró pályázatot hirdetett a Sziget-Szentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget-Szentmiklós várossávatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket. További részletek a Lakihegy Rádió

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki. A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Szigetszent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Szigetszent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
3: Gyere el a Borbély tűzév telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzév Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzév. Elhivatottság. Rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Elutasította a bizottság a közterületekre és ingatlanokra vonatkozó rendelet hatájának kiterjesztését. A közterületek és ingatlanok rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítását kezdeményezték annak érdekében, hogy javuljon a települési környezet rendezettsége és tisztasága, valamint biztonságosabbá váljon a közúti és gyalogos közlekedés. A javaslat a jelenlegi szabályozás területi hatájának kiterjesztését is tartalmazta volna. A rendelet jelenleg a város közigazgatási területén található belterületi ingatlanokra vonatkozik. Gyurcsik József, a tulajdonosi és környezetvédelmi bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a bizottság a rendelet területi hatájának kiterjesztésére vonatkozó javaslatot nem támogatta.
6: Az ingatlan tulajdonosok nem csak az ingatlanok előtt a járdát, az úttesték kellene, hogy karbantartsák, hanem az úttestig tartó fákat, bokrokat, növényeket is nekik kellene karbantartani. Azt gondoljuk, hogy szakmailag a lakosság nincs felkészülve erre, hogy űrszelvényezzen fákat, metszen 2,5 méter magasságig, a lombkoronát rendezze az elektromos vezetékek és a közvilágítás mentén, illetőleg a sövény és egyéb más önkormányzat által telepített növényeket gondozza megfelelő módon.
5: Városrendészet erősíthetné Szigetszent Miklós közbiztonságát. Romlott Szigetszent Miklóson a lakók biztonságérzete, erről is tárgyalt a gazdasági bizottság legutóbbi ülésén, amikor a város közbiztonságának megerősítését tekintették át. Tóth Pál a bizottság elnöke rádiónknak elmondta, bár a rendelkezést álló statisztikai adatok nem mutatják a bűncselekmények számának növekedését, a saját tapasztalatok és a lakosságtól érkező visszajelzések alapján mégis úgy látják, hogy romlott a biztonságérzet. A bizottsági elnök szerint a helyzet javításában egy városrendészet kialakítása is segítséget jelenthetne, amely hatékonyabban járulhatna hozzá a közterületek rendjének és a lakosság biztonságérzetének erősítéséhez.
7: Maga az eredeti elképzelés egy ilyen munkaidőhöz kötött városrendészetet vagy közterületfejlesztést képzelt el. Én ugye ezzel szempont azt szeretném, hogy az éjszakai órákban mondjuk 22 órától reggel 6-ig, és a hétvégi órákban, amikor én azt gondolom talán ennek nagyobb fontossága van és nagyobb jelentősége, akkor kellene. Ehhez viszont ugye pénzügyi fedezet kell. Megint eljutottunk a fedezet. 27-re tervezi az előterjesztés, hogy ezt elindítanánk és megvalósítanánk.
5: Több mint 1800 diák kapott tanszercsomagot Pesterzsébeten. Iskolakezdési tanszercsomagokkal támogatja idén is a kerületi családokat Pesterzsébet önkormányzata. A 2026-27-es tanévben a támogatást az első 4 évfolyam mellett már az 5. osztályos tanulókra is kiterjesztették. Az iskolakezdéshez szükséges tanszereket a hét első napjaiban adták át a kerületi iskolákban, összesen több mint 1800 diáknak. Az önkormányzat szerint a kezdeményezés célja, hogy az iskolai tanév kezdetén segítséget nyújtson a családoknak a szükséges tanszerek biztosításában.
4: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. a Mikor jöttök haza című apás, fiús, sírós, nevetős, egyfelvonásos színdarabot láthat a közönség szeptember 15-én Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A darab egy kertészeti vállalkozást vezető apa és fia kapcsolatát mutatja be 30 év távlatában. 5 évente más élethelyzetben ismerjük meg egymáshoz való viszonyulásukat. Az előadás során egy 15 éves fiúból 3 gyermekes édesapa érik, az édesapából pedig egy önmagával viaskodó, megnyugvást és megbocsátást kereső édesapa. A darabban mindennapok legizgalmasabb kérdéseire reflektálva mutat tükröt a nézőknek. További információkért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Szeptember 15-én indul újra a Baba Mama Klub őszi évada Szigetszentmiklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban keddenként várják a babákat és a mamákat, ahol a kötetlen beszélgetések mellett a gyerekneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat láthatnak, de tanácsadással és játszóházzal is várják az érdeklődőket. Szeptembertől érkezik többek között Anna Bábos mesekuckója, valamint Baros Edit is a Helen Dorontól, aki angolúra bemutatja. Mutatóval készül. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Szigetszentmiklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Szerintem sok szempontból a pasiknak könnyebb a magukat kordában tartani így külalakra, mint nekünk nőknek. Amúgy is azt veszem észre, hogy a pasik, ahogy öregszenek, egyre jobban néznek ki, mi meg nők küzdünk. Na mindegy, de hogy tényleg mire az ember a reggeli meg az esti ápolási rutinjai végig megy, hát belefárad, de tényleg ilyen lemosó, olyan izé, én még ilyen gépeket is használok, hogy hát ha fentebb húzódik a fejem és nem erőszkedik meg állandóan így lefele az egész, meg hogy eltűnjenek a ráncaim. A pasik meg megmossák az arcukat, max megy rá egy kis krém, aztán mennek aludni a fogmosás után, én még mindig ott mindenféle szérumot, meg mindent kenegetek magamra, majd kezdem előről reggel, amikor a fürdőszobától eljutok a hálószobába, akkor megjön a kézkrém, lábkrém, bele sem megyek. Minden esetre nyilvánvalóan, hogyha beállunk a zuhany alá, akkor teljesen ilyen jó érzés ez, nem, hogy így ráengedjük a fejünkre a vizet, és ott mossuk meg az arcunkat. Ez egy teljesen kényelmes, gyors és logikus dolognak tűnik, mert hogy úgyis vizes lesz az arcunk, tehát minek külön foglalkozni vele. Ezt sokan csinálják. Viszont a bőrgyógyászok azt mondják, hogy éppen ez az apró, automatikus mozdulat a bőr legrejtettebb problémáit is okozhatja. Tehát elsőre furcsán hangzik, hogy ugyanabból a csapból érkezik a víz, tehát a zuhanyba is, meg a rendes csapba is, de mégis van kettő között különbség, a hőmérséklet és a vízsugár nyomása. A zuhany alatt szinte mindenki ugye forró vizet enged magára, mint amennyit egy mosdókagylónál használna, hiszen a test nagy részét sokkal jobban tudjuk terhelni hővel, mint az arcony vékony, érzékeny bőrét. Amíg a testünkön ez a kellemes hő, addig az arcon ez a hőmérséklet már egy felesleges hőterhelés, ráadásul a rázúduló víz az arcra erős is lehet, és hát a vékonyabb, érzékenyebb bőrnél bizony-bizony ez nem tesz jót, ezt mondják a szakemberek. Tehát ez az oka annak, hogy nem jó, hogyha a zuhany alatt mossuk az arcunkat, tehát egyrészt a hőmérséklet, másrésztről pedig a tusnak az ereje, ráadásul a forró víznek van egy szárító hatása is, hosszú távon irritációhoz, pirossághoz, a meglévő bőr problémák, például az ekcéma vagy a rozácea súlyosbodásához is vezethetnek. Szóval, ha lehet, mossuk az arcunkat, ne zuhanyzáskor, hanem mondjuk a csap fölött.

Otthon használunk a konyhában krumplit, megpucoljuk és belehajítjuk ugye a kukába a haját, vagy ha valaki komposztál, akkor ugye megy a krumpli héj a komposztálóba. Tehát gondolkodás nélkül tulajdonképpen megszabadulunk a krumpli héjától, de állítólag szóda bikarbónával együtt a kisebb felületi rozsdafoltok eltávolításában hasznát vehetjük. A módszert főként vasból vagy acélból készült edényeken, konyhai eszközökön ajánlják kipróbálni. A rozsda ugye akkor jelenhet meg a fémtárgyakon, hogyha a vas hosszabb időn keresztül nedvességgel, oxigénnel érintkezik. A konyhai eszközöknél ehhez már az is hozzájárulhat, ha mosogatás után vízcseppek maradnak a felületen, vagy az edényeket párás rosszul szellőző helyen tartjuk. A burgonyában természetesen előforduló oxálsav segíthet fellazítani a rozsdás réteget, a szódabikarbóna pedig enyhe dörzsölő hatásával megkönnyítheti annak eltávolítását. A két hétköznapi alapanyagot ezért kisebb felületi rozsdafoltok kezelésére szokták ajánlani. A praktika kipróbálása a következő: szórjunk kevés szódabikarbónát a rozsdás részre, majd helyezzük rá a krumpli héj nedves belső oldalát, félbevágott nyers burgonyát is használhatunk, és ezzel dörzsöljük át óvatosan a foltot. Az ajánlások szerint a burgonyát és a szódabikarbónát akár egy éjszakán át is a felületen lehet hagyni. Másnap folyóvíz alatt kefével vagy durvább szivacsal eltávolíthatjuk a fellazult réteget, makacsa foltoknál pedig szükség lesz, lehet, hogy megismételjük ezt a műveletet. Festett, bevonatos vagy kényes felületen először mindig egy kevésbé látható részen teszteljük a módszert, mert a szódabikarbóna azért karcolhatja is a bevonatot.

0: Jönnek a hírek most itt a Laki Hegy Rádióban, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom, és átadom a szót Petyko Áginak, hiszen ő lesz a műsorvezető 3 órától. Legyen szép a délutánatok, jövök holnap is délelőtt 10-kor, fussunk össze így az éteren át a 107 egészen. Szendi Hajni vagyok, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Szigetszentmiklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
3: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Vagyonadót vezet be a kormány. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A méltányos vagyonadó bevezetésére és az elmúlt 20 év politikai vagyonosodási vizsgálatainak szabályozására tett ígéretet a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, a vagyon önmagában nem bűn, de a közös terhekből mindenkinek a saját lehetősége szerint kell részt vállalnia. A kormány teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós pénzek hazahozataláról. Erről is beszélt a miniszterelnök napirend előtti felszólalásában. Magyar Péter emlékeztetett, hogy 3 hét alatt tárgyalták le az Európai Unióval azt a megállapodást, amellyel az előző kormány évekig csak zsarolt és vétózgatott, miközben a magyar családok elől elzárták az őket megillető forrásokat. 3 nap alatt 1,5 milliárd forintról érkezett nyugtaadat az adóhatósághoz. A kézi, papíralapú nyugtatömböt használók szeptember 1-je óta kötelesek online is rögzíteni forgalmukat. Az esetleges mulasztások miatt az év végéig még nem szab ki bírságot a NAV. Az elsődleges cél az, hogy a vállalkozások megtalálják a működésükhöz legjobban passzoló adatszolgáltatási módot. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő 3 hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. Az osztálykirándulások 3 napos turnusai több mint 40 különféle programot biztosítanak jelképes, mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetése mellett. Az őszi tábori szezon egyik újdonsága a rendőrségi járműpark, amelyben korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket ismerhetnek meg a táborozók. Nem zárja ki Moszkva, hogy újraindulnak az orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai rendezésről. Erről az orosz elnök sajtótitkára beszélt az amerikai közvetítők hétvégi kijevi és moszkvai egyeztetései után. Dmitrij Peszkov ugyanakkor hangsúlyozta, a helyszínről és a pontos időpontokról még korai lenne beszélni. Tömeges leépítést jelentett be a Jaguar Land Rover. A következő 2 évben 4000 embert, munkavállalóinak 1/10-ét bocsátja el a legnagyobb brit autóipari cég. A döntést az amerikai vámokkal és a kínai konkurenciával indokolták. A múlt héten részben ugyanezen okok miatt közölte a Volkswagen csoport, hogy újabb 50 000 munkahelyet szüntet meg és bezár 4 gyárat Németországban. A mélybe zuhant és meghalt egy túrázó Szlovéniában. A 67 éves férfi a társával az ország legmagasabb hegyéről a Triglav csúcsról tartott a Mali Triglav felé, amikor elvesztette egyensúlyát és lezuhant. Nyáron 2 hasonló baleset is történt. Júniusban egy holland, augusztusban pedig egy lengyel férfi vesztette életét, szintén ereszkedés közben.
4: Időjárás.
5: Kedden is marad a napos száraz idő, a szél a Dunántúl északi részén időnként megélénkül. A hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
6: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
4: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra
3: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
7: 3:05 és azt látom, hogy a nullás déli szektor a Szeged és Győr irányába is jól járható most még, illetve balesetről, torlódásról nincs információm. Viszont erős a forgalom a Csepeli út fővárosi Sziget-Szentmiklósi részén, és pont ezért torlódásra is kell készülni mindkét szakaszon. Ezen kívül a Lesegy utcában trafiznak a rendőrök. A második Rákóczi Ferenc út Csepeli szakaszán, illetve Lakihegynél is telítettek a sávok, lassabb tempóra kell készülni. Ezen kívül, ha már Csepel, akkor a Kossuth-Lajos utcában lassú a tempó és az előrejutás, és ott is trafiznak egyébként a rendőrök. Visszatérve Sziget-Szentmiklósra, a gyártelepi hévátjáró környékén, gyári úton, műúton és a bevásárlóközpontnál található körforgalmaknál szintén torlódásra kell készülni, és egyébként még Tökölön a Kosztolányi utca, Szigethalmon, a Kosztolányi utcában szintén rendőrök vannak, és információim szerint trafiznak is. Ezen kívül az 510-es Taksonynál jól járható, Harasztinál lassabb a tempó, az 51-esen pedig Taksony és Dunaharaszti között szintén torlódásra készülhetek az erős forgalom miatt. Vigyázzatok magatokra, további jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
4: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
4: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
7: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Szeptember 7-e hétfő van, és a Reginák névnapja, Isten éltesse őket nagyon sokáig, remélem, hogy jól telik a napjuk, meg persze mindenkinek, és hogy hétvégén sikerült egy kicsit feltöltődni, élvezni még ezt az egész kellemesnek mondható időjárást. Nem tudom, kinek mi volt a program, de nyugodtan jöhetnek ezzel kapcsolatban is az élménybeszámolók. 0620 95 95 107, itt értek el Viberen, telefonon, de a közösségi felületeinkre is figyelek, úgyhogy Facebookon, Instagramon, vagy akár TikTokon is jöhetnek egyébként az üzenetek. Ha pedig már közösségi felületek, akkor a holnapi Itt élünknek, ami az esti report műsorunk, és Dunavarsányból egy mozgástúdióban jelentkezik majd. Na, annak az ajánlója már kint van, úgyhogy javaslom, nézzétek meg. Hozom a legjobb slágereket, és egészen este hétig nem sokára jön Gáspár Laci, aki visszaemlékezik egy picit a 80-as évekre, Burna Boyjal és az update-tel pedig már is kezdünk.

Demi Lovato és a Let You Go szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107,1-en. Hogyha visszagondolok gyerekkoromra, mindig is imádtam a meséket. Olvasni is, illetve mondani is, és tulajdonképpen ahogy elkezdtem beszélni, mellesleg az nagyon korán volt. Állítólag hamarabb tudtam beszélni, mint járni, na mindegy. Szóval, hogy én nagyon-nagyon szerettem meséket, történeteket mondani, és amint alkalmam nyílt rá, hogy ezt közönség előtt tegyem, hát az meg maga a paradicsom volt, és szerintem sok gyerek szeret mesélni. Na, nekik szól a következő felhívás, ugyanis 17. alkalommal rendezik meg Sziget-Szent Miklóson a Benedek Elek mesemondó versenyt, és október 1-ig még lehet jelentkezni. A Városi Könyvtár és Közösségi Ház gyermekkönyvtára városi mesemondó versenyt hirdet a Népmese napja tiszteletére. A versenyre jelentkezhetnek Sziget-Szent Miklóson tanuló 6-14 éves diákok. Mi a teendő? Hát válaszd egy kedvedre való magyar népmesét vagy mese részletet, tanuld meg, jelentkezz az iskoládban, és nyerd meg az iskolai házi versenyt, aztán pedig el kell menni a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A meséket zsűri fogja értékelni több korcsoportban. Az előadásmód szabályai: a versenyen szabadon választott bármely magyar népmesegyűjtő által írt vagy gyűjtött könyv alakban megjelent magyar népmesét, mese részletet, regét, mondát lehet előadni. Az előadások időtartama körülbelül 3-5 perc legyen. A verseny díjazottjai könyvjutalomban részesülnek. Minden további információ pedig a sárkaház.com oldalon olvasható. Éljetek a lehetőséget!

Manuel és Jude Law közöse az Entitás szólt a Lakjegy Rádióban, 6 perc múlva pedig 3:30 van, hozzuk majd a térségi híreket és információkat. Sűrű a forgalom a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányában, nem csak a fővárosi, de a Sziget-Szent Miklósi részen is. Ezen kívül a Kántor utcában torlódás van, a Leshegy úton pedig trafiznak a rendőrök, úgyhogy csak óvatosan. Ezen kívül a második Rákóczi-Ferenc út Csepeli és Lakjegyi szakaszán is telítettek a sávok, valamint a Gyártelepi Hévát járónál, Gyári úton, Műúton és a bevásárlóközpontnál lévő körforgalmaknál szintén torlódást tapasztalhattok, ahogy az 51-esen Taksonyi és Dunaharaszti közötti szakaszon is, úgyhogy legyetek óvatosak, ne kelljen nekem balesetről beszámolni, vigyázzatok nagyon magatokra, még annyi, hogy Szigethalmon, a Kosztolányi utcában szintén rendőrök vannak, hogy trafiznak, vagy igazoltatnak, azt nem tudom, azt írjátok meg ti, jó? 0-20-95-95-107-es a Viber számom, a hírek előtt pedig jön még a Pretender.

0: Gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
1: Jó neked! A Vicink tüzétke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehet nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office, nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válasz gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
3: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Klímaberendezéseket szereznek be a Sziget-Szentmiklósi Apróka bölcsödébe. Az intézmény csoportszobáinak klimatizálása jelenleg nem megoldott, ezért a bölcsöde vezetője 3 klímabeszerzését kezdeményezte. A Pest vármegyei kormányhivatal augusztus 4-én helyszíni ellenőrzést tartott az épületben, ahol megállapították, hogy a csoportszobában a hőmérséklet elérte a 30 Celsius fokot. Az ellenőrzés során azt is kifogásolták, hogy a hőérzet csökkentésére használt ventilátorok csatlakoztatási módja veszélyt jelenthet a gyermekek számára. Az intézmény és a polgármester hivatal is árajánlatokat kért be 3 klímaberendezés beszerzésére és felszerelésére. Kövesdi László, a pénzügyi bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a bizottság megszavazta a javaslatot és egyetértett a fejlesztés megvalósításával.
6: Megnézték, hogy mindenképpen szükséges klíma beépítése, mert a gyerekek is 30 fok fölötti hőmérsékletbe azért nem tudnak meglenni, és azt állapították, hogy 3 darab klímával megoldható ez a hűtési módszer, és ehhez 817.000 forintot biztosítunk, ez elegendő az ajánlat szerint ennek a kivitelezésére a klímákkal együtt. Azt nem tudom, milyen gyorsan fognak működni, ez attól függ, hogy a vállalkozó milyen gyorsan vállalja ezt, mert azért most is még azért tele vannak ezek a munkával.
5: Felújított környezetben kezdik az új tanévet a Kardos iskola diákjai. Jelentős felújítási munkálatok zajlottak a nyári szünetben a Sziget-Szentmiklósi Kardos István általános iskola és gimnáziumban. A beruházás során megújult a többi között az aula, 4 tanterem, a kiskondi, valamint az öltözők egy része. A munkálatok részeként korszerűsítették az iskola fűtési rendszerét és elektromos hálózatát is. A felújított tantermekbe folyamatosan érkeznek az új bútorok. Az intézmény tájékoztatása szerint szeptembertől a diákokat már korszerűbb és megújult környezet vár. A fejlesztéshez a tankerület nyújtott támogatást. Második alkalommal rendezték meg a közlekedés biztonsági napot Dunavarsányban. Augusztus 29-én szimulátorok, akadálypályák és vetélkedők várták a kerékpárral, illetve rollerrel érkező családokat. Kis Gábor rádiónak elmondta, a rendezvény elsődleges célja, hogy játékos érthető formában adja át a gyerekeknek a kressz szabályokat és az első segélynyújtást. A közlekedés biztonsági nap szervezője hozzátette, azáltal szeretnék csökkenteni a közúti balesetek számát, hogy felkészítik a fiatalokat az esetleges veszélyekre.
7: 8 állomás helyjel készültünk a érdeklődők részére, főként közlekedésbiztonsággal, baleset megelőzéssel kapcsolatos állomáshelyek. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk ugye az őszi-téli felkészüléssel a látni és látszani elvre. kivilágításra, járművek világítására elől-hátul. Ennek a közlekedésbiztonsági napnak is az a célja, hogy játékos módon nem száraz kressz anyagot tanítson, hanem a közlekedésre nevelés játékformájában valósuljon.

0: meg főként a fiatal korosztálynak.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
3: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Folytatódik a Sziget-Szentmiklósi helytörténeti gyűjtemény előadás sorozata, a Sorsfordító napok. Szeptember 16-án Terror New Yorkban címmel dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense tart előadást a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. 25 éve, 2001. december 11-én történt a World Trade Center ikertornyai elleni terrortámadás. Túlzás nélkül mondható, hogy az esemény megváltoztatta a történelem menetét. Mi történt azon a szörnyű napon, amit több mint 3000 ember életét követelte New Yorkban? Mi lett a következménye? Hogyan változott a világpolitika és hogy hat a mai világunkra? Erről tart előadást dr. Kaiser Ferenc, melynek zárásaként Balogh Éva, a múzeum egyik Sziget-Szentmiklósi pártolója meséli el személyes élményeit, azon a napon ugyanis New York utcáit járta és éles szemmel fotózott. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Egy izgalmas dokumentumfilmet vetítenek Dunaharasztin. A településen idén ősszel lesz először látható az Emlékek a partról című alkotás. A Jakab Gergely által rendezett filmet szeptember 19-én szombat este 6:30-tól adják le a Laffert kúriában. Az Emlékek a partról az egykori halászkertnek és Árpád strandnak állít emléket, miközben bemutatja a ráckevei Duna múltját. Az archív felvételek és tájképek mellett több megszólaló is színesíti a filmet, humoros vagy éppen megható történetekkel. A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ami a dunaharasztikultúra.hu felületén lehetséges. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Koplunk és a Lép nem kell című felvételük itt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy Magyarországon melyik városban a legtisztább a levegő. Ha fejből nem megy, akkor figyeljetek, segítek. A légszennyezés világszerte évente közel 7 millió idő előtti halálesethez járul hozzá, miközben 10-ből 9 ember a WHO ajánlásainál szennyezettebb levegőt lélegzik. A szeptember 7-ei tiszta levegő a kék égboltért nemzetközi nap alkalmából. Varga Judit, a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Non-Profit ZRT levegő minőség védelemmel foglalkozó munkatársa a másfél fokon bemutatta, hol tart Európa és Magyarország a légszennyezés visszaszorításában. A szakértő szerint a legsúlyosabb teher világszerte az alacsony és közepes jövedelmű országokat sújtja, ahol a szennyezéssel összefüggő halálesetek mintegy 89%-a történik. Azonban az Európai Unióban és hazánkban is van még mit javítani a helyzeten. Ahogy ezt a legfrissebb levegő minőségű elemzésében az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is leszögezi, az elmúlt évtizedekben a légszennyezettség folyamatosan csökkent Európa szerte, de az EU levegő minőségi előírásai még mindig nem teljesülnek teljes mértékben. Bár 2011 óta minden ország csökkentette az ezen szennyezőanyagnak való kitettséget, az EU városi lakosságának túlnyomó többsége, 94%-a továbbra is a WHO irány értékeit meghaladó PM2,5 koncentrációjú helyen él. A helyzet Magyarországon is javul, de messze van még a WHO által ajánlott értékektől. Sőt, az EEA által vizsgált 761 város közül a magyarországiak a felsorolás szennyezettebb felében vannak, Sopront leszámítva. A légszennyező anyagok közül nálunk is a kisméretű részecskék, a nitrogénoxidok és nyári időszakokban az ózon okoz kiemelt gondot. Bár akadnak olyan kivételes évek, mint például 2023, amikor nem történt határérték túllépés, legtöbbször a szennyezettség meghalad bizonyos az EU szabályozásban megadott értékeket, amelyek 2030-tól jelent szigorodnak majd. A friss EEA jelentés szerint hazánk azon 6 tagállam között szerepel, melyeknél még nem teljesül a nemzeti kibocsátás csökkentési kötelezettségekről szóló úgynevezett NEC irányelvben megadott 2020-tól érvényes kibocsátás csökkentési kötelezettség. Esetünkben az ammónia tekintetében van szükség további 1,14%-os csökkentést hozó intézkedések bevezetésére. A 2030-tól életbe lépő kibocsátás csökkentési kötelezettségek teljesítéséhez pedig további jelentős erőfeszítések lesznek szükségesek, és nem csak az ammónia, de az illékony szerves vegyületek, a nitrogénoxidok és főleg a kisméretű részecskék emissziójának csökkentése érdekében is. Eközben több olyan ország is van, amely már teljesítette a 2030-as célokat is. Ilyen például Belgium, Észtország, Finnország, Görögország, Hollandia és Szlovákia is. No, de vissza ahhoz, hogy melyik tehát az a város, ahol a legtisztább a levegő, ha figyeltetek, hallottátok, egyébként Sopron.

Kim Petras és a Pop Sound szólt a Laki Hegy Rádióban, az FM 107 egészen a Laki Hegy Rádióban, és hát ahogy a híres Móra Ferenc a Cínege cipője versében is hangzik, vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak, nagy bánata van a cínege madárnak, hát remélem, hogy nektek nincsen nagy bánatotok, viszont az tény és való, hogy a nyárnak vége van, annál is inkább, mert elkezdődött az iskola, és hát azért hűvösebb is lett már az idő, amit lehet, hogy nagyon sokan nem is bánnak, mert végre jókat lehet aludni, éjszakára lehűl a levegő, meg az ősznek is megvan a maga szépsége legalábbis szerintem. Viszont az Adriára ettől függetlenül még mehetünk, ugyanis a nyári főszezonnak ugyan vége van, az Adria Intercity azonban továbbra is úton van, sőt, ebben az évben a megszokottnál is tovább egészen október elejéig közlekedik a Budapest és Split közötti járat, erre hívta fel a figyelmet a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a közösségi oldalán emlékeztetett, hogy a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Van ebben a vonatban valami, amit nehéz pusztán menetidővel vagy kilométerekkel leírni, az éjszakai utazásnak, a háló és fekvőhelyes kocsiknak van egy sajátos hangulata, talán ezért is lett az Adria IC az utasaink egyik kedvence. Írta az oldalán a vezérigazgató, szerint vannak vonatok, amelyeknél nem csak az számít, hova visznek, az Adria IC évről évre megmutatja, hogy maga az út is lehet az élmény. Ezzel zárta a bejegyzését. Tehát nem tudom, én még ilyen hálókocsis, vonaton alvós utazáson nem voltam, de egyszer nagyon szeretném kipróbálni. Hogyha valaki például ezt az Adria IC-t próbálta már, akkor a tapasztalatairól nagyon szívesen beszélgetnék vele. 0620 95 95 107-es a számom. Itt fel tud hívni, és akkor együtt közösen át tudjuk ezt is beszélni, mert biztos vagyok benne, hogy más hallgatókat is érdekelne a tapasztalat.

0: Shakira és az Algo 2 zárta az órát a Lakihegy Rádióban. Perceken belül 4 óra van, megyünk tovább majd friss hírekkel és információkkal. Bizony nagyon erős a forgalom a térségi utakon, közeledünk a délutáni csúcshoz, és ez látszik is, de ami jó hír, hogy információim szerint itt a térségben baleset nem történt, a többit pedig hozom majd a hírek után, maradjatok velem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Fotós dekor. Hol is van? Á, ott van. Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
5: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
4: Uramisten!
5: Talán valami baj van.
4: Nincsen.
5: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.
4: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
2: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcsi Zsilinszki utca 43/B.
6: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Választ gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
1: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Vagyonadót vezet be a kormány. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A méltányos vagyonadó bevezetésére és az elmúlt 20 év politikai vagyonosodási vizsgálatainak szabályozására tett ígéretet a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, a vagyon önmagában nem bűn, de a közös terhekből mindenkinek a saját lehetősége szerint kell részt vállalnia. A kormány teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós pénzek hazahozataláról. Erről is beszélt a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában. Magyar Péter emlékeztetett, hogy 3 hét alatt tárgyalták le az Európai Unióval azt a megállapodást, amellyel az előző kormány évekig csak zsarolt és vétózgatott, miközben a magyar családok elől elzárták az őket megillető forrásokat. 3 nap alatt 1,5 milliárd forintról érkezett nyugtaadat az adóhatósághoz. A kézi, papíralapú nyugtatömböt használók szeptember 1-je óta kötelesek online is rögzíteni forgalmukat. Az esetleges mulasztások miatt az év végéig még nem szab ki bírságot a NAV. Az elsődleges cél az, hogy a vállalkozások megtalálják a működésükhöz legjobban passzoló adatszolgáltatási módot. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő 3 hétben 17 000 diákot várnak Zánkára. Az osztálykirándulások 3 napos turnusai több mint 40 különféle programot biztosítanak jelképes, mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetése mellett. Az őszi tábori szezon egyik újdonsága a rendőrségi járműpark, amelyben korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket ismerhetnek meg a táborozók. Nem zárja ki Moszkva, hogy újraindulnak az orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai rendezésről. Erről az orosz elnök sajtótitkára beszélt az amerikai közvetítők hétvégi kijevi és moszkvai egyeztetései után. Dmitrij Peszkov ugyanakkor hangsúlyozta, a helyszínről és a pontos időpontokról még korai lenne beszélni. Tömeges leépítést jelentett be a Jaguar Land Rover. A következő két évben 4000 embert, munkavállalóinak tizedét bocsátja el a legnagyobb brit autóipari cég. A döntést az amerikai vámokkal és a kínai konkurenciával indokolták. A múlt héten részben ugyanezen okok miatt közölte a Volkswagen csoport, hogy újabb 50 000 munkahelyet szüntet meg és bezár 4 gyárat Németországban. A mélybe zuhant és meghalt egy túrázó Szlovéniában. A 67 éves férfi a társával az ország legmagasabb hegyéről a Triglav csúcsról tartott a Mali Triglav felé, amikor elvesztette egyensúlyát és lezuhant. Nyáron 2 hasonló baleset is történt. Júniusban egy holland, augusztusban pedig egy lengyel férfi vesztette életét, szintén ereszkedés közben.
7: Időjárás.
8: Kedden is marad a napos száraz idő, a szél a Dunántúl északi részén időnként megélénkül. A hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
7: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra
1: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
0: 4:03 és a nullás déli szektor alapvetően Szeged és Győr irányába is jól járható, annyi, hogy Gyál térségében már érezhető a délutáni csúcs közelette, úgyhogy az M3-as irányába lassulásra készüljetek. Telítettek a sávok a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába, az M0-as előtti szakaszon torlódásra készülhetek, illetve a város határában a Lehel utcánál is lassulásra számítsatok. A 6-os főúton az M0-ás közelében szintén dugó van, a 2. Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli és a Lakihegyi szakaszán is lassú az előrejutás. Erős a forgalom a Gerinc úton, illetve a Gyártelepi Hévát járónál Sziget-Szent Miklóson, és ott a bevásárlóközpontnál lévő körforgalmaknál szintén lassú az előrejutás. Ezen kívül a Műút-Csépi út kereszteződésénél mindkét útszakaszon torlódásra készülhettek, és ott a Taksony-Vezérhíd közelében, illetve az 110-es, valamint a Műút kereszteződésénél szintén lassulásra számítsatok. Most már Taksonynál és Dunaharasztinál is erős a forgalom az 510-esen, mindkét helyszínen torlódásra számítsatok, Dunaharaszti belterületén még a Dózsa-György úton is. Illetve Taksony és Dunaharaszti között az 51-esen is torlódás alakult ki az erős forgalom miatt, úgyhogy mindenképpen hosszabb menetidővel számoljatok. További jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
7: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
7: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak, különösen a Regináknak, hiszen szeptember 7-én hétfőn, vagyis a mai napon ők a névnaposok, Isten éltesse őket nagyon sokáig, és hozok nektek egy hétvégi programot, amit szerintem a gyerekek nagyon fognak szeretni. Most hétvégén lesz ugyanis Sziget Pumpa bemutató és Sziget Pumpa kupa, és még lehet rá jelentkezni, úgyhogy erről hozok néhány információt. Az óra második felében pedig panaszkodni fogunk. Pontosabban nem fogunk panaszkodni, hát ez a legegyszerűbb dolog, nem? Mindenkinek ott van az életében, meg vannak olyan napok, amikor azt érezzük, hogy hát úgy semmi nem sikerül, és nagyon jól esik kipanaszkodni magunkat, de mi lenne, hogyha egy teljes hétig ezt nem tennénk? Nem azért, mert minden rendben van, hanem egyszerűen csak azért, hogy megnézzük, hogy mi történik velünk, hogyha kevesebb figyelmet adunk annak, ami idegesít vagy felhúz minket. Hát én elárulom majd egyébként az óra második felében, hogy mi történik az agyunkkal, hogyha egy hétig leállunk a panaszkodással. Ha érdekel a téma, maradj velem Zara Larsonnal, és a How Deep Is Your Love-val pedig kezdjük az órát.

És 12-én nagyon szuper programok várják az érdeklődőket Sziget-Szentmiklóson. Egyrészt szeptember 11-én lesz egy Sziget Pumpa bemutató a Pumpa pályánál, ami a Temesvári utca 5 szám alatt található. Este 5 órakor várják az érdeklődőket a gyerekek, de még a felnőttek számára is extra élményt jelent, ha a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várnak minden érdeklődőt profi BMX riderekkel. Ezt követően a Pumpa pályán 3 fellépő látványos bemutatóval készül, ahol izgalmas és profi trükköket láthattok. A bemutató után pedig egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Ha eddig bizonytalan voltál, vagy még nem jelentkeztél, de a profi riderek megerősítettek benne, hogy ott a helyed a versenyen, akkor a jelentkezést a másnapi kupára megteheted, várnak majd a helyszínen. Egyébként, ha már említem ezt a Sziget Pumpa kupát, akkor el kell mondanom, hogy több kategória is van. 6-9 éves korig jelentkezhetnek gyerekek, van egy 10-13 éves korosztály, egy 14-17 év és egy 18 év feletti korosztály, lesznek gyorsasági versenyek, illetve ügyességi versenyek is, de minden további információt ezzel kapcsolatban, illetve még a regisztrációs űrlapot is megtalálod a sárgaház.com oldalon. Nézzetek utána, mi pedig megyünk tovább Kamrát felvételével, ez a Feel Alive. I was

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hason másod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán,

Aki egy rádió helyben vagyunk, hogy szerettük ennek a dalnak az eredetét, amit az FLM-nek köszönhettük. Hát ez most Szabi Kéztől és Lil Franktől szólt, ez volt a Megtalállak még itt az FM 107 egészen a Lakihegy rádióban. Én pedig próbálom megtalálni azokat az útszakaszokat, ahol egyébként nem kell vészesen nagy forgalomra számítani. Hát ebből jó kevés van most itt a térségben, mert nyilván a csúcsidőszakhoz érkeztünk, úgyhogy telítettek a sávok a Csepeli úton is, például Sziget-Szent Miklós irányába, nem csak a fővárosi, de a Sziget-Szent Miklósi részén is. A második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli, valamint a Lakihegyi szakaszán is, egészen a Massányi Károly útig lassú haladásra számítsatok, a Gerinc úton is sokan közlekednek, és a Gyártelepi Hévát járónál is torlódás van, Gyári úton, Műúton és ott a bevásárló központ környékén. Ha már Műút, akkor a Műút-Csépi út kereszteződésénél mindkét útszakaszon van egy pici torlódás, illetve ott a Taksonyvezér hídon, meg a Műút 510-es kereszteződésénél is lassulásra számítsatok. Most Taksony és Dunaharaszti belterületén is a főúton lassú a haladás, arra szólva lehet közlekedni, és az 51-esen is ugyanez a helyzet Taksony és Dunaharaszti között. Délebre Varsány, Majosháza, Áporka és Kiskunlacháza térségében viszont remekül lehet autózni, hát bízunk benne, hogy így marad ez egész délután és az este folyamán is. Ha bármit látnátok az utak 0620 95 95 107, itt értek el Viberen, vagy éppen telefonon, úgyhogy nyugodtan hívjatok. A folytatásban térségi hírek és programok, jön majd a Tokyo Hotel, Beretka Ádám, most viszont Robin és a

0: Mozaik. Mozaik. Közéleti magazin a Lakihegy Rádióban.
1: Ha szeretnéd tudni, milyen döntések születtek Sziget-Szentmiklóson, milyen változások várhatóak a városban és a környéken, hol nyílik kiállítás és milyen programokra számíthatsz helyben, hallgasd a Mozaikot.
0: A térség eseményeinek heti összefoglalója minden vasárnap délután 2-től.
1: Ismétlés hétfő este 8-kor, a hírek után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthtéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Megkezdődött a kézilabdapálya teljes felújítása a Sziget-Szentmiklósi Kéktó szabadidőközpontban. A munkálatok első lépéseként elkerítették a területet, a beruházás az Aktív Magyarország program 25 millió forintos támogatásával, valamint a Sziget-Szentmiklósi önkormányzat további 30 millió forintos hozzájárulásával valósul meg. A fejlesztés eredményeként egy korszerű, rekordtámborítású kandeláberekkel megvilágított kézilabdapálya készül. A kivitelezés hivatalos határideje szeptember vége, ugyanakkor a polgármester tájékoztatása szerint kedvező időjárás esetén akár 2 héten belül is elkészülhet az új pálya. Támogatja a sportszervezeteket az önkormányzat. Sziget-Szentmiklósváros önkormányzata a következő támogatási időszakban is pályázati lehetőséget biztosít a városban bejegyzett vagy működő sportszervezetek számára. Az egyesületek nyílt pályázat keretében pénzbeli támogatást igényelhetnek versenysporttal kapcsolatos célokra, valamint az IT rendezvénycsarnok kedvezményes bérleti díjának támogatására. A 2026 második félévére és 2027 első félévére vonatkozó részletes pályázati kiírás Sziget-Szentmiklósváros honlapján érhető el. A támogatási időszak 2026. július 1-től 2027. június 30-áig tart. A pályázatok benyújtásának javasolt határideje szeptember 24-e. Orosz László, a Kulturális Oktatási és Sportbizottság elnöke rádiónknak elmondta, bár a támogatási összegek nem emelkednek, örömteli, hogy az önkormányzat ezúttal is meg tudja hirdetni a sportszervezetek számára a támogatási pályázatot.
6: Azt is tudomásul kell lenni, hogy egy profi sportklubnak az a pénzösszeg, amit tudunk adni, az túlélésre is kevés, de a rezsi számlájára még kevesebb. Ennek ellenére legalább van. Ezt szoktam mondani. Én, amit ezzel kapcsolatban nagyon hiányolok, az, hogy a sportkoncepció, amit évek óta szeretnék megcsinálni, az valahogy nagyon lassan nem készül el. Mondjuk azt, hogy nem készült el. Egy csomó ilyen koncepciónk van, amit hú, de azonnal meg kell csinálni, aztán sosem készülnek el, és így nagyon nehéz lesz az amúgy is minimális keret szétosztása.
5: Ismét elnyerte a Bázisiskola címet a Batthyány Kázmér Gimnázium. Újabb szakmai elismerésben részesült a Sziget-Szentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium. Az intézmény ismét elnyerte az Oktatási Hivatal Bázisiskolája címet. Az iskolai már 3. alkalommal kerülhetett be a kiemelt szakmai közösségbe. A cím olyan intézmények munkáját ismeri el, amelyek szakmai tevékenységükkel, innovatív pedagógiai módszereikkel és jó gyakorlataikkal hozzájárulnak az oktatás folyamatos megújulásához. A bázisiskolák emellett lehetőséget kapnak tapasztalataik és bevált módszereik megosztására, valamint szakmai programok megvalósítására. Az iskola közlése szerint az elismerés a pedagógusok, a diákok és az intézmény teljes közösségének munkáját is visszaigazolja, egyben további szakmai fejlődést ösztönöz. A középiskolásoknak nyújt segítséget a Tinglis Oktatási Központ. A Dunaharasztin található nyelviskola a középhaladó előtti szinten lévő diákoknak indít angol kurzust. Az érdeklődőket szeptembertől csütörtökönként este 6 órától várják majd. A tanfolyam elsődleges célja, hogy a résztvevők lehetőleg az érettségi előtt középfokú nyelvvizsgát szerezzenek. Ennek érdekében az oktatók beszédközpontú játékos órákat fognak tartani. Regisztrálni az intézmény hivatalos telefonszámán és e-mail címén keresztül lehet. További tudnivalók a www.tinglish.hu weboldalon érhetők el.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagosi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-ig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes tájékoztató az önkormányzat hivatalos felületein olvasható. 18. alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a halásztelki mesenapokat, mely kulturális örökség kategóriában bekerült a települési értéktárba. Idén rajzkiállítás, népi játszótér, bocskai akadályverseny, radecki hangszerkészítő és etnoszánt hangszersimogató program, pandani fejlesztőjátékok, pitypang mesesátor, kézműves foglalkozás, vásár és arcfestés várja az érdeklődőket. A nap folyamán többször lesz szabad a színpad, ahol a bátrak előadhatják saját produkciójukat. Szombaton Paja Bea és Lisztes Jenő gyermekkoncertjét is láthatjátok, de lesz többek között táncház is. További részletekért keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény Facebook oldalát. Mozdulj ki, próbáld meg néven sportnapot rendeznek Dunaharasztin. A szervezők szeptember 12-én, rossz idő esetén pedig szeptember 19-én reggel 9-től este 8 óráig több helyszínen várják majd az érdeklődőket. Délelőtt a Sportszigeten kezdenek, ahol a tenisz mellett a sárkányhajózást is kipróbálhatjátok. A program ezután a Bezerédi Sportparkban folytatódik zenés tornával, életmódtanácsadással és a Dunaharaszti Munkás Testedzőkör sportágainak bemutatásával. Foglalkozást tart többek között a DMTK asztaltenisz, judo, karate és futball szakosztálya, emellett az Egyesület rally versenyautójába is lesz lehetőség beülni. A nap zárásaként közös mozgásra és nyereményjátékra invitálják a résztvevőket. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Peretka Ádám és a Boldog Akarok Lenni című felvétele szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen. Hát ha boldogok akarunk lenni, akkor lehet, hogy be kellene fejezni a panaszkodást. Nem tudom, mindjárt kiderül, mert az biztos, hogy most erről lesz majd szó. És hát mi lenne, ha egy teljes hétig nem panaszkodnánk? Nem azért, mert minden rendben van, hanem egyszerűen csak azért, hogy megnézzük, hogy mi történik velünk, ha kevesebb figyelmet adunk annak, ami idegesít vagy felhúz minket. Mert valljuk be, panaszkodni néha kifejezetten jó érzés. Leülünk egy barátunkkal egy kávéra, és már mondjuk is, hogy milyen borzalmas volt a reggeli dugó, aztán szóba kerül, hogy a kollégánk megint késve adott le valamit, és hát sorolhatnánk még a dolgokat, csak hogy van egy apró bökkenő attól, hogy beszélünk egy problémáról, még nem biztos, hogy közelebb kerültünk a megoldásához. Ha ugyanazokat a negatív gondolatokat újra és újra végig pörgetjük, könnyen benne ragadhatunk abban az érzésben, hogy minden rossz és az egész napunk ellenünk dolgozik. Az agyunk természetes módon hajlamosabb észrevenni egyébként a negatív dolgokat. Lehet, hogy tegnap 5 ember megdicsért valami miatt, de valószínűleg sokkal tovább emlékszünk arra, hogy vagy arra az egy mondatra, ami rosszul esett. Ez nem azt jelenti, hogy pesszimisták lennénk. Az agyunk egyszerűen így működik. A problémákra és veszélyekre fokozottan figyelünk, mert fontos információt jelenthetnek. A panaszkodás könnyen ráerősíthet erre a működésre. Amikor elmondjuk valakinek, hogy mi történt, és ő azt mondja, hogy teljesen igazunk van, az nagyon jól tud esni, mert végre valaki megért minket. Ezzel önmagában nincs is semmi baj. A problémáinkról beszélni fontos. A kérdés inkább az, hogy mi történik ezután. Azért beszélünk valamiről, hogy feldolgozzuk és megoldást találjunk rá, vagy egyszerűen ugyanazt a történetet mondjuk el újra és újra, miközben semmi nem változik. Mi történik, hogyha folyamatosan panaszkodunk? Ha állandóan arra irányítjuk a figyelmünket, ami rossz, egy idő után egyre könnyebben fogjuk észrevenni az újabb bosszúságokat is. Késtünk 5 percet, persze már megint magyarázkodhatunk, a főnökünknek elromlott a kávéfőzőnk, miért pont velünk történik ez? Mindig lesznek késések, félreértések és olyan helyzetek, amelyekre semmilyen ráhatásunk nincs. Amit viszont gyakorolhatunk, az az, hogy mennyi figyelmet adunk neki. Na, hogy mire kellene fókuszálni, és mi történik az agyunkkal, hogyha tényleg egy hétig mondjuk nem panaszkodunk, akkor ezt elárulom. Nem sokára maradjatok velem, most a Stray Kids felvételét hallgatjuk meg, ez a Run It, utána pedig jön még Selena Gomez is az In The Dark-al.

Selena Gomez és az In the Dark szólt a Laki egy rádióban az FM 107 egészen, és a panaszkodásról beszéltem nektek az előzőekben, hogy ez hogy működik, miért arra fókuszálunk, miért van az, hogy 10 pozitív dolgot és mondjuk dicséretet kapunk egy nap, egy rosszat, mégis az az egy jár a fejünkben, és hát jöhetne egy ilyen kihívás is tulajdonképpen, hogy egy hétig megpróbálunk nem panaszkodni. Ha egész nap például azt figyeled, hogy mi nem működik, hát könnyen megfeledkezel arról, hogy közben mennyi minden működik jól. És ott van a finom kávé, a napsütés, egy jó beszélgetés, vagy akár az a 10 nyugodt perc, amikor senki nem akar tőled semmit. Tehát nem arról van szó, hogy mostantól minden apróságnak örülni kell, nem kell toxikusan pozitívnak ne lenni, nem erről beszélek. Ha rossz napod van, lehet rossz napod, ha valaki megbántott, teljesen rendben van, hogy azt megéled. A cél nem az, hogy letagadd a negatív érzéseidet, hanem az, hogy a negatív érzést ne kapja meg automatikusan az egész napodat, és itt ez a lényeg. Szóval, hogyha egyébként szeretnéd ezt kipróbálni, hogy milyen is az, amikor mondjuk panaszkodás nélkül vagy egy hétig, és megfigyelni magadat, akkor mondom, hogy mit kell csinálni, hogyha kedvet kaptál hozzá. Hát nem kell ebből egyébként olyan hatalmas projektet csinálni, nem kell táblázatot vezetni, meg tökéletesen végigcsinálni, csak figyeld meg magad, hogy egy héten keresztül, és amikor azon kapod magad, hogy panaszkodsz, akkor tedd fel magadnak a következő 3 egyszerű kérdést. Az első, mi zavar pontosan? A második, tudok rajta változtatni? A harmadik pedig, ha igen, mi az az egyetlen apró dolog, amit most megtehetek? Ha pedig nem tudsz rajta változtatni, próbáld meg elengedni. Nem kell szeretni a helyzetet, csak nem kell tovább cipelni azt, amin már úgysem tudsz változtatni. A hétvégén pedig nézd meg, hogy mit tapasztaltál, mikor volt a legnehezebb, és mire fordítottad azt a figyelmet, amit korábban a bosszankodás vitt el. Hát ha gondoljátok, próbáljátok ki ezt a panaszkodásmentes hetet.

0: Harry Styles dalával zártuk az órát a Lakihegy Rádióban, meg sajnos egy rossz hírrel, ugyanis az M0-ás déli szektorán az M5-ös felé Sziget-Szent Miklós térségében baleset történt. A 18-as kilométernél a legbelső sávot zárták le, torlódik a forgalom, erre számítsatok mindenképpen, vezessetek óvatosan, a többit pedig hozom a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Sziget-Szent Miklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot Sziget-Szent Miklós kukac autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Sziget-Szent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
5: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
4: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
5: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
4: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Sziget-Szent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
5: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
4: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van. Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
1: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Megkezdődött a parlament őszi ülésszaka. Bombát találhattak a Dunában Budafoknál. Visszatér a kánikula. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, a kifosztott államkassza és a kormány ráhagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Mint mondta, az Orbán kormány elhanyagolta a kórházakat, a vasutat, a vízügyet, az iskolákat és a polgárok védelmét. Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést, oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, illetve a rendvédelmi és honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök szintén az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában szólt arról is, hogy tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot és modern felső oktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellékútfejlesztési programot indítanak, fejlesztik a vasutat és visszaadják a települések önkormányzati autonómiáját, sorolta a kormányfő. A frakcióvezetők reagáltak a miniszterelnök napirendelőtti felszólalására. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végighazudta a kampányt, és arra készül, hogy végighazudja a kormányzást is. A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre. A Tisza frakcióvezetője viszont a jó szándékú ellenzéket hiányolta. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő három hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. Az osztálykirándulások háromnapos turnusai több mint 40 különféle programot biztosítanak jelképes, mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetése mellett. Az őszi tábori szezon egyik újdonsága a rendőrségi járműpark, amelyben korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket ismerhetnek meg a táborozók. Tömeges leépítést jelentett be a Jaguar Land Rover. A következő két évben 4000 embert, munkavállalóinak tizedét bocsátja el a legnagyobb brit autóipari cég. A döntést az amerikai vámokkal és a kínai konkurenciával indokolták. A múlt héten részben ugyanezen okok miatt közölte a Volkswagen csoport, hogy újabb 50 ezer munkahelyet szüntet meg és bezár 4 gyárat Németországban. Újabb feltételezett robbanótestet találtak a Dunában. A II. Világháborús eszköz a főváros 22. kerületében az Árasztó út közelében került elő. A tűzszerészművelet idejére a rendőrség a területet 200 méter hosszan kiüríti és lezárja, beleértve a Duna ezen szakaszát is.
6: Időjárás.
7: Kedden is marad a napos száraz idő, a szél a Dunántúl északi részén időnként megélénkül. A hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
5: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
6: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra
1: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
0: 5 óra múlt 4 perccel, és az útinform is írja, hogy baleset történt a Nullás déli szektorán, az M5-ös felé, Sziget-Szent Miklós térségében, a 18-as kilométernél a legbelső sávot zárták le. Torlódik a forgalom, hogyha jók az információim, hát az M6-os előttől igazából már lassulásra kell készülni. Picit távolabb az M5-ös csomópontjától, Gyál térségében szintén lassú haladásra kell készülni. Ott szerencsére balesetről nincs információm, csupán a délutáni csúcsforgalomnak köszönhető ez a lassulás. A második Rákóczi-Ferenc út Csepeli és Lakihegyi szakaszán is lassú az előrejutás. Telítettek a sávok a Gerinc úton és a Csepeli úton is Sziget-Szent Miklós felé. A gyártelepi hívátjárónál Gyári úton, Műúton is torlódás van, valamint a Műút, Csépi út kereszteződésénél is mindkét útszakaszon. Az 510-es Taksonynál és Dunaharasztinál is lassú az előrejutás, illetve az 51-esen a két település között is ugyanez a helyzet, szintén lassú haladásra kell készülni délebre Dunavarsány-Majosháza, Áporka és Kiskullacháza térségében. Információim szerint jól lehet haladni. Vigyázzatok magatokra, további jó utat kívánok!
6: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
6: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Kellemes délutánt kívánok mindenkinek itt szeptember 7-én hétfőn. Remélem, hogy hazaértetek szerencsésen, vagy épp most teszitek le a munkát. Ha pedig még dolgoztok, akkor természetesen kitartást kívánok. A Reginákról ne feledkezzetek meg, mert ma ők ünneplik a névnapjukat. Én pedig egy stresszes hét utáni jó kis levezető programot hozok majd nektek, mert ugyan elméletileg ugyebár már szeptember van, vagyis az őszben járunk, de az időjárás még egészen kedvező, és reméljük, hogy hétvégéig vasárnap is így marad, hiszen lesz egy szuper Kenut úra, amit szeretnék majd a figyelmetekbe ajánlani, illetve ahogy majd szépen lassan hagyjuk el a vizes programokat, ettől még a természettől nem kell búcsút vennünk, hiszen ősszel a legjobb elmenni túrázni, és hogy ez párban miért jó elfoglaltság, na az is kiderül majd az óra második felében, közben pedig jönnek a legjobb zenék. A BTS-szel és a Swim-mel kezdjük az órát.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, ahogy a bevezetőmben is mondtam nektek, egy szuper hétvégi. Hát olyan stresszlevezető programot hoztam nektek, és szeretném a figyelmetekbe ajánlani, ugyanis szeptember 13-án vasárnap kenutúra lesz a Kisdunán. Ráckevéről indul majd ez az egynapos könnyed túra, ami Ráckevét és környékét mutatja be a vízi élet szépségeivel. A túrát azoknak ajánlják egyébként, akik csak most ismerkednek a kenuzás alapjaival, és egy szép napot szeretnének eltölteni a természetben, a vízen. A gyülekező reggel 8:30 és 9 óra között történik, 9-től pedig van egy rövid felkészítés, a kenuzás alapjait elsajátíthatjuk, és megismerjük az evezés és a kenuzásnak a fortéjait. Egy kis gyakorló evezés után pedig nekivágnak a résztvevők a Kerek-Zátony sziget megkerülésének. A sziget hossza körülbelül 1,3 km, észak-déli irányban helyezkedik el a város alatt. Elhaladva a kiindulási pont előtt meg lehet csodálni a Senki-szigetet, amely természetvédelmi terület a maga állat és növényvilágával. A városba visszaérve megnézhetitek a Kisduna egyetlen működő hajómalmát, mely gyönyörű égköve Ráckevének. A könnyed pihenés után újra vízre szállnak a résztvevők északi irányba, és az Árpád híd alatt átevezve elérik a Balabán laguna bejáratát. A 3-4 méter széles fákkal benőtt vadregényes helyen végighaladva napsütéses időben találkozhattok teknősökkel, hattyúkkal, hidak alatt lehet átbújni, majd visszajutni a Soroksári Duna főágába. Onnan már csak visszatérve a kiindulási pontra evesztek, és elfogyasztjátok a jól megérdemelt ebédet. Na, kinek van kedve ehhez? Nézzétek meg a részleteket a kisdunamente.hu-n, én pedig jó evezést kívánok mindenkinek!

A The Bieber slágerét hallottátok a Lakihegy Rádióban, az FM 107 egészen, és az útinform még mindig azt írja, hogy torlódás van a nulláson. Az M5-ös irányába történt korábban egy baleset Sziget-Szent Miklós térségében. Három személy autó ütközött össze, a 17-es kilométernél két sávot lezártak, 6-7 kilométeres a torlódás, akár 45 perc is lehet a plusz menetidő, úgyhogy ezt mindenképpen kalkuláljátok bele, nem egyszerű most az előrejutás ezen a szakaszon, és nyilván ebből kifolyólag torlódás van a 6-os főúton és az M0-ás közelében, és a második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli, valamint Lakihegyi szakaszán is, de egyébként a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába is lassú a haladás, szóval kitartást kívánok mindenkinek, én próbálok hozni remek slágereket, hogy az idő az jobban elterjen, akár a dugóban araszolva is, már is hallgathatjátok Teddy Swims-et.

0: grillezés közben is titeket hallgatunk.
1: Sziasztok! Egy vidám dalt küldenék a barátomnak.
2: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
3: Lucky Egy Rádió, FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki. A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Sziget-Szent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Sziget-Szent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
5: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
6: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow! Még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
7: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
6: Szaladok is, főnök úr.
8: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
3: Ez reklám volt.
9: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Kivizsgálták a vitatott kapu áthelyezésének körülményeit. A Budapest főváros 21. kerület Csepel önkormányzatának jegyzője június 1-i levélbe jelezte a Sziget-Szent Miklós hivatalnak, hogy a Sziget-Szent Miklós Csepel határában található kapu elhelyezéséhez a csepeli önkormányzat nem adott hozzájárulást, ezért annak elbontását kérvényezte. Sziget-Szent Miklós önkormányzata válaszában jelezte, hogy kivizsgálja a kapu létesítésének körülményeit és megkeresi az ezzel kapcsolatos fellelhető dokumentumokat. Egyben azt kérte, hogy a vizsgálat lezárásáig ne bontsák el a kaput. Tóth Pál a gazdasági bizottság elnöke rádiónknak elmondta, az ülésen több érintett lakó is megjelent, és egy levelet is benyújtottak a bizottság tagjainak. A bizottság elfogadta azt a javaslatot, miszerint a lakók saját költségükön áthelyezik a kaput.
11: Én értem az ott lakókat, hogy ők azt szeretnék, hogy továbbra se lehessen ott átközlekedni, mert azt mondják, hogy ugye a tolvajok és a besúranók miatt nekik ez egy plusz biztonságérzetet ad, és ha bárki arra közlekedik, akkor csak szóljon és szívesen kinyitják a kerékpára, de ha nincs nyitva, akkor viszont egy nagyon nagy plusz kört jelent, aki ide téved, akár gyalogosan, kerékpárosan, egyébként pedig tényleg egy nagyon szép területe a városnak. Aki járt arra, én azt gondolom, hogy a Dunaparti részét kifejezetten nagyon szépen rendbe tartják az ott lakók.
10: Fedezett kiegészítéssel készülhet el a Csokonai utcai parkoló Sziget-Szent Miklóson. A város képviselőtestülete úgy döntött, hogy megépíteti a parkolót a kivitelezéshez és a műszaki ellenőrzéshez szükséges fedezetet pedig az önkormányzat bruttó 80 millió forintos keretösszegének terhére biztosítja. Tóth Pál a gazdasági bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a fejlesztés fontos előrelépést jelent majd az ott élők, valamint az oktatási intézménybe járók számára. Hozzátette, várakozásai szerint a parkoló jövőre elkészülhet.
11: Közbeszerzési eljárás lefolytatásához és egy magas összeghez és egy újabb beszerzési eljárásnak a lefolytatásához fedezett kiegészítésre volt szükség. Emiatt került vissza a bizottsághoz. Időben, hogy ez mikor valósulhat meg, én csak reménykedek megint az időjárás miatt, hogy idén elkezdődhet. Az, hogy idén be is fejeződik, abban már azért vannak kétségeim, de én azt gondolom, hogy ebbe a tanévbe jó eséllyel, akár a tavaszi fagyok után is ez befejeződhet, tehát reményeim szerint jövő április-májusban akár el is készülhet is. Tanév végén, a tanév záróra már tudják használni a parkolót, leginkább a gimnáziumba menők vagy a környéken lakók.
10: Befejeződtek a munkálatok a Tündérország bölcsöde területén. A Dunavarsány intézmény az elmúlt időszakban nagy szabású felújításon esett át. Keresztesi Balázs polgármester hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy az önkormányzat folyamatosan azon dolgozik, hogy a városban élő gyermekek minél rendezettebb és biztonságosabb körülmények között fejlődhessenek. A település első embere emellett arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a nyár folyamán sor került többek között az öltöző cipő szekrényeinek átalakítására, valamint a homokozók és a kerítés korszerűsítésére. A szakemberek elvégezték továbbá a széldeszka és a pergola festését, illetve a szokásos nagy takarítást és fertőtlenítést. A bölcsöde játszótere is jelentősen átalakult. A mozdony mellé egy vagont telepítettek, a fészekhintak helyét pedig gyepszőnyeg és automatalócsoró rendszer vette át.
9: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
12: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ebben az évben ismét megrendezik a dunavarsányiak hagyományos szüreti felvonulását és szüreti utcabálját. A településen ezúttal szeptember 19-én szombat délután 1 órától várják az érdeklődőket a Tündérország bölcsödével szembeni füves területen. A felvonulás innen 2-kor indul, és végighalad a Búza utcán, a Vörösmarty utcán, a Sport utcán, a Templom utcán, valamint a Béke utcán. Az első állomáson a Vörös Sándor óvodába járó gyermekek előadását tekintheti meg a közönség, ezután a Will Power Tánc és Sport Egyesület, illetve a Kalamajka Néptánc csoport produkciója következik. A vendégsereg az utolsó fellépés végezetével a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárhoz vonul a Jump Fit Kid bemutatójára. Este pedig Buch Tibor és barátai adnak koncertet Horváth Elemér hegedű művész közreműködésével. 8 órától kezdetét veszi a Szüreti utcabál, ahol Rim Gyuri és a Tűzoltó zenekar gondoskodnak majd a jó hangulatról. Amikor ketten voltunk című ingyenes koncert lesz Dunaharasztin. Szeptember 10-én csütörtökön este 6 órától egy különleges produkcióra invitálják a Városi Könyvtárba látogatókat. A közönség Kollár Klemenc László és Mákó Kató közös fellépését tekintheti meg, melynek témája a szerelem. A zenészek elsősorban a kamarazenekar szívfájdalomról és női-férfi szerepekről szóló slágereivel készülnek. A program előzetes regisztrációhoz kötött, amire személy a könyvtár nyitvatartási idejében van lehetőség. További információk az intézmény hivatalos felületein elérhetők. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Jól sikerült dal. Rúzsa Magdi és a Rúzs szólt a Lakihegy Rádióban. Az FM 107 egészen a mikrofonnál Petyko Ágit halljátok. És nem tudom, hogy ki él párkapcsolatban, ki nem, de az biztos, hogy ez egy örökké tartó hullámvasút egyébként. És azt mondják, hogy nem kell drága romantikus hétvége, egy különleges randi, ahhoz, hogy egy pár kiszakadjon a megszokott rutinból. Három párkapcsolati szakértő is ugyanazt az egyszerű közös hobbit emelte ki. Méghozzá ez nem más, mint a túrázás. Szerintük azért működhet ez különösen jól, mert egyszerre ad közös élményt, mozgást, új helyzeteket és időt a beszélgetésre. Egyáltalán azon érdemes elgondolkodni, hogy nektek például van-e közös hobbitok, amit együtt tudtok űzni. Ha igen, akkor írjátok meg, hogy mi ez, jó? Szóval a túrázás közös hobbinak ideális, mert mozgást, új élményeket és zavartalan együtt töltött időt ad a pároknak. Nem csodaszer, de rendszeresen közös élmények segíthetnek egy kapcsolatban. A természetben töltött séta könnyebbé teheti a beszélgetést, miközben nincs annyi zavaró tényező, hát kevesen túráznak úgy, hogy közben a telefonjukat nyomkodják például. Az új élmények és enyhe kihívások erősíthetik az összetartozás érzését. Nem csak túrázás működik, hanem bármilyen közös tevékenység, amelyhez mindkét fél kedvet érez, és ez fontos, hogy kedvünk is legyen hozzá. És fontos, hogy ebből ne csináljunk csoda receptet, egy séta az erdőben hát nem javítja meg automatikusan a rosszul működő kapcsolatot. A szakértők érvelése inkább arról szól, hogy milyen tulajdonságai vannak egy olyan közös hobbinak, amely rendszeresen valódi együtt töltött időt ad. A kapcsolatok hosszú távú működésében sok aprós szokás számít. A párkapcsolat jövőjét befolyásoló tényezőkről szóló pszichológiai megközelítésekben is gyakran előkerül, hogy mennyire tud két ember figyelni és reagálni egymásra, szóval ez tényleg nagyon-nagyon fontos, és még azt is hozzátenném, amit a szakértők is mondanak, egy másik fontos pontra is kitértek, hogy attól, hogy jó a közös hobbi, még nem kell mindent együtt csinálni, az egyéni érdeklődés és külön programok ugyanúgy fontosak lehetnek. Egy egészséges kapcsolatban lehet olyan tevékenység, amely csak az egyik fél öröme, és lehet olyan is, amelyet közösen várnak. Nektek mi ez a közös hobbi? Kíváncsian várom a véleményeteket. 0620 95 95 107-es a vár.

Alan Walker és a Dancing in Love szólt a Laki Hegy Rádióban az FM 107 egészen, és hogyha Horvátország, akkor sokaknak még mindig elsősorban a július és az augusztus jut eszébe, pedig van egy időszak, amikor az Adria talán még szerethetőbb. Szeptemberben a nyári nyüzsgés lassan mérséklődik, miközben a tengerparti hangulatnak korán sincs vége. Erre az időszakra különösen igaz mindez Isztriában, ahol a kék Adria, a mediterrán kisvárosok, a dombtetőkön álló középkori települések, a szőlőültetvények és az ősz gasztronómiai különlegességei szinte tökéletes kombinációt alkotnak. Az isztriai félsziget ráadásul nem kizárólag strandolós úti cél. Egyetlen utazás alatt római emlékeket, UNESCO világörökséget, velencei hangulatú utcákat, apró hegyi településeket és szarvas gombás fogásokat is felfedezhetünk. Szeptember pedig éppen azért lehet az egyik legjobb hónap erre, mert ilyenkor már sokkal könnyebb elszakadni a strandtól és felfedezni azt az Isztriát is, amely a tengertől néhány kilométerre kezdődik. Rovint ajánlják, pulát, porecset, és hát a tengerpart után lehet az Isztria belseje felé is menni, de ezeket a helyeket most nem mondanám el, viszont egy programot igen, ugyanis van még egy ok, amiért Isztria szeptemberben egészen különleges, megkezdődik a fehér szarvasgomba szezonja. A Mirna folyó völgyének erdőségei híresek a szarvasgombáról. Az ősz pedig valóságos gasztronómiai ünnep a félsziget északi részén. A 2026-os isztriai fehér szarvasgomba napok szeptember 5-én Motovunban a fehér szarvasgomba szezon megnyitójával kezdődtek. Szeptember 12-én 13-án Buzetben rendezik meg a Subotina programot, az esemény sorozat pedig az ősz további részében is folytatódik. Ilyenkor érdemes megkóstolni a szarvasgombával készülő helyi tésztákat, például a fuzit vagy a pjukancit, de az egyszerű tojásos fritáda is egészen más dimenzióba kerül néhány frissen reszelt szarvasgombától vagy szarvasgomba olajtól. Úgyhogy ha most ősszel készültök még az Isztriára, nem fogtok csalódni.

0: Sophie Tucker slágerével zártuk az órát a Lakihegy Rádióban, meg azzal az információval, hogy továbbra is nagy a torlódás a nullás déli szektorán az M5-ös irányába, ugyanis korábban történt egy baleset a 17-es kilométernél Sziget-Szent Miklós térségében, és hát akár 45 perc is lehet a plusz menetidő, ezzel mindenképpen számoljatok kitartást, ha éppen ott arra szóltok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Sziget-Szent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a sziget-szent-miklós@autocarma.hu e-mail címen.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
5: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
1: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Megkezdődött a parlament őszi ülés szaka. Bombát találhattak a Dunában Budafoknál. Visszatér a kánikula. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, a kifosztott államkassza és a kormány ráhagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Mint mondta, az Orbán kormány elhanyagolta a kórházakat, a vasutat, a vízügyet, az iskolákat és a polgárok védelmét. Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést, oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, illetve a rendvédelmi és honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök szintén az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában szólt arról is, hogy tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot és modern felső oktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellékútfejlesztési programot indítanak, fejlesztik a vasutat és visszaadják a települések önkormányzati autonómiáját, sorolta a kormányfő. A frakcióvezetők reagáltak a miniszterelnök napirendelőtti felszólalására. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végighazudta a kampányt, és arra készül, hogy végighazudja a kormányzást is. A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre. A Tisza frakcióvezetője viszont a jószándékú ellenzéket hiányolta. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő három hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. Az osztálykirándulások háromnapos turnusai több mint 40 különféle programot biztosítanak jelképes, mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetése mellett. Az őszi tábori szezon egyik újdonsága a rendőrségi járműpark, amelyben korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket ismerhetnek meg a táborozók. Tömeges leépítést jelentett be a Jaguar Land Rover. A következő két évben 4000 embert, munkavállalóinak tizedét bocsátja el a legnagyobb brit autóipari cég. A döntést az amerikai vámokkal és a kínai konkurenciával indokolták. A múlt héten részben ugyanezen okok miatt közölte a Volkswagen csoport, hogy újabb 50 000 munkahelyet szüntet meg és bezár 4 gyárat Németországban. Újabb feltételezett robbanó testet találtak a Dunában. A II. Világháborús eszköz a főváros 22. kerületében az Árasztó út közelében került elő. A tűzszerészművelet idejére a rendőrség a területet 200 méter hosszan kiüríti és lezárja, beleértve a Duna ezen szakaszát is.
6: Időjárás.
7: Kedden is marad a napos száraz idő, a szél a Dunántúl északi részén időnként megélénkül. A hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
8: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
6: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu.
1: A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra
2: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
0: 6 óra múlt 4 perccel és nagy a torlódás a Nullás délrész szektorán, ugyanis az M5-ös felé vezető oldalon Sziget-Szent Miklós térségében korábban 3 személyautó ütközött össze. A 17-es kilométernél 2 sávot lezárták, 6-7 kilométeres a torlódás, akár 45 perc is lehet a plusz menetidő. Erre hívja fel a figyelmet az Útinform. Egyébként én úgy látom, hogy Diósd magasságától kell készülni az araszolásra, és nyilván ez kihatással van például a 6-os főút forgalmára is, ott is nagyon nagy a torlódás az M0-ás közelében, valamint Lakihegynél a 2. Rákóczi-Ferenc úton is ez a helyzet. A Csepeli úton élénk a forgalom Sziget-Szent Miklós irányába, de én azt látom, hogy ennek ellenére folyamatosan lehet közlekedni. A Gerinc út végénél, ott a Tököli repülőtérnél található körforgalomnál is a bevásárló központ környékén még torlódásra kell készülni, meg a gyártelepi hévátjárónál. Az 510-es jelen pillanatban én úgy látom, hogy Taksonynál már jól járható, Harasztinál picit élénkebb a forgalomot, lassabb tempóra kell készülni. Ezen kívül a Szent László utcában Dunaharasztinál rendőrök vannak, trafiznak. Az 51-esen pedig az M0-ás közelében, valamint Taksony és Dunaharaszti között szakaszos lassulásra készüljetek az erős forgalom miatt. Délebre Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskunlacháza térségében folyamatos a közlekedés. További jó utat kívánok mindenkinek!
8: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
6: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
6: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Kellemes délután, estét kívánok mindenkinek, szeptember 7-én hétfőn, és kitartást, ha még éppen próbáltok hazafelé jutni. Hamarosan a térségi sportélet híreivel foglalkozó, majd egy kis női kézilabda lesz majd Porondon, illetve kosárlabdáról is szót ejtünk majd. Az óra második felében pedig cukkinit fogunk berakni, vagy inkább elrakni, tartósítani, hiszen hát a nyárvégi időszakban a háztáji kertekben gyakran jelentkező cukkini többlet tartósítására és a szezon meghosszabbítására kínálnak gyakorlati megoldásokat, és hogy mik ezek pontosan, na ezt is elárulom majd nektek. Közte pedig hozom a legjobb zenéket, már is kezdünk a Lost Frequencies-zel.
9: Freestyle. Rock the microphone. Freestyle.

Prince és Lengyel Johanna közös dalát, a Light Tapot hallottátok a Laki Hegy Rádióban. Sporthírekkel megyünk tovább, hiszen nagyszerű győzelemmel kezdte az idény Sziget-Szent Miklós női kézilabda csapata az NB1B-ben. Az SNKS-e az előzetesen esélyesebb Kozár Mislenynek esélyt sem adott hazai pályán, és már az első félidő után 18-13-ra vezetett. A fordulás után gólgazdagabbá vált a találkozó, és a vendégek közelebb tudtak zárkózni, de így sem voltak közel a pontszerzéshez. A végeredmény 36-33 lett. Jakab László, a térségiek vezetőedzője elmondta, a második félidős védekezést leszámítva nem tud mibe belekötni, a kulcsemberek hozták magukat, és a padról beállók is mindig hozzá tudtak tenni valamit, így büszke a lányokra és a győzelemre is. Két kulcs területen szeretne fejlődni a következő idényre a BKG Prima Sziget-Szent Miklós női kosárcsapata. Az előző szezonban az NB1 kieső helyén végző, a zöld asztalnál azonban mégis első osztályban maradó gárda vezetőedzője Horváth Rihárd szerint egyértelmű, hogy lehetnek jobbak. A szakember elmondta, az egyik neuralgikus pont a lepattanózás volt a mögöttük hagyott bajnoki évben, így ezen nagyon sokat dolgoznak. Hozzátette, ugyanennyire fontos a rengeteg eladott labda mérséklése, amely nélkül a 2026-27-es bajnokságban sem lehetnek sikeresek. Horváth Rihárd hosszabban is kifejti majd a véleményét a térségi hírek között, illetve a Sziget krónikában. Tartsatok akkor is velünk, mi pedig megyünk tovább Pitbull és Jason Derulo közös dalával.

Honey Beast és a Tele a szívem című daluk itt a Lakihegy Rádióban, az FM 107,8 perc múlva fél hét van, és az M0-áson autózók még mindig torlódást tapasztalhatnak, ugyanis az M5-ös felé vezető oldalon Sziget-Szent Miklós térségében korábban három személyi autó ütközött össze. A 17-es kilométernél két sávot lezártak, 6-7 kilométeres a torlódás, és azt írja az útinform, hogy akár 45 perc is lehet a plusz menetidő. Jelen pillanatban hát Diósd előttől kezdődik az araszolás, és ahogy szoktam mondani, ilyenkor a nullásra vezető utakra is hatással van mindez, ugyanis a 6-os főúton is nagy a torlódás az M0-ás közelében, illetve Lakihegynél is a második Rákóczi-Ferenc úton. Vezessetek nagyon óvatosan, próbáljatok meg türelmesen is hozzáállni ehhez a dologhoz, hát tudom, hogy ott araszolgatva nem a legegyszerűbb dolog ez. Na de hát a Lady Gaga és a Bad Romance majd segít ezen a helyzeten is.

0: A boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió a kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
5: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
6: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A szerződés megszüntetésének körülményeiről tárgyalt a bizottság. A tanösvény bejáratánál található teniszpálya és az ahhoz kapcsolódó vendéglátóegység működtetésére kötött önkormányzati szerződés megszüntetésének körülményeiről tárgyalt a gazdasági bizottság. Az önkormányzat és a Hegema Sport Kft. Között létrejött szerződés december 31-én lejár. A bizottság az ezzel kapcsolatos további lehetőségeket, valamint a szerződés megszűnésének részleteit is megvitatta. Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke rádiónknak elmondta, az ügy kapcsán több problémát is vizsgáltak. Ezek között szerepeltek a bérleti viszonyokkal kapcsolatos kérdések, az engedély nélküli építkezés és az ebből fakadó bontási kötelezettség, továbbá a szabálytalan szennyvíz elvezetés, valamint a lakosságot zavaró zajhatások is.
4: Nagyon sokan jöttek el a lakók részéről, egyik oldal ugye, aki támogatja a parti sétánybüfé további működését, egy másik csoport pedig, aki sérelmezi az ott keletkezett zajt leginkább. Ugye a zajmérési értékekből is, hát ha nem is vita alakult ki, de jogszabályi értelmezés, hogy most 45 decibel lehet az a zaj, ami egy normál csendes szoba, vagy pedig 65 decibel lehet ez a zaj, ebben is talán a bírósági álláspont sem egységes, mert hogy vannak olyan időszakok, ugye hétvégén rendezvények, amikor ugye 10 óráig nyitva van a parti sétány büfé és zenét szolgáltat, és ott lakókat zavarja.
3: Élményekkel és állatokkal folytatták a tábort Sziget-Szent Miklóson. A Sziget-Szent Miklósi Család és Gyermekjóléti Intézmény 10 hetes nyári táborának 7. hete új helyszínen, a Buga udvarban folytatódott. A gyerekek ezúttal az állatok világával és a felelős állattartással ismerkedhettek meg játékos, élményközpontú programokon keresztül. A táborozók egyebek mellett a felelős állattartás legfontosabb szabályait sajátíthatták el, majd egy quizben adhattak számot a megszerzett ismereteikről. A program különleges vendége volt Kisteleki Gergely és Haris Őve Vera, akik interaktív bemutatón keresztül hozták közelebb a gyerekekhez a madarak világát. A hét során kézműves és mozgásos foglalkozásokra is volt lehetősége a táborozóknak, a gyerekek pedig saját fantáziaállatokat is megalkottak. A legnagyobb élményt a Kardos Lovas Iskolában tett látogatás jelentette, ahol a bátrabbak pónin lovagolhattak és bálára is mászhattak. A nagy melegben vizes játékokkal is kiegészítették a programokat, amelyek a mozgás mellett felfrissülést is biztosítottak. Papírgyűjtést szervez Dunavarsányban az Élethajó Értékőrző Háló és a Solideo Gloria közösségei. Az akció október 8-án és 9-én mindkét nap reggel 10-től este 6 óráig lesz a Solideo Gloria közösségi házban. A helyi egyesületek ezúttal az Árpád Fejedelem Általános Iskolának szeretnék eljuttatni a felajánlásokat. A diákok számára elsősorban újság és fénymásoló papírt, valamint szórólapokat és füzeteket gyűjtenek. A szervezők emellett arra hívták fel a figyelmet, hogy kapcsos fűzött könyveket csak kis mennyiségben tudnak fogadni. A hivatalos tájékoztató szerint kartondobozokat, papírtörlőt vagy más rossz minőségű és iskolai felhasználásra nem alkalmas papírt tilos leadni. További tudnivalók az Élethajó közösségi oldalán olvashatók.
2: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
5: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Nagy Arina Krisztina festőművész kiállítását nézhetitek meg szeptember 12-től Sziget-Szent Miklóson, a Fészek Teázóban, melynek címe Egy lélek útja. A Sziget-Szent Miklósi Városi Galéria szervezésében a Sziget-Szent Miklós Újvárosi Református Gyülekezet és a Szent Miklós Görögkeleti Egyházközség közös programja, mely a 20. Árszakra Fesztivál része. A kiállítás szeptember 26-áig tekinthető meg. További információkért keressétek a sárgaház.com-on. Őszi kerámia workshopot tartanak szeptember 19-én Sziget-Szent Miklóson a Nemzedékek Házában. Őszi faleveles kerámia tálat készíthettek Hubert Kinga keramikussal. Előképzettség nem szükséges. Szeretettel várnak minden alkotni vágyó gyermeket, felnőttet, nagyszülőt családostól vagy egyedül. 12 év alatti gyerekeknek szülői segítség szükséges. A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melyről bővebben a sárgaház.com oldalon olvashattok. Kertész Erika és zenekara, valamint az Antal Gábor trió lesznek a Nem Csak Jazz Klub szeptember 18-ai fellépői a Szigetszent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Kertész Erika és zenekara már kétszer is fellépett a Jazz Klub közönsége előtt, most két magyar nyelvű, a Pillanat és a 7 milliárd történet címmel megjelent albumok dalait adják elő. Az Antal Gábor trió egy 2016-ban klasszikus és jazz zenei tanulmányokat folytató zenészekből alakult, sokszorosan díjnyertes csapat. Mára a magyar zenei élet egyik megkerülhetetlen színfoltjává váltak. Ekletikus és innovatív zenéjükben egyaránt felfedezhetők a fusion, a modern mainstream és a smooth jazz hatásai, ahol a rockzene dinamikája a tradicionális zongoratrió hangulatával találkozik. A klasszikus igénnyel megalkotott kompozíciók a spontán improvizációval vegyülve alkotják a zenekar egyedi stílusát. Az est vendége a kiváló énekesnő Dósa Szelina lesz. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Kis Kevin és Marics Peti közöse az Elszáll az idő szólt a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petyko Ágit halljátok, és pont ezen a hétvégén tudtam hazamenni a szüleimhez, és apukám nagyon szeret a kis kertjében gondozni, mindenféle növényeket megtermeszteni, és hát a padlizsámból és a cukkiniből jelen pillanatban Dunát lehet rekeszteni, úgyhogy mi is hoztunk el magunkkal egy kis madárt, láttát így szoktam én ezt nevezni, otthoni finomságot, bio zöldséget, és hát nem biztos, hogy én vagyok az egyetlen, meg a mi családunk, akik ilyenkor tényleg boldog-boldogtalannak osztogatják a zöldségeket. Hogyha nincs erre lehetőséged, vagy éppen te szeretnéd felhasználni a későbbiekben is ezeket a zöldségeket, akkor most figyelj, mert van egy-két trükk. Ugyanis a nyárvégi időszakban a háztáji kertekben gyakran jelentkező cukkini többlet tartósítására és a szezon meghosszabbítására kínál gyakorlati megoldásokat az Agroinform összeállítása. A túltermelésből származó zöldség felesleg fagyasztással vagy savanyítással hónapokig eltartható, így a téli időszakban is felhasználható marad a konyhában. A fagyasztáshoz a megtisztított és feldarabolt vagy reszelt cukkinit érdemes rövid, 2-3 perces forróvizes blansírozásnak alávetni, majd jéghideg vízben lehűteni. Ez az eljárás segít megőrizni a zöldség állagát, színét és tápanyagtartalmát. A kiszárított és adagolt zöldség így mélyhűtőben tárolva kiváló alapot nyújt a téli levesekhez, főzelékekhez és rakott ételekhez. A hagyományos savanyúságok alternatívájaként a cukkini tartósítása ecetes, fűszeres felöntőlével, dunsztolással is elvégezhető. A felkarikázott vagy csíkokra vágott zöldség kaporral, fokhagymával, mustármaggal és borssal ízesítve, forró ecetes lével felöntve, a kamra polcon eltartható, és télen köretként, illetve szendvicsek mellé is fogyasztható. Hát remélem, hogy tudtam segíteni, és tényleg érdemes bespájzolni ezekből a finomságokból, mert jön majd az az időszak, amikor csak a külföldről behozott zöldségek és gyümölcsök lesznek kaphatóak, és hát azoknak azért az íze véleményem szerint nem mindig a legjobb, meg hát mégiscsak, ha mi termeltük meg, az az igazi. This is...

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, ma is nagyon kellemes volt az idő, gyönyörűen sütött a nap, mondom, hogy mire számíthatunk holnap, vagyis kedden. Friss lesz a reggel, az egészen biztos, 5 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, ismét az északi, északkeleti fagyzugokban lesz a leghűvösebb. Kezdetben délen lehetnek vastagabb fátyolfelhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országszerte zavartalan lesz a napsütés. Csapadék nem várható az ország északi, észak-nyugati felén, napközben több felé megélénkül a déli szél. A csúcshőmérséklet még igazán nyári lesz, 28 és 34 fok között alakul. Szerdán napközben napos idő várható, majd délután este nyugat, észak-nyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél a keleti tája kivételével élénk, a Dunántúlon többfelé erős lesz. Délután 31-36 fokos kánikula várható, tehát tényleg nyár lesz még szerdán is, ez elmondható. Aztán jön a fekete leves, ugyanis csütörtökön a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, és több helyen várható eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. A szél északnyugatira fordul, országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, az ország nyugati felén már csak 17 és 23, a keleti felén még 24 és 31 fok között alakulnak a maximumok. Aztán utána igazából péntekre csapadékosabb időjárás érkezik, a napi csúcsérték 21 fok környékén lesz majd, és a hétvége is kicsit esős, kicsit napsütéses, kicsit szeles, szóval változékony időnk ígérkezik, és a napi csúcsérték is ilyen 23 fok környékén lesz majd, szóval erre lehet számítani a következő napokban.

0: Kedves Laki 1 Rádió hallgatók, perceken belül 7 óra van, a folytatásban jön a Sziget Krónika, vagyis a térség hírösszefoglalója, aztán 1 óra magyar zene a legjobbak közül változatosan. Loving Arms-szal kezdünk majd, és a Szeretsz című dalukkal, aztán jön a Well Hello a Város szemeivel, Diaz is ment a közöse, az Így volt szép, Unique, Gesty, Dash is, Young Fly, Lola, és még nagyon sokan mások beleférnek majd ebbe az 1 órába. Aztán 8 órától jön a Mozaik című műsorunk, majd 9 órától a Süsfelnap legjobb pillanatait hallgathatjátok meg újra. Ma reggel a lányok vendége volt Nagy János, Sziget-Szent Miklós város polgármestere, a vele készült beszélgetést hallgathatjátok meg újra. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, holnap délután 3-kor érkezem, addig is legyen szép az estétek, jó rádiózást kívánok, Petyko Ági vagyok.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: támogatója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
2: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
3: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
4: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
5: Biológiai szúnyoggyérítésre való áttérésről is szó volt a közmeghallgatáson. Fejlesztik a szennyvíztisztító telepet Sziget-Szent Miklóson. Egyeztettek a buckai új iskola és a közlekedés fejlesztéséről. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
4: Sziget Krónika.
5: Biológiai szúnyoggyérítésre való áttérésről is szó volt a közmeghallgatáson. A szúnyoggyérítés fejlesztésének lehetőségei is napirenden szerepeltek a Sziget-Szent Miklós város önkormányzatának képviselőtestülete által augusztus 31-én a Városi Könyvtár és Közösségiházban tartott közmeghallgatáson. A témában Tóth Pál képviselő tartott előadást, amelyben a szúnyoggyérítés lehetséges fejlesztési irányait ismertette. Elmondta, hogy a jelenleg alkalmazott kémiai gyérítés helyett hosszabb távon érdemes lenne áttérni a környezetkímélőbb biológiai védekezésre. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, az átállás több évet is igénybe vehet, de véleménye szerint hosszú távon kedvezőbb és környezetbarátabb megoldás jelentene a város számára.
6: Most már olyan applikációkat is alkalmaznak, aminek köszönhetően a későbbiekben nem kell több millió forintért nekünk térképeket készítetni, vagy majd hol legyen a gyérítő autónak az útvonala, hanem az applikációnak köszönhetően a lakosság volt bevonva. Egy térkép alakul ki, hogy hol milyen szúnyog invázió van, illetve lelőhelyek, és az alapján tudjuk majd ezt a feladatot ellátni, illetve ahogy említettem, majd az önkormányzat a lakosságot is igyekszik támogatni más településhez hasonlóan, így fokozatosan le tudunk válni a kémiai gyérítésről.
5: A lakosság is sokat tehet a szúnyogok elszaporodása ellen. A megelőzés egyik legfontosabb eszköze a pangóvizek megszüntetése, hiszen a szúnyogok számára ezek a területek kedvező szaporodási helyet jelentenek. A Sziget-Szent Miklóson tartott közmeghallgatáson is szó esett arról, hogy a környezetkímélőbb biológiai szúnyoggyérítésre való hosszabb távú átállás a lakosság aktív közreműködését is igényli. Nagy János polgármester kiemelte, az önkormányzat a tervek szerint segítséget nyújt majd a lakosságnak az átállás során, és tájékoztatással is támogatja azokat a lépéseket, amelyekkel a háztartások környezetében csökkenthető a szúnyogok szaporodásának lehetősége.
6: Ez sehol nem úgy működik, hogy egyik napról a másikra átáll a település, vagy a településnek a lakossága. Ez egy hosszas folyamat, tehát több év alatt fog hozzászokni a lakosság, viszont sokkal környezetbarátabb verzió mindez, de mindaddig, amíg bizonyos lakcímeken ugye vannak olyan lelőhelyek, amelyekben a szúnyoglárvák meg tudnak teremtődni, és abból több száz szúnyog ki tud kelni, addig ez komoly problémát tud jelenteni a lakosság számára.
5: Fejlesztik a szennyvíztisztító telepet Sziget-Szent Miklóson. A szennyvíztisztító telep fejlesztése is szerepelt a napirendi pontok között a Sziget-Szent Miklóson tartott közmeghallgatáson. A beruházás részleteiről Szent Györgyi József a hivatal munkatársa tartott előadást. Tájékoztatása szerint a fővárosi vízművekkel kötött szerződés értelmében a szennyvíztisztító telep kapacitása 6300 köbméterig bővíthető. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, hogy az előadáson elhangzottak szerint első körben a lakosság számára válik lehetővé a rendszerre történő csatlakozás. Ez várhatóan mintegy 7 hónap múlva kezdődhet meg. Kiemelte, a teljes fejlesztés ezt követően további 2 ütemben valósul meg.
6: Törvény mondja ki, hogy a lakók elsőbséget élveznek, tehát abban az esetben, amelyik városlakó még nem jelezte fővárosi vízműveknek a csatorna rákötési igényét tegye meg minél előbb, hiszen a jövő évtől, ha a képviselőtestület is úgy akarja, akkor megvan a lehetőség arra, hogy azok a városlakók, akiknek jelen pillanatban nincs még rákötésük a csatornahálózatra, ők rá fognak tudni majd kötni.
5: Egyeztettek a Buckai Újiskola és a közlekedés fejlesztéséről. Több órás szakmai egyeztetést tartottak a Pest vármegyei kormányhivatal közlekedés felügyeleti főosztályával, a Szigetszentmiklósi Bucka városrész tervezett új iskolájáról és a buckai közlekedési koncepció bevezetéséről. A tárgyaláson a református egyház által megbízott tervezők, a Volánbusz, valamint a közlekedési hatóság képviselői is részt vettek. Az iskola megvalósítása egy új utca kialakítását is szükségessé teszi, ezért a hatóság jóváhagyáshoz pontosítani kell az érintett úthálózat terveit. Az egyeztetésen kijelölték azt a szakmai irányt, amely alapján az építtető egyháznak el kell készíteni a részletes terveket. A polgármester tájékoztatása szerint az önkormányzat idei költségvetésében már biztosították a szükséges előkészítő munkák fedezetét. Ezek között szerepel a Csépi út, Műút és Gyökér utca közötti szakaszán található villanyoszlopok megszüntetése is. A buckai közlekedési koncepció jövő évi bevezetéséhez szükséges testületi nyilatkozatot hamarosan a képviselőtestület elé terjesztik.
4: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
5: Megjelent Dunavarsány 1-es és 2-es házi gyermekorvosi körzetének őszelei beosztása. Szeptember első felében minden hétköznap nyitva vannak a rendelők. Dr. Hegedűs Katalin és Dr. Magyar Tibor közös praxisában hétfőnként és csütörtökönként délelőtt 11-től délután 2-ig, keddenként és szerdánként pedig reggel 7-től 10-ig tart a betegellátás. Dr. Kárdási Judit a következő hét elején és végén jellemzően délelőtt rendel, a hét közepén viszont délután. A doktornőhöz tartozó 1-es körzetben kedden és csütörtökön vannak konzultációk, míg a 2-es körzetben a doktor úr péntekenként várja egészségügyi tanácsadást a pácienseket. További tudnivalók a település hivatalos Facebook és weboldalain olvashatók. Központilag elrendelt földi kémiai szúnyoggyérítésre számíthatnak az érdiek szeptember 8-án kedden. Bár a városvezetés korábban úgy határozott, hogy 2027-től kizárólag biológiai módszereket alkalmaz, és idén saját hatáskörben már nem is rendelt el vegyszeres írtást, a beavatkozás az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság által koordinált országos program része, így a helyi szabályozástól függetlenül megvalósul. Az önkormányzatnak nem jelent külön költséget a munka. A szakemberek a kifejlett csípőszúnyogokat veszik célba a földi permetezés során. A beavatkozáshoz használt írtószer emberre és melegvérű állatokra teljesen veszélytelen. A hatóanyag a kiutatott apró mennyiségben kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, és a környezetbe kerülve néhány óra alatt magától lebomlik. A permetezést a tervek szerint kedden este végzik el a város területén. A kivitelezés azonban nagy mértékben függ az aktuális időjárástól. Eső vagy erős szél esetén a gyérítést elhalasztják, és a kijelölt pótnapokon szeptember 9-én szerdán vagy 10-én csütörtökön hajtják végre. Már Dunaharasztin is lehet spanyolul tanulni. A Tinglis Oktatási Központ szeptembertől újrakezdő spanyol tanfolyamot indít. A nyelviskola keddenként este 6 órától várja a jelentkezőket kis létszámú foglalkozásokkal. Az érdeklődők lendületes beszédközpontú tanórákon vehetnek részt anyanyelvi oktatók vezetésével. Regisztrációra az intézmény hivatalos telefonszámán és e-mail címén keresztül van lehetőség. További információk a www.tinglis.hu weboldalon olvashatók.
4: Sziget Krónika. Sporthíreink.
5: A Kozár Mistrányt fogadja az NB1B első fordulójában Szigetszentmiklós női kézilabda csapata. Az összecsapás esélyese elvileg a nemrég még első osztályú Kozár Mistrányi csapat lesz az SNKS gárdájával szemben. A térségiek vezetőedzője Jakab László elmondta, ilyenkor lehet még a zavarosban halászni, hiszen egyik csapat sincs még teljesen készen. Hozzátette, megmérkőztek egymással a felkészülés során is, és az alapján a találkozó alapján igenis lesz keresni valójuk egy ilyen erős együttes ellen is, ezért abban reménykedik, hogy meglepetést tudnak okozni.
7: A csapat még, aki is esik, azért más sebességen játszik. Én úgy gondolom, hogy amikor edzőmeccset játszottunk, akkor elég jó felvettük a kesztyűt velük. Arra a mérkőzésre gondolok, akkor azt mondom, hogy van esélyünk, meg úgyis készülünk. Magát értetődjük, hogy kell egy nagyon jó kapus teljesítmény, és 3-4 olyan játékosoknak, akik meghatározók, azok nagyon jó játék, és magát értetődjük, hogy a védekezés elvenni az ő olyan dolgaikat, amiből gólokat tudnak szerezni. Az egyik legfontosabb a visszafutás, még a gólok után is. És én reménykedek benne, hogy jobb lábbal tudjuk kezdeni a bajnokságot.
5: Az Aranyszarvas Ese vendége lesz a Fémag Dunavarsány a Pest megyei labdarúgó első osztály harmadik fordulójában. A mérkőzésen szinte kötelező lesz a győzelem idegenben is a bajnoki címet kitűző varsányaknak, a megyei első osztályba frissen feljutott hazaiakkal szemben. Ollik András sportigazgató elmondta, vannak hiányzóik, de ezen a találkozón ez nem lehet mentség, és mindenképpen be akarják gyűjteni a 3 pontot.
8: Időjárás.
5: Kedden eleinte délen és keleten lehetnek vastagabb fátyolfelhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országszerte zavartalan lesz a napsütés. Csapadék nem várható, az ország északi északnyugati felén napközben többfelé megérénkül a déli szél. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
8: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: helyben vagyunk.
1: Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Folytatódik a Sziget-Szentmiklósi helytörténeti gyűjtemény előadás sorozata, a Sorsfordító napok. Szeptember 16-án Terror New Yorkban címmel dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense tart előadást a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. 25 éve, 2001. december 11-én történt a World Trade Center ikertornyai elleni terrortámadás. Túlzás nélkül mondható, hogy az esemény megváltoztatta a történelem menetét. Mi történt azon a szörnyű napon, amit több mint 3000 ember életét követelte New Yorkban? Mi lett a következménye? Hogyan változott a világpolitika és hogy hat a mai világunkra? Erről tart előadást dr. Kaiser Ferenc, melynek zárásaként Balogh Éva, a múzeum egyik Sziget-Szentmiklósi pártolója meséli el személyes élményeit, azon a napon ugyanis New York utcáit járta és éles szemmel fotózott. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A Mikor jöttök haza című apás fiús, sírós, nevetős, egyfelvonásos színdarabot láthat a közönség szeptember 15-én Sziget-Szentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A darab egy kertészeti vállalkozást vezető apa és fia kapcsolatát mutatja be 30 év távlatában. 5 évente más élethelyzetben ismerjük meg egymáshoz való viszonyulásukat. Az előadás során egy 15 éves fiúból 3 gyermekes édesapa érik, az édesapából pedig egy önmagával viaskodó, megnyugvást és megbocsátást kereső édesapa. A darab a mindennapok legizgalmasabb kérdéseire reflektálva mutat tükröt a nézőknek. További információkért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk, Dunaharasztin is.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
2: Biológiai szúnyoggyérítésre való áttérésről is szó volt a közmeghallgatáson. Fejlesztik a szennyvíztisztító telepet Sziget Szent Miklóson. Egyeztettek a Buckai új iskola és a közlekedés fejlesztéséről. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
1: Sziget Krónika. Krónika.
2: Biológiai szúnyoggyérítésre való áttérésről is szó volt a közmeghallgatáson. A szúnyoggyérítés fejlesztésének lehetőségei is napirenden szerepeltek a Sziget Szent Miklós város önkormányzatának képviselőtestülete által augusztus 31-én a Városi Könyvtár és Közösségházban tartott meghallgatáson. A témában Tóth Pál képviselő tartott előadást, amelyben a szúnyoggyérítés lehetséges fejlesztési irányait ismertette. Elmondta, hogy a jelenleg alkalmazott kémiai gyérítés helyett hosszabb távon érdemes lenne áttérni a környezetkímélőbb biológiai védekezésre. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, az átállás több évet is igénybe vehet, de véleménye szerint hosszú távon kedvezőbb és környezetbarátabb megoldás jelentene a város számára.
3: Most már olyan applikációkat is alkalmaznak, aminek köszönhetően a későbbiekben nem kell több millió forintért nekünk térképeket készítetni, vagy majd hol legyen a gyérítő autónak az útvonala, hanem az applikációnak köszönhetően a lakosság volt bevonva. Egy térkép alakul ki, hogy hol milyen szúnyog invázió van, illetve lelőhelyek, és az alapján tudjuk majd ezt a feladatot ellátni, illetve, ahogy említettem, majd az önkormányzat a lakosságot is igyekszik támogatni más településhez hasonlóan, így fokozatosan le tudunk válni a kémiai gyérítésről.
2: A lakosság is sokat tehet a szúnyogok elszaporodása ellen. A megelőzés egyik legfontosabb eszköze a pangóvizek megszüntetése, hiszen a szúnyogok számára ezek a területek kedvező szaporodási helyet jelentenek. A Sziget-Szent Miklóson tartott közmeghallgatáson is szó esett arról, hogy a környezetkímélőbb biológiai szúnyoggyérítésre való hosszabb távú átállás a lakosság aktív közreműködését is igényli. Nagy János polgármester kiemelte, az önkormányzat a tervek szerint segítséget nyújt majd a lakosságnak az átállás során, és tájékoztatással is támogatja azokat a lépéseket, amelyekkel a háztartások környezetében csökkenthető a szúnyogok szaporodásának lehetősége.
3: Ez sehol nem úgy működik, hogy egyik napról a másikra átáll a település, vagy a településnek a lakossága. Ez egy hosszas folyamat, tehát több év alatt fog hozzászokni a lakosság, viszont sokkal környezetbarátabb verzió mindez, de mindaddig, amíg bizonyos lakcímeken ugye vannak olyan lelőhelyek, amelyekben a szúnyoglárvák meg tudnak teremtődni, és abból több száz szúnyog ki tud kelni, addig ez komoly problémát tud jelenteni a lakosság számára.
2: Fejlesztik a szennyvíztisztító telepet Sziget Szent Miklóson. A szennyvíztisztító telep fejlesztése is szerepelt a napi rendi pontok között a Sziget Szent Miklóson tartott közmeghallgatáson. A beruházás részleteiről Szent Györgyi József, a hivatal munkatársa tartott előadást. Tájékoztatása szerint a fővárosi vízművekkel kötött szerződés értelmében a szennyvíztisztító telep kapacitása 6300 köbméterig bővíthető. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, hogy az előadáson elhangzottak szerint első körben a lakosság számára válik lehetővé a rendszerre történő csatlakozás. Ez várhatóan mintegy 7 hónap múlva kezdődhet meg. Kiemelte, a teljes fejlesztés ezt követően további 2 ütemben valósul meg.
3: Törvény mondja ki, hogy a lakók elsőbséget élveznek, tehát abban az esetben, amelyik városlakó még nem jelezte fővárosi vízműveknek a csatorna rákötési igényét, tegye meg minél előbb, hiszen a jövő évtől, ha a képviselőtestület is úgy akarja, akkor megvan a lehetőség arra, hogy azok a városlakók, akiknek jelen pillanatban nincs még rákötésük a csatornahálózatra, ők rá fognak tudni majd kötni.
2: Egyeztettek a Buckai új iskola és a közlekedés fejlesztéséről. Több órás szakmai egyeztetést tartottak a Pest vármegyei kormányhivatal közlekedés felügyeleti főosztályával, a Sziget-Szent Miklósi Bucka városrész tervezett új iskolájáról és a buckai közlekedési koncepció bevezetéséről. A tárgyaláson a református egyház által megbízott tervezők, a Volánbusz, valamint a közlekedési hatóság képviselői is részt vettek. Az iskola megvalósítása egy új utca kialakítását is szükségessé teszi, ezért a hatóság jóváhagyáshoz pontosítani kell az érintett úthálózat terveit. Az egyeztetésen kijelölték azt a szakmai irányt, amely alapján az építtető egyháznak el kell készíteni a részletes terveket. A polgármester tájékoztatása szerint az önkormányzat idei költségvetésében már biztosították a szükséges előkészítő munkák fedezetét. Ezek között szerepel a Csépi út, Műút és Gyökér utca közötti szakaszán található villanyoszlopok megszüntetése is. A buckai közlekedési koncepció jövő évi bevezetéséhez szükséges testületi nyilatkozatot hamarosan a képviselőtestület elé terjesztik.
1: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
2: Megjelent Dunavarsány 1-es és 2-es házi gyermekorvosi körzetének őszelei beosztása. Szeptember első felében minden hétköznap nyitva vannak a rendelők. Dr. Hegedűs Katalin és Dr. Magyar Tibor közös praxisában hétfőnként és csütörtökönként délelőtt 11-től délután 2-ig, keddenként és szerdánként pedig pedig reggel 7-től 10-ig tart a betegellátás. Dr. Kárdási Judit a következő hét elején és végén jellemzően délelőtt rendel, a hét közepén viszont délután. A doktornőhöz tartozó egyes körzetben kedden és csütörtökön vannak konzultációk, míg a kettes körzetben a doktor úr péntekenként várja egészségügyi tanácsadást a pácienseket. További tudnivalók a település hivatalos Facebook és weboldalain olvashatók. Központilag elrendelt földi kémiai szúnyoggyérítésre számíthatnak az érdiek szeptember 8-án kedden. Bár a városvezetés korábban úgy határozott, hogy 2027-től kizárólag biológiai módszereket alkalmaz, és idén saját hatáskörben már nem is rendelt el vegyszeres irtást, a beavatkozás az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság által koordinált országos program része, így a helyi szabályozástól függetlenül megvalósul. Az önkormányzatnak nem jelent külön költséget a munka. A szakemberek a kifejlett csípőszúnyogokat veszik célba a földi permetezés során. A beavatkozáshoz használt irtószer emberre és melegvérű állatokra teljesen veszélytelen. A hatóanyag a kiutatott apró mennyiségben kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, és a környezetbe kerülve néhány óra alatt magától lebomlik. A permetezést a tervek szerint kedden este végzik el a város területén, a kivitelezés azonban nagy mértékben függ az aktuális időjárástól. Eső vagy erős szél esetén a gyérítést elhalasztják, és a kijelölt pótnapokon szeptember 9-én szerdán vagy 10-én csütörtökön hajtják végre. Már Dunaharasztin is lehet spanyolul tanulni. A Tinglis Oktatási Központ szeptembertől újrakezdő spanyol tanfolyamot indít. A nyelviskola keddenként este 6 órától várja a jelentkezőket kislétszámú foglalkozásokkal. Az érdeklődők lendületes beszédközpontú tanórákon vehetnek részt anyanyelvi oktatók vezetésével. Regisztrációra az intézmény hivatalos telefonszámán és e-mail címén keresztül van lehetőség. További információk a www.tinglis.hu weboldalon olvashatók.
1: Sziget Krónika. Sporthíreink.
2: A Kozár Mistányt fogadja az NB1B első fordulójában Sziget-Szentmiklós női kézilabda csapata. Az összecsapás esélyese elvileg a nemrég még első osztályú Kozár Mistányi csapat lesz az SNKS gárdájával szemben. A térségiek vezetőedzője Jakab László elmondta, ilyenkor lehet még a zavarosban halászni, hiszen egyik csapat sincs még teljesen készen. Hozzátette, megmérkőztek egymással a felkészülés során is, és az alapján, a találkozó alapján igenis lesz keresni valójuk egy ilyen erős együttes ellen is, ezért abban reménykedik, hogy meglepetést tudnak okozni.
4: Osztálya fentebb levő csapat, még ha ki is esik, azért más sebességen játszik. Én úgy gondolom, hogy amikor edzőmeccset játszottunk, akkor elég jó felvettük a kesztyűt velük. Arra a mérkőzésre gondolok, akkor azt mondom, hogy van esélyünk, meg úgyis készülünk. Magát értetődik, hogy kell egy nagyon jó kapus teljesítmény, és 3-4 olyan játékosomnak, akik meghatározók, azok nagyon jó játék, és magát értetődik, hogy a védekezés, elvenni az ő olyan dolgaikat, ami gólokat tudnak szerezni. Az egyik legfontosabb a visszafutás, még a gólok után is. És én reménykedek benne, hogy jobb lábbal tudjuk kezdeni a bajnokságot.
2: Az Aranyszarvas ese vendége lesz a Fémag Duna Varsány a Pest megyei labdarúgó első osztály harmadik fordulójában. A mérkőzésen szinte kötelező lesz a győzelem idegenben is a bajnoki címet kitűző varsányaknak, a megyei első osztályba frissen feljutott hazaiakkal szemben. Ollik András sportigazgató elmondta, vannak hiányzóik, de ezen a találkozón ez nem lehet mentség, és mindenképpen be akarják gyűjteni a 3 pontot.
1: Időjárás.
2: Kedden eleinte délen és keleten lehetnek vastagabb fátyolfelhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országszerte zavartalan lesz a napsütés. Csapadék nem várható, az ország északi-északnyugati felén napközben többfelé megérénkül a déli szél. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
1: Mozaik. Közérdekű szolgáltató magazin.
5: Köszöntelek titeket 2026. szeptember 6-án, vasárnap 14 órakor, valamint az ismétléskor szeptember 7-én, hétfőn 20 óra után. Én Patek Edina vagyok. A következő közel egy órában ismét érdemes lesz velem tartanotok, hiszen ezúttal is izgalmas témákkal készültem a hallgatóinknak. Elsőként Dolhai Andrással, a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének elnökével beszélgetek. A nyár folyamán Pest megye több településén is szerveztek horgásztáborokat a gyermekek számára, amelyek mind nagy sikert arattak. Sziget-Szentmiklóson összesen 3 alkalommal táboroztatták a fiatalokat, augusztus utolsó hetében pedig én is ellátogattam hozzájuk, hogy megtudjam, milyen élményekkel gazdagodtak a gyerekek, és milyen programokkal várták őket a szervezők. A horgászat témájánál maradunk a műsor következő részében is, ahol Gyuricáné Lenkovics Ildikóval, a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének ifjúsági felelősével beszélgetek. Ezúttal azonban már nem a nyári táborokról lesz szó, hanem egy ősszel megrendezésre kerülő háromnapos programról, amely valamelyest más jellegű lesz, mint a nyári horgásztáborok. Ha érdekel benneteket a horgászat, vagy szívesen részt vennétek egy ilyen programon, érdemes lesz velem tartanotok, hiszen a szervezők erre a táborra még várják a jelentkezőket. Ezt követően a Sziget-Szent Miklóson megtartott bizottsági ülésekről számolok be nektek. Elsőként az augusztus 31-én hétfőn megtartott gazdasági bizottság üléséről hallhattok, amelynek kapcsán Tóth Pállal, a bizottság elnökével beszélgettem. Az ezt követő részben további bizottsági ülések fontosabb témáit is összefoglaljuk. Augusztus 31-én a Kulturális Oktatási és Sport Bizottság is ülésezett, erről Orosz Lászlóval, a bizottság elnökével beszélgettem. Szeptember 1-én kedden pedig összesen három bizottság is megtartotta ülését, a Tulajdonosi és Környezetvédelmi Bizottság munkájáról Gyurcsik Józseffel, a bizottság elnökével beszélgettem, a Szociális és Egészségügyi Bizottság üléséről Szabó Józsefet kérdezem, míg a Pénzügyi Bizottság napirendi pontjairól Kövesdi Lászlóval, a bizottság elnökével készítettem interjút. Már is kezdődik a Mozaik, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: Mozaik, közérdekű szolgáltató magazin.
5: Augusztus utolsó hetében ismét itt vagyunk a Sziget-Szentmiklósi Dunaparton, hiszen a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetsége ezen a nyáron utolsó alkalommal szervezett tábort. Sziget-Szentmiklóson ez már a harmadik ilyen alkalom, sőt rengeteg másik településen is volt erre lehetőség. Indítsuk innen a beszélgetésünket, hogy hogyan is kezdődött ez az idei táboroztatás, milyen településeken jártatok, és összességében mi a tapasztalatotok. Most pedig Dolhai Andrással beszélgetünk, a szövetség elnökével.
6: Üdvözlök én is mindenkit. Júniusban iskola befejezésének következő napján kezdtük a tábort, sikeresen itt Sziget-Szentmiklóson, majd következett még egy hét Sziget-Szentmiklóson, utána pedig Ozorára utaztunk, ott volt egy hét táborunk, majd Dunakeszire utaztunk, és közben pedig megint volt Sziget-Szentmiklóson egy, és utána pedig Sárospatakon volt egy táborunk, és most valóban a nyárnak az utolsó táborát fogjuk itt tartani, bár hétvégén lesz még egy táborunk Pécelen, majd a Péceli Horgász Egyesülettel közösen tartunk meg.
5: Mi a tapasztalatotok összességében, milyen érdeklődés mutatkozott a táborra? Most így előzetesen elárulom, ezen a héten 57 táborozó van itt, kimagasló a létszám.
6: Igen, nagyon nehezen tudunk ellentmondani, nem terveztünk ilyen nagy létszámmal, de nagyon-nagyon sokan jelentkeztek, és valóban az a, hát nem probléma, mi szeretjük a gyerekeket, de a kolléganőmmel is azt beszéltük, még ugye az volt a terv kolléganőimmel is, hogy 40 fölé nem nagyon megyünk, de ide jutottunk, tehát nem tudunk elengedni senkit, vannak új táborozók is, szeretettel várjuk őket, mégis mindenünk megvan a táborban, egy helyen vagyunk, vízpartunk itt van, gyönyörű vízpart, víz is van benne, tehát hiába aggódtak mások, hogy leengedik a vizet, nem lesz víz, itt a Dunában.

0: gyakorlati foglalkozásokat itt le tudják tölteni.
1: Most, ahogy említettem, itt vagyunk lent a Dunaparton, már nagyon sok gyerek itt összegyűlt, hogy elkezdje a pecázást, vagy folytassa, hiszen most ebédeltetek nemrég. Milyen programokat kínáltok nekik ezen az 5 napon? Most szerda van, de azért azt gondolom, hogy még mindig izgalmas programok várnak majd rájuk.
0: Ez így van, igyekszünk a programokat előre megtervezni, mert ugye tapasztalatunk a nyár elején nagyon érdekesen alakult, mert változtatnunk kellett, hogy ez a 42 fok kimagasló meleg, ez kénytelen volt arra ösztönözni bennünket, hogy változtassunk programokon. Erre a hétre is nagyon sok programot terveztünk. Hétfő reggel például tai chi-val kezdtünk. Kint voltunk a nagy placon, a területen, és tornáztattuk a gyerekeket. Ugye ez nem csak egy sima, egyszerű torna, itt azért több minden látszik, hogy a legyezővel ugye harcoltak, karddal, bottal, tehát több mindent megtanultak a gyerekek. Aztán utána volt nekünk bemutató kedden. A horgászat nem csak arról szól, hogy most a halakat hogyan szeretjük, meg a vizet, hanem itt a vízben élő, meg a vízhez köthető élőlényekről, és nevezzük itt most pontosan a keddi két előadást a vadon élő állatokról, tehát muflonokról, vaddisznókról, üregnyulakról, ugye köthetők a vízhez, mert lejárnak inni, és ők is isznak a Dunából, és erről volt előadás, aggancsokat bemutattak, és a vadász, aki itt volt nálunk, ő a fegyvereit is hozta, ez már hatástalanított fegyver, ezeket a gyerekek kipróbálhatták, ugye ugyanúgy föltölti, és a ravasz meghúzza bele ez a távcsőbe, tehát kipróbált, hogy mivel jár ilyen vadászat is. Aztán a mai napon itt a horgászvizsgára készülünk, ugye mi amúgy is minden szerdán horgászvizsgát tartunk, de után 16 órakor, most a gyerekek is részt vesznek ezen, akik elérték a 10 éves kort, ők már vizsgázhatnak, holnap pedig délután moziba megyünk, ide nem messzire helyben, nem árultam a gyerekeknek, milyen filmet néznek meg, ez egy olyan titok maradt számukra, pénteken meg a pillangókat fogjuk megnézni szintén itt Sziget-Szent Miklóson, és a tegnapi nap elkezdtük a csónakázást délután, van egy nagy csónak a dolgozók horgászegyesületénél, amit kölcsön kaptunk, és ezzel a vizen tudunk csónakázni. Tegnap már elkezdtük, és ma is folytatjuk a csónakázást.
1: Gondolom azért itt a gyerekeknek is megtanítjátok, hogy mik az alapvető szabályok a vízen, most így, ahogy említetted a csónakázást, milyen fontos dolgokat kell ilyenkor betartani, akár korosztályra vonatkozóan is.
0: Ugye azt a szabályt mindenképpen be kell tartani, hogy ha valaki nem tud úszni, akkor mindenképpen mentőmelénybe üljön be a csónakba. Amúgy is kell, hogy mentőmelénynek lenne a csónakban, de a több gyerekkel mi is mentünk, minden gyerek kapott mentőmelényt. Én azt szoktam mondani, és ugye így is szól, hogy 14 éves kor alatt azért mindenkin legyen mentőmellény, mert ők nem tudják kezelni azt a stressz, ha beesnek egy hideg vízbe, nem tudja a folyami vizet, nem fogja tudni kezelni. Mentőmellény sok mindentől megvéd. De a felnőtteknek is azt javaslom, aki nem biztos az úszásában, igenis vegyen mentőmellényt, és úgy hajózzon a Dunán is, akár a Balatonon, tehát bármelyik vízterületen, ezt mi betartjuk, és legyen is betartva.
1: Most egy picit a pecázásra visszatérve, milyen a kapás ezen a héten, vagy akár nézhetjük az egész nyári időszakot is, így a táborosztatási időszakotokat?
0: Nagyon jó volt a nyár eleje is, a nyár közepén is. Én múlt héten is, én szabadságban voltam egy pár napot, és barátaimmal horgásztunk a stégen, mindenféle halat fogtunk, és még 8 kilós pantyokat is. Most egy picit az megzavarhatta a halakat, hogy hirtelen le kellett engedni a vizet, majd vissza is jött ez a víz. Ez egy icipicit zavarta meg őket, mert most a táborunkat nem zavarta, mert a gyerekek fogták a sneciket spitzbottal, féderrel a keszegeket, bojlival fogtak pontyot is, de fogtunk balint, harcsát, combót, nagyon sok combót fogtunk, ez nagy örömükre, és süllőt is fogtunk, tehát szinte mindent.
1: Tudod esetleg, hogy mi volt a legnagyobb fogás, illetve kiérte ezt el?
0: Valami 3,5 kilós ponty volt a legnagyobb fogás ellen pillanatban. Túl nagyokat nem fogtunk most még, de ezekből igen.
1: Egy picit beszéljünk még a táborozó gyerekekről is. Elég vegyes a korosztálya, hogy így néztem. Illetve arra is van most lehetőség, hogy itt aludjanak a gyerkőcök, és ne menjenek haza, mert hogy eddig a Sziget-Szent Miklósi táborok azok ugye hazajáros délutáni táborok voltak, de most már itt alvásra is van lehetőség.
0: A többségében igen, valóban napközis táborként tartottuk. Nem nagyon aludtak itt gyerek, de most van rá lehetőség, mert kaptunk is, vásároltunk is emeltes ágyat is, a szobánk fel van szerelve, hogy 20 fő itt tud aludni, 12-en vagyunk, akik most éppen itt alszunk. Ők velük tegnap vacsoráztunk, éppen tojásántotta volt, bundás kenyér, szalonát sütöttünk, löncshús sütöttünk, tehát nagyon jól éreztem mindenki magad, és nagyon jókat ettünk. Itt tudnak aludni, minden adott hozzá. Fürdőnk is van, külön kettő is, külön köldökált vécénk is van, tehát teljesen jó.
1: Kijelenthetjük már így a nyár utolsó hetében, hogy jövőre is lesznek táborok, és ha jól gondolom, akkor Sziget-Szent Miklóson sem egyet szerveztek ezúttal sem majd.
0: Biztosan lesznek táborok, sőt, még mondhatom azt, hogy ősszel szokott lenni egy 3 napos táborunk az összeszünetben, valószínűleg azt is meg fogjuk tartani, de jövő nyára is tervezünk táborokat.
1: És ha most említed az őszt, egy picit tekintsünk előre, azért ott is sok feladat vár majd rátok, illetve hát nem fogtok unatkozni. Vannak már megszokott programjaitok, egy picit mesélj erről is kérlek, hogy hogyan folytatjátok most itt a szeptemberi időszakot majd.
0: Jönnek majd a tábori elszámolások, mindenképpen ezzel fogunk

0: Ezen, hogy rendbe rakjuk magunkat, az épületet a tábor után, papírmunkákba is utolérjük magunkat. De ugye most megjön az az időszak, amikor a versenyzőknek jön az életük, mert még több horgászverseny lesz, megyünk a horgászversenyekre, horgászszövetség is rendez, metódféder horgászverseny, hosszú előkés, finomszerelékes horgászverseny, aztán gyerekversenyre is megyünk még, Esztergomban lesz egy Bubánatvölgyben egy csúcsdöntő, ilyen Guinness rekordos horgászatos, Pizbotta horgászik felnőtt és gyerek, tehát szülők, gyerek. Itt próbálják megdönteni a tavaly évnek a rekordját, ide is megyünk, és aztán jön a, valóban az őszi tábor, aztán jön a Mikulás, ugye mi itt fogadtuk a Mikulás tavaly, érkezett a Szányán, és utána megjön a, megint nekünk, ami nagyon fontos volt, tavaly annyira fölfejlődtünk már, hogy több mint 1500 adag halászlevet osztottunk szét itt a placon, amit főztünk 17 üsben, ezt idén szeretnénk egy picit emelni. Egyre több civil szervezet jelentkezett, hogy ezen részt vegyen. Tavaly 18 csapat volt, akik részt vettek, ezen reméljük idén még többen.
1: És ahogy említetted még a beszélgetésünk közepén, ugye vizsgát is tehetnek azok, akik még nem rendelkeznek vele. Erre szerdánként van lehetőség, ez a továbbiakban is így lesz egész évben, ez a szerdai nap?
0: Igen, ezt egész évben tartjuk, ezt a szerdai napot. Mi is hosszabban vagyunk olyankor nyitva, és 16 órától tartjuk a vizsgákat. Ugye a vizsga, nem kell kihangsúlyozni, hogy ingyenes a vizsga, de sajnos ki kell, mert többen azt gondolják, hogy ez pénzbe kerül. A horgászvizsga ingyenes. Azt, hogy utána kiváltja valaki a horgászjegyét, egy regisztráció után kártyát csináltat 2200 forint, illetve kiváltja az államjegyét 15600 forintba kerül. Ha pedig online csinálja, ugyanazt, akkor csak 15000-be. Más költsége nincs.
1: És a gyermekeket sem felejtitek el így az őszi időszakban sem, arról még nem beszéltünk, hogy azért több Szigetszentmiklósi intézményt, oktatási intézményt is megszoktatok látogatni. Ezeken az órákon mi történik itt? Hogyha jól gondolom, akkor nyilván nem a gyakorlat a fő szempont, hanem inkább az elméleti tudást próbáljátok átadni nekik.
0: Az elméleti tudás is, de valóban nem teljesen igaz, hogy csak nem a gyakorlat, mert a gyakorlat is megy, csak szárazföldi gyakorlat. Ugye horgászni, bedobni a pecabotot lehet a vízben, lehet horgászni rá, de azért mi a parton is, ha a tábor területén is megnézzük, van egy céltáblánk, ugye árember táblának is nevezzük, ugye casting versenyek is vannak, amilyen célba dobó, meg távolságdobó versenyek, azt itt a gyerekek szintén gyakorolhatják. Ezt el szoktuk vinni magunkkal meghívásokra, amikor iskolákhoz megyünk, vagy éppen horgászszakkört tartunk iskolában, több iskolában is tartunk hozzászakot, oda elvisszük magunkkal ezeket, és ott be tudjuk mutatni, és láthatják a gyerekek is, hogy mivel fognak szembesülni majd a vízparton.
2: Mozaik, közérdekű szolgáltató magazin.
1: Most pedig Gyuricán Élenkovics Ildikóval, a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének ifjúsági felelősével beszélgetek a nyári táboroztatás után arról, hogy hogyan is készülnek az őszi programokra, illetve mi várja majd a gyermekeket ebben az évszakban.
3: Az őszi idényben ugye, hogy az iskola elkezdődik, elkezdődnek a tanodák és a szakkörök. Jó magam itt Szigetszentmiklóson a Temesvári utcai általános iskolába tartok szakkört a gyerekeknek, de ugye több helyszínen van szintén Pest megyébe, Pécelen, Mendén szintén szakkörünk. Ugye a tanodát hétvégékre tervezzük, főleg szombat-vasárnapi napokra, ilyenkor különböző horgászvizekre, horgásztavakhoz visszük Pest megye szerte a gyerekeket, jönnek velünk horgászni. Akkor az őszi szünetben szintén tervezünk ugye egy háromnapos tanodát, ami nekik egy kis mini tábor. Nagyon szeretik a gyerekek, már jóformán azt mondhatjuk, hogy meg van telve, mert már jelentkeznek előre a gyerekek, de ugyanúgy a téli időszakban is ugye nem hagyjuk magukra a gyerekeket, hiszen télen tudunk pergetni velük, akkor Mikuláskor várjuk őket, karácsonykor is részt vesznek velünk a gyerekek programon, és akkor így folytatódik ugye évelejétől, majd jön a farsang, igazából az ünnepkörökhöz is mindig egy kicsit összejövünk, és valahogy megpróbáljuk egy kicsit a horgászatot belecsempészni.
1: Egy kicsit visszacsatolok még ehhez a mini tanodához, amit említettél, hogy már majdnem betelt, de az nem jelenti azt, hogy teljesen betelt. Ha valaki szeretne még jelentkezni, azt hogy teheti meg, illetve néhány részletet árulj el, kérlek, erről a három napról.
3: Ugye ez az őszi szünetben szokott zajlani, ilyenkor három napra gyűlünk itt össze a gyerekekkel. Ugye a környékbeli gyerekek ugyanúgy, mint ahogy a nyári táborokban napköz is jelleggel jönnek, de ugye mivel Pest megyei horgászszövetség vagyunk, Pest megye távolabbi településeiről úgy tudnak jönni a gyerekek, hogy ugye itt is tudnak aludni. Lehet még igen jelentkezni az őszi tanodánkra, kis mini táborunkra, ugye a hepes@hepes.hu e-mail címre várjuk a jelentkezéseket, és hát horgászni fogunk, remélhetőleg jó idő lesz, és kint tudunk lenni a vízparton, és horgászni fogunk.
1: Olyanokat is vártok, akik semmi tapasztalattal nem rendelkeznek, vagy inkább azokat, akik már egy kicsit beletekintettek abba, hogy anya, apa éppen hogy pecázik?
3: Így van, természetesen a teljesen kezdő kis horgászokat is várjuk, hiszen hát valahol el kell kezdeni a gyerekeknek. Nagyon sok gyerekünk van itt a táborban, aki valamikor elkezdte ezt, és most már óriási nagy horgász, nagyon tud mindent, és óriási örömmel adja át a tapasztalatát már a kisebbeknek és a kezdőknek. Tehát a gyerekek is beletanulnak ebbe, hogy mi segítjük őket, látják rajtunk azt a segítő szándékot, hogy megtanítsuk őket erre a nagyon klassz kis szabadidős sportra. Olyan szeretettel fogadják ők is az újakat, és ők is szeretnek nekik segíteni.
1: Te, mint elkötelezett horgász, illetve most már ugye mondhatjuk, hogy több 10 éve űzöd ezt a sportot, ha nevezhetjük így. Mit mondanál azoknak, akik még nem kezdték el, és akár gyerekekről, akár felnőttekről is beszélhetünk?
3: Tulajdonképpen én abban látom a szépségét ennek a szabadidős tevékenységnek, hogy egy közösséget formál. Szűk családi körbe is összehozza a családtagokat, kint lehetünk a természetbe. Igazából nem is mindig az a lényeg, hogy fogjunk halat. Jó idő van, néha rossz időben is kint vagyunk, természetben vagyunk, jókat tudunk beszélgetni, sütögetünk, főzögetünk, eszünk, tágabb közösségeket, barátokat összehoz, úgyhogy abszolút közösség formáló ereje van, és hát mi kell annál szebb, hogy kint lehetünk a természetben.
2: Mozaik, közérdekű szolgáltató magazin.
1: Sziget-Szent Miklós város önkormányzatának gazdasági bizottsága augusztus 31-én hétfőn délután 2 órakor tartotta rendes, nyilvános és zárt ülését. Tóth Pállal a bizottság elnökével beszélget. Kezdjük is a 3. számú napirendi ponttal, a tanösvény bejáratánál található teniszpálya és büfé bérleti szerződésének felmondása. Ez egészen konkrétan a Hegema Sport Kft.-vel történő szerződés felbontásáról szól. Voltak itt csatornabekötési, túlépítési és zajtúllépési problémák is. Több lakó felszólalt ezzel kapcsolatban. Mi volt az önkormányzat észrevétele, milyen lépéseket kell tenni?
4: Igen, egy nagyon összetett komplex problémával találkoztunk a parti sétány és büfénél. Nagyon sok olyan probléma jött elő, ugye a szerződésünk 2026. december 31-jel lejárt. Ugye a bizottságnak ez volt az első kérdése, hogy most rendes vagy rendkívüli felmondással szeretné a hivatal mondjuk megszüntetni ezt a szerződést. Annyit tudni kell, hogy a rendkívüli felmondásnál 1 hónapos határidővel lehet felmondani, de csak súlyos szerződésszegés esetén, ez például a bérleti díj nem fizetése. Rendes felmondásnál ugye enyhébb feltételek vannak, de ott is meg kell határozni, mivel 3 hónap maga a rendes felmondási határidő, tehát szinte egybe forr a két időpont, tehát nem nagyon látta a bizottság, hogy mondjam, okszerűségét annak, hogy most felbontsuk, amikor egyébként is lejár. Nagyon sokan jöttek el a lakók részéről, egyik oldal ugye, aki támogatja a parti sétánybüfét további működését, egy másik csoport pedig, aki sérelmezi az ott keletkezett zajt leginkább. Ugye a zajmérési értékekből is, hát ha nem is vita alakult ki, de jogszabályi értelmezés, hogy most 45 decibel lehet-e az a zaj, ami egy normál csendes szoba, vagy pedig 65 decibel lehet ez a zaj, ebbe is talán a bírósági álláspont sem egységes, mert hogy vannak olyan időszakok, ugye hétvégén rendezvények, amikor ugye 10 óráig nyitva van a parti sétány büfé és zenét szolgáltat, és ott lakókat zavarja. Azért is fontos, szét is bontottam az előterjesztést, nagyon sok részre szét kell szednünk. Ezek az egyik a csatornabekötés, ugye ez a cég, ez a Hegema Sport Kft. Tulajdonost váltott, amikor 2022 nyarán. Ugye a korábbi tulajdonosok, itt már 90-es évek közepe óta létezik egy büfé és a teniszpálya, tehát már nagyon hosszú múltra tekint vissza, valamikor az idők folyamán csatornára rákötöttek, hogy az ottani vizes helyiséget el tudják vezetni. Ennek a szabálytalan bekötését kellene rendeznie valakinek. Ugye az önkormányzat a tulajdonos, az ő telkén van, ugye a tulajdonosi a közmű, és a tulajdonosi a telek, ami bérbe van adva. Ráadásul itt pont a telek bérbeadásánál, ugye nem csak az önkormányzati tulajdonos telek, hanem a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatósága által kezelt állami terület is tartozik ehhez a bérleményhez, tehát több helyrajzi számból, több tulajdonosból adódik össze, amit ma a teniszpályák és a büfé elfoglal. Tehát az egyik volt ez a csatornarákötés, a lakókat, ami ugye a leginkább zavarja, az a zajterhelés, ennek a megállapítása és a megszüntetése. Ugye ezt adminisztratív dolgokkal, tehát 22 órától 9 óráig történő zárással, és a nyitvatartási idő alatt pedig egy zajkorlátozással, későbbiekben esetleg valamilyen zajvédő fal beépítésével meg lehet szüntetni. A következő ilyen a bérleti díj volt, ami egy fontos dolog volt, ugye 2022-ben polgármester úr megkötötte még az előző tulajdonosokkal a bérleti szerződés meghosszabbítását, akkor viszont nem került bele az idők folyamán se egy olyan infláció követő bérleti díj változás, amivel tudtuk volna ezt folyamatosan követni. Ezért eljutottunk egy olyan fázisba, hogy például az idejében többet fizetünk, kb. 30 ezer forinttal az állami bérletért, mint amennyi bérleti díj befolyik ebből. De ugye ez volt a bizottság egyik kérdése, hogy erre került-e valamilyen tárgyalás sor, hogy esetleg ebbe az bérleti díjnak ezt a rendezését megtegye a polgármester úr, erre ugye nem nagyon kaptunk választ. Még volt egy további kérdés, egy 25 négyzetméter körüli bővítmény, tehát a büfé, ezt nem derült ki a számomra, hogy mikor került bővítésre, és erre az építés hatósági felügyelet egy bontási kötelezést adott ki a büfének. Azért is fontos itt a határidők is nagyon fontosak, hogy a csatorna rákötésnek a tisztázására egy évet kapott a cég, valamikor 2026 tavaszán, tehát még ez nem járt le, valamint az építés bontásra pedig augusztusban kapott egy 186 napos határidőt is, tehát még az sem tölt el. Úgyhogy mind a kettőnek a rendezésére még úgymond van idő és lehetőség, akár a megszüntetés bontásra, vagy akár a szabályos átételre. Tehát ezek a dolgok voltak zömében, amik fölmerültek itt ellenérvként. A végén a bizottság egy olyan bölcs döntést hozott, hogy ezeknek a tisztázásával egy telek túlhasználat is van, még bocsánat, azt nem is mondtam, hogy annak a felmérésével sem találkozott a bizottság, tehát ha ezeket a kérdéseket szeretnénk tisztázni, ahhoz egy kerekasztal beszélgetésre a hivatallal a bizottság szigorúan zárt körbe szeretne leülni, ahol már az érintett lakók se pró, se kontra nincsenek jelen. Ugye mondtam is, hogy maga ez az egy napi rendi pont másfél órát vett el a bizottság munkájából, és a következő bizottsági ülésen szeptember közepén szeretnénk ebbe döntést hozni. Azért is ugye a bérleti szerződés december végében lejár, időben vagyunk még minden szempontból, hogy ezeket tisztázzuk, és akkor a jövő hét folyamán össze fog ülni a bizottság a hivatallal, hogy ezeket a részleteket pontosan tisztázzuk.
1: A 7. számú napirendi pont javaslat a város közbiztonságának megerősítésére. Ahogy azt említették is, ugye ezt a jövő évi költségvetésbe tudják majd beépíteni, és Nagy János polgármester úr is részt vett a bizottsági ülésen, aki elmondta, hogy romlott a közbiztonság itt Sziget-Szent Miklóson is. Mit lehet tenni ennek érdekében, hogy javuljon?
4: Ugye az első két napirendi pontról ugye nem esett most szó az interjúba, de a rendőrségnek és a tűzoltóságnak a beszámolója volt. Ott is elhangoztak a beszámolónál, hogy a szubjektív biztonság érzete a város lakóknak rossz. A statisztikák nem feltétlen mutatják ezt, nem mutatnak olyan jelentős emelkedéseket, vannak olyan bűncselekménycsoportok, ahol talán csökkenés is van, van, ahol egy enyhe emelkedés van, de ez a statisztikai adatok nem kéne, hogy ezt támasszák alá. Mégis a városban élőknek azt gondolom, ez a szubjektív biztonságérzete, és ilyen a saját biztonságérzetem is, azt gondolom a lakók is sajnos ezt tudják megerősíteni. Egy jó pár esetben volt ilyen hajléktalanok, hogy belekötöttek esetleg a sétálókba, vagy ilyen kétes alakok drog problémával. Úgy látom, hogy a városban egyre több helyen kell találkoznunk, akár emberekkel és fogyasztókkal, akik drog hatása alatt vélhetően vannak. Ugye itt is felhívom a lakosság figyelmét, hogy azért a rendőrség felé éljenek a bejelentési lehetőséggel, hogy ezt megelőzzük, vagy pedig hát az eszközök eldobásával, ami arra utal, hogy esetleg drogfogyasztás történhetett a környéken. Ugye emiatt van ez a negatív biztonságérzet, és erre jött egy előterjesztése a közterületfelügyeletnek és a közterületfelügyelet vezetőjének. Itt volt egy, én azt gondolom, elég határozott elképzelésem. Bizottsági elnökként ugye erre a napi rendi pontra különösen fölkészültem, mert én is úgy érzem, mondom saját magamon is, hogy ez a biztonságérzet romlott, hogy egy városrendészetet alakítsunk ki. Itt a közterületfelügyeletnél ugye jelenleg 6 fővel dolgozik a közterületfelügyelet, és szeretnének további 14 fővel létszámot önvelni, ahol ezt a biztonságot egy kicsit tudnánk talán javítani. Ugye azért is lenne fontos a városrendészet, itt elhangzott talán polgármester úr szájából is, és irodavezető úr szájából is, hogy Budapesten ez egy kötelező feladat, és ehhez kapunk is finanszírozást, míg nálunk ugye a mi település méretünkön nem. Ebbe kértem polgármester úrnak és irodavezető úrnak is a segítségét, hogy országgyűlési képviselő felé, vagy akár a parlament irányába is egy törvénymódosítást kezdeményezzenek, hogy kisebb, nem feltétlen fővárosi településeken, de hát ugye mi is már több mint 40 ezer lakosú település vagyunk, az ország 23. legnagyobb városa, legalább a megyei jogú városokat, vagy valamilyen lakosságszám alapján, ugye itt elhangzott az agglomeráció, ennek a finanszírozását meg tudjuk oldani. Én azt gondolom, elég világosan egy 10-12 pontba felsoroltam, hogy milyen feladatokat kellene ennek a rendészetnek ellátni, és én ragaszkodnék itt a rendészet megnevezésre, mert hogy a főváros is ugye így használja, és én legjobb tudomásom szerint az egy picit többlet jogot jelent, mint a közterületfelügyeletnél. Itt ilyen gumibot használat, gáspré használat, visszatartás elhangzott, hogy ugyanezt a közterületfelügyelők is meg tudják tenni, de hát azt gondolom, nem ez lenne talán az elsődlegesen feladatuk. Itt egy bűncselekmény közeli dologra kell gondolni, amire a városrendészetet lehetne használni. Maga az eredeti elképzelés egy ilyen munkaidőhöz kötött városrendészetet vagy közterületfejlesztést képzelt el. Én ugye ezzel szemben pont azt szeretném, hogy az éjszakai órákban mondjuk 22 órától reggel 6-ig, és a hétvégi órákban, amikor én azt gondolom talán ennek nagyobb fontossága van és nagyobb jelentősége, akkor kellene. Ehhez viszont ugye pénzügyi fedezet kell megjelenni, jutottunk a fedezethez. 27-re tervezi az előterjesztés, hogy ezt elindítanánk és megvalósítanánk. Maga az előterjesztés leírta, hogy fejenként egy 10 millió forintos költséggel kell számolni. Munkaruha, bérköltség, sőt egy szolgálati jármű is. De most viszonylag könnyű számolással a 14 főnél, mondjuk a 14 főből lenne talán 6 fő, aki a kamerarendszereket figyelni, mert hogy ugye egy kamerarendszer is kiépítésre került, de nem volt eddig úgy használva, mint ahogy talán a mai 21. századi lehetőség, hogy egy azonnali riasztással, tehát ha érzékeli ott a kamera mögött ülő, akkor rögtön tud az irodába két embernek szólni a városrendészetről, akik ki is tudnak menni, mert hogy ugye a rendőrség értesítésével is ki tudja, hogy nekik is mekkora kapacitásuk van, és nem biztos, hogy egy bicikli tolvaj miatt elindul az a két rendőr, akinek mondjuk lehet, hogy egy baleseti helyszínelésen kell mondjuk éppen részt venniük. Tehát vannak olyan élethelyzetek, amikor azt gondolom, ennek igenis van létjogosultsága. De 14 főnél ez a 10 milliós költsége, ez minimum 140-150 millió forintos költséget jelent a város költségvetésébe, ami azért elég jelentős teher. Tehát ezért kellene, hogy állami finanszírozás is legyen emellett. A másik pedig volt még egy javaslatom, hogy ugye a jelenlegi létszámállomány nincs a városházán föltöltve, tehát a legjobb tudomásom szerint is egy 8-9 fő van a betöltetlen állás, tehát már ilyen szempontból megvan a státusz. A maradék 4 fő státusznak pedig, hogyha elkészül ez a koncepció, akkor annak a helyzetéről tudnánk később beszélni, hogy hogyan tudjuk ezt rendezni. Ez a jövő. Én azt gondolom, hogy fontos. Rendőrséggel együttműködve a közterületfelügyelet is. Ugye itt a polgárőrség is be volt ebbe a történetben mondva, de hát az ő lehetőségük és mozgásterük jóval korlátozottabb. Én azt gondolom, a rendezvények biztosítása, meg egy ilyen nyitott szemmel történő járás a városba, ez a legtöbb, amit kérhetünk tőle. Ráadásul ők ugye nem csak a saját szabad idejükbe, hanem még erre pénzt is áldoznak, tehát azért nem is várhatjuk el tőlük, hogy mondjuk visszatartsanak egy betörésnél bárkit is. Persze a segítségükre mindenképp számítunk, mint ahogy eddig is a jövőben is.
2: Mozaik, közérdekű szolgáltató magazin.
1: Sziget-Szent Miklós város kulturális oktatási és sportbizottsága augusztus 31-én hétfőn délelőtt 11 órakor tartotta rendes, nyilvános és zárt ülését. Orosz Lászlóval, a bizottság elnökével vesszük végig a megtárgyalt napirendi pontokat. Az első számú javaslat a 16/2022 önkormányzati rendelet módosítására, valamint pályázat kiírása, kiemelkedő tanulmányi eredményű szociálisan rászoruló tanulók támogatására a 2026-2027-es tanévre. Elnök úr azt mondta, hogy évek óta egy jól működő projekt ez, és nagy segítség is a gyermekek számára. Ezúttal mi várható majd?
5: Egy kicsi módosítás történt a rendeletben, de ez is pozitív módosítás volt, illetve egy kis pontosítás. A rendelet módosítás arról szól, hogy az általános iskolás tanulóknak 4,3 tized, a középiskolásoknak 4,2 tizedes tanulmányi átlagot el kell érniük, vagy a fölött kell lenniük. Ez azért van, mert már egyre több a pályázó, sajnos emelni kell ezt a szintet. Mindig vannak olyanok, akik egy tizeddel maradnak rá, és ez nagyon fájó. A következő módosításon pedig arról szólt, hogy a pénzügyi minimum összeget emeltük, illetve a rászorulók sorát növeltük, tehát rászorultsági okokat változtattunk. Ezek majd a pályázat kiírásban megtalálhatók lesznek azok számára, akik pályázni szeretnének, de élmény, hogy ebbe a nagy nehéz gazdasági helyzetbe azért erre jut a városnak.
1: A negyedik számú napirendi pont a Sziget-Szent Miklósi kézilabda sportkör kérelme. Évek óta azért vannak itt olyan kérdések, amik talán még a mai napig sem tisztázódtak. Most is volt ezek közül jó néhány. Kovács István, az elnök úr is részt vett a bizottsági ülésen. Ő maga is felszólalt. A és B verzió közül választhatott, hogy mit javasol majd a bizottság. Milyen javaslatot tett erre? Tette esetleg kiegészítést?
5: A bizottság nehéz helyzetben van ebben a kapcsolatban. Ugyanis tulajdonképpen egy jogi vita között állunk a tankerület és a saját tulajdonú csarnok között. Nyilván a csarnoknak működési költségei vannak, a csarnok működési költségeibe részt kell venni azoknak, akik benn vannak, és ugye ott délelőtt az iskola használja ezt az egész komplexumot, viszont a tankerület nem hajlandó szerződést kötni, nem hajlandó fizetni, mi meg nem engedhetjük meg magunknak, hogy a Sziget-Szent Miklósi gyerekek ellátás nélkül maradjanak. És ezt kihasználva mondjuk azt, hogy szinte állandó rendszerességgel, hosszas viták után fizetünk rezsitámogatást, vagy támogatást ennek az egyesületnek, ami teljesen jogos az ő részéről természetesen. Itt a megoldás az lenne, és remélhetjük, hogy változások lesznek a tankerület élén, és újabb tárgyalásokra le tudunk ülni, hogyha a három résztvevő leülne, és tudna egy megállapodást kötni, akár egy megosztott költségviselésről is, de ez itt senkinek nem jó, hogy mindenki a másiktól várja el, hogy fizessen. Most a B-verzió mellett döntöttünk, ez nem egészen az, amit az SKSK akart, és nem egészen az, amit a hivatal akart, ez egy közepes átmeneti megoldás, de nem megoldás, csak tűzoltás.
1: Az ötödik számú napirendi pont 2026 második és 2027 első félévi versenysport támogatási keret és IT rendezvénycsarnok kedvezményes bérleti díja keret terhére önkormányzati pályázat kiírása. Elnök úr azt mondta, hogy kevés a keret, ettől függetlenül a pályázatot kiírják.
5: A keret mindig kevés, a keret szerintem 10 éve változatlan, reál értékében ez a felét se éri, ezt tudomásul kell venni. Azt is tudomásul kell venni, hogy egy profi sportklubnak az a pénzösszeg, amit tudunk adni, az túlélésre és kevés, de a rezsi számlájára még kevesebb. Ennek ellenére legalább van. Ezt szoktam mondani. Én, amit ebben kapcsolatban nagyon hiányolok, az, hogy a sportkoncepció, amit évek óta szeretnék megcsinálni, az valahogy nagyon lassan nem készül el. Mondjuk azt, hogy nem készült el. Egy csomó ilyen koncepciónk van, amit hú, de azonnal meg kell csinálni, aztán sosem készülnek el, és így nagyon nehéz lesz az amúgy is minimális keret szétosztása.
1: Az egyebek napirendi pontban pedig a Nádasdy mozi további sorsa is téma volt. Idősebbik Nádasdy András ugye nemrég hunyt el. Milyen további sorsot szánnak a mozinak, illetve milyen ötletek voltak erre vonatkozóan?
5: Részvétünk először is, és másodszorban pedig ez a mozi maga a város értéke. És csak egy ötletelést hallottunk itt, és kivételesen nem politikai ötletelés volt, hanem kifejezetten szakmai ötletelés, hogy hogyan lehetne ezt, mint értéket, mint értéktár továbbvinni, hogyan lehetne fejleszteni. Tulajdonképpen határozatot nem hoztunk, véleményeket cseréltünk, egy csomó dologban egyet tudtunk érteni, ami nagyon ritka mostanában a testületnél, és további lépéseket teszünk, át kell gondolni a hivatalnak, át kell gondolni a város művelődési vezetésének, hogy mit tudnánk vele csinálni, hogy tudnánk csinálni, tárgyalni kell az új tulajdonosokkal, meg kell őket kérdezni, hogy ők mit szeretnének, hogy szeretnék, és hogy tudnánk közösen egy felvirágzó művelődési központot kialakítani ott a környéken.
1: Szigetszent Miklós város önkormányzatának tulajdonosi és környezetvédelmi bizottsága szeptember 1-én kedden délelőtt 8 órakor tartotta rendes, nyilvános és zárt ülését. Most pedig Gyurcsik Józseffel, a bizottság elnökével beszélgetünk a megtárgyalt napirendi pontokról, az első számú a közterületek és ingatlanok rendjéről szóló 27/2015. Önkormányzati rendelet módosítása. Az elnök úr, ahogy említette, az ingatlan tulajdonosoknak a feladatai bővülnek ezáltal, 7 darab nem mellett elutasították ezt a napirendi pontot.
6: Igen, a polgármester úr javaslata szerint módosítanánk a közterületek rendjéről szóló határozatot, ami abból állna, hogy az ingatlan tulajdonosok nem csak az ingatlanok előtt a járdát, az úttesték kellene, hogy karban tartsák, hanem az úttestig tartó fákat, bokrokat, növényeket is nekik kellene karban tartani. Azt gondoljuk, hogy szakmailag a lakosság nincs felkészülve erre, hogy űrszelvényezzen fákat, metszen 2,5 méter magasságig, a lombkoronát rendezze az elektromos vezetékek és a közvilágítás mentén, illetőleg a sövény és egyéb más önkormányzat által telepített növényeket gondozza megfelelő módon. Tehát ez az egyik pont. A másik pont, amiért nem támogattam, az, hogy nem csak az ingatlanok előtt, hanem kibővíteni az ingatlannal határos területekre itt. Itt előfordul, hogy egy önkormányzati mező, Sziget-Szentmiklóson van, önkormányzati mező van valakinek a kertje végébe, és ez a rendelet lehetőséget nyújt arra, hogy az önkormányzat szankcionálja azt, aki a kertje végében lévő önkormányzati mezőt nem nyírja. Tehát lehet azt mondani, hogy ez egy extrém kitétel volt, de a rendelet ebben a formájában lehetőséget ad arra, hogy a ingatlannal határos önkormányzati területeket az ingatlan tulajdonos gondozza. Én azt gondolom, hogy a városnak pontosan az ellenkező irányba kéne menni. Az egységes városkép a kulturált növényzet kialakítása mentén szakszerű ápolással, szakszerű telepítéssel, ez a város feladata. A város feladata a városlakók adójából gazdálkodva.
1: Az egyebek napirendi pontban pedig Kocsis Éva képviselő asszony a mocsári teknősök szaporodásának az elősegítéséről beszélt, és ezt elnök úr egy határozat meghozatalában kezdeményezte. Hogyan valósulhat majd meg mindez, illetve milyen tervek állnak majd a bizottság előtt?
6: Ugye a bizottságunk neve Környezetvédelmi és Tulajdonosi Bizottság, tehát a környezetvédelemre nagyon nagy hangsúlyt fordítunk. Az előző években a fásítási programot indítottuk el, most pedig egy újabb lépéssel a Dunapart mentén az élővilágnak a szaporodását segítenénk. Tudni kell, hogy a mocsári teknős, őshonos fajunk nem a vízben, nem a vízparton, hanem magasabban fekvő, meleg, kvázi homokos területeken helyezi el a tojásait. Ezen vándorlás közben úgy a idézőjelben anyahálatok, mint a visszatérők is, kikelt egyedek el szoktak pusztulni, jelentős részben elpusztulnak. Az előterjesztés elindítaná azt a folyamatot, hogy a Dunaparton több helyszínen, a tanösvény mentén fészkelő helyeket alakítanánk ki. Ezek a fészkelő helyek kvázi ökoturisztikai látványosságként, erdeiskolaként funkcionálhatnának, tehát behozná a Dunapartot a város további életébe, más településekről is jöhetnének ide oktatási céllal, diákok, turisták, és sorolhatnám még.
1: Augusztus 31-én pedig közmeghallgatás is zajlott Sziget-Szent Miklóson, több témát is érintettek, például a szennyvíztisztító telep fejlesztését, a szúnyoggyérítést, vagy akár a Dunaparti fejlesztéseket. Képviselő úrnak mi a véleménye erről a napról, illetve a lakosság részéről, mennyire volt ez egy előremutató közmeghallgatás?
6: A közmeghallgatás témáinak egy részét abszolút tudtam támogatni, ide tartozott a szennyvíztisztító telep bővítése. A szúnyoggyérítés, úgy gondolom, augusztus 31-én már lefutott történet, itt már nagyon nincs miről közmeghallgatni, idővel már lassan el fognak halni a szúnyogok. Én azt mondom, ez mindenképp, ez egy áprilisi, egy márciusi közmeghallgatásnak lehet a témája, mert akkor ennek a tükrében tud az önkormányzat lépéseket tenni. A másik napirendi pont a kisdolmentett TDM beruházásával kapcsolatos tájékoztató volt, ami egy nagyon szép tájékoztató volt, nagyon átfogó, azt mondjuk, hogy nagyon edukatív tájékoztató volt, ám a lakosság az egyebekben kifejtett véleménye, illetőleg egyebekben történt kérései, és sokkal fontosabbak lettek volna, én azt gondolom, egy közmeghallgatás témájaként. Ide tartoztak az utak, a járdák, a gyalogátkelőhelyek létesítései, amelyekkel kapcsolatban tettek fel a lakosok kérdéseket jellemzően. Ide tartozik az is, hogy Sziget-Szent Miklós városa rendelkezik egy 600 millió fontos hitelkerettel útépítésre, és jelen pillanatban még a márciusi képviselőtestületi döntéséről származó gyalogátkelő helyek megépítése sem történt meg, és lassan vége az évnek. Úgy mondjuk ezt, hogy akkor már a költségvetésben elfogadott összeg volt ezekre az útépítésekre.
1: Sziget-Szent Miklós város önkormányzatának szociális és egészségügyi bizottsága szeptember 1-én kedden délelőtt 9 órakor tartotta rendes, nyilvános és zárt ülését. Szabó Józseffel, a bizottság elnökével beszélgetünk a megtárgyalt napirendi pontokról. Összesen 3 szerepelt, kezdjük az elsővel, amit bár nem tárgyaltak, de ezt a címet viselte, a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 23/2021. Önkormányzati rendelet módosítása első kör. Miért nem tárgyalta mindezt a bizottság?
7: Mert az előterjesztő, nevezetesen a jegyzőasszony tegnap a gazdasági bizottságon visszavonta ezt a témát, hiszen egy-egy kérdéskört több bizottság is többféle nézőpontból tárgyal, és a gazdasági bizottságon felmerültek újabb szempontok. Azért, hogy ez a módosítás a lehető legjobban igazodjon az élet adta problémákhoz, ezért úgy döntött az előterjesztő, hogy leveszi. Ebből adódóan a Szociális Bizottság programjából is kivette ezt a tárgyalandó témát. Vélhetőleg a következő bizottsági ülésen már elénk kerül, és akkor meg tudjuk vitatni, el tudjuk mondani a véleményünket.
1: A második számú napirendi pont, ami így ezáltal az első számú lett, pedig a Filterfit Kft. Inzula betegszállítás 2026. év második negyedévi tevékenységéről szóló beszámolója. Elégedettek voltak-e a munkájukkal, illetve a beszámolóval?
7: Abszolút elégedettek voltunk, de azt tudom mondani, hogy ez nem csak a 2026-os évre vonatkozik, hanem nagyon sok-sok évre visszamenőleg végzik ezt a munkát, és azt hiszem, hogy fogalmazhatok úgy, hogy közmegelégedésre végzik. Azonban a törvényi kötelezettségünk, hogy tárgyaljuk ezeket a beszámolókat negyedévente, így ez is megtörtént most, ahogy eddig is, most is elfogadtuk a beszámolóját a cégnek.
1: Sziget-Szent Miklós város pénzügyi bizottsága szeptember 1-én kedden délelőtt 10:30-kor tartotta rendes, nyilvános és zárt ülését. Kövesdi Lászlóval vesszük végig a megtárgyalt napirendi pontokat a bizottság elnökével. Az első számú napirendi pont Sziget-Szent Miklós város önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. Önkormányzati rendelet módosítási javaslata. Tehát ez azt jelenti, hogy második alkalommal van most a bizottság előtt ez az anyag.
8: Második alkalommal lenne. ez most első alkalommal van, kimaradt az első negyedévi zárás utáni egyeztetés. Tehát ezt negyedévente szoktuk valóban, és az aktuális helyzetet akarjuk bemutatni ezzel. Amik történtek a negyedév alatt, bevétel és kiadási változások, azokat beépítjük a költségvetés módosításába, és akkor mindig egy friss adatokat kapunk. És ezt mutatjuk be a költségvetésnek, és azoktól kérjük az elfogadását.
1: A hetedik számú napirendi pont aprók a bölcsödek klimatizálása. Elnök úr azt mondta, hogy különösen fontos, főleg ebben a kánikulában, van még mindig azért aktualitása, lássuk be, mi várható itt, milyen fejlesztés lesz.
8: Megnézték, hogy mindenképpen szükséges klíma beépítése, mert a gyerekek is 30 fok fölötti hőmérsékletbe azért nem tudnak meglenni, és azt állapították, hogy 3 darab klímával megoldható ez a hűtési módszer, és ehhez 817 ezer forintot biztosítunk. Ez elegendő az ajánlat szerint ennek a kivitelezésére a klímákkal együtt.
1: Lesz erre lehetőség még idén, hogy akár szeptemberbe élvezzék ezt a gyárkőcök?
8: Hát azt nem tudom, milyen gyorsan fognak működni, ez attól függ, hogy a vállalkozó milyen gyorsan vállalja ezt, mert azért most is még azért tele vannak ezek a munkával.
1: A 12. számú napirendi pont javaslat a képviselői keretek felhasználására 5. Az elnök úr is felajánlást tett, ráadásul 2 egyesület vagy szervezet részére, melyek voltak ezek?
8: Igen, a Sportsziget szorult rá egy kis támogatásra, és ez ilyen működési támogatásról van szó. Erre 200 000 forintot javasoltam, és a másikra 100 000 forintot pedig a Magyar Finn Baráti Körnek, szintén ők is nagyon hasznos civil szervezetünk.
1: A 17. számú napirendi pont fedezett kiegészítés biztosítása a 2026. évi út és járdakarbantartási feladatok ellátására. Az elnök úr nem támogatta. Nézhetjük azt, hogy a bizottság egészen elutasította ezt a napirendi pontot. Mi lesz, vagy mi lett ennek a sorsa végül?
8: Javasoltam nemmel szavazni erre, mert a határati javaslatról azzal szavaztunk, hanem azért történt, mert 30 millió forint valóban szükséges lenne erre, de nem lehet megoldani, mert ez közbeszerzéssel lett igazából ez a munka elnyerve, akik csinálják a szigeti vízműveknél, és ebben nem lehet beletolni ezt a plusz pénzt, azt másképp kell megoldani.
1: Az egyebek napirendi pontban pedig, ahogy a Tulajdonosi és Környezetvédelmi Bizottsági ülésén is megtette Kocsis Éva képviselőasszony, kiosztott egy anyagot, ami a mocsári teknősök szaporodásának az elősegítésére szolgál. Itt hogyan fogadták a bizottsági tagok, illetve volt esetleg lehetőség már a fedezet biztosítására?
8: Hát azért nem volt a fedezet biztosítása lehetőség, nem csak a pénzhiány tette ezt, hanem az, hogy egy részletesebb előterjesztés kell ehhez. Ez most egy szakmai anyag volt igazából. A bizottságot meg is szavaztottam arról, hogy támogatja ezt mindenképpen, tehát ellenszavazat nélkül támogatták a tartalmát, mert szükség van erre. A Ráckevei Soroksári Dunaágnál igazából, és az a mi kincsünk, itt minden apró dolog számít, tehát az élővilág különösképpen, és a mocsári teknősökönből egyre kevesebb van, és védett faj, ezért is ezeknek azért valamilyen módon védelmet mi is biztosíthatunk, és a másik ez a fészkelési vagy tojásrakási helyet, ami biztosítani szintén, mert nem a vízparton közvetlen csinálja ezt, hanem onnan elgyalogol az első olyan helyig, ameddig valami száraz területen le tudja rakni. De be van építve a Dunapart, tehát ezért szépen elballagnak több száz métert, és addig mennyi ér oda, mert közben azért közlekedésen keresztül kell eljutniuk, és most megpróbálnak ebben az anyagban is bemutatták, hogy azért viszonylag közel a vízparthoz találni ilyen fészkelő helyeket, vagy kialakítani mesterségesen, de hát azért ez majd segíti a teknősök életét is.
2: Mozaik. Minden vasárnap délután 2-től a Lakihegy Rádióban.
9: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: Média. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszentmiklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
0: Ez reklám volt.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: Biológiai szúnyogdjérítést evaló áttérésről is szó volt a közmeghallgatáson. Fejlesztik a szennyvíztisztító telepet Sziget-Szentmiklóson. Egyeztettek a Buckai újiskola és a közlekedés fejlesztéséről. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
3: Sziget Krónika. Krónika.
4: Biológiai szúnyoggyérítésre való áttérésről is szó volt a közmeghallgatáson. A szúnyoggyérítés fejlesztésének lehetőségei is napirenden szerepeltek a Sziget-Szentmiklósváros önkormányzatának képviselőtestülete által augusztus 31-én a Városi Könyvtár és Közösségházban tartott közmeghallgatáson. A témában Tóth Pál képviselő tartott előadást, amelyben a szúnyoggyérítés lehetséges fejlesztési irányait ismertette. Elmondta, hogy a jelenleg alkalmazott kémiai gyérítés helyett hosszabb távon érdemes lenne áttérni a környezetkímélőbb biológiai védekezésre. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, az átállás több évet is igénybe vehet, de véleménye szerint hosszú távon kedvezőbb és környezetbarátabb megoldás jelentene a város számára.
5: Most már olyan applikációkat is alkalmaznak, aminek köszönhetően a későbbiekben nem kell több millió forintért nekünk térképeket készíteni, vagy majd hol legyen a gyérítő autónak az útvonala, hanem az applikációnak köszönhetően a lakosságot bevonva egy térkép alakul ki, hogy hol milyen szúnyog invázió van, illetve lelőhelyek, és az alapján tudjuk majd ezt a feladatot ellátni, illetve ahogy említettem, majd az önkormányzat a lakosságot is igyekszik támogatni más településhez hasonlóan, így fokozatosan le tudunk válni a kémiai gyérítésről.
4: A lakosság is sokat tehet a szúnyogok elszaporodása ellen. A megelőzés egyik legfontosabb eszköze a pangóvizek megszüntetése, hiszen a szúnyogok számára ezek a területek kedvező szaporodási helyet jelentenek. A Sziget-Szentmiklóson tartott közmeghallgatáson is szó esett arról, hogy a környezetkímélőbb biológiai szúnyoggyérítésre való hosszabb távú átállás a lakosság aktív közreműködését is igényli. Nagy János polgármester kiemelte, az önkormányzat a tervek szerint segítséget nyújt majd a lakosságnak az átállás során, és tájékoztatással is támogatja azokat a lépéseket, amelyekkel a háztartások környezetében csökkenthető a szúnyogok szaporodásának lehetősége.
5: Ez sehol nem úgy működik, hogy egyik napról a másikra átáll a település, vagy a településnek a lakossága. Ez egy hosszas folyamat, tehát több év alatt fog hozzászokni a lakosság, viszont sokkal környezetbarátabb verzió mindez, de mindaddig, amíg bizonyos lakcímeken ugye vannak olyan lelőhelyek, amelyekben a szúnyoglárvák meg tudnak teremtődni, és abból több száz szúnyog ki tud kelni, addig ez komoly problémát tud jelenteni a lakosság számára.
4: Fejlesztik a szennyvíztisztító telepet Sziget-Szentmiklóson. A szennyvíztisztító telep fejlesztése is szerepelt a napirendi pontok között a Sziget-Szentmiklóson tartott közmeghallgatáson. A beruházás részleteiről Szent Györgyi József a hivatal munkatársa tartott előadást. Tájékoztatása szerint a fővárosi vízművekkel kötött szerződés értelmében a szennyvíztisztító telep kapacitása 6300 köbméterig bővíthető. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, hogy az előadáson elhangzottak szerint első körben a lakosság számára válik lehetővé a rendszerre történő csatlakozás. Ez várhatóan mintegy 7 hónap múlva kezdődhet meg. Kiemelte, a teljes fejlesztés ezt követően további két ütemben valósul meg.
5: Törvény mondja ki, hogy a lakók elsőbséget élveznek, tehát abban az esetben, amelyik városlakó még nem jelezte fővárosi vízműveknek a csatorna rákötési igényét, tegye meg minél előbb, hiszen a jövő évtől, ha a képviselőtestület is úgy akarja, akkor megvan a lehetőség arra, hogy azok a városlakók, akiknek jelen pillanatban nincs még rákötésük a csatornahálózatra, ők rá fognak tudni majd kötni.
4: Egyeztettek a Buckai újiskola és a közlekedés fejlesztéséről. Több órás szakmai egyeztetést tartottak a Pest vármegyei kormányhivatal közlekedés felügyeleti főosztályával, a Sziget-Szentmiklósi Bucka városrész tervezett új iskolájáról és a buckai közlekedési koncepció bevezetéséről. A tárgyaláson református egyház által megbízott tervezők, a Volánbusz, valamint a közlekedési hatóság képviselői is részt vettek. Az iskola megvalósítása egy új utca kialakítását is szükségessé teszi, ezért a hatóság jóváhagyáshoz pontosítani kell az érintett úthálózat terveit. Az egyeztetésen kijelölték azt a szakmai irányt, amely alapján az építető egyháznak el kell készíteni a részletes terveket. A polgármester tájékoztatása szerint az önkormányzat idei költségvetésében már biztosították a szükséges előkészítő munkák fedezetét. Ezek között szerepel a Csépi út, Műút és Gyökér utca közötti szakaszán található villanyoszlopok megszüntetése is. A buckai közlekedési koncepció jövő évi bevezetéséhez szükséges testület nyilatkozatot hamarosan a képviselőtestület elé terjesztik.
3: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
4: Megjelent Dunavarsány 1-es és 2-es házi gyermekorvosi körzetének őszelei beosztása. Szeptember első felében minden hétköznap nyitva vannak a rendelők. Dr. Hegedűs Katalin és Dr. Magyar Tibor közös praxisában hétfőnként és csütörtökönként délelőtt 11-től délután 2-ig, keddenként és szerdánként pedig reggel 7-től 10-ig tart a betegellátás. Dr. Kárdási Judit a következő hét elején és végén jellemzően délelőtt rendel, a hét közepén viszont délután. A doktornőhöz tartozó 1-es körzetben kedden és csütörtökön vannak konzultációk, míg a 2-es körzetben a doktor úr péntekenként várja egészségügyi tanácsadást a pácienseket. További tudnivalók a település hivatalos Facebook és weboldalain olvashatók. Központilag elrendelt földi kémiai szúnyoggyérítésre számíthatnak az érdiek szeptember 8-án kedden. Bár a városvezetés korábban úgy határozott, hogy 2027-től kizárólag biológiai módszereket alkalmaz, és idén saját hatáskörben már nem is rendelt el vegyszeres irtást, a beavatkozás az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság által koordinált országos program része, így a helyi szabályozástól függetlenül megvalósul. Az önkormányzatnak nem jelent külön költséget a munka. A szakemberek a kifejlett csípőszúnyogokat veszik célba a földi permetezés során. A beavatkozáshoz használt irtószer emberre és melegvérű állatokra teljesen veszélytelen. A hatóanyag a kiutatott apró mennyiségben kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, és a környezetbe kerülve néhány óra alatt magától lebomlik. A permetezést a tervek szerint kedden este végzik el a város területén, a kivitelezés azonban nagy mértékben függ az aktuális időjárástól. Eső vagy erős szél esetén a gyérítést elhalasztják, és a kijelölt pótnapokon szeptember 9-én szerdán vagy 10-én csütörtökön hajtják végre. Már Dunaharasztin is lehet spanyolul tanulni. A Tinglis Oktatási Központ szeptembertől újrakezdő spanyol tanfolyamot indít. A nyelviskola keddenként este 6 órától várja a jelentkezőket kis létszámú foglalkozásokkal. Az érdeklődők lendületes beszédközpontú tanórákon vehetnek részt anyanyelvi oktatók vezetésével. Regisztrációra az intézmény hivatalos telefonszámán és e-mail címén keresztül van lehetőség. További információk a www.tinglis.hu weboldalon olvashatók.
3: Sziget Krónika. Sporthíreink.
4: A Kozár Mistrányt fogadja az NB1B első fordulójában Sziget-Szentmiklós női kézilabda csapata. Az összecsapás esélyese elvileg a nemrég még első osztályú Kozár Mistrányi csapat lesz az SNKS gárdájával szemben. A térségiek vezetőedzője Jakab László elmondta, ilyenkor lehet még a zavarosban halászni, hiszen egyik csapat sincs még teljesen készen. Hozzátette, megmérkőztek egymással a felkészülés során is, és az alapján a találkozó alapján igenis lesz keresni valójuk egy ilyen erős együttes ellen is, ezért abban reménykedik, hogy meglepetést tudnak okozni.
6: Osztálya fentebb levő csapat, még ha ki is esik, azért más sebességen játszik. Én úgy gondolom, hogy amikor edzőmeccset játszottunk, akkor elég jó felvettük a kesztyűt velük. Arra a mérkőzésre gondolok, akkor azt mondom, hogy van esélyünk, meg úgy is készülünk. Magát értetődünk, hogy kell egy nagyon jó kapus teljesítmény, és 3-4 olyan játékosomnak, akik meghatározók, azok nagyon jó játék, és magát értetődik, hogy a védekezés, elvenni az ő olyan dolgaikat, amiből gólokat tudnak szerezni. Az egyik legfontosabb a visszafutás, még a gólok után is. És én reménykedek benne, hogy jobb lábbal tudjuk kezdeni a bajnokságot.
4: Az Aranyszarvas SE vendége lesz a Fémag Dunavarsány a Pest megyei labdarúgó első osztály harmadik fordulójában. A mérkőzésen szinte kötelező lesz a győzelem idegenben is a bajnoki címet kitűző Varsányaknak, a megyei első osztályba frissen feljutott hazaiakkal szemben. Ollik András sportigazgató elmondta, vannak hiányzóik, de ezen a találkozón ez nem lehet mentség, és mindenképpen be akarják gyűjteni a 3 pontot.
3: Időjárás.
4: Kedden eleinte délen és keleten lehetnek vastagabb fátyolfelhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országszerte zavartalan lesz a napsütés. Csapadék nem várható, az ország északi északnyugati felén napközben többfelé megérénkül a déli szél. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfel nap, az ébresztő műsorunk a mikrofonok mögött. Bredák Szandi.
3: És Somogyi Betty, sziasztok!
2: És továbbra is tudtok minket követni a Lakihegy Rádió Facebook oldalán, illetve a YouTube csatornánkon is videós formában. Nagy János Szigetszent Miklós polgármestere a vendégünk. Jó reggelt!
4: Jó reggelt, jó reggelt kívánok!
2: Érkeztek már, érkezett már telefonhívásunk az imént, és szeretnénk jelezni a hallgatóinknak, illetve a nézőinknek, hogy arra szeretnénk mindenkit kérni, hogy üzenetben írják meg a kérdéseiket, mert ugye élőben közvetítjük videós formában is az interjút, a beszélgetést, oda viszont a telefonnak a hangját nem tudjuk beadni. Igen. Így, hogyha valaki mondjuk hosszasan kérdez, akkor a nézőink nem fogják hallani, hogy mi a kérdés. Úgyhogy arra szeretnénk mindenkit kérni, és a hallgatónk is, aki az imént hívott minket, hogy a 0620 95 95 107-es Viber számra írják meg a kérdéseket, hogyha még van, mert már kaptunk egyébként túl sok új kérdést, nem is fér bele az adásba.
3: Igen,
2: mert hogy ugye már
3: érkezett egy pár.
2: Igen, a Facebook oldalunkon is kommentben jöttek kérdések. Na, azt beszéltük meg itt polgármester úrral, hogy kezdjük a Szigetszent Miklósi sétány, tenisz és bisztró helyzetét. Erről ugye szó volt a gazdasági bizottság ülésén, a testületi ülésen most nem, de szóba került egyébként az augusztus 31-i közmeghallgatáson is, ugye itt is járt nálunk is Roland tulajdonos, illetve az üzemeltető, azt az oldalt már múlt héten meghallgattuk, de ugye akkor is jeleztük, hogy nagyon kíváncsiak vagyunk a hivatalos információkra is, úgyhogy most erről kérdeznénk.
4: Akkor én jövök most, ugye?
2: Igen.
4: Köszönöm
2: igen.
4: Szépen a lehetőséget. Először is annyiban kiegészíteném az itt elmondottakat, hogy nyilván, tehát az eddigi tapasztalat az, hogy nem lesz idő minden kommentre igen. választ adni, viszont szívesen bevállalom azt, hogy amelyekre nem sikerült itt az élő műsorban választ adni, azokra akkor adok írásban, és akkor közzé tehetitek, vagy én fogok hozzáírni, és akkor ez szerintem így, mi így meg tudjuk oldani.
2: Ez így korrekt, ez igen, így mert jó. Nagyon sokan kérdeztetek sokféléről, és még egyszer mondom, aki telefonon hív, hogy írja meg nekünk Viberen 0-20-95-95-100.
4: Akkor kezdjük is neki, mert igen. Ugye elég rövid időnk van erre az egészre, és először is köszönöm, hogy van lehetőségem nekem is megszólalni. Másodszorban este végig hallgattam azt az interjút, amit készítettetek a múlt héten, és nem is szeretnék belemenni a személyeskedésbe, hanem a megoldást szeretném megtalálni. Egyébként múlt héten, szombaton az üzemeltetőnek az édesapjával, tehát személyesen is egyeztettünk, illetve fölhívtam őt telefonon, hogy nézzük meg, hogy milyen megoldások vannak, mert szerintem nonsens, hogy ebből is politikát csinálnak, és

0: úgy gondolom, hogy megoldást kell találni, és nem egymásra mutogatni. Hallottam az interjúban, hogy sérelmezték azt, hogy a közmeghallgatáson nem volt külön napirendi pont a bisztrónak a helyzete. Ugye ez teljesen egyszerű, ezt nektek is tudni kell műsorvezetőknek, illetve ti is szoktatok interjút készíteni, de azért nem volt napirendi ponton, mert köztudott, hogy a közmeghallgatást, időpontját és a napirendjeit a képviselőtestület még régebben határozza meg a közmeghallgatásoknak, és nyilván akkor mi még nem tudtuk, hogy lesz egy olyan bírósági végzés, amiben eltiltanak tevékenységet, vagy lesz olyan kormányhivatali felszólítás, amiben felszólítják őket, hogy az illegálisan megépített építményeket bontsák le. Ugye ez teljesen friss volt akkor, és ugye többen feltették a kérdést, hogy miért kellett ezt az előterjesztést bevinni. Az előterjesztést egyébként javaslom mindenkinek elolvasni, de ha lesz időm, fel is fogom olvasni, viszonylag rövid, gyorsan felolvasva szerintem mindenki teljes képet fog majd kapni, hiszen mi, mint a területnek az egyik tulajdonosai, ugye olyan esetben, hogyha a bíróságtól érkezik ilyen bírósági végzés, illetve a kormányhivatal is hozott egy felszólítást a bérlővel szemben, ugye mi a területnek a tulajdonosai vagyunk, amit már évtizedek óta egyébként kiadta a területet büfé céljára az önkormányzat, és onnantól kezdve ugye az, aki a büfét kezeli, üzemelteti, ugye onnantól kezdve ugye az ő feladata mindent. Röviden összefoglalva csak annyit mondanék, hogy 2021-ben történt ott változás, vagy 2022-ben ugye az akkori Hegema Sport Kft.-nek a vezetője ugye igényelt hosszabbítási kérelmet az önkormányzattól, arra hivatkozva, hogy a Covid idején ugye visszaesett a gazdasági helyzetük, és képviselőtestület úgy döntött, meghosszabbítja a bérleti szerződést, hogy a bérleti szerződésnek a határidejét 2026. december 31-éig. Majd ezután a Hegema Sport Kft.-t ugye megvásárolta a jelenleg üzemeltető tulajdonos, és korszerűsítette, fejlesztette, amivel nincs is semmi gond, és vagy Sziget-Szentmiklósnak az egyik legjobb helye egyébként maga a bisztró, tehát az sem igaz, hogy nekem nem tetszik, és egy valamit szeretnék kihangsúlyozni, hogy valószínűleg itt hogy nagy hévvel ment bele mindenki ebbe a témába, amikor én azt mondtam a közmeghallgatáson, hogy másik, hogyha ugyanezt akarják létesíteni, tehát koncerteket, sűrűn koncerteket, akkor másik helyet kell keresni. Felajánlottam azt is, hogy segítek másik helyet keresni, hiszen én úgy gondolom, hogy megérdemli Sziget-Szentmiklós, hogy legyen olyan hely, ahova akár a helyi zenészek el tudnak menni, a helyi lakosok el tudnak menni kikapcsolódni. Jelen pillanatban az a terület nem alkalmas arra, hogy ott sűrűn koncertek legyenek. Pont ebből indult ki az egész botrány, hogy 2022 után, amikor elkezdődtek ott a koncertezések, ugye addig nem volt ilyen lakossági panasz, és a koncertezések miatt volt panasz a területre, és akkor elmondom, nem titok, a másik oldalról is kapjuk a hideget, meleget, a gazdasági bizottsági ülésen például meg is voltunk vádolva azzal az egyik lakó részéről, hogy bizony ott a hivatal mutyizik, vagy az önkormányzat mutyizik, mert több száz millió forintos fejlesztésből ugye sokat kapott a bisztró. Tehát minden oldalról mennek a falsinfok, ezért gondoltam, hogy nem árt, hogyha ezt akkor tisztázzuk, ezt a helyzetet. Sem a jegyzőnek, sem a polgármesternek nincs olyan hatásköre, amit az ott lakók kértek. Nekem egyetlen egy olyan lehetőségem volt, hogy amikor kirobbant ez a botrány a koncertek miatt, akkor egyeztettem külön a bisztróval, egyeztettem külön az ott lakókkal, egy konszenzusos döntést szerettem volna, és amikor jöttek az ötlettel, hogy ott koncerteznének, én azt mondtam, hogy támogatom, nyilván a lakók nyugalmát nem sérthetik, viszont szerintem a nyári időszakban a havi egy alkalom az bele tud férni, nyilván, hogyha a környezetvédelmi szabályokat betartva történik mindez, mert folyamatosan azt hallgatjuk, hogy környezetvédelmi terület, Natura 2000-es területről van szó, ugye erről volt szó az interjúban is. Visszatérve a közmeghallgatásra, az első napirendi pont címe a Dunaparti fejlesztések voltak, tehát nem is kellett az egyebek napirendi pontot megvárni, ami pont azért van, hogy az egyéb témákkal kapcsolatban tudjanak kérdezni, vélemény nyilvánítani a lakók, de én, mint a közmeghallgatás levezetője, úgy gondoltam, hogy a Dunaparti fejlesztés címszó alá simán belefér a bisztrónak a helyzete, és örültem is, hogy azzal kapcsolatban egyébként érkeztek kérdések, még ha eléggé sértődött és támadó kérdések is voltak, de úgy voltam vele, hogy talán lehet tisztázni egy-két kérdés, amit így utólag és az interjúból leszűrve úgy gondolom, hogy nem jött át annak az oldalnak, aki például most mindent megtesz, hogy a bisztró megmaradjon, vagy a bisztró tovább tudjon üzemelni hasonló módon. Abban az esetben is ezért kérdeztem így a lakótól, hogy olyan üzemeltetésre gondol, ami a jelenlegi állapot, tehát ebbe benne van a koncert is, koncertezés. Arra mondtam azt, hogy akkor ugye lehet, hogy nem tettem hozzá, hogy Miklóson belül, de nyilván polgármesterként azt mondtam, hogy akkor másik helyen kell egy ilyet üzemeltetni, ahol lehet koncertezni, nem zavarja a lakók nyugalmát, ahol ugyanúgy ez a gasztronómia tud működni, és igen, eléggé rossz az, hogy a Natura 2000-re nyilvánítás óta bármihez hozzá akar nyúlni az ember, mindig lepattanunk, mindig problémák vannak ezzel kapcsolatban, ezt is kell tisztázni. Egyébként vasárnap reggel 8:30 a parlamenti képviselőnkkel már a Kisdunán kezdtük a napot, és ott is jeleztem én is, és az ott munkát végző lakók is, hogy a Natura 2000 definíciójával vannak problémák, vannak problémáink, remélem, hogy az ügyben lehet majd a későbbiekben valamit javítatni. A tények és feldítések, bocsánat, csak én este, amikor meghallottam ezt az interjút, jegyzeteltem ide a telefonomban.
1: Jó, hát azért hívtunk el, azért vagy itt nyilván.
0: Tehát a tény az, hogy bírósági döntést kaptunk a közelmúltban, illetve érkezett egy kormányhivatali felszólítás. Ez mind ugye a bisztró üzemeltetőjével szemben történt. Nem igen, én indítottam a pert, nem én kértem a kormányhivatalt, ugye ennek volt egy hosszas procedúrája. Amikor megtörtént ez az ott lakók és az üzemeltető közti, mondjuk azt, hogy nézeteltérés, akkor ugye mi jeleztük a lakóknak, hogy nekünk milyen hatáskörünk van, és ők ugye tovább léptek, törvénynek megfelelően, ugye a bíróság elé vitték az ügyet, és a bíróság hozott is egyébként egy határozatot, egy ítéletet. Pont ezért, mert bírósági döntés, kormányhivatali határozat, felszólítás érkezett, nekem, mint polgármesternek, mint a főbérlőnek, tehát a terület tulajdonosának, kötelességem ugye ezt előterjeszteni a képviselőtestület elé, akik a tulajdonosnak a képviselői. És a gazdasági bizottságnak kell javaslatot tenni, hogy miről döntsön a testület. Hallottam, hogy felolvastad Kocsis Éva képviselőnőnek a mondani valóját. Ő ugye első ciklusú képviselő, nagyon szeret posztolgatni, viszont ugye a bizottsági ülésen is elhangzott, hogy a gazdasági bizottságnak kell hoznia egy javaslatot a testület felé, hogy melyik irányba menjen az önkormányzat, mint tulajdonos. Azonnali határral, vagy azonnali hatállyal szerződés megszegése, mert mondjuk ez a bírósági döntés és a kormányhivatali felszólítás alapján ugye a szerződésnek nem megfelelő üzemeltetés történt. Vagy kivárjuk azt, hogy lejár december 31-én. Kocsis Éva például azt is megjegyezte, hogy az üzemeltető által a kormányhivatali felszólítás után érkezett levele nem volt az előterjesztésbe becsatolva. Az egy teljesen más téma. Az arról szólt, hogy ugye hosszabbítási igényt nyújtottak be. Hosszabbítási igényről pedig az önkormányzat nem tud tárgyalni, hiszen a területnek majdnem több, mint a fele, ahol ez elhelyezkedik, pontosabban inkább a teniszpályát érinti, az ugye a KDV Vizignek a tulajdona, nem az önkormányzati terület. Tulajdona. Mindaddig, amíg a KDV Vizik nem nyilatkozza le azt, hogy ők a továbbiakban is odaadnák azt a területet bérbe, mindaddig az önkormányzat nem hozhat olyan határozatot, hogy meghosszabbít egy ilyen szerződést. Tehát ez azért hosszasabb folyamat. Nyilván ugye az, aki ezekről posztol vagy véleményt mond, nem kell tudniuk a helyzetet, vagy nem kell tudni a jogi hátteret.
1: Hát egy képviselőnek ahogy... azért kéne, mert nyilván azért Kocsis Éva, ugye a Miklósért Városvédelmi Egyesület képviselő. Ő azt írja, hogy ugye úgy tesz javaslatot a megszüntetésre az előterjesztés, hogy nem tisztáz a rendes vagy rendkívüli felmondással
0: pont,
1: tervezi
0: pont
1: ezt.
0: Ez, igen, pont ez és a feladata a bizottságnak, hogy dönts el, ez ott el is hangzott. Nem akarok ebbe belemenni, ugye tudjuk, hogy hogyan működik a politika, a hergeljük az embereket és ilyenek. Az nem is érdekel, hogy a politikusok mit posztolnak erről. Ugye nyilván ugye érződött az interjúban is, a bizottsági ülésen való felszólalás, vagy a közmeghallgatáson történt felszólalásban, az, hogy az üzemeltetőnek, hogy mondjam, tehát mi nem egy platformon utazunk, nem egy politikai oldalnak vagyunk a híve, és itt már némi személyeskedést is érzek, és ezúton is kikérem magamnak, hogy nekem bármelyik mutyihoz is közöm lenne, de tényleg nem azért jöttem ide, hogy ilyen személyeskedésbe belemenjek, hanem ahogy említettem, én még akkor ugye fölhívtam az édesapját, azért a tárgyalási képességei teljesen másabbak. Én azt mondtam, hogy nézzük meg, milyen módon lehet megoldani. Ugyanúgy, ahogy 2022-ben, mikor kirobbant ez a balhé, vagy 23 környékén, akkor is ugye behívtam az érintett lakókat, hát akik akkor folyamatosan ugye, panaszkodtak, akkor is az üzemeltetőt is behívtam.
1: Igen, mert és mi azt az információt kaptuk, hogy ön nem igaz, kapott meghívót, ugye nyilvánosan ki is tette a meghívót.
0: Nem, pont a helyszínen egyeztettük le az időpontot, és az alapján kapták meg a lakók. Erről is egyeztettem az édesapjával.
1: Tehát akkor az nem is igaz, ami akkor kikerült, hogy nem hívtá meg a...
0: Erről is egyeztettem az édesapjával, hiszen ő mondta, hogy igen, sérelmezték azt, hogy ők utolsó nap kapták meg írásban, de jeleztem neki, hogy amikor kint voltunk a helyszínen, náluk ők mondták meg, hogy melyik az időpont, tehát egyeztettünk időpontot, és én az alapján hívtam meg a lakókat. Tehát én nem gondoltam, hogy újra meg kellene őket hívni, amikor mi megbeszéltük, de ezt mi letisztáztuk, tehát és nem is akarok abba belemenni, hogy akkor, hogy kinek mi ezzel kapcsolatban a véleménye. A pech az volt, hogy ők ugye közzétették egy meghívásos fórumot. Olyan személyek jöttek el erre a fórumra egyébként, hogy nagy balhé volt, akkor ugye megkértem azokat, akik úgy jöttek, hogy nem kaptak meghívást erre a megbeszélésre. Én már akkor is a közös nevezőt kerestem egyébként.
1: Bocsánat, és... azt nem értem ebben az egészben, hogyha tényleg ilyen van, és már pedig ugye itt is írod az oldaladon, hogy a Pest vármegyei kormányhivatal is jogerősen elutasította a büféépület engedély nélküli bővítésére benyitott fennmaradási kérelmét. Szóval, hogyha tényleg meg ugye sok mindent mondtál itt a bérletről, az engedély nélküli építkezésről, a jogerős bírósági épület, a zajhatás. Igen, csak hogyha ezek tények, és ez tényleg így van.
0: Nem az önkormányzat, nem a polgármester,
1: értem,
0: nem a hivatal.
1: Csak én a józan parasztészsel gondolkozom, hogy miért hívná fel magára így a figyelmet, hogy akkor ez, bocsánat, de ez...
0: Kicsoda?
1: Hát az üzemeltető vagy a tulajdonos, hogyha ezek tényleg már pedig így vannak, hiszen hivatalos információ, akkor
0: hogy...
1: Ezek
0: az előterjesztésben mellékletként el lehet olvasni www.szigetszentmiklós.hu és ott a mikrodatra klikkelve az előterjesztés anyaga egyébként fent van, de ha lesz időm, felolvasom szívesen, csak azért, hogy beleférjen a
1: igen, megjönnek kérdések, hogy ne csak ez az egy téma legyen egyébként. Mennem,
0: de szeretném, hogyha ezt tisztázzuk véglegesen.
1: Jó.
0: Én úgy gondolom, hogy tényleg pár lakón kívül mindenki úgy gondolkodik, és én is úgy vélem, annak ellenére, hogy nem vagyok szívesen látott vendég ott.
1: Így érzed?
0: Hogy én, nekem tetszik az a hely, van ilyenre szükség, és azt is hallottam, hogy itt értetlenkedtek, hogy akarja az önkormányzat ugye megpályáztatni.
1: Igen,
0: azt,
1: ha
0: hogyha ilyen olyan problémák vannak. Itt az egész, mondom, abból indult ki, hogy a koncertek túl hangosak voltak, és őszinte leszek. Én az idei évben már azt hittem, hogy megtörtént a megállapodás a lakók és az üzemeltető között, mert nem érkezett nagyon sokáig panasz, úgyhogy én hátradőlve voltam ezzel a témával kapcsolatban. Én tényleg meg voltam győződve arról, és ugye sajnos ugye atombombaként jött ismételten ez a helyzet, mikor a bírósági végzés megvolt, és a kormányhivatalnak a levele megjött egyébként ezzel kapcsolatban. Bérleti díjjal kapcsolatban ott is tisztázok az egészet, mert gazdasági bizottsági ülésen a politikusok próbáltak fogást találni azon, hogy én eddig miért nem vettem észre, hogy az önkormányzat ugye tulajdonképpen többet fizet a KDV Viziknek a bérlésért, a területért, mint amit kap az üzemeltetőtől. Csak azt felejtette el a tisztelt bizottság, meg a tisztelt képviselők, akik ezen próbáltak lovagolni, hogy a hosszabbítás után, mikor mi ugye láttuk, hogy milyen szerződések köttetődtek annak idején, akkor bevittük, hogy a bérleti díjjal kezdjünk valamit, mert nonsense, hogy tulajdonképpen még mi fizetjük közpénzből, hogy ez történjen. És pont a gazdasági bizottság hozott olyan döntést, hogy ne nyúljunk jelen pillanatban a bérleti szerződéshez, az összeghez, a bérleti díjhoz, hanem úgy is lejár 2026 december 31-én a szerződés, és majd akkor vizsgáljuk felül, hogy mennyiért lehet majd bérbeadni a területet, és majd akkor hozzunk olyan döntést, hogy infláció követő legyen az a pénzösszeg, amiért majd bérli az üzemeltető. Tehát itt pont, hogy a bizottság hozott olyan döntést, tehát az is egy gyöngyból volt.
1: Igen, bocsánat, csak már kicsúsztunk itt a műsoridőből. Folytatjuk, igen. Meg rengetegen kérdezik a buckai közlekedési koncepciót, ami szintén ugye téma volt, méghozzá, igen, azt hiszem az a testület, én már összezavarodtam, vagy a közmeghallgatáson, testületi ülésen. Szóval folytatjuk, jó, a következő fél órában is Nagy János Szigetszent Miklós polgármester a vendégünk, és ahogy ígérte, amikre most adásban nem tudunk válaszolni, igyekszik akkor arra majd valamilyen formában így akár általunk is válaszolni. 0-20-95-95-100-7 ide jön egyébként a sok-sok kérdés Viberen. Folytatjuk a beszélgetést.
2: Ezek voltak a süsfelnap legjobb pillanatai.

0: tegnap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Nem is húzzuk az időt, folytatjuk a beszélgetést Nagy Jánossal, Sziget-Szent Miklós polgármesterével. Belefolytottuk a szót, ugye továbbra is a sétánytenisz és bisztró volt a téma, úgyhogy innen lehet folytatni.
3: Megpróbálom rövidebben folytatni a történetet, hogy legyen idő a kommentelők kérdéseire is, de ahogy mondtam, akkor megkapom a kérdéseket természetesen írásban, akkor válaszolok, és ha azt közé teszitek, megköszönöm. Illetve egy javaslat, hogy ilyen esetben akkor legyen lehetőségem nekem is egy podcastre, kívülről már láttam a stúdiót, illetve
2: adáson
3: láttam
2: kívül már meghívtunk,
3: igen, képviselők voltak már ott.
2: Igen, tehát van egy podcast stúdiónk, ahol ugye kicsit korlátlanabbul lehet beszélni, nincs adás, mert van adásidő, de nem ennyire szűkös, úgyhogy szeretettel várjuk
4: kicsit
2: majd
4: hosszabb idő lehet,
3: na,
4: igen.
3: Tehát folytatva a történetet, a bizottságnak kell hoznia egy olyan javaslatot, amiről majd a képviselőtestület dönt, és itt ugye igazából tényleg az a faramuci helyzet van, hogy a bérleti szerződés felmondása. Tehát azt kell mérlegelniük, hogy ezek a helyzetek, tehát a bírósági végzés és a kormányhivatali felszólítás miatt, tehát mérlegelnie kell a bizottságnak, hogy melyik irányba megy, az azonnali hatállyal, vagy megvárni a szerződés lejártát. Ez nagyjából egyébként teljesen egy időpont.
2: Ezt akartam mondani, hogy
3: ezért
2: igen,
3: is, ezért is mennék én abba az irányba bele, és tárgyaltunk erről az üzemeltető édesapjával, hogy milyen módon tudnánk megoldani azt, hogy teljesen legálisan tudjon működni az egész, illetve ugye nyilván én már ebben nem fogok beleavatkozni, mert én az ott lakóktól azt kapom meg, hogy engem lefizettek az üzemeltetők, az üzemeltetőtől azt kapom meg, hogy én a haverjaimat akarom odarakni, tehát ez egyébként tök képtelenség, mert nem én döntöm el, hogy ki fogja bérelni, hanem aki megnyeri a pályázatot, és köztudott, hogy nálunk fideszes többség van, tehát nem tudok érvényesülni ilyen téren sem, ráadásul hozzám senki nem fordult, főleg a baráti köreim közül, hogy szeretnék azt csinálni. És kicsit védve a bisztrót is szeretnék hozzászólni. Amikor ugye ott azok a konténer büfé elemek kikerültek, akkor is egyeztettünk az üzemeltetővel, pontosabban az édesapjával biztos, hiszen mondtam, hogy nehogy balhé legyen abból, hogy mondjuk építési engedély köteles egy olyan konténernek az elhelyezése. Nézzük meg, hogy kell-e engedély, tehát hogy minden rendben legyen, és akkor ugye utána járva megállapításra került, hogy ahhoz nem kell engedély. Tehát ezt szerintem tökéletesen elmondta az üzemeltető is ezen a rádiós interjún. A kormányhivatali határozatban pedig ugye olyan épületrészekről van szó, amit le kell bontaniuk, és erre van, most nem tudom, 150 vagy 180 nap határidejük, tehát ha még azt is kiszámoljuk, még akkor is a bérleti szerződés
2: lejárt
3: a nagyjából a határidő, és azért zárójelben megjegyezném, hogy annak idején, mikor évtizedekkel ezelőtt ugye az önkormányzat kitalálta, hogy azon a területen nem lenne rossz egy büfé, és ezért kiadja bérbe, az a akkori bérleti szerződésben benne volt, hogy a bérleti díj lejárta után az eredeti állapotot kell az üzemeltetőnek visszaállítania.
2: Bérleti szerződés lejárta után.
3: Viszont jelen pillanatban, és én is azt mondom, hogy meg kell nézni, felül kell vizsgálnunk azt, hogy például abban az esetben, hogyha KDV vízig nem járul hozzá, hogy az ő területén ott bármi történjen, magyarul nem adja bérbe a területet, akkor mindenképp meg kell nézni, hogy melyek azok az érintett területek, ami jelen pillanatban mondjuk a bisztrót érinti. A hétvégi egyeztetésen beszéltünk erről is, illetve tisztáztuk a szennyvíz és a vezetékes víznek a helyzetét is. Tény, hogy az előző tulajdonos, de az önkormányzat a Hegema Sport Kft-vel van szerződésbe. Tény, hogy az előző tulajdonos a Kft-nek ugye illegálisan kötött be, és azt egyébként, mikor ugye ez kiderült, elindult a folyamat, tulajdonképpen mondhatom azt, hogy legalizálásra került ez a rákötés meg bekötés ezzel kapcsolatban. Számomra egyébként akkor lett világos, amikor a TDM ugye csinálta ezt a
2: Felújítást?
3: Hát felújítást, igen, amikor ugye oda a közösségi mosdó került, és oda is kellett ugye csatornát kiépíteni, telepíteni. Mi hétvégén megállapodtunk abban, hogy megnézzük, hogy hogyan tudnánk a teljeset úgy rendbe tenni, hogy senki ne tudjon abba belekötni, hogy ott most a működéssel kapcsolatos dolgok hogyan történnek. Egyébként mind attól a lakótól, akin keresztül oda van kötve, mint pedig az üzemeltető apukájától megtudtam, hogy a büntetést is kifizették rá, tehát külön órásítva lett, tehát azt a részt azt természetesen rendezték, ahogy ez a probléma ugye kiderült.
2: Mehetünk másik témára, vagy még van?
3: Gyorsan összefoglalom.
2: Jó.
3: A helyzet a következő, ugye a 2022-es vagy 2022 környékén lévő nagy balhé miatt ugye nagyon sokan ide-oda írogattak, stb. Így a KDV Vízig már akkor ugye felszólított bennünket, hogy azt a területet, mint parkolót szüntessük meg. Nem járulnak hozzá, hogy azon a területen. Tehát még vonzott magával még nagyobb gondot, problémát. Jelen pillanatban azt fogjuk megnézni, hogy milyen módon lehet ott a jövőben, illetve a jelen pillanatban legálisan üzemeltetni ott olyan helyet, ahova az emberek ki tudnak ülni, enni tudnak, inni tudnak, például egy kávét, vagy teát, stb.
2: Akár az is lehet, hogy aki most a tulajdonos vele, ha sikerül konszenzusra jutni? Vagy hát nyilván akkor
3: ugye,
2: ez meg lesz
3: pályáztatva. December 31-ig ők az üzemeltetők, és azt kell megnézni, jelen pillanatban testület nem hozhat olyan döntést, hogy a jelenlegi szerződést meghosszabbítja, hiszen nincs a KDV Víziktől birtokunkban semmi olyan nyilatkozat, hogy a KDV Vízig az ő részét, tehát tulajdonképpen a területnek egy nagy része, de ami a jó hír a rosszban, hogy inkább a teniszpályát érinti, ott előfordulhat, hogy a KDV Vízig azt fogja mondani, hogy ők már nem akarják ezt a területet továbbiakban bérbe adni.
2: Igen, egyébként 2022 volt az év, amikor gazdát cserélt itt a KFT üzemeltetése, csak hogy mondom, igen. 2022-ről
3: annyi csak, hogyha egy picit, tehát jobban lett volna törekedés a konszenzusra. Mert itt,
2: mi úgy tudjuk nekünk, hogy azt nyilatkozta a kis Roland, hogy volt.
3: A lakókkal nekem volt erről vitám. Nem csak az ottani lakókkal, hanem a város különböző pontjáról. Nagyon jó barátaimmal is vitatkoztam, mert ők is elhitték azt, hogy én akarom minden áron megszüntetni. Annak idején már volt aláírásgyűjtés tulajdonképpen ellenem ezzel kapcsolatban, mert ezt híresztelték. Nem. Tehát nem én irányítom a bíróságot, nem én irányítom a kormányhivatalt. Én azt szeretném, hogy legyen egy ilyen hely, de a lakókat se zavarják. Amikor ugye az egész probléma onnan adódott, hogy nagyon sűrűn volt elején ez a zajos rendezvény, ami ugye a lakók nyugalmát zavarta. Ott talán, hogyha picit mind a kettő fél visszafogottabb, és én meg tudom érteni a lakosságot is egyébként, de én a másik félt is, és én ezért mondom, hogy nézzük meg, milyen koncert, és hogyha viszont fontos az, hogy sűrűn legyen koncertezés, akkor
2: egy másik helyet,
3: tényleg,
2: de Miklóson belül?
3: Hát nyilván én azt szeretném, hiszen Miklóson tulajdonképpen minden vállalkozó, aki ilyenbe kezd bele, az becsődöl. Régebben ugye azért, mert jött a maffia védelmi pénzért, és nagyon sok ember, akivel én tárgyalok, mert próbálom nekik mondani, hogy nyissanak már egy olyan helyet, stb. Ugye még ez a régi beidegződés megvan a vállalkozókban, hogy a védelmi pénz miatt ők nem mernek ilyet nyitni. Tehát még egyszer mondom, nem tudom, hogy a héten milyen döntés lesz a Gazdasági Bizottság tagjai között. Zárt ülés lesz. Viszont én ugye ezeket az információkat továbbítottam, hiszen a héten nem leszek itthon.
2: Igen.
3: És bízom benne, hogy ezek alapján, amit megbeszéltünk az üzemeltető édesapjával is, abba az irányba ugye tudjuk működtetni a helyet, és meg tudjuk úgy menteni, hogy a későbbiekben ez nem fog az ott élőknek problémát okozni, és itt a mérésekkel kapcsolatban is komoly félreértések
2: vannak. Ebben most nem menjünk bele. Csak azért nem menjünk bele, mert még van más témánk, és mindenképpen kéne róla beszélni. Egyébként olvashatunk, ugye te is az oldaladon osztottál meg ezzel.
3: Egyetlen utolsó mondat, hogy abban a rádió interjú amit itt tartottatok, hogy pont a lényeg nem hangzott el, a bírósági végzés és a kormányhivatalnak a felszólítása. És a miértjei, az okai. Most vagyunk egy helyzetben, ezt igyekszünk megoldani, és én nagyon örülök, hogy az üzemeltető édesapja is amellett van, hogy közösen meg tudjuk oldani. Nyilván én leszek a legboldogabb, mert nem ártani akarok, hanem az élni és élni hagyni elv mentén működni. És akkor most legyenek a kommentelők kérdéseim, mert nyilván...
2: Hát mindegyik nem fér bele, de van egy csokor, igen, meg ugye aki most csatlakozott, megígért a polgármester úr, hogy mi elküldjük neki összegezve a kérdéseket, arra ő fog írásban válaszolni, amit meg mi majd megosztunk a közösségi oldalon, meg hát ugye nyilvánvalóan majd lesz egy hosszabb beszélgetésünk is, mert tényleg most nem fér bele sok minden. Nagyon sokan a buckai közlekedési koncepcióról kérdeznek, például Csaba is erről kérdez, szeretne erről az évek óta halasztódó buckai közlekedési koncepcióról kérdezni, de volt itt olyan, aki például szintén a Buckában, a Borz utcában, mikor várható az út szélesítése. Csaba, gyorsan mondom, hogy Buckabusz, öreg, elhasznált, túlterhelt, sőt azt hiszem, hogy talán Kácsor Andrea, Perticsné Kácsor Andrea, térségünk parlamenti képviselője is megosztotta, hogy az iskola elkezdésekor is voltak gondok itt a busz közlekedéssel. Nem nagy busz, hanem kis busz, igen, ne legyen újabb baleset. Szóval, hogy ilyen témakör, ezt nézzük át, buckai közlekedés. Koncepció.
3: Jó, bocsánat, mert ugye időszűkében vagyunk. Tehát a buckai közlekedési koncepcióról régóta döntött a képviselőtestület, és voltak olyan évek, ahol mondjuk az éves költségvetésből vette le a képviselőtestület többsége az arra szánt keretösszeget. Ugye az idei évben volt az első olyan év, amikor maradt rá keretösszeg. Nyilván nem annyi, amennyit mi beterveztünk, mert még a maradék összeget ugye más célra költötte el a képviselőtestület többsége, vagy olyan döntést hozott. Az idei évben mondhatjuk azt, hogy nulladik ütemként, ugye, ha minden jól megy, én szerettem volna, ha már augusztusban ennek látjuk a nyomát, de sajnos ilyen bürokratikus rendszerben lassabban működik a dolog, de jelen pillanatban a nulladik lépés az, hogy a Csépi úton, a Műút és a Gyökér utca közti szakasznál villanyoszlopok áthelyezésre kerülnek, és ott a Katvednél pedig a kerítés kijebb kerül, ezáltal ugye szélesebb lesz ott is majd a Csépi út, és a közlekedés biztonság miatt muszáj ezt az első lépést megtenni. Ha a jövő évben nem fogja leszavazni a képviselőtestület többsége a buckai közlekedési koncepció következő etapjára költendő pénzt, akkor a jövő évben már be tudjuk vezetni az egyirányosítást, és említetted, hogy valamelyik platformon valaki a Borz utca felől érdeklődött, ugye az abban az etapban, abban az ütemben lesz, tehát ott a Borz utcán, ami szintén évekig tartotta a kisajátítási eljárása.
2: Az ott lakókkal?
3: Igen, erről volt. Nem tudom, mennyire emlékeztek.
2: Én emlékszem,
3: ezelőtt,
2: mert hogy arra lakom, téma úgyhogy emlékszem.
3: Volt. Beszéltünk is róla, tehát annak az etapnak a része a Borz utca szélesítése is, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az idei évben végre nem nullázták le erre a
2: de bocsánat, ez értetlenül állok ezelőtt, hát miért akarnák, ráadásul úgy, hogy
3: szerintem ott... Ne menjünk bele, mert időszükében van. A következő kérdés, vagy nem tudom, erre mindjárt megadtam a választ.
2: Igen, szerintem igen. Valaki azt kérdezi, Anita, a gyári úti felüljáró megépítéséhez magánszemélyektől elvett telkeket 25 év eltelte után több millió hitegetés után, mikor fizetik ki a telkeket a magánszemélyeknek? Nyilván az érintettek tudják, miről van szó.
3: Jó, először is ugye nem lett elvéve a telek, hanem oda beletúzva az úgynevezett piros vonal, az azt jelenti, hogy annak idején, mikor ugye betervezték a felüljárót, akkor ugye voltak olyan területek, ami magántulajdonban lévő területek, amire azt mondta az állam, hogy az nekik kell, mert a felüljáró megépítéséhez például a gyári utat ugye a Tököli útra szeretnék bevezetni. Megkaptuk a levelet a tisztelt lakótól, vagy tulajdonostól, illetve az ügyvédjétől. Mi továbbítottuk ezt a minisztériumnak, hiszen a kormányzat akarja azt a területet kisajátítani, ezért most az ő állásfoglalásukat várjuk, hogy mi van ebben az esetben, mert hogyha ők másmilyen módon akarják megoldani a műúti kereszteződés csomópontot, akkor viszont ezt a foglalást le kell vennünk, hiszen ezt a foglalást le kell vennünk, mert bocsánat,
2: nem csak jeleztem neked, hogy 25 van, 25. és azt mondtad 25-ig, jó, vagy így gondoltam, velírom, hogy nagy elkés.
3: Tehát ezt nekünk le kell venni, de hogyha most levesszük, és a minisztérium meg bejelenti mondjuk jövőre, vagy elkezdik ezt a munkálatot, akkor azzal akadályoztuk. Tehát, hogy jelen pillanatban mi most a minisztériumtól várjuk a válaszlevelet ezzel kapcsolatban, hogy levehetjük, vagy továbbiakban is igényt tartanak rá, ha pedig igényt tartanak rá, akkor fizessék ki, mert ugye a tulajdonos sem értékesíteni nem tudta a területet, sem beruházni nem tudott.
2: Én hallom egyébként a hallgatóinak a gondolatát, ugye nagyon sokszor kifogásolják ezt, hogy igen, mindig terv van, mindig várunk, mindig másra várunk.
3: Még egyszer mondom, az állami beruházás, és emlékezzünk vissza, hogy 15 éve ígérgették ott a felüljárót, tehát most már ért, hogy már türelmetlenek az emberek, de én azt látom, hogy az új kormány, és hál' is az új kormány ugye akcióképes és tetrekész, illetve én nagyon boldog vagyok, hogy le lett cserélve a parlamenti képviselő, mert végre olyan parlamenti képviselőnk van, akivel lehet egyeztetni, aki megmozdul azért, hogy a helyi érdekek működjenek, és nem csak beszél a környékről.
2: Egyébként fogadórákat esetben is tart, még vannak rá.
3: És akkor itt egy picit hagyd térjek arra ki, mert az egyik kommentelő írt olyat, hogy hát az önkormányzat feladata lenne ugye a Kisdunán ezt meg azt csinálni. Nincs ilyen egyébként. Egy helyen van önkormányzati tulajdonú terület, és azt is leszavazta a képviselőtestület az idei éves költségvetési tervnél. Ez az úgynevezett Pipacsliget pilot projekt. Ezt több mint két éve intézzük. Folyamatosan ugye engedélyeztetni kellett, különböző vizsgálatok voltak, és az idei évben megkaptuk az engedélyt ugye szeptember 1-től október 15-ig a munkálatokra. A képviselőtestület többsége úgy döntött, hogy azt a pénzt inkább más célra költeni el, ezért én úgy döntöttem az ottani lakókkal, hogy közösségi összefogással elkezdjük azt a munkálatot, amit kétkezűleg lehet. Pont vasárnap az elején említettem, hogy a parlamenti képviselőnk vasárnap reggel 8 óra 30-kor már kint volt, ott is egyeztettünk, beszélgetett a lakókkal erről, lakók is elmondták, hogy a Natura 2000 definíciójával van gond. Én is vázoltam, hogy milyen eljárási procedúrák voltak, hogy eljussunk odáig, ahol most vagyunk, és amennyiben lehetséges, mondjuk egy szeptemberben lesz ugye a parlamentben a költségvetésnek a módosítása. Tudom, hogy üres kasszát hagytak az elődök maguk után, és hogy most nagyon, tehát minden gombot újra kell majd varni, de ha adott esetben van lehetőség idézőjelesen fillérekre, akkor próbáljon már érvelni az RSD mellett, hiszen ez azért pilot projekt, mert ennek a procedúrának az alapján a nem önkormányzati területeken, tehát a teljes miklósi partszakaszon meg tudnánk oldani ezt a folyamatot, karban tudnánk tartani. Nekem az elképzelésem már ki is alakult, hogy hogyan működne ez a karbantartási terv, és akkor a teljes szakaszon. Tehát az elmúlt években folyamatosan azon dolgoztunk, és ezúton köszönöm annak a civil lakónak, aki nagyon sokat segítette ebben, hogy a különböző hatóságokhoz, DIMPI, KDV vízi, katasztrófavédelem, kormányhivatal, és még sorolhatnám, egyeztettünk, különböző vizsgálatok volt. A védett növényeknek megvan a GPS koordinátájuk, amikhez nem nyúlhatunk, de bízom benne, hogy lesz lehetőségem akár egy podcast formájában, vagy akár majd itt arról is tájékoztatást adni, hogy meddig jutottunk a közösségi munkával.
2: Jó, lecsófőző.
3: Már másnap, tehát voltak olyan jó indulatú emberek, akik már másnapra kiküldték az ellenőröket, de jelentem, és örömmel jelentem, ahogyan említettem a beszámolóimban is, hogy minden engedélyünk megvan, és minden törvényesen csinálunk, tehát vizsgálatok megállapították, hogy mindent úgy csinálunk, ahogy az előírás van.
2: Közben Anita írja még ugye a gyári úti felüljáró megépítéses témában, hogy de elvették a telket, de egyébként köszöni, hogy feltettük a kérdést. Ennyit ír. Még ír valamit, de már sajnos nem fog beleférni az adásba, de továbbítjuk.
3: Na, én részemről, ha elvették a telket,
2: eladhatatlanná tették, építési korlátozás
3: erről,
2: van
3: erről
2: rajta.
3: Erről beszéltem, és most az építési korlátot akkor tudjuk leszedni, a minisztérium azt nyilatkozza, hogy nem kívánnak a területtel foglalkozni, mert ugye miattuk kellett ezt betennünk, ugye az akkori kormányzat, és mivel érthető a tulajdonosnak a félelme és a kérdése, és tényleg már több éve úgy van a terület, tehát teljesen jogos a kérdése, ahogy megkapjuk a minisztert től a választ, akkor ugye tájékoztatjuk majd a tulajdonost is.
2: Jó, egy nagyon rövid, de egy lazább téma, lecsófőző idén is lesz.
3: Szeptember 19-én mindenkit sok szeretettel vár az egységben a Mi Városunkért közéleti egyesület, mindig azt mondom, közéleti. Különböző értjük, programok, igen. És azoknak a fiataloknak, akik ugye nagyon szeretnek Divina Magina koncertre járni, nekik az a jó hírem, hogy a Divina ott is koncertezni fog, ott nincs 45 decibeles értékhatár a bíróság részéről sem, tehát aki csak a koncertre kíváncsi, őket is sok szeretettel várjuk, illetve ugye ez egy családi nap lesz, és egyben lecsófőző verseny, híres színész lesz az egyik zsűri tagunk, illetve Kelet-Magyarországról hívtam meg polgármestert, jegyzőt, alpolgármestert, sőt, majd egy komplett képviselőtestület is itt lesz majd, akik segítenek nekünk, de vendégek is lesznek, és különböző program gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt, úgyhogy szeptember 19-én mindenkit sok szeretettel várunk.
2: Beszélünk majd erről még bővebben. Köszönjük szépen Nagy Jánosnak, Szigetszent Miklós város polgármesterének, akinek pedig hiányérzete van, ne legyen. Minden kérdést külön elküldünk polgármester úrnak, aki fog rá válaszolni, és eljuttatjuk majd hozzátok. Köszönjük szépen.
0: Köszönjük.
1: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sziget Krónika.
4: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
5: Biológiai szúnyoggyérítésre való áttérésről is szó volt a közmeghallgatáson. Fejlesztik a szennyvíztisztító telepet Sziget-Szent Miklóson. Egyeztettek a Buckai új iskola és a közlekedés fejlesztéséről. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
1: Sziget Krónika. Krónika.
5: Biológiai szúnyoggyérítésre való áttérésről is szó volt a közmeghallgatáson. A szúnyoggyérítés fejlesztésének lehetőségei is napirenden szerepeltek a Sziget-Szent Miklós város önkormányzatának képviselőtestülete által augusztus 31-én a Városi Könyvtár és Közösségházban tartott hallgatáson. A témában Tóth Pál képviselő tartott előadást, amelyben a szúnyoggyérítés lehetséges fejlesztési irányait ismertette. Elmondta, hogy a jelenleg alkalmazott kémiai gyérítés helyett hosszabb távon érdemes lenne áttérni a környezetkímélőbb biológiai védekezésre. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, az átállás több évet is igénybe vehet, de véleménye szerint hosszú távon kedvezőbb és környezetbarátabb megoldás jelentene a város számára.
6: Most már olyan applikációkat is alkalmaznak, aminek köszönhetően a későbbiekben nem kell millió forintért nekünk térképeket készítetni, vagy majd hol legyen a gyérítő autónak az útvonala, hanem az applikációnak köszönhetően a lakosság volt bevonva. Egy térkép alakul ki, hogy hol milyen szúnyog invázió van, illetve lelőhelyek, és az alapján tudjuk majd ezt a feladatot ellátni, illetve, ahogy említettem, majd az önkormányzat a lakosságot is igyekszik támogatni más településhez hasonlóan, így fokozatosan le tudunk válni a kémiai gyérítésről.
5: A lakosság is sokat tehet a szúnyogok elszaporodása ellen. A megelőzés egyik legfontosabb eszköze a pangóvizek megszüntetése, hiszen a szúnyogok számára ezek a területek kedvező szaporodási helyet jelentenek. A Sziget-Szent Miklóson tartott közmeghallgatáson is szó esett arról, hogy a környezetkímélőbb biológiai szúnyoggyérítésre való hosszabb távú átállás a lakosság aktív közreműködését is igényli. Nagy János polgármester kiemelte, az önkormányzat a tervek szerint segítséget nyújt majd a lakosságnak az átállás során, és tájékoztatással is támogatja azokat a lépéseket, amelyekkel a háztartások környezetében csökkenthető a szúnyog szaporodásának lehetősége.
6: Ez sehol nem úgy működik, hogy egyik napról a másikra átáll a település, vagy a településnek a lakossága. Ez egy hosszas folyamat, tehát több év alatt fog hozzászokni a lakosság, viszont sokkal környezetbarátabb verzió mindez, de mindaddig, amíg bizonyos lakcímeken ugye vannak olyan lelőhelyek, amelyekben a szúnyoglárvák meg tudnak teremtődni, és abból több száz szúnyog ki tud kelni, addig ez komoly problémát tud jelenteni a lakosság számára.
5: Fejlesztik a szennyvíztisztító telepet Sziget-Szent Miklóson. A szennyvíztisztító telep fejlesztése is szerepelt a napi rendi pontok között a Sziget-Szent Miklóson tartott közmeghallgatáson. A beruházás részleteiről Szent Györgyi József, a hivatal munkatársa tartott előadást. Tájékoztatása szerint a fővárosi vízművekkel kötött szerződés értelmében a szennyvíztisztító telep kapacitása 6300 köbméterig bővíthető. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, hogy az előadáson elhangzottak szerint első körben a lakosság számára válik lehetővé a rendszerre lehet történő csatlakozás. Ez várhatóan mintegy 7 hónap múlva kezdődhet meg. Kiemelte, a teljes fejlesztés ezt követően további 2 ütemben valósul meg.
6: Törvény mondja ki, hogy a lakók elsőbséget élveznek, tehát abban az esetben, amelyik városlakó még nem jelezte fővárosi vízműveknek a csatorna rákötési igényét, tegye meg minél előbb, hiszen a jövő évtől, ha a képviselő testület is úgy akarja, akkor megvan a lehetőség arra, hogy azok a városlakók, akiknek jelen pillanatban nincs még rákötésük a csatornahálózatra, ők rá fognak tudni majd kötni.
5: Egyeztettek a Buckai Újiskola és a közlekedés fejlesztéséről. Több órás szakmai egyeztetést tartottak a Pest vármegyei kormányhivatal közlekedés felügyeleti főosztályával, a Szigetszentmiklósi Bucka városrész tervezett új iskolájáról és a buckai közlekedési koncepció bevezetéséről. A tárgyaláson a református egyház által megbízott tervezők, a Volánbusz, valamint a közlekedési hatóság képviselői is részt vettek. Az iskola megvalósítása egy új utca kialakítását is szükségessé teszi, ezért a hatóság jóváhagyáshoz pontosítani kell az érintett úthálózat terveit. Az egyeztetésen kijelölték azt a szakmai irányt, amely alapján az építető egyháznak el kell készíteni a részletes terveket. A polgármester tájékoztatása szerint az önkormányzat idei költségvetésében már biztosították a szükséges előkészítő munkák fedezetét. Ezek között szerepel a Csépi út, Mű út és Gyökér utca közötti szakaszán található villanyoszlopok megszüntetése is. A buckai közlekedési koncepció jövő évi bevezetéséhez szükséges testületi nyilatkozatot hamarosan a képviselőtestület elé terjesztik.
4: Sziget Krónika. A térségre hangolva.
5: Megjelent Dunavarsány 1-es és 2-es házi gyermekorvosi körzetének őszelei beosztása. Szeptember első felében minden hétköznap nyitva vannak a rendelők. Dr. Hegedűs Katalin és Dr. Magyar Tibor közös praxisában hétfőnként és csütörtökönként délelőtt 11-től délután 2-ig, keddenként és szerdánként pedig reggel 7-től 10-ig tart a betegellátás. Dr. Kárdási Judit a következő hét elején és végén jellemzően délelőtt rendel, a hét közepén viszont délután. A doktornőhöz tartozó 1-es körzetben kedden és csütörtökön vannak konzultációk, míg a 2-es körzetben a doktor úr péntekenként várja egészségügyi tanácsadást a pácienseket. További tudnivalók a település hivatalos Facebook és weboldalain olvashatók. Központilag elrendelt földi kémiai szúnyoggyérítésre számíthatnak az érdiek szeptember 8-án kedden. Bár a városvezetés korábban úgy határozott, hogy 2027-től kizárólag biológiai módszereket alkalmaz, és idén saját hatáskörben már nem is rendelt el vegyszeres írtást, a beavatkozás az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság által koordinált országos program része, így a helyi szabályozástól függetlenül megvalósul. Az önkormányzatnak nem jelent külön költséget a munka. A szakemberek a kifejlett csípőszúnyogokat veszik célba a földi permetezés során. A beavatkozáshoz használt írtószer emberre és melegvérű állatokra teljesen veszélytelen. A hatóanyag a kiutatott apró mennyiségben kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, és a környezetbe kerülve néhány óra alatt magától lebomlik. A permetezést a tervek szerint kedden este végzik el a város területén, a kivitelezés azonban nagy mértékben függ az aktuális időjárástól. Eső vagy erős szél esetén a gyérítést elhalasztják, és a kijelölt pótnapokon szeptember 9-én szerdán vagy 10-én csütörtökön hajtják végre. Már Dunaharasztin is lehet spanyolul tanulni. A Tinglis Oktatási Központ szeptembertől újrakezdő spanyol tanfolyamot indít. A nyelviskola keddenként este 6 órától várja a jelentkezőket kis létszámú foglalkozásokkal. Az érdeklődők lendületes beszédközpontú tanórákon vehetnek részt anyanyelvi oktatók vezetésével. Regisztrációra az intézmény hivatalos telefonszámán és e-mail címén keresztül van lehetőség. További információk a www.tinglis.hu weboldalon olvashatók.
4: Sziget Krónika. Sporthíreink.
5: A Kozár Mistrányt fogadja az NB1B első fordulójában Szigetszentmiklós női kézilabda csapata. Az összecsapás esélyese elvileg a nemrég még első osztályú Kozár Mistrányi csapat lesz az SNKS gárdájával szemben. A térségiek vezetőedzője Jakab László elmondta, ilyenkor lehet még a zavarosban halászni, hiszen egyik csapat sincs még teljesen készen. Hozzátette, megmérkőztek egymással a felkészülés során is, és az alapján a találkozó alapján igenis lesz keresni valójuk egy ilyen erős együttes ellen is, ezért abban reménykedik, hogy meglepetést tudnak okozni.
0: Osztálya fentebb levő csapat, még ha ki is esik, azért más sebességen játszik. Én úgy gondolom, hogy amikor edzőmeccset játszottunk, akkor elég jó felvettük a kesztyűt velük. Arra a mérkőzésre gondolok, akkor azt mondom, hogy van esélyünk, meg úgy is készülünk. Magát értetődjük, hogy kell egy nagyon jó kapus teljesítmény, és 3-4 olyan játékosoknak, akik meghatározók, azok nagyon jó játék, és magát értetődjük, hogy a védekezés elvenni az ő olyan dolgaikat, amiből gólokat tudnak szerezni. Az egyik legfontosabb a visszafutás, még a gólok után is. és én reménykedek benne, hogy jobb lábbal tudjuk kezdeni a bajnokságot.
5: Az Aranyszarvas Ese vendége lesz a Fémag Duna Varsány a Pest megyei labdarúgó első osztály harmadik fordulójában. A mérkőzésen szinte kötelező lesz a győzelem idegenben is a bajnoki címet kitűző varsányaknak, a megyei első osztályba frissen feljutott hazaiakkal szemben. Ollik András sportigazgató elmondta, vannak hiányzóik, de ezen a találkozón ez nem lehet mentség, és mindenképpen be akarják gyűjteni a 3 pontot.
4: Időjárás.
5: Kedden eleinte délen és keleten lehetnek vastagabb fátyolfelhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országszerte zavartalan lesz a napsütés. Csapadék nem várható, az ország északi-északnyugati felén napközben többfelé megérénkül a déli szél. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
4: Sziget Krónika.
2: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riport műsora.
1: Kedden este 8-kor a hírek után.
0: FM 107.
1: Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Mozdulj ki, próbáld meg néven sportnapot rendeznek Dunaharasztin. A szervezők szeptember 12-én, rossz idő esetén pedig szeptember 19-én reggel 9-től este 8 óráig több helyszínen várják majd az érdeklődőket. Délelőtt a Sportszigeten kezdenek, ahol a tenisz mellett a sárkányhajózást is kipróbálhatjátok. A program ezután a Bezerédi Sportparkban folytatódik zenés tornával, életmódtanácsadással és a Dunaharaszti munkás testedzőkör sportágainak bemutatásával. Foglalkozást tart többek között a DMTK asztaltenisz, judo, karate és futball szakosztálya, emellett az Egyesület rally versenyautójába is lesz lehetőség beülni. A nap zárásaként közös mozgásra és nyereményjátékra invitálják a résztvevőket. Tüdőszűrésre várják a szigetszentmiklósiakat augusztus 24-e és szeptember 30-a között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Hétfőn és szerdán 12 és 18 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között lehet menni a vizsgálatra. Vigyétek magatokkal a személyi igazolványotokat, a TB kártyátokat, valamint ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást. A cifraszűrrel ismerkedhettek meg Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában augusztus 15-től nyíló kiállításon. A cifraszűr a magyar népviselet egyik legősibb hungarikumnak számító darabja. Ez a vastag gyapjú posztóból készült köpeny nem csupán egy ruhadarab volt, hanem a legények rangja, vagyona és büszkesége. Még egy szólásunk is ered innen. A kitették a szűrét kifejezés egyértelműen a szakítást vagy a közösségből való kitaszítást jelenti. Ha ugyanis egy legény rossz fát tett a tűzre a falu közösségében, vagy a lányos háznál, a szűrét látványosan kitették az ajtó elé, vagy az udvarra, jelezve, hogy többé nincs ott keresnivalója. Még többet megtudhattok erről a hungarikumról a kiállítás keretein belül, amit szeptember 13-áig nézhettek meg. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: I guess you moved on really easily.
1: FM Stars.
2: Lakihegy Rádió.

0: FM 107.
1: Lakihegy Rádió.
2: Volt, ami volt, már régen elmúlt, temetem az emlékedet. A katra zárom a széttört szívem, és nem hullatok már könnyeket.

0: Lakihegy Rádió FM 107.
1: Mit mondasz? Nem. Semmi? Semmi különös?

0: Let's listen to the crazy. I think we got it.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.